Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője.

0: most komoly? Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen.
1: Bezártak, nincsen olyan ember, aki megtalálna. Hogyha a szárnyadat levágták, hát szedd a lábad. Elraboltak, messze vagyok a családtól, de megvédeném a babám a haláltól. Nem tudom, mert szélapám meg szélanyámtól messze járok. Csak hogy találjanak meg engem, én erre várok. Egy életem, egy halálom, soha nem volt barátom. Csak ne lássam a könnyeket a harmad csepp anyámon. Istenem, tarts meg őt, gyötörnek, sorvadok és kényszerített.

lezárt, hogy nincsen olyan ember, aki megtalálna. Hogyha a szárnyadat levágták, hát szent a lábad, elraboltak, messze vagyok a családtól, de megvédeném a babám a haláltól, nem tudom mert szélapám meg szélanyámtól messze járok, csak hogy találjanak meg engem, én erre várok. Egy életem, egy halálom, soha nem volt barátom, csak ne lássam a könnyeket a harmad csepp anyámon. Istenem, tarts meg őt.

0: hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templar. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
1: This is a substance of the way of the samurai.

0: Sziasztok! Niki Zoli Markó vagyok, és Rádió Café stúdióban van barátod.
1: Nyuszikának semmi jobb dolga nem akar. Elindult a nagyvilágba, hogy tanuljon valami fontosat. Találkozott is az oroszlánnal, és azt mondta neki.
2: Figyú, tényleg te vagy az állatok királya?

0: lámpán ücsörgött a bölcs bagó, és azt kérdezte tőle.
1: De komoly, igazi bölcs bagó. A bácsi mitől ilyen nagy fejű?

0: bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
1: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén.

0: neked a jó!
1: Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével.

Szevasztok, Jeli Gergő vagyok a Makarenko zenekarból. Ha nem akartok az élettől még nagyobb pofonokat kapni, akkor a Rádió Cafét hallgatjátok.

0: Rádió Café. Ha nem tudsz, vagy nem akarsz aludni.
1: We can make the sunshine, we can make it rain.

A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló. A Rádiókafé gasztrokultúra magazinja.

0: étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: A kormányfő újabb támogatást kér a nagyvállalatoktól. Három civil szervezet is segít a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatal kialakításában. Az ukrán elnök szerint veszélyes választást rendezni háború idején. Délelőtt még lehetnek elszórtan záporok, majd sokat süt a nap, 28 fok várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. A kormányfő arra kérte a nagyvállalatokat, hogy támogassák az október 23-i állami ünnepséget is. Úgy gondoljuk, hogy úgy lenne méltányos és helyes, ha nem csak az adófizetők állnák ennek az ünnepnek a megemlékezését, mondta tegnap délelőtt paksi sajtótájékoztatóján a kormányfő. Teremtsünk ebből hagyományt, hogy ne kelljen mindig a miniszterelnöknek külön szólnia, hogy létezik társadalmi felelősségvállalás, tette hozzá Magyar Péter, példaként említve, hogy most is elbüszkélkednek a cégek azzal, hogy mi mindennel járultak hozzá a dunai fenék küszöb építéséhez. A Duna vízszintjének emelkedése, illetve az épülő fenékküszöb miatt Pakson már 4 turbina üzemel a 8-ból, és néhány napon belül a maradék 4 is üzembe állhat. Három civil szervezet is segít a vagyon visszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal kialakításában. A TASZ, a Helsinki Bizottság és a K-Monitor is részt vesz a hivatal vezetőinek kiválasztásában. Hantos István a bizottság elnöke közösségi oldalán jelezte, a civil szféra bevonása a valódi társadalmi kontrollt és a szakmai garanciák biztosítását jelentik. A szervezetek szakértelmükkel, független szempontjaikkal és felkészültségükkel közvetlenül segítik őket, hogy a legmegfelelőbb döntés születhessen meg. Megújul az egyik legforgalmasabb elővárosi vasútvonal, a Budapest-Fót-Veresegyház-Őrbottyán-Vác viszonylatban 2030-ra ígérik a korszerűsítést, így a jelenlegi egy helyett óránként akár 4-6 vonat is közlekedhet majd. Az akadálymentes állomáson lesznek P plusz R és B plusz R parkolók, ez utóbbiak a kerékpárosokat várják majd, és a felújított vasútvonal az M3-as metró meghosszabbításával is megteremti az összeköttetést. A beruházáshoz mintegy 174 milliárd forintot használnak fel a kohéziós alapból, jelentette be a Facebookon a közlekedési és beruházási miniszter. Az ukrán elnök szerint veszélyes választást rendezni háború idején. Volodymyr Zelenszkij arra a sokak által vitatott javaslatra válaszolt, amelyet a volt védelmi minisztere Mihajlo Fedorov tett. Fedorov augusztusban közzétette egy videót, amiben többek között arról beszélt, hogy Ukrajnának meg kell teremtenie a demokráciát a háború alatt is, azaz annak a feltételeit, hogy az ország akár választásokat tudjon tartani. Egy néhány hete készült felmérés szerint mindössze a megkérdezettek 15%-a vélekedik úgy, hogy választást kellene rendezni már a háború vége előtt.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
1: Délelőtt még elszórtan lehet futó zápor, majd csak időnként sűrűsödhet be a felhőzet és sok napsütésre számíthatunk. Általában mérsékelt marad az északi északnyugati szél, délután pedig 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Koncert.
2: A Led Zeppelin egyik legendás koncertfilmje, az A dal ugyanaz marad, The Song Remains the Same, idén ünnepli bemutatásának 50. évfordulóját. Ennek apropóján augusztus 28-án a Várkert Bazár öntőház udvarán a Led Zeppelin idézi meg a 70-es évek egyik legnagyobb rockzenekarának világát. A történet 1973. júliusáig nyúlik vissza, amikor a Led Zeppelin három egymást követő estén lépett fel a New York-i Madison Square Gardenben. A koncertek felvételeiből készült az 1976-os film, amely a zenekar elképesztő színpadi energiáját, hosszú improvizációit és a korszak sajátos hangulatát is megőrizte. Magyarországra 2 évvel később érkezett meg, és sokak számára ezen keresztül vált igazán kézzel foghatóvá a Led Zeppelin legendája. A 140 perces koncertfilmben olyan dalok hangzanak el, amelyekben a zenekar nem egyszerűen eljátsza a saját számait, hanem szinte minden alkalommal újraépíti őket. Jimmy Page gitárjátéka, John Bonham elementáris dobolása, John Paul Jones basszusjátéka és Robert Plant hangja együtt olyan színpadi kémiát teremtett, amely a 70-es évek rockzenéjének egyik meghatározó hangzásává vált. Ezt a világot idézi meg most tehát az 50 éves jubileumi koncerten a Led Zeppelin. A Tribute zenekar nem csak zeneileg, hanem látványban is a legendás filmhez nyúl vissza. A színpad mögötti LED falakon az A dal ugyanaz marad ikonikus jelenetei elevenednek meg, így a koncert egyszerre lesz rockzenei időutazás és látványos filmes élmény. A zenekarban Sipeki Zoltán gitározik, Vörös Gábor basszus gitározik, Gerdesics Ferenc ül a dobok mögött, az énekes pedig Körmendi Roland. Augusztus 28-án pénteken 19 óra 30 perckor a Várkert Bazár öntőház udvarán, tehát újra megszólalhat a 70-es évek egyik legnagyobb rock legendája. Ezúttal nem kell visszautaznunk, 1973 New Yorkjába elég lesz felmenni a várba.
0: Film.
2: Jótékonysági mozizással segíthetjük a rászoruló gyerekeket. Nem csak egy jó filmet nézhetünk meg, hanem egy fontos ügy mellé is állhatunk augusztus 27-én a Millenárison, ahol az Ökumenikus Segélyszervezet jótékonysági piknik mozit rendez. A program középpontjában a Futni mentem című magyar film áll, de a vetítés előtt és után is számos program várja a látogatókat. Találkozhatunk többek között Tenkirékával, Csányi Sándorral és Trill Beatrixal. Lesz közönségtalálkozó, dedikálás, társasjáték, csocsó, nyereményjáték és óriás élőkép is. A rendezvény délután 5-kor kezdődik és a részvétel ingyenes. A piknik azonban egy ennél is fontosabb kezdeményezéshez kapcsolódik, az iskolakezdés együtt adománygyűjtéshez, amelynek célja, hogy a nehéz helyzetben élő gyerekek ne csak az iskolakezdéshez kapjanak segítséget, hanem egész tanévben fejlesztő és felzárkóztató támogatásban részesüljenek. Az idei kampányban 2000 fejlesztő óra megvalósítására gyűjtenek. A helyszínen megvásárolható úgynevezett jó jegyek, valamint a vendéglátásból származó bevétel egy része is ezt a célt szolgálja. Aki pedig személyesen nem tud részt venni a piknik mozin, az adományával akkor is hozzájárulhat a kezdeményezéshez a 1353-as adományvonalon vagy online.
0: Kiállítás.
2: Egészen különleges tárlattal készül ősszel a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum. Szeptember 17-én nyílik meg a Vasi, a Japán Papír 1000 arca című kiállítás, amely egészen január 17-ig látogatható. A Vasi, vagyis a hagyományos japán papír sokkal több egyszerű kézműves anyagnál. A japán kultúrában évszázadokon keresztül jelen volt a mindennapi életben, az írásbeliségben, a vallási tárgyakban és a művészetben is. A kiállítás azt mutatja meg, hogyan vált egy hétköznapi anyag a japán kulturális örökség egyik fontos hordozójává. A tárlaton közel 200 műtárgy, dokumentum és interaktív elem segítségével ismerhetjük meg a vasi készítésének hagyományait, különleges tulajdonságait és sokféle felhasználását. A régi technikák mellett azt is láthatjuk, hogyan gondolják újra a japán papírt kortárs művészek és alkotók. Érdekes része lesz a kiállításnak a papír megőrzésével és restaurálásával foglalkozó anyag is, hiszen a törékenynek tűnő papír megfelelő készítési technikával akár évszázadokon keresztül is fennmaradhat. A kiállítást workshopok, egyéb kísérő rendezvények és nemzetközi konferencia is kiegészíti. A vasi történetén keresztül így nem csak egy különleges anyagot, hanem a japán kultúra egy kevéssé ismert, mégis mindenhova beszivárgó részét is felfedezhetjük.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Szabháton vesszük be vizeinket. Naplement és evezés, a nyílt víz szabadsága, baráti társaságban lebegni a hullámokon, mindez a SUP, azaz Stand Up Paddling világa, A SUP egy körülbelül 3 méter hosszú deszka, amelyen csúszásmentes felület segíti az egyensúly megtartását, ha pedig mégis belecsobbannánk a vízbe, a deszka elúszását egy biztonsági pát akadályozza meg. Miért jó a SUP? Mert egyszerű megtanulni, könnyű szállítani, de sok helyen bérelhető is. Ezek a tényezők nagy szerepet játszottak a SUP elterjedésében, és ma már szinte kötelező elemei napsütötte vizeink látképének. A sport kiválóan alkalmas gyerekek számára is, így a családok is bátran kipróbálhatják. Bár könnyű sportág, fontos figyelmet fordítani a biztonsági szempontokra is. Az úszástudás alapfeltétel és a mentőmellény viselése is erősen javasolt, hiszen a vízi élmény csak így lehet teljes mértékben biztonságos mindenkinek. A szápos élmény még gazdaggá válik vezetett túrákkal, amik ma már országszerte elérhetőek. Ha a fővároshoz közel maradnánk, a visegrádi alsóból kifejezetten alkalmas kezdőszaposoknak, ahol csendes víz és kis sodrás vár az első lapáthúzások megtételére. Ugyanitt a túrák gyakori útvonalai az Esztergom-Visegrád, Pirismarot-Visegrád és a Visegrád-Tahitót-falu távok is, gyönyörű látképpel a Dunakanyar természeti környezetére. Kedvenc nagy tavunk sem marad el a szapos lehetőségek terén. Sekélyebb vizek, változatos partvonal és az élénk turisztikai környezet mind hozzájárulnak az izgalmas szapos kalandokhoz. Az igazi teljesítmény hajhászoknak pedig lehetőség van a teljes tó átevezésére is. A Tihany-Szántót közötti szakasz kiválóan alkalmas a kihívás teljesítésére. Szintén kedvelt helyszín a Tisza-tó, ahol csendes vízterületek, a partmenti növényzet és a madárdalok varázsolják emlékezetessé a szaptúránkat. Természetes labirintusok, elzárt minitavak, csodás vadvilág várja mindazokat, akik itt csobbannának bele a sportba. Igazi különlegessége a helyszínnek, hogy akadnak olyan látványosságok is, melyek csak vízen közelíthetőek meg, mint például a Fattyú-Szerkő kilátó. Tiszafüred az egyik legjobb kiinduló pont, főleg kisebb távot tervezőknek, hiszen innen nagyon közel vannak csodás és érinthetlen területek. Míg a SUP alapvetően nyári sport, azoknak sem kell csüggedniük, akik nem tudják kiverni a melegebb hónapokat. A hévízi patakon télen-nyáron evezhetünk az átlagosan minimum 20 Celsius fokos víznek köszönhetően.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
4: Sziasztok! Ez itt az Epic Stories a Rádió Cafén és a podcast lejátszókban. Én pedig Dolcsák Dániel vagyok, és ahogy a szignálban is elhangzik, igyekszünk a viharos vállalati hétköznapok kihívásaiban kapaszkodókat találni a beszélgetéseink során. És ma pedig talán az egyik legviharosabb kérdéskört vesszük elő, és mindenkinek vegyes érzései vannak, hogyha meghalljuk a projekt szót. Sok mindent jelent, például minden üzleti sikernek a termőföldje ez, de hogyha nagyon őszinték vagyunk magunkkal, akkor azért a mindennapi frusztrációnak is ez a forrása, ahogy és amit mondjuk a projektekben csinálunk, vagy ahogy élünk benne. A mai vendégünk Tanács Lajos, aki a Wunderplan IT fejlesztő és tanácsadó cégnek a tulajdonosa, ami egy fókuszált kisebb csapattal segíti a legnagyobb vállalatoknak a fejlődését digitális téren. Úgyhogy ilyen formán aktuális a velő beszélgetés, mert van lehetőség bőven a nagyvállalati projektek közben felmerülő mindenféle viszontagságokkal találkozni, de ahonnan még sokkal ismerősebb lehet szerintem sok tízezer embernek, akik valamilyen céges menedzseri pozícióban dolgoznak, az a Derrick and Harry nevű gag performance, ami talán Instagramon lehet a legkönnyebben elérni. Ez a menedzserek és a munkatársak napi vívódásait egy ilyen nagyon nyers, őszinte, kedőzetlen módon teszi ki, és pontosan ezért is hívtuk el Lajost, hogy utána járjunk, hogy egyébként honnan erednek ezek az érzések és gondolatok. Magukat a képeket ugye nem mellesleg középkori festményekre pakolt ilyen vicces üzenetekkel vértezik fel. Szia Lajos, köszönjük, hogy eljöttél, és ugye nehéz feldolgozni ezt a képi performance-t itt egy podcast epizódban, úgyhogy ezt nem is próbáljuk meg, hanem mindenkit arra csábítunk, hogy ha nem ismeri, akkor kövesse be Instagramon. De az első kérdésem az mindjárt az is hozzád, hogy ezek a képek gyakran ábrázolnak csatákat, kivégzéseket és feudális viszontagságokat, hogy valóban ilyennek látjuk a vállalati projekteket, amikben élünk.
5: Sziasztok, nagyon köszönöm, hogy itt lehetek veletek. A vállalati projektek szerintem ugyanolyan hétköznapi események ma, mint ahogy néhány száz évvel ezelőtt a csaták és a kivégzések voltak, és integráns részei az életünknek. Szerencsére olyan sűrű és olyan súlyos projektekről mostanában nem lehet hallani, ahol kivégeznék a projekt végén ugye a résztvevőket, de megvisel minket is ez az élet, és szerintem rengeteg frusztráció övezi ezt a műfajt a nagyvállalatok, meg egyébként a kisvállalatoknak az életében is, és talán ezek az életképek segítenek abban, hogy egy kicsit kilépjünk abból a hétköznapi darálóból, amiben egyébként benne vagyunk, és egy kicsit más szemszögből is, de ugyanazokat a frusztrációkat vidámabban meg mosolyogva át tudjuk élni, amivel egyébként mindannyian szembesülünk így a napi munka során.
4: Ugye, mindjárt rátérünk, és ez a projekt frusztráció, ez volt az a fogalom, ami ugye előzetes beszélgetésünkben is így középpontba került, és ezzel próbálunk majd dolgozni itt a mai nap. Viszont előtt azért kíváncsi vagyok, hogy ez honnan jött neked, vagy milyennek a Derrick and Harry performance-nak a múltja.
5: A projekt frusztráció az projektekből származott nekem is. Én informatikai pályán mozgok most már 27. éve, eredetileg programozó matematikus a végzettségem, és én a pályafutásom első majd 20 évét azt informatikai projektekben először programozóként, aztán csoportvezetőként, aztán meg ilyen projektvezető, projektigazgató, részlegvezető, ilyesmi szerepekben éltem meg, és ilyen módon végignéztem, és át is éltem minden projektben részvevő szintnek a saját frusztrációit, meg saját fájdalmait. Na azt éltem át, amit egyébként szerintem nagyon sokan mások is, hogy megérkeztem ebbe az IT világba friss diplomás egyetemista, vagy végzős egyetemistaként hatalmas elvárásokkal, hatalmas izgalommal, tanulni vágyással, meg hát egyfajta ilyen önmagamat kicsinek érzéssel is, mert azt gondoltam, hogy megérkezem én ide is, majd mennyit fogok tanulni itt az életemben mindenféle csodálatos dolgokat, hatalmas vezetőktől, szenior programozóktól, igazgatóktól, akik már messze-messze előttem járnak mindenféle tekintetben. És akkor a pályafutásom első, hát talán 5-10 éve az első hullámos frusztráció és a kiábrándulás és a csalódások éve volt.
4: De mégis folytattad.
5: Hát igen, akkor nem adtam fel a reményt, igen, hogy lehet ez másképp is, és akkor egy ilyen ifjonti forradalmi hevülettel álltam hozzá én is a szakmámhoz, ahol azt gondoltam, hogy miután az első néhány évet eltöltöttem informatikai projektekben, azt gondoltam, hogy már tudok annyit, hogy én ezt sokkal jobban is tudnám csinálni, és bennem is volt a lendület, hogy megmondjam másoknak is, vezetőknek, más programozóknak, hogy akkor hogyan is kéne csinálni.
4: Elkezdtetek szakmai blogot írni, ahol hosszabb szövegekkel dolgoztatok, aztán valamikor ez.
5: Ó, hát ez jóval később jött, tehát amikor a szakmai bloghoz érkeztünk már, akkor egy barátommal, Fejér Gáborral, akivel sok helyen dolgoztunk együtt, jutottunk el arra, hát egy ilyen már nivellált, már ilyen kiegyensúlyozott, már megbékelt szintre, ahol elfogadtuk ennek a szakmának mindenféle nehézségét. És volt bennünk még mindig egy olyan frusztráció, hogy mindenfelé konferenciákon jártunk, szakmai cikkeket olvastunk, és mindenhol azt láttuk, hogy egy ilyen nagyon-nagyon fényesre polírozott, nagyon szép, nagyon kerek sztorikkal van tele a konferenciák meg a szakmai cikkeknek a világa, és mindenhol azt láttuk, hogy mindenki sikersztorikat mutogat be. Hát mi meg azt éltük át, meg a közvetlen ilyen mikrokörnyezetünkben is azt láttuk, hogy mindenki megállás nélkül szív a projektekkel. Csúszás van, idegeskedés van, tele van hibával a szoftver, üvöltözik az ügyfél, nem sikerül a szerződéses pontokat teljesíteni, és hogy egy ilyen óriási nagy stressz gombóc ez az egész projekt csinálás, meg projektmenedzsment.
4: Ja, akkor nagyon jó helyen vagy, mert itt szerintem tudunk viszonylag őszintén beszélgetni róla, és nem tudom megállni, hogy ne hozzam vissza ugye azt a könyvet, amit a Siva Force-al, HVG-vel közösen adtunk ki tavaly, a Megvalósítás hatékonyan címmel, amilyen 16 ezer projektnek a tapasztalatai vannak besűrítve végig is egy könyvbe, és itt is ugye az a klasszikus mondása a könyvnek, hogy azoknak a projekteknek az aránya, amik határidőre elkészülnek, és a tervezett büdzséből készülnek el, és hozzák azokat az előnyöket, amit ígért eredetileg, az az összes projektnek az a 0,5%-a, de most nem régiben voltam egy projektmenedzsment konferencián, ahol szintén ez a kérdés, hogy a projekt sikerek azok napirendre kerültek, és ott is volt egyébként a projekt szervezeteknek felmérése, illetve a résztvevőknek is a véleménye megkérdezve, hogy azért az látszik, hogy a projekteknek a, azt mondjam, 12%-a ott a közönség is, meg a felmérések szerint is, amit teljesen bukó. Nagyjából a maradék ilyen 40%, ami valamilyen kompromisszumos megoldást tett nyögvenyelősen, de végül is végfutott, csak valami fájdalom volt benne, és nagyjából a felét gondolták sikeresnek, de hogyha ezt így tovább bontogattuk, akkor azért kiderült, hogy az, hogy ki mit gondol projekt sikernek, az is egy elég széles skála, és ebbe bele is kapaszkodnék, hogy szerintem a frusztrációt az valóban, mint ahogy általában is mondjuk a testképzavart is az erősíti mondjuk a mostani fiatal generációban, hogy tökéletes embereket látnak az Instagramon, hogy azt mennyire tartod ilyen károsnak, vagy ilyen feszültségkeltőnek, hogy tényleg, hogyha mondjuk így felcsapom a LinkedIn-t, akkor azt látom, hogy mindenki nagyon polírozott, csodálatos, sikeres ember, de közben az effortok, vagy azok az erőfeszítések, amiket annak érdekében kell tenni, azok így nem igazán szoktak megjelenni.
5: Maga a blog, amit elindítottunk annak idején 14 évvel ezelőtt, az pont ebből a motivációból indult ki, hogy tegyük már ki az asztalra az, hogy mi történik valójában, igazából ebben az iparágban. Hogy nézzünk már arra rá, és merjük már mindannyian felvállalni, hogy igenis ez egy nagyon nehéz sztori, nagyvállalati projekteket csinálni, informatikát csinálni. Igenis ott tartunk mi így kollektíven, mint emberiség, hogy még nem igazán tudjuk, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni. Ráadásul egy folyamatosan rohamosan változó technológiai környezetben, meg ügyfélelvárás környezetben, meg módszertanilag is változó környezetben kell ezt meg valósítani. Ez egy nehéz szakma, ez egy nehéz sztori, érezt nem jól csinálni, érezzel kudarcokat átélni, meg bukdácsolni, és nem az a gyógyszer, és nem az a jó megoldás erre, hogyha elkenjük ezeket a problémákat, meg ilyen mondva csinált sikersztorikat ismételgetünk, és ezzel válaszolok is erre a kérdésre, mert hogy azt gondolom, hogy igenis káros nem ránézni arra, hogy milyen kudarcokat élünk át, nem ránézni arra, hogy mennyire nehéz az egész, és nem ránézni arra, hogy ér ebben bukdácsolni és esni sokszor, és tök oké az, hogy egy szervezetnek vannak kudarcra ítélt és nem sikeres projektjei, mert hát, hogy ez egy ilyen sztori, ez egy ilyen történet, és még nagyon-nagyon sokat kell tanulniuk az egyes szervezeteknek is, ilyen lokális szinten, meg így nekünk az egész iparágnak globális szinten ahhoz, hogy eljussunk egy olyan érettségi szintre, hogy ez az egész projekt sztori, ez beleilleszkedjen már szervesen a vállalatok életébe, és mindenki már természetesnek vagy, hogy lehet ebben dolgozni.
4: Mi ennek a forrása, miért csináljuk ezt szerinted? Vagy miért csináljuk ezt így?
5: Már hogy úgy érted, hogy miért nem beszélünk a problémákról?
4: Igen.
5: Szokták mondani ezt a hibázást tűrő, vagy hibázást nem tűrő szervezeti kultúrát. Ez szerintem globálisan is igaz, egy ilyen általános iparági standardé vált az, hogyha kiállsz és elkezdesz a problémákról beszélni, és a kudarcaidról beszélni, akkor ugye a hasadat mutatod. Tehát akkor te felvállod egy olyan közegben, ahol ez egyébként nem szokványos, vagy nem bevett gyakorlat, hogy itt mindenki szuper sikeres, mindenki szuper jó sztorikat adott elő, de én vagyok az egyetlen mondjuk egy konferencián, aki azt mondom, hogy hát nálunk nem. Ugye, hogy a Brian életében is ti mind egyéniségek vagytok, és akkor fölteszi a kezét a csávó, hogy én nem vagyok az. Ez ugyanez ez a fajta azonnali ilyen outsiderré válás, és az át kell ütni egy falat szerintem, hogy egyszer csak ez el tudjon kezdeni működni. De nekünk szerintem ezzel a bloggal egyébként ilyen módon sikerült. Szóval az volt a megdöbbentő, hogy mennyire elkezdtek rezonálni az emberek, az iparágban dolgozók arra, hogy basszus, lehet ezekről a kudarcokról, bénázásokról, abszurditásokról, mert hogy nagyon sokszor ezek már tényleg józan ésszel nagyon nehezen bedolgozható abszurd események, jelenetek vesznek minket körül nagyvállalati projektek környékén, hogy ezekről lehet őszintén beszélni, és tegyük már ki az asztalra, ne hazudjuk már azt magunknak, hogy minden szuper.
4: Ja, viszont amit felvetettél, szerintem az is jogos, hogy támadási felületet képez az, hogyha valaki mondjuk így kiszalad így ezzel a pályára, illetve azt gondolom, hogy befelé is van ennek jelentősége, hogy mondjuk azok az emberek, akikkel együtt dolgozol, vagy akik mondjuk egy ilyen nagyobb projektben részt vesznek, ők biztonságban érzik-e magukat, vagy hogyan látják a jövőjüket. Ez is végülis indokolhatja azt, hogy igyekszünk sikeresnek mutatkozni, mint hogy nem tudom, bármilyen vezetőnek valószínűleg érdeke, hogy akkor erősnek látszik, akkor valószínűbben követik őt a többiek.
5: Hát egy átlag nagyvállalatban a kudarcnak a felvállalása, vagy a vezetői hibázásnak a felvállalása, az általában tabunak számít. Tehát a vállalati kultúrákban is nagyon, nagyon erősen megvan ez a kettős kommunikáció, vagy a kettős nézete az eseményeknek, mondjuk a projekteknek. Van egy publikus, felpiározott, felpolírozott nézet, ami kimegy a vállalati hírlevélben, hogy újabb sikersztori, bevezettük a nem tudom milyen vállalatirányítási rendszert, csillogó, villogó, mindenki boldog és az év sikertörténete, és akkor ott van a valódi, informális, mélyben, a kávézókban, cigizés közben, céges bulin megtörténő információcsere, meg kommunikáció erről, akik beszélgetnek arról nagyon őszintén, sőt már időnként túl frusztráltan, hogy mi is történt valójában ebben a projektben, és akkor ott kiventilálják, hogy de 8-szor annyiba került, és 2 évet csúszott, és nem is hoz volt a szkóp, és hogy az egész milyen borzasztó volt, és micsoda bénázás volt, és akkor valahol az igazság valószínűleg a kettő között lehet, csak a nem őszinte vállalati kommunikáció, vagy az a zárt, csak sikert kommunikálni akaró közeg, ez nem enged teret a valódi objektív ránézésnek és az objektív eredmények meg kudarcoknak a kibeszélésére, és akkor értelemszerűen az ebből adódó frusztráció még tovább rontja az embereknek a hangulatát.
4: Kommunikációsként abszolút találkozom azzal a helyzettel, amit mondasz, hogy itt van egy természetesen adódó távolság emiatt, viszont azt gondolom, hogy van egy olyan kritikus szint, amit mondjuk, hogyha így túllép a valóságtól való elszakadás, akkor annak vannak következménye. Kíváncsi vagyok, hogy a Derrick & Harry bloggal kapcsolatban ugye említetted, hogy majdnem minden poszt alatt ott van egy olyan komment, hogy ők biztosak benne, hogy náluk dolgoztok. Tehát ugye azért vehetjük akkor általánosnak ezeket a megéléseket, de hogy mit gondolsz, hogy mi történik az emberek fejében akkor, amikor a saját megélésük, meg mondjuk akkor ez a PR-ezett kommunikáció, ez egy kritikus távolságot vesz fel?
5: Hát nagyon sokszor azt látom, hogy az emberek azt az adott céget kezdik el okolni ezért, és főleg, hogyha már régóta dolgoznak egy adott helyen, akkor elkezdik azt gondolni, hogy azzal a helyjel van a baj. Tehát, hogy ők ott bénák, hülye a főnök, nincs stratégia, kupleráj van, ilyeneket szoktak mondani, és nagyon sokszor ezek igazából teljesen általános és minden cégnél megjelenő panelek, tehát amikor az a visszajelzés jön, hogy hú, hát ti biztos nálunk dolgoztok, akkor az arról szól tök egyértelműen, hogy ezek a problémák, vagy ezek a nem jól működések, vagy még kiforratlan működések, még finomabban tudok fogalmazni, meg megértőbben, szeretettelibb módon, amik megjelennek a cégeknél, és ezeknek a törvényszerűségei, azok azt jelentik, hogy nem az egyes céggel, A vagy B céggel van a baj, hanem úgy általánosságban az egész iparágunk tart még ott, hogy nem tudja jól kezelni. Egy ilyen nem elég kiforrott érettségi szinten működünk, és nem tudunk mit kezdeni, meg a vállalatvezetők, meg a menedzserek nem tudnak mit kezdeni ezekkel a kudarcokkal például, vagy maguknak a projekteknek a megélésével.
4: Tehát neked akkor az a javaslatot, hogy erre akár vállalati, vagy a csapat, vagy projekt szinten is érdemes erre a különbségre, vagy erre a távolságra figyelni, mert különben egyébként, ha túl nagy lesz, akkor ezzel saját magadra húzod, és hogy valójában lehet, hogy az emberek egy általános dolog miatt lesznek mérgesek rád, és akkor onnan ők el fognak menni egy másik helyre, ahol ugyanez történik?
5: Egyrészt gondolom ezt mindenképpen, tehát én mindenkit szoktam arra bíztatni, hogy legyen bátor annyira, hogy felvállalja a saját, meg egyébként a szervezetének is a hibázásait. Szerintem ez egy nagyon nagy biztonságérzetet tud adni mindenkinek. Természetesen kellenek ehhez sikerek is, szóval, hogyha valaki lépten nyomon megbotlik, akkor egy idő után persze eléri ezt a kritikus szintet, amikor már elkezdi eltussolni, vagy nem mutatni, mert hogy akkor valójában tényleg alkalmatlan a munkájára, de ha vannak sikereink is, valódi sikereink is, meg kudarcaink is, akkor a kettő az tök természetesen elfér egymás mellett, és mind a kettőt egy ilyen objektív, befogadható szinten szerintem érdemes kommunikálni. Ez tök fontos. Emberivé teszi a vezetőket is, meg a céget is. Biztonságérzetet ad a dolgozóknak abban, hogy akkor ők is felvállalhatják a hibáikat. Ugye egy hibázást nem tűrő közegben nagyon általános az a jelenség, hogy az emberek az energiájuk egyre nagyobb részét teszik abba bele, hogy az egyébként óhatatlanul előforduló hibázásokat valahogy eltussolják, és azt az energiát, amit a hiba eltussolásába tesz, azt ugye a projektből meg kiveszi, tehát addig meg nem dolgozik, hanem ezeket rejtegeti.
4: Hát igen, most egy kis szünetre megyünk, és rövidesen itt folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
6: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
7: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között, benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
4: Ez az Epic Stories, én Dolcsák Dániel vagyok. A mai vendégünk Tanács Lajos, a Wunderplan tanácsadó és IT cégnek a tulajdonosa, illetve a Derrick & Harry Insta blognak a szerzője. Folytatjuk a beszélgetést. Szoftverfejlesztő projektekből tanultam meg én is, amiket láttam, hogy egy hiba kijavítás mondjuk az elején az viszonylag mondjuk még akár olcsó, de minél későbbi fázisban vagyunk, az egy annál drágább dolog, így egyszerűen csak nettó pénzben. De ugye akkor itt azért azt is megpendítettük, hogy az sem szerencsés, hogyha folyamatosan negatív hullámok, meg információk érkeznek, mert az megint csak a biztonsági érzetet csökkenti, tehát ez egy nagyon kényes egyensúlynak tűnik. Én nem tudom, saját részről is úgy gondolom, hogyha mondjuk így folyamatosan azt érezném, hogy csapkodnak így mondjuk a villámok, és azok a vezetők, akik körülöttem vannak, nem tudnak erre megfelelően reagálni, akkor azért inkább elkezdenék én is mondjuk így oldalra nézni, hogy akkor mik a egyéb lehetőségeim az életben. Tehát akkor ez egy vezetői, nem tudom, tudatos, ilyen folyamatosan figyelt dolognak kell lennie, mert ez az objektív balansz, amiről beszéltél, azért valószínűleg nem magától értetődő, hogy ezt akkor megtartjuk.
5: Van egy nagyon erről eszembe jutott, egy nagyon rossz és nagyon sokat hallott, általam is átélt, meg tanácsadóként is látott vezetői reakció arra, amikor valami nem jól sikerül, és ezt a szót nagyon sokszor hallottam már, a felső vezető, a domináns figura dühötten azt mondja, hogy ez elfogadhatatlan. Tehát szembesítik a tényekkel, főnök, a projekt 3 hónapot csúszik, és még szükségünk van 18,5 millió forintra, meg még föl kell vennünk 2 programozót, és akkor tudjuk befejezni, de akkor is csak 3 hónappal mondtam valami élethelyzetet. És akkor erre a főnök azt mondja, hogy ez elfogadhatatlan. Ilyenkor mi történik? Ez egy ilyen kognitív blokkot okoz mind a két félben, mert a főnök azt mondja, hogy én nem fogadom be ezt az információt, amit most hallottam, amik tények. Tehát nem arról van szó, hogy valami jövőbeli projekciót mondunk, hanem itt tartunk, ez van, csúszunk, kész, nincs kész a projekt. Ma kellett volna befejezni, de látszik, hogy nem vagyunk készen. Nem fogadom el, amit te mondasz, a tényeket. A másik oldalról meg egy abszolút bizalmatlanságot szül, mert hiszen problémákkal én meg szeretném oldani, főnök, azt a projektet, de gondban vagyok, segítségre van szükségem, ezzel fordulok feléd, elmondom, hogy mi a helyzet, gyere, találjuk ki együtt, segíts megoldani ezt a problémát, mert hiszen ez mind a kettőnk cége, és közösen dolgozunk azért, hogy ezek a projektek sikeresek legyenek, de nem segítséget kapok cserébe, hanem egy abszolút elutasítást, és mind a két fél zsákutcába kerül.
4: Én a karikatúrájátok egy része ezzel a kérdéskörrel foglalkozik, és azok milyen szórakoztatóak, én is így egy néhányat, nem tudom, a reggeli stand-up során beküldök így a csapatnak, és akkor kacarászunk rajta, és próbáljuk nem így csinálni. De hogy amit most mondasz, az nem biztos, hogy csak a projekt végén fordul elő, sőt, ugye az említett könyv az pontosan azt az állítást fogalmazza meg, hogy azok a projektek, amik rosszak lesznek, azok általában az elejétől kezdve rosszak. Nem tudom, biztos láttál egyébként ilyen példákat, amikor ez a blokk ez már az elején elkészül, mert hogy mondjuk valaki, aki felméri a projektet, az megpróbálja elmondani, hogy mit kell csinálni, de aki meg eldönti, hogy ez hogy folytatódjon, ő ezt nem biztos, hogy elfogadja, hogy ezzel találkoztál már karriered során?
5: Nagyon sokszor biztos nem okoztam ezzel nagy meglepetést. Hát egy klasszikus ilyen valóságtorzító történet az, amikor szállító ad egy ajánlatot egy megrendelőnek valamilyen informatikai rendszer megvalósítására, a szakértők szállító oldalon elemzik a problémát, összeállítanak egy szakmai ajánlati részt, amiben van egy erőforrás becslés, és azt mondják, hogy 1200 embernek megvalósítani ezt a projektet, az értékesítő megkapja ezt a becslést, és tudja, hogy ő már 2 héttel ezelőtt, anélkül, hogy megkérdezte volna a saját szakértőit, beígérte az ügyfélnek, hogy ezt 2 hónap alatt le fogják szállítani, és nem fog többbe kerülni, mint 300 embernapnyi extra munka, és akkor vissza is küldi, hogy akkor srácok, ez nem fog bemenni, legyetek szívesek ezt akkor a negyedére levenni, mert csak így fogjuk tudni eladni a projektet, majd lesz valami, majd valahogy megoldjuk, majd CR-ekből majd visszahozzuk, mindet csak csináljátok. És akkor a projekt alapjaiban már beteg, tehát ebből nem lehet már ezekkel az alapfeltételekkel jól kijönni, garantált a frusztráció, garantált a csalódás mind a két oldalon, garantált a végrehajtó rétegnek az óriási ilyen extra teherviselése, mert hogy majd rajtuk fog azt csattanni, hogy jóval rövidebb idő alatt és biztosan rosszabb minőségben kell majd valamit produkálniuk, ami meg elkezdett mocorogni, és a vége egyébként nagyon sokszor mégiscsak az, hogy sokkal többbe kerül, és mégiscsak ki kell fizetni a szerencsétlen ügyfélnek a nem az 1200, hanem a 2200 embernapot, meg nincsen meg 2 hónap alatt, mert 2 évig tart a projekt. Na de hát valahogy az elején be kellett kerülni, valahogy meg kellett nyerni ezt a tendert, és akkor egy ilyen álom setupot csinálnak, ami talán még gyanús is mind a két félnek, de annyira akarják csinálni, hogy nem néznek rá a valóságra, felteszik a szemellenzőt, és akkor...
4: Ez egy ilyen közösen kreált hazugság, ami kényelmessé teszi a jelent, de kényelmetlenné a jövőt. Ez, röviden ezt így tudnám szumázni. Viszont emberileg, vagy mondjuk így a munkatársilag, vagy csapatilag azért ennek a jól sejtem, akkor nem az a következménye, hogy nem tudom, ilyen lojális, lelkes, motivált emberek maradnak a bordon, hogy ez olyan szempontból is veszélyes játék, hogy akkor azok, akik valódi értékteremtők, ők esetleg kicsekkolnak ebből a rendszerből?
5: Hát igen, ez már egy projektnél sem fenntartható sokszor újra meg újra átélni, ezt ez azt jelenti, hogy a motivációját fogja veszíteni mindenki, aki benne ül ezekben a projektekben, mert ha újra és újra lehetetlen kihívásokkal szembesülsz, vagy nagyon nehéz kihívásokkal. És akkor egyébként itt fontos az az alapgondolat, hogy minden projekt különböző, minden projekt egy új kaland. Hallottam már ezt is felső vezetőtől, ezt a kérdést, hogy de biztos, 100% biztos, hogy nem lehet megcsinálni ilyen keretek között, mondjuk 150 embernapból ezt a projektet, és akkor azt mondod, hogy hát nem teljesen biztos, vagy te még teljesen biztos, hogy ezt a 150 nyitott hibát egy hét alatt nem tudjátok kijavítani? Teljesen biztos. És akkor azt mondod, hogy hát nem teljesen biztos, de 1% esélye sincs, mert eddig az átlagunk az elmúlt 4 hónapban az volt, hogy 12 hibát javítottunk ki egy hónap alatt. És akkor erre jön az a válasz, a felsővezetői válasz, hogy ne gondolkozzatok ilyen negatívan, lelkesedés kell, meg kell akarni csinálni, gyerünk támadás előre, hogyha nem teljesen biztos, akkor gyerünk, csináljátok, hát ha jó lesz, de nem lesz jó, tudjuk.
4: Hát ugye ez meg a Dumb és Dumber, hogyha már Brian Eltét említetted, egy másik klasszikus, ahol a 1 millióhoz, akkor van remény.
5: Így van.
4: Ugye a csajozás sos jelenet, de hogy itt azt gondolom, hogyha így beszéltünk arról, hogy itt a kommunikáció, meg valóságérzékelés, meg közös megértés, hogy itt ugye a kulcs szereplő azért valószínűleg a projektmenedzser, aki összeköti a szereplőket, és hogy ő valójában egy fontos karakter, aki vezetőként, vagy nem tudom, menedzserként így felelősséget vállal egyik és másik oldal dolgairent is, hogy szerinted akkor ennek fényében ki lesz az, aki jó projektmenedzsernek minősül, hogy honnan ismerszik meg, vagy mi jellemző rá ilyen szempontból?
5: Szerintem a jó projektmenedzser az, aki kézbe tudja fogni az egész projektet, vezetőként is tud funkcionálni, és felelősséget tud vállalni a projekt sikerét oly módon, hogy ő valóban egy nem ideális közegben is mindent megtesz azért, és adott esetben nem szokványos megoldásokat talál, kilép a keretek közül, nagyon jól tud projekt érdeket érvényesíteni, és megtalálja azokat az egyébként elsőre nem triviális megoldási utakat is, amik odáig vezetnek, hogy ezt a projektet sikerre vigye, és akkor a siker alatt most nem azt értjük, hogy az első napon, vagy a szélzesek, vagy a nem tudom ki által megálmodott hatalmas nagy szkópot, meg csodálatos kereteket pontról pontra teljesíti, hanem hogy valamiféle elég jó eredményt elér a meghatározott keretek között, és azt figyelembe véve, amiért eredetileg az a projekt indult, és azt értve azt a célt, meg azt a kiváltó okot, arra fókuszálva hoz, szállít valamiféle elfogadható, és megint azt mondta szót használom, hogy elég jó megoldást.
4: És akkor ez lehet, hogy hozzátenném akkor azt, amit Shiva Force-ba láttam a kollégákon, hogy az is például egy nagy küzdelem, hogy nálunk az assessment, ugye a felmérés szakasza, az egy nagyon fontos dolog, de hogy ezt mindig nehéz átvinni, mert még nincs feltétlenül kézzelfogható eredménye, meg akkor miért kell ezen ennyit szöszölni, de valójában azt a képességet, hogy akkor a projekt meg a projektmenedzser így lásson a pályán, meg tudjon egy ilyen mozgásteret kiépíteni, azt azért az biztosítja, hogy előtte azért ezt jól felmérték, és hogy valószínűleg ez is már egy olyan konfliktus zóna, ami lehet, hogy mondjuk néhány tényleg sikeres projekt után már van ezzel kapcsolatban bizalom, de hogy én ebbe beletenném akkor azt a bátorságot is, hogy mondjuk ki kell állni azért, hogy ezt valószínűleg így érdemes csinálni, és így nem fogtok ti sem csalódni, és akkor sem, hogyha az elején ez nem tűnik még annyira érvényesnek. Ez a bátorság dolog, ez valószínűleg szintén akkor egy PM erény kell, hogy legyen.
5: Hát mindenképpen, meg most egy nagyon fontos dolgot mondtál azzal, hogy nem csak csinálni kell a projektet, hanem el is kell hitetni, és meg kell magyarázni a projektben résztvevőknek, hogy miért úgy csináljuk, ahogy csináljuk. Hát mondtad itt most az igények felmérését az elején, hogy miért kell abba, hogy részletesen felmérjük az igényeket, meg megtervezzük, miért kell abba energiát tenni, miért nem lehet az első nap nekiesni, és már nyomni is a kódot, és ezzel programozni, és hogy miért szükséges egy ilyen, azt szerintem a projektvezetőnek el kell tudnia magyarázni, és meg kell tudnia indokolni úgy, hogy a másik fél ezt be tudja fogadni, tehát nem a projektmenedzsment szent könyvéből kell 46 oldalt felolvasni, hanem három mondatban meg kell értetni az ügyféllel meg a résztvevőkkel, hogy ez most azért fontos, mert ha most átnézzük, akkor sokkal olcsóbb lesz, és sokkal biztosabban tudunk majd a megvalósítási szakaszban haladni előre. És nagyon fontos az, hogy egy jó projektvezető, attól jó projektvezető, hogy elfogadja a valóságot olyannak, amilyen, és azokat adottságnak kezeli, még ha oly nehezek is, és azokkal az adottságokkal együtt tud élni, megérti őket, és reagál rájuk, és válaszol rájuk. Tehát, hogyha egy olyan közegben mozog, ami tök általános, és olyan közegben kell projektet csinálni, ahol nem elérhetők az erőforrások, mert az elméletek projektre allokált emberek, azok 17 másik projekten is rajta vannak, és nem jönnek el a megbeszélésre, meg nem válaszolnak az e-mailekre. Ez egy teljesen hétköznapi sztori. Akkor nem az a helyes válasz erre, hogy megállok a projektemmel, és várom, hogy válaszoljanak már, időnként írok egy eszkalációs levelet, és egyébként meg sajnálkozok, és folyamatosan tologatom arrébb a határidőket a projektterben, mert még mindig nem válaszoltak, hanem megkeresem annak a módját, hogy abban az adott közegben hogyan lehet azokat az információkat összeretni, azokat az embereket elérni, hogyan lehet őket motiválni, és hogyan tudok ezzel főzni most, amin van, mert mindig ez a cél, hogy abban az adott közegben, azokkal a perem feltételekkel, amik nagyon sokszor nem ideálisak egyébként a projektek sikeres végrehajtására, mégiscsak azokból hozzuk ki a lehető legtöbbet. Ez a projektvezető feladata.
4: Ez cool, nagyon jól hangzik, és azt gondolom, akár mostani, meg múltbéli környezeteimből is, én is ismerek jó néhány embert, aki szerintem ezt csodálatosan csinálja, de azért valamiért az az érzésem, hogy mondjuk a nagy átlagban nem itt tartunk, hogy szerinted hol bicsaklik meg ez a történet, és akkor nem csak projektmenedzserek, hanem hogy általában akkor mondjuk így ilyen vezetők szintjén, honnan tanultunk egyáltalán vezetőnek lenni?
5: Hát a projekttudatosság és a vezetői tudatosság az kicsit kéz a kézben járnak olyan szempontból, hogy nagyon sok vezető sem az egyikről, sem a másikról nem tudja pontosan megmondani, hogy az miről szól és hogyan kéne működni. Én úgy látom, hogy a vezetői tudatosság meg az alázat, a vezetői pozíciók felé irányuló alázat az nagyon alacsony szinten van így az egész iparágunkban meg a gazdaságban, de most nem csak Magyarországról beszélek, hanem talán az egész nyugati társadalomról. Nagyon kevés olyan vezetőt ismerek, aki tudatos tanulta volna ezt, aki próbálná megfogalmazni, hogy neki mi a szerepe, hol vannak a felelősségi körei, mi az a működési szint, ahol ő neki ki kell fejteni a hatását a hétköznapokban. Nagyon kevesen tudnak tudatosan nyilatkozni ilyen vezetői működésekről, mint delegálás, visszajelzés, vagy a saját szervezeti egységének a strukturális formálása, a folyamatok csiszolása, érdekképviselet, ezek ilyen nagyon zsigeri, nagyon hát ilyen szedett-vedett forrásokból táplálkozó módon alakulnak ki. de ide még a hollywoodi filmeket is, meg a vicces képregényeket is ide lehet érteni, meg nagyon erős működésformálója erre van a mintának, amit az előző, amit ő a saját főnökétől látott, tehát hogy ez öröklődik egyik generáció vezető generációról a másikra, hogy hogyan működnek a vezetők, és nagyon, nagyon kevés olyat látok, hogy valaki így megállna és végig gondolja, hogy mi mindent csinál így egy hétköznap, mint vezető, mivel töltöttem én az időmet, hát a vezetők nagy része reggel 8-tól délután 6-ig meetingen rohadt bent, online vagy személyes meetingen, vagy egyszerre a kettőn.
4: Vagy egyszerre hárman.
5: Vagy egyszerre hárman, igen, igen. Ami abszurd, mert hogy nem lehet három helyen lenni egyszerre, de hogy ugye tele vannak így a naptárak, még büszkék is rá, így mutogatják ilyen önsajnálattól átitatva, hogy úristen, nézd meg, milyen a hetem, hát nekem meghalni sincsen időm, és akkor valóban látszott egy ilyen tiritarka kis kockákkal teli naptárat, ahol teljesen mindegy, hogy hova megy be, vagy hova nem, valószínűleg sehol nem tud normálisan dolgozni.
4: És innen egy kicsit lehet, hogy most visszaugranék, hogy beszélget még az elején arról, hogy a mondjuk a hivatalos kommunikáció és az informális csatornák azok hogyan működnek. Ide visszakanyarodva kíváncsi vagyok, hogy mit értesz akár informális csatornák alatt, mert itt akár a most így említett ilyen néhány gyakorlatot is, vagy a viselkedést, vagy például ezeknek a diszkomfortjait is ki lehet akár lihegni, meg lehet beszélni, lehet, hogy akkor a valódi valóságtól egy kicsit eltérő szint alakul ki, de hogy említettél még céges bulit, vagy ebédlőt, vagy cigizőt, hogy szerinted mi történik ezeken, vagy hogy érdemes jelen lenni ezekben a terekben? Akár vezetőként, igen.
5: Hát nagyon sok vezetőnél látom azt, hogy teljesen kimaradnak ezekből a terekből, meg ezekből az informális információ cserékből, amint megjelenik egy vezető akár egy ilyen közegben is, az emberek bezárnak. De ennek a bezárásnak szerintem pont az az oka, hogy egyébként sincs meg az az alapbizalmi viszony köztük, hogy őszintén megnyíljanak fel, és őszinte legyen ez a kommunikáció. Az természetes, hogy a legliberálisabb, legszerethetőbb, legcukorfalatabb vezetőnek is lesz valamiféle egy ilyen vezetői respektje. Tehát, hogy nem lehet és nem is kell azt elvárni vezetőként, hogy ugyanolyan pajti legyek, mint programozó csapat bármelyik tagja, az amúgy nem is egészséges szerintem. Tehát valamiféle vezetői leválás vagy vezetői pozíciónak a megtartása szükséges, de ettől még nyugodtan lehet őszintén beszélni a problémákról. Szóval az alapja ennek az, hogy kell egyfajta őszinte oda-vissza kommunikációnak működnie, aminek meg például az egyik gyakorlati alapja az, hogy érjen hibázni, és hogy a vezető hogyan reagál arra a szituációra, hogyha valaki hibázik, mennyire nyújt kezet, mennyire ad objektív visszajelzést, mennyire segít, vagy mennyire határolódik el ugye ettől a problémától, mondjuk úgy, hogy azt mondja, hogy hát ez elfogadható. Kell egyfajta vezetői hitelességet is nyújtania, tehát valamennyire ott kell lenni a szakmában, értenie kell legalább alapszinten azokat a problémákat, amikkel egyébként operatív szinten szembesülnek az emberek. Meg kell mutatnia azt is, hogy ő is ember, tehát be kell engednie, akár úgy is, hogy ő is felvállalja a saját hibáit időnként. És szerintem ez az elérhetőség, meg hozzám lehet fordulni. Én azért vagyok itt, hogy segítsek azért alapvetően, meg hogy elnyőt nyújtsak, meg hogy vigyázzak rátok, meg hogy összefogjam ezt az egész csapatot, és amúgy én is csapattag vagyok, tudom, hogy kiemeltebb szerepem van vezetőként, mert a csapat vezetőjéből csak egy van, programozóból meg mondjuk 15, de attól még én is csak a csapatnak egy tagja vagyok, és én is tehetetlen vagyok nélkületek, meg ti is nélkülem, illetve hát nagyon sokszor egyébként sajnos ki szokott alakulni olyan vezetői pozíció is, ahol annyira elszigetelődik egy vezető, hogy valójában ha eltűnik, akkor azt a csapat nem, hogy nem bánja, hanem elkezdenek úgy működni, mint hogyha ugye a kéziféket kiengedték volna.
4: Ja, vagy esetleg észre se veszik, rosszabb eset, de mondok egy másik, nem tudom mennyire szélsőséges, vagy mennyire tipikus példa, ezt mindenki döntse el annak függvényében, hogy mondjuk mi a saját megélése, hogy mondjuk projekt, értekezlet, vagy nem tudom, egy all staff meeting, és reggeltől estig céges prezentációk, és adatok, és számok, természetesen a fájdalompontok érintése nélkül, a vezető rendkívül boldog, az emberek nyitott szemmel, lelkesnek tűnve figyelnek, mi történik itt valójában. Az explicit és az implicit dolgok valószínűleg különböznek.
5: Hát ugye ez most egy fantázia volt, amit elmondtál, igen. Szerintem igen, illetve egy külső elvárt működés, miszerint minden ugye nyári céges buli van, all staff meeting például, és összegyűlik az egész cég, és akkor azt mondtad ugye, hogy mi az elvárás, a dolgozók csillogó szemmel izgatottan nézik a különböző részlegek éves eredményeit és statisztikáit, a részlegek vezetői, meg a fővezérek pedig lánglelkű beszédeket tartanak arról, hogy mennyire csodálatosan sikerült az év, és milyen szuperül megy a cégnek, és mindenkit mennyire szeretnek. A valóság ezzel szemben, az általam látott valóság ezzel szemben az, hogy a dolgozók halára unják magukat, és már az ebéd után elsunyognak ugye a szállodai szobába a dugi pálinkát meginni, hogy kibírják még a délutáni 4 órányi ilyen statisztika előadást, meg unalmas darálást. A vezetők, meg a vezérek meg rettegnek, mert amúgy megszoronganak amiatt, hogy emberek előtt kell beszélniük, és csak túl szeretnének már lenni az egészen, és arra várnak, hogy tudják már a saját szekciójukat, és hagyj menjenek már ők is a wellnessbe végre, meg vegyék elő ők is a dugi pálinkát. Szóval az egész egy ilyen, ez megint tök jó példa erre a nem őszinte működésre. Valami olyat csinálnak, amitről azt gondolják, hogy elvárják tőlük, mert egy cégnek így kéne működnie, de igazából senkinek se jó ez.
4: Ebből szűröm le, hogy ugye mégis nem egy színdarabban játszunk, hanem projekteket csinálunk, és azt gondolom, hogy körbejártuk részletesen, hogy mondjuk mik a félelmek, mik az ilyen különbségek a valóság, meg mondjuk a felpimpelt valóság között, milyen a jó projektmenedzser, de hogyha még egy mondatba kellene így valahogy leszűrnöm, hogy miről beszélgettünk, az, hogyha valami senkinek sem jó, akkor minek erőltetni. És akkor nem tudom, ezzel zárnám a beszélgetésünket, és arra bíztatom egyébként a mindenkit, aki mondjuk projektekben él, hogy ő is saját mozgásterében akkor próbáljon egy őszintébb diskurzusban részt venni, illetve akkor mindenkinek, hogyha munícióra van szüksége, vagy egy kis kacagásra, akkor a Derrick and Harry feedet azt minden reggel, vagy nem tudom milyen gyakran posztoltok, de nyissa meg és sóhajtson egy nagyot, hogy tényleg. Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
5: Köszönöm én is, hogy itt lehettem.
4: Ez volt az Epic Stories a Rádiókafén és a Podcast lejátszókban. A mai vendégünk Tanács Lajos, a Wunderplan tanácsadó és IT cégnek a tulajdonosa, illetve a Derrick and Harry Insta blognak a szerzője volt, és a projekt frusztrációkról, illetve a jó projektmenedzserekről, illetve a fejlesztendő gyakorlatokról beszélgettünk a mai nap. Ne felejtsétek el a követés gombot megnyomni a podcast lejátszókban, hogyha még nem tettétek, és találkozunk jövő héten is. Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátok.

Átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk?

0: nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
1: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája. Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
3: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
4: A kormányfő újabb támogatást kér a nagyvállalatoktól. 3 civil szervezet is segít a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatal kialakításában. Az ukrán elnök szerint veszélyes választást rendezni háború idején. Délelőtt még lehetnek elszórtan záporok, majd sokat süt a nap, 28 fok várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. A kormányfő arra kérte a nagyvállalatokat, hogy támogassák az október 23-i állami ünnepséget is. Úgy gondoljuk, hogy úgy lenne méltányos és helyes, ha nem csak az adófizetők állnák ennek az ünnepnek a megemlékezését, mondta tegnap délelőtt paksi sajtótájékoztatóján a kormányfő. Teremtsünk ebből hagyományt, hogy ne kelljen mindig a miniszterelnöknek külön szólnia, hogy létezik társadalmi felelősségvállalás, tette hozzá Magyar Péter, példaként említve, hogy most is elbüszkélkednek a cégek azzal, hogy mi mindennel járultak hozzá a dunai fenék küszöb építéséhez. A Duna vízszintjének emelkedése, illetve az épülő fenékküszöb miatt Pakson már 4 turbina üzemel a 8-ból, és néhány napon belül a maradék 4 is üzembe állhat. 3 civil szervezet is segít a vagyon visszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal kialakításában. A TASZ, a Helsinki Bizottság és a K-Monitor is részt vesz a hivatal vezetőinek kiválasztásában. Hantos István a bizottság elnöke közösségi oldalán jelezte, a civil szféra bevonása a valódi társadalmi kontrollt és a szakmai garanciák biztosítását jelentik. A szervezetek szakértelmükkel, független szempontjaikkal és felkészültségükkel közvetlenül segítik őket, hogy a legmegfelelőbb döntés születhessen meg. Megújul az egyik legforgalmasabb elővárosi vasútvonal, a Budapest

0: Pest, Fót, Veresegyház, Őrbottyán, Vác viszonylatban 2030-ra ígérik a korszerűsítést, így a jelenlegi egy helyett óránként akár 4-6 vonat is közlekedhet majd. Az akadálymentes állomáson lesznek P+R és B+R parkolók, ez utóbbiak a kerékpárosokat várják majd, és a felújított vasútvonal az M3-as metró meghosszabbításával is megteremti az összeköttetést. A beruházáshoz mintegy 174 milliárd forintot használnak fel a kohéziós alapból, jelentette be a Facebookon a közlekedési és beruházási miniszter. Az ukrán elnök szerint veszélyes választást rendezni háború idején. Volodymyr Zelenszky arra a sokak által vitatott javaslatra válaszolt, amelyet a volt védelmi minisztere Mihajlo Fedorov tett. Fedorov augusztusban közzétett egy videót, amiben többek között arról beszélt, hogy Ukrajnának meg kell teremtenie a demokráciát a háború alatt is, azaz annak a feltételeit, hogy az ország akár választásokat tudjon tartani. Egy néhány hete készült felmérés szerint mindössze a megkérdezettek 15%-a vélekedik úgy, hogy választást kellene rendezni már a háború vége előtt.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Délelőtt még elszórtan lehet futó zápor, majd csak időnként sűrűsödhet be a felhőzet és sok napsütésre számíthatunk. Általában mérsékelt marad az északi-északnyugati szél, délután pedig 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Jó ég, Jamie.
3: Jó hét! De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
1: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva, a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Hogy kérem szépen, a paksi atomerőmű leállása fellángolt a vita ennek kapcsán, hogy a megújulóknak, mint olyanoknak van-e értelmük, ha nem tudjuk azoknak az előnyeit non-stop szedni. Úgyhogy egy kicsit beszélgessünk erről, hogy hogy lehet mégis ezt valahogy megoldani. Dr. Szilva Attila van a vonal túlsó végén, ő fizikus, a BME és az Uppsalai Egyetem korábbi kutatója, a Furik blog szerzője. Jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
5: Ugye a legfőbb érv pont a megújulókkal kapcsolatban, hogy azok nagyon időjárás függőek, akár a szél, akár a naperőművek, és hogy nem lehet velük mit kezdeni, ezért kellenek az úgynevezett gázmotoros erőművek, amikor nem termelnek ezek a megújuló erőművek, akkor azokat be lehet röffenteni, vagy a szénerőműveket, vagy nagy Isten az atomerőműveket. És hát most, hogy ilyen kényszer helyzet állt elő, ugye az alacsony vízállás meg az aszály miatt Paks kiesett, megint fellángolt erről a vita. Van erre egyáltalán ma jelen pillanatban jó megoldás?
6: Jó reggelt kívánok még egyszer, és egyre inkább van megoldás, ugye ez pedig az energiatárolásnak a felfutása, amiben egy forradalom történik a világban. Uh-huh. Ugye egyre inkább sikerül eltárolni az energiát, amit a megújulók energiát, a napelemeket, napenergiát, amiket a napelemek megtermelnek a nappali órákban, azt egyre inkább sikerül eltárolni az éjszakai órákra, és hogy igen, a napenergia, a nap és a szél az időjárás függő, de lassan ebben a korszakban, amikor a klímaváltozás ennyire intenzív, és ennyire egy új korszakba léptünk, látjuk, hogy a nukleáris energia is lassan lehet mondani, hogy időjárás függőek, tehát könnyen előállhat az a helyzet, hogy ha nem is kell teljesen leállítani a nukleáris erőműveket, az lenne jó, hogyha nem kellene, mert a teljes leállás az tényleg egy óriási kiesés, és az tényleg technikailag egy nagyon nehéz helyzet. De az könnyen előfordulhat, hogy a mostani helyzet, hogy le kell tekerni a teljesítményt, a 2 gigawatt paksi teljesítményt akár a felére, vagy akár a 10%-ára, mint amit most látunk, ez a jövőben is előfordulhat, hogyha a Duna vízállása alacsony lesz nyáron.
5: Oké, most az történt.
6: Igen. Igen, megvárom a kérdést, igen.
5: Most az történt ugye, hogy jobb hiány az esti órákban ugye a kormány felszólította a lakosságot, meg a nagyfogyasztókat, hogy vegyenek vissza egy kicsit, és egyébként a hiányzó áram mennyiséget importból kellett beszerezni az országnak, ami meg majd fájni fog a költségvetésnek, ha már nem most fáj.
6: Így van, és egyébként a mostani krízis nélkül is azt látjuk, hogy Magyarországnak az elektromos áramnak a kb. A 20%-át az éves átlagban külföldről szerzi be, és ez jelentősen meg is drágítja az áramtermelés, az egyik oka, hogy Magyarországon kifejezetten drága az áram, európai összehasonlításban is, és az egy másik dolog, hogy magában Európában is egész magasak az áramárak, ugye a világ, hogy összehasonlítjuk például az Egyesült Államokkal, vagy a világ többi részével. Szóval emiatt, mindemellett a szél és a nap az viszont a mostan a legolcsóbb energiatermelési formává vált, és ezt hozzá kell tenni, hogy ez így van még a tárolással együtt is. Na most sokszor olvashatunk erről az utóbbi időben a tárolás felfutásáról, leginkább Kaliforniát szokták példának hozni, vagy a múltkori adásban beszéltem Chiléről, de nagyon fontos megemlíteni itt Bulgáriát, ami az új szuperstár, tehát itt a múlt hét szerdán jött ki az Ember nevű think tank tőle egy új jelentés, hogy hogy állnak a tárolók világszerte most. Erről a Furiknak a Facebook oldalán is írtunk különböző posztokat, és az Bulgáriát Kaliforniával egy lapon említik, ugyanis ott az elmúlt években megtörtént az a beruházás, ami elmaradt mondjuk Magyarországon.
5: No, ugye, ez, de ez...
6: És
5: ez,
6: ott
5: ez,
6: sikerült elmenteni, tehát ott olyan szintre feljött Bulgária, hogy ott szemben Romániával és Magyarországgal ott a nukleáris erőművek nem estek ki, viszont lett annyi akkumulátor az esti órákra, annyi akkumulátor, hogy az esti órákban még akár áramot exportálni is tudtak, ami egy hatalmas fejlemény.
5: Hát ez lenne a kívánatos. Menjünk bele a részletekbe. Kinek kell ezeket az akkumulátorokat működtetni? A lakosságnak? Az elektromos autókból tápláljuk vissza este, amikor szükséges, és nappal töltsük a felemmát? Vagy mondjuk egy vállalat csináljon akkumulátortelepeket is magának, illetve az állam, vagy az állam csináljon ilyen hatalmas nagy akkumulátortelepeket? Vagy ez hogy működik a gyakorlatban?
6: Hát többféle megoldás van, amiről én beszéltem, meg a másfél fok nevű oldalon a cikkben írtam, azok az ipari akkumulátorok, illetve ezeket szerezték be Bulgáriában is. Egyébként maguk a, ugye amikor akkumulátorról, meg akkumulátorgyártásról beszélünk, akkor legtöbb embernek ugye az autókba tett akkumulátorok jutnak eszükbe, de van ennek egy másik ága, ezek pedig az ipari akkumulátorok, amiket úgy kell kezdeni, nagy konténerben vannak, amiket hajókra tesznek, tipikusan Kínába gyártják ezeket, majd eljutatják a világ valamelyik pontjára, ott lerakják, vannak benne van a műszaki felszerelés, az inverterek, amiket hozzá lehet csatolni a hálózathoz, és akkor emiatt ez egy olyan technológia, amit nagyon gyorsan lehet telepíteni, le kell rakni egy helyre, és hozzá kell csatlakoztatni a hálózathoz. És az egyszerűsége okán, ahogy ezt le lehet szállítani, meg le lehet gyártani, emiatt terjed ez nagyon intenzíven, tehát az egész energiás technológiának ez a leggyorsabban felfutó ága most jelenleg, ez az energiatárolás, úgyhogy ezeket így kell képzelni, tehát ezek az ipari akkumulátorok, és hát ezek ilyen vas-foszfát akkumulátorok egyébként, litium-vas-foszfát LFP akkumulátorok, és hogyha az autókban is ilyenek kerülnek most már nagyon nagy számban, és ezek az akkumulátorok alkalmasok arra, hogy újra feltöltsük őket, lemerítsük, lemerüljenek. Úgyhogy tulajdonképpen az akkumulátorok, az autóba került akkumulátorok is, amik ilyen akkumulátorok is alkalmasak az energiatárolásra, és be lehetne kapcsolni az autókat is. Vannak erre kísérletek, hogy maguk az autók és az autóban lévő akkumulátorok is hasznosulhatnak, tehát azok is a hálózat részévé válnak, és akkor ilyentől kezdve az elektromos autózás az nem csak egy probléma, hogy el kell látni őket árammal, hanem az a megoldás része is, ugyanis este ők is be tudnak segíteni.
2: Igen. Na most hová lesz a világ, hogyha minden autót elektrifikálunk, elektromos autó lesz, elkezdjük elrakni az áramot akkumulátorokba, hogy ebbe egy csomó olyan alapanyag kell, amikről már most óriási viták, harcok, területfoglalások, kizárólagosságok, nem tudom, hogy még folynak, gondoljunk csak a litiumra, de még egyéb kobalt, nem tudom, hogy micsoda. Tehát miben tároljunk? Mi lenne az igazi jó megoldás?
6: Igen, hát ez a legnagyobb kérdés most, hogy ezekkel mi történik. Ugye azt látjuk, hogy az, hogy az áramot egyáltalán el tudjuk tárolni, ez körülbelül olyan dolog, mint amikor felfedeztük a hűtőt, és az élelmiszert el tudtuk tárolni. Uh-huh. Tehát ez egy óriási váltás, tehát hogy azelőtt azt ugye meg kellett tenni véges időn belül, amit behoztunk, és miután lett hűtő, az sokkal kényelmesebbített az életünket. Tehát körülbelül az energiarendszerben is ez egy hasonló fontos dolog. Tehát ráadásul, hogyha tiszta energiát tárolunk el, akkor olyan értem, hogy klíma szempontból tiszta energiát, energiát, amiket a nap meg a szél termel meg, akkor ezzel nagyon-nagyon jelentősen tudjuk mérsékelni a klímaváltozás hatását. Tehát ez a pozitív oldal a dolognak. Nyilván van környezeti ára is ennek, de ugyanúgy, mint hogy a víztározós erőműveknél is előfordulhat, hogy helyben ez gondot okoz, hogyha ott a környezet, hogyha víztározókat építünk, és sokszor konfliktusokhoz vezet, ugyanez igaz az akkumulátorokra is, egy teljesen más értelemben. Viszont itt, amit a cikkben is írok, fontos beszélni, hogy milyen típusú akkumulátorokról beszélünk, és ugye a kérdés is erre vonatkozott. Vannak azok, amiket például a Gödön is gyártottak akkumulátorokat, ahol egy TV összeszerelő üzemből, mert alakítottak át akkumulátorgyárra, ott egy ilyen nikkel-kobalt akkumulátorokat gyártottak, ami a lehető legrosszabb megoldás környezeti szempontból, mint bányászati szempontból, ugye tudjuk a kobalt bányászat az mit jelent, tehát gyerekjogok, emberi jogok, mindenféle dolgok előjönnek, tehát ez nem egy sok szempontból nem ideális. Ennél jobb az, amit a lítiumos foszfát, de igazán legjobb az a nátriumos akkumulátor lenne a jelenlegi technológiai szinten. Ez az akkumulátor, ami tulajdonképpen aminek a Debrecenben, ez a kínai gyár, aminek a Debrecenben is van gyára, ez képes is lenne gyártani, tehát ebben is a kínaiak vannak sajnos legelőlebb az innovációban, de hogy a nátrium az ugye a konyhasónak egy alkotó eleme, és ebből is lehetne gyártani akkumulátorokat. Ezek picit nehezebb, mint a litiumos, tehát az autókban nem biztos, hogy a legjobb, mert az energiasűrűség is picit alacsonyabb, de hogyha konténerekbe tesszük őket, vagy egyáltalán, hogyha az ipari akkumulátorokhoz ez megfelelő lenne. Ugye az a probléma, hogy a lítium ára az most viszonylag alacsony, az egyik probléma, és emiatt ez egy kicsit konkurál a...
5: Oké.
2: De legalább nem gyullad ki. Mert ugye ez is egy olyan tényező szerintem, amit a háztartásokba szerelésnél érdemes figyelembe venni.
6: Hát igen, ez a tűzveszélyesség, ez egy érdekes téma, hogy például az elektromos autóknál, amit látunk a statisztikák alapján, hogy még mindig inkább a benzines autók gyulladnak fel. Igaz, hogy azok között vannak régebbiek is, tehát olyan statisztikát nem nagyon találni, ahol a legújabbakat nézzük meg, de hogyha megnézzük azt, hogy a statisztikákat, hogy milyen autó gyullad fel, akkor azt látjuk, hogy statisztikailag még mindig a belső égésűek vezetnek ebben. Tehát ez egy mítosz, hogy az elektromos autó.
5: Mekkora beruházási igénye van annak, hogy ezt a problémát jelesül, hogyha Paks kiesik, és csak megújulókra vagyunk ráutalva, és nem szeretnénk se energiát importálni, se gázmotoros erőműveket röffenteni, ahhoz mekkora tárolókapacitás kellhet, hány gigawatt, és az nagyjából mennyibe kerülne?
6: Hát ugye azt látjuk, hogy a tervek szerint a különböző think tankek is erről beszéltek, meg a maga kormány, ugye a Magyar Péter miniszterelnök is azt jelentette be, hogy 3 gigawatt ipari tárolást terveznek telepíteni. Uh-huh. Tehát ez ugye úgy képzeljük el, hogy a Paks az 2 gigawatt, de az állandóan van, hogyha éppen nincs klíma, tehát nincs a klímaváltozás miatt nincs kiszáradt Duna, akkor az alap esetben 2 gigawatt lenne, de látjuk, hogy ez nyáron le tud menni 0,2 gigawatt, tehát ilyen 200 valahány megawattig is. Viszont a napenergia sús teljesítménye dél körül az ilyen 7 gigawatt körül van most, vagy akár 8-at is most már eléri, 7 és 8 között van valahol, ami 2030-ra fel fog menni 11-12 közé. Tehát ez egy óriási csúcs. Ugye látjuk azt, hogy már most a jelenlegi körülmények között, amikor Paks felére esik, még akkor is képesek vagyunk napközben, akkor is képes az ország exportálni áramot, ami egy nem egy köztudott dolog, de ez egy nagyon-nagyon érdekes jelenség, hogy annyira felfutott a nap. Na most, hogyha ebből valamit sikerül estére elmenteni, akkor az nagyon segítene, és hogyha, tehát ezt úgy kell képzelni, hogy mire képül a 3, vagy az én véleményem szerint akár még ennél több tároló is kellene, akár 4, hogyha ez kiépül, akkor hogyha emellé lesz 11-12 giga csúcs napteljesítmény, napelem csúcs, akkor az meg tudja oldani azt legalábbis, hogyha az esti, a nyári napokon kiesik a Paks, akkor azt tudja pótolni. Tehát akkor kijöhetünk oda, hogy nem lesz szükség kifejezetten nagy importra. Ezek a számok azért nagyjából kijönnek. Azt lehet tudni, hogy ezek az akkumulátorok 2-4 óráig működnek. Ugye mindig fel szokták tenni a kérdést, hogy ha akkumulátorokról beszélünk, akkor miért nem az eltárolt energiáról beszélünk. Uh-huh. Hát ugye mindegy kettőről lehet beszélni. Az egyik az ugye a csőnek a mérete, hogy a maximális teljesítmény, az, hogy mennyire lehet ezeket tölteni, a másik pedig az, hogy mennyi energiát tudnak tárolni, tehát ezt mindig úgy érdemes elképzelni, hogy meg kell szorozni 2-4 órával, és akkor nagyjából kijön az eltárolt energia.
5: Akkor hadd legyek az ördög ügyvédje.
6: Okay.
5: Ez mennyire tuti technológiai szempontból ez a tárolókra rákötni az országot, akkor fogalmazzunk így egyszerűen. Illetve az is kérdés, hogy ugye elhangzott a beszélgetésünk elején, hogy egy forradalom zajlik az energiatárolásba. Mi most csinálunk egy pillanatfelvételt, és bevásárolunk 3 gigawattnyi tároló kapacitást, és 2 év múlva selejtezhetjük le, mert lesz egy sokkal jobb, sokkal hatékonyabb.
6: Hát ugye azt látjuk, hogy a tervek azok, hogy jelenleg az Európában most jelenleg van 50 gigawatt tárolási kapacitás, ami megegyezik a gigawattokban mérve a most már megegyezik a szivattyús tárolás mértékével. És a jelenlegi tervek szerint az EU-s tervek azok, hogy 2030-ra ez el fog menni 200 gigawattig. 2040-re pedig 500 gigawatt a cél. Uh-huh. Jelenleg a világban most egyébként 280 gigawatt körül jár a világ, tehát majdnem 300 gigawatt körül. Ennek több mint a fele Kínában van, az Egyesült Államokban van 70. Ez a nagy kép. De azt látjuk, hogy még Indiában van 9-10 gigawatt, és ott is ilyen 200 gigawattokban, 260 gigawatt a következő terv. Tehát ez a forradalom megindult, tehát ez tényleg történik. És azt is el kell mondani, hogy ezeknek az ára most, tehát ez mindig a nap és a szél, az a tárolás együtt is a legolcsóbb opció. És ami még jelentősebben, hogy ha megfelelő módon helyezzük ezeket az akkumulátorokat, ez mérsékelheti vagy racionalizálhatja a hálózatfejlesztés igényeket is. Ugyanis, hogyha például víztározós erőmű van az embernek, akkor egy pontra el kell juttatni az energiát napközben, majd onnan este vissza kell szállítani. Ez egész hálózatot megterheli, hogyha pedig ezt egy kicsit ilyen decentrikusabban csináljuk, ezeket a tárolókat úgy helyezzük el, hogy például a napelemek közelében, ahol a napelemek termelnek, vagy akár majd a szélerőművek közelében, mert ugye azt tudom, nem is beszéltünk, hogy lesz 2030-ra a terv az 4 gigawatt szél, és annak az energiáját is valamennyire le tudják ezek tárolni. Szóval ezek történnek, azt meglátjuk, tehát hogy én azt gondolom, hogy most a világnak egy jó nagy része erre fogad, és én is látom azt, hogy van ennek is egy környezeti ára, és tényleg jobb lenne, ha mondjuk nátrium lenne, és minél inkább környezetbarátabb lenne, ebbe az irányba kell eltorni az ipart, viszont még mindig az is ott kell, a két dolog kell a fejünkben legyen, az egyik az, hogy tiszta energiát kell csinálnunk, ami nem fokozza tovább a klímaválságot, mert ugye ez az oka annak, hogy például a Duna is nagyon alacsony most, és emiatt a nukleáris sem működik már, a másik oldala pedig az ár.
5: Hát igen, ez lett volna a következő kérdésem, hogy azért még mindig olcsóbb a kőolaj, még most az árrobbanás után meg a földgáz, mint ez az egész projekt,
6: nem,
5: amiről most itt
6: beszél. Ez nem igaz, de viszont erről is nagyon kevesen tudnak. Tehát most ugye azt látjuk, hogy a kőolajnak van világpiaci ára, a gáznak nincs. Tehát a gáz az egy ilyen nagyon fragmentált piac, tehát más a gázára az Egyesült Államokban, mint Európában.
5: Uh-huh.
6: És hát azt is látjuk, hogy Európában tipikusan magasabb volt mindig, tehát van ez a mítosz, hogy a orosz gáz milyen olcsó volt, hát ahhoz képest volt olcsó, ami az ukrajnai eszkaláció környékén történt, tehát igazából előtte 2021-ben szálltak el a gázárak, ugye Putyin zsarolása okán, és most is elég magasak a gázárak, ugye most látjuk, hogy amit Trump csinál Iránban, az se tesz jót a gázárnak, de ugye Európában mindig magasabb volt, mint Amerikában, de még azt látjuk, hogy vannak ilyen számolások, hogy mondjuk ha csinálunk egy óriási napelemparkot akkumulátoros tárolóval, akkor annak a költsége az hogy alakul a fosszilisekhez képest. És azt látjuk, itt megint az Ember nevű Think Tank, meg a Volt nevű podcastnak az adásait tudom ajánlani, hogy még az olyan helyeken, mint akár Las Vegas, ott is jobban megéri akár ezt üzemeltetni, mint a gázt. De nyilván a gázlobbi az erős. Tehát az Egyesült Államokban a legnehezebb leváltani a gázt, mert ott viszonylag olcsó a gáz. De olyan helyeken, ahol nincs gáz, meg drága a gáz, ott abszolút ez a tárolás és megújuló plusz tárolás fog terjedni, illetve terjed is. Tehát itt beszélhetünk Indiáról, de azt gondolom, hogy Európának is ez lenne a járható út.
5: Még egy kérdés, hogy Európa versenyképesebbé válhat az elektrifikációval? Mert ugye épp ez a baj, hogy most ugye Katarból, meg nem tudom én honnan kell cseppfolyós gáz venni a Putyin gáza híján, de azért veszünk sutyiba az oroszoktól is gázt, meg itt van a kőolaj, ugye Európa viszonylag szegény kőolaj készletekben, azokat jó lenne inkább olyanra költeni, vagy olyanra fordítani ilyen műanyaggyártásra, meg ilyen műanyag termékek értékelő állítással sem, mint eltűzelni, ha már kevés van belőle, és ugye azok is nélkülözhetetlenek. Tehát versenyképes tud lenni az európai ipar, ha elektrifikálódik?
6: Hát pont ezen a lényeg, hogy igen, tehát az elektrifikáció az sok fejében egy ilyen zöld projektnek tűnik, de ez egy versenyképességi kérdés is, tehát sokan érvelnek azzal, hogy nem is úgy kell ezt eladni, hogy zöld projekt, hanem egy szélesebb érdeklődési kört lehet megszólítani akkor, hogyha tudjuk el, hogy ez a valódi rezsicsökkentés, mondjuk most mondtam egy populistább megfogalmazást. Én azt gondolom, hogy nem kell megijedni ezektől a fogalmaknak a használatától, ezt így kell kommunikálni, hogy ez lesz az olcsó megoldás. És akkor ezzel tényleg azoknak az érdeklődés is veled kell tenni, akiket inkább a saját pénzük érdekel jobban. És Európában viszont hát ugye ez két részből áll, az egyik az, hogy mi az az energia, amit felhasználunk, a másik az meg, hogy mik az eszközeink, amiket üzemeltetünk. És az elektrifikáció az egy csomag, aminek így több lába van. Az egyik lába az, hogy akkor legyen nap és szél, ebben Európa jól áll. Kína is nagyon feljött, de Európa is. És tehát, hogy Kína például abban már sok tartományban jobban áll, mint Európa, de a másik oldal ennek az pedig az eszközök, és ott volt a nagy előzés Kína részéről, tehát 2020-ban még több elektromos autó volt arányaiban, az újonnan eladott elektromos autók aránya nagyobb volt Európában, mint Kínában, most már Kínában ez sokkal nagyobb, és itt válik ez a kérdés nehézé, hogy tudunk úgy elektrifikálni, hogy a hatékony eszközeink, az elektromos autó és a hőszivattyú, az legyen meg, de hogy az hol lesz gyárt, igazából ez a nagy kérdés ennek, és azt látjuk, hogy ezt most Kína gyárt leginkább, de vannak európai próbálkozások is, most már van, látjuk Olaszországban is van egy új próbálkozás arra, hogy próbálnak olyan akkumulátort gyártani, ami ez a litium-vasfoszfát akkumulátor. De nagyon nehéz ebben Kínában versenyezni, és az Európai Unió az a idén júliusban előállt egy elektrifikációs tervvel, ez azt jelenti, hogy jelenleg az energiának a 23%-a, az az energia, amit a felhasználók használnak, ez a végső energia, ennek a 23%-a elektromos jelenleg az Európai Unióban, és ebben az Európai Unió kifejezetten lemaradt nem csak Kínától, hanem más demokratikusabb ázsiai országoktól is, ahol ez az arány 33-34% fölötte van. Tehát Kína körülbelül ott tart, mint mondjuk Svédország. Az EU ehhez képest le van maradva, és ezért kell több elektromos autó és több hőszivattyú, és lehetőleg úgy, hogy hosszú távon ezeknek a gyártása az Európában is legyen, és ne csak a kínai dömpinget lássuk. Tehát, hogy igazából ez egy csomag, a nagy kihívás az, hogy tudjuk a gyártási oldalon is hogy tudunk felzárni.
2: Meg mikor? Tehát azért ez nem is egy rövid távú megoldás.
5: Oké. Köszönjük szépen. Nagyon érdekes volt és elgondolkodtató. Köszönjük, nem, és jó munkát!
6: Köszönöm szépen, viszont hallásra!
2: Dr. Sziva Attila fizikussal, a BME és az Uppsala Egyetem korábbi kutatójával, a Furik blog szerzőjével beszélgettünk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Várjál, augusztus után nem újra július következik? Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
1: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
2: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
5: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
6: Tűr?
0: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
6: Pedig a medve mindig azt csinálja.
0: Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő passzúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
7: Nem tudom.
0: Na, ezt képzeld el.
6: Elképzelni? Mi ebben élünk?
0: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
6: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
0: Van hát. És nem félnek használni.
6: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
8: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
9: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! Hát még az előmunkálatok folynak a stúdióban, így Ács Gábor nem tud köszönni itt a Millás reggeliben, a Rádió Café 98.0-án, ugyanis reggeliért ment, és így nem volt ideje karban tartani üzenőfalunkat.
10: De a legfontosabb üzenetet kiemeltem neked, dehogy nem volt.
9: De hogy nem volt? Jó, oké, akkor nem akarlak meghazudtolni, drága barátom.
2: Tehát hát akkor az utolsó pillanatban rátértem.
9: Az utolsó. Jó, oké. 0636 980 980, SMS, WhatsApp és Viber számunk is. Ezt ne felejts el senki.
2: És ennek a mondatnak a végén kellett volna, hogy én még téged bemutassalak?
9: Nem kell, hogy bemutassál. Én már erről teljesen letettem.
2: Mindenki
9: ezekről
2: ismer.
9: Már nem róla, meg miattad, hanem ezekről a tradicionális rádiós vizékről. Úgysem működik ez mi nálunk. Legnagyobb sajnálatomra, de mindegy.
2: Na jó, van, Mihálovics András tessék mindenki ismeri, és akkor ezzel a nem bemutatást elvégeztem.
9: Tessék kitalálni, hogy na, ki van a stúdióban ma reggel, itt a Rádió Café 98.0-án. Jön-e már üzenet, kezdjük bemelegítésként ezzel, mint a féle verbális mentő övvel. De ne azzal, ami most vagy, hanem azok, amik ráérnek.
2: Ami nem ér rá, mert a legfontosabb. Ma van Réka lányom, Rozi 12. születésnapja. Boldog lenne, ha ti is fölköszöntenétek. Szeptembertől ugyanis újra a reggeli rutinja részei lesztek. Szóval Rozinak gratulálunk, és köszöntjük, boldog 12. születésnapot kívánunk neki.
9: Jó, hát a boldog többi, születésnapot.
2: A többi ráér.
9: Nem ér rá, mert akkor Rozinak verbális tűzijátékot kell átnyújtanunk. Például ilyeneket, hogy tragikus esemény is kapcsolódik, kedves Rozi, a születésnapothoz bizonyára tanultátok, hogy a Vezúv kitörése elpusztította Pompei városát. Na, ez 79-ben pont a te születésnapodon történt, kedves Rozi. Ha teheted, egyszer a stúdióban lévők egyöntetően ajánlják, hogy menj el és nézd meg Pompei romvárosát, ha még nem vagy túl rajta, egészen elképesztő élmény, de ha még elképesztőbb élményre vágysz, akkor Herculeanum romvárosát nézd meg. Mind a kettőt a Vezúv temette el, és mind a kettő meghökkentően részletes betekintést enged a több ezer évvel ezelőtt élt emberek mindennapjaiba, úgyhogy ha már születésnapodon történt ez a tragédia Pompeijjel, akkor szerintem ez egy remek alkalom, hogy ezt kérd születésnapodra, mondjuk.
2: Azon merengtem, hogy az milyen életkortól jó, mert szerintem kisgyerekeknek még az nem nagyon mond semmit. Lehet, hogy 10 évesek.
9: De ő nem olyan 12.
2: Nem, persze, igen, csak pont a 12 az egy érdekes határ, mert 10 évessel is voltam, és hát akkor még aki mesélheted neki a történelmet, meg bármit hozzá, akkor nem nagyon, de mondjuk már 14-15 évesekkel Herculeanumtól már teljesen le voltak nyűgözve, és nem is akartak elindulni, úgyhogy ez egy érdekes kérdés, hogy hány éves kortól izgalmas a gyerekeknek egy ilyen rom látogatás, illetve mennyire, nyilván ez tök egyéni, de hogy úgyunk átlagban ez, hogy van kisgyerekekkel, nem fog tudni ez babakocsival, meg nyilván most ez egy másik extrém véglet, horror végig menni, tehát ott meg a szülőknek nagyon
9: hát nem készültek az ókori rómaiak, hogy egyszer majd babakocsival is.
2: De az utókor se szerencsére egyébként.
9: Hát még azt hiányzik, hogy valaki letérkövezze Pompeit is.
2: Így van.
9: No, kérem szépen, a Szent Bertalan éj is Rozi születésnapjához tartozik. Párizsban augusztus 23-ról 24-ére virradó éjszakán Medici Katalin francia királyné utasítására hát sajnos áldozatul esett a hugenották nagy része Párizsban. Ez is egy tragikus dolog, de hát azért tegyünk akkor olyan dolgokat is Rozi születésnapja alkalmából a tortája mellé, amelyek jó dolgok. Például az, hogy pont a te születésnapodon, drága Rozi, 1842-ben helyezték el a Lánchíd alapkövét, méghozzá József Nádor. Kérem szépen. Aztán az első magyar lombik bébi is a te születésnapodon született, 1988-ban esett meg ez, de még mindig augusztus 24-én. Aztán az első James Bond filmet bemutatják Magyarországon 1989-ben. Ugye Rozi nem tudhatja, de a Szocializmus nevű képződmény idején nyugati titkos ügynököket reklámozni, pláne ha azok sármosak, jóképűek, és vodka martinit isznak felrázva, nem keverve, azokat nem illet reklámozni, úgyhogy óriási áttörés volt, hogy a magányos ügynököt bemutatták 1989-ben. Aztán akkor nézzünk hát híres születésnaposokat Rozinak. Kivel született Rozi egy napon? Emelj ki.
2: Yasser Arafat.
9: Jaj, hát ő nem volt szép ember.
2: Hát
9: valami szép ember.
2: Nézőpont kérdése. Hát én ezt nem
9: vagy legalább
2: nem
9: valami szép lelkű
2: ember. Nem tudom megítélni. Hát.
9: Itt van Jean-Michel Jarre. Miért nem azt mondtad? Jean-Michel Jarre, francia zeneszerző. Multi-instrumentalista zeneművész.
2: Aztán...
9: Hallgass Jean-Michel Jarre-t, kedves Rozi, születésnapod alkalmából, vagy úgy is fogsz találni egy jó Paulo Coelho idézetet a neten, mert mindig mindenhol találunk egy jó Paulo Coelho idézetet. 1947-ben született a jeles brazil író.
2: Aztán Rupert Grint, vagy Grint, Grint, gondolom Grint. Ron megformálója a Harry Potter filmekben, kérlek szépen, így talán még többen ismerik. És Gertler Viktorról se feledkezzünk el, magyar filmrendező, Uri Muri, Állami Áruház,
9: Nosztifiós lett. Épp tegnap adták az Állami Áruház című filmet, valamelyik adón bele botlottam.
2: És hát akkor nagyjából szerintem ők.
9: Oké, hát akkor kedves Rozi, egy jó muzsika is jár a szülinapi tortád mellé. Ezt találta, ezt dobta a gép, ha szabad így fogalmaznom.

0: Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
1: Millás reggeli.
2: Sajtó szemlénk következik a születésnapi ünneplés könnyes pillanatai után. A Népszavában olvasom Vitézi Dávid legújabb szösszenetét. A MÁV Plusz alkalmazásban egy hét alatt több mint 500 000 jegyet és bérletet vásároltak. Őrület! Őrület!
3: És akkor mi van?
2: Hát ennyi. Ja. Hatalmas a fejlődés a miniszter szerint, és azt ígéri, hogy a jövőben a légitársaságunknál bevált, most figyelj, úgynevezett grafikus helyfoglalást is lehetővé teszik majd a vonatokon.
3: Képzeld. Mármint, hogy
2: a rekord hetet zárt a MÁV Plusz, Facebook oldalán született bejegyzés, stb. Június közepén az alkalmazás már alkalmassá vált nemzetközi vasúti jegyvásárlást, a júliusban visszahozták a korábban megszüntetett valós idejű térképes utastájékoztatást, vonatok, hívek, tramtrain járatok mellett régiós nézetben a helyközi buszok is követhetők a menetrendtől való eltérésükkel együtt. Ma már belföldi vonat és buszjegyet, bérletet, helyjegyet, nemzetközi vasúti jegyet is lehet vásárolni, utóbbiból csak ezen a héten több mint 10 000 vettek, tette hozzá a tárca.
3: Hát nagyon sok útvonalra nem lehet nemzetközi jegyet vásárolni. Az elmúlt időszak, csak akkor tegyem hozzá a kis hátteret is, sokakat zavart, hogy a webes felületen ez már működött, és elindult elég régen, tehát ez a helyválasztás opció, de pont az applikációban csak azt lehetett megadni, hogy preferenciákat, hogy valaki mellé, vagy hogy ablakos, vagy hogy asztalos, tehát a konkrét helyi kiválasztás eddig nem működött. Ezek szerint sikerült lesz lefejleszteni. Ez lesz az újdonság majd, amit bejelentett, de hogy akkor ne túl szép legyen, érdemes ránézni a MÁV oldalára, ahol hosszasan sorolik a ma reggeli kieső vonatokat, amelyek helyett busz közlekedik, mert nincs elég BZ-motorkocsi, úgyhogy nem ennyire nagyon szép azért a helyzet, persze nyilván. Jó. Az illetékes miniszter mindig azt emeli ki, ami nagyon szép.
2: Ez a dolga. Na kérem szépen, az olajinfrastruktúra elleni újabb ukrán dróncsapások a májusinál is súlyosabb üzemanyag hiányt okoznak Oroszországban. A Kreml az alacsony minőségi benzinfajták importjának és a belföldi gyártás növelésével kezelni a problémát, és fokozza a válasz csapásokat, ezt is a Népszavában olvasom. Aztán mi van a portfólió mai induló anyagában? Kérdem én.
3: Honnan tudjon? Te nézted meg.
2: Bot Péter Ákos véteti észre magát egy saját írással, amelynek az a címe, hogy az Orbán Light nem opció, de lesz-e versenygazdaság. Az utóbbi évek egyidejű, sokrétű válságainak leírására megszületett a multikrízis fogalma, hamarosan pedig terjezni kezdett egy másik, a reziliencia. Mindkét szó karrierje a világ változó viszonyainak tudható be. Pénzügyi gazdasági krízis korábban is átélt a világ, a legutóbbit a pénzügyi folyamatokban lappangva felgyűlő egyensúlytalanságok hirtelen kitörése okozta 2007 és 10 között. És etcetera, egy hosszas elemzésről van szó, én elkezdtem kedvet csinálni hozzá, de majd a hallgatók befejezik.
3: A kormány után Zugló is hadat üzenne a Bayer bosnyáktéri beruházásának. Ez a Telexnek a vezető anyaga. A zuglói önkormányzat ősszel indíthat pert az iroda komplexumot építő Bayer csoport ellen. És hát ennek ez kihathat nem csak a kártérítés összegére, hanem az egész komplexum jövőre. Ez egy izgalmas hír a Telexből. Hát a G7-nél az egyre többen látnak tőzsdei buborékot, de tényleg igazuk van-e kérdésre? Garantálom, hogy ezt nem fogja megválaszolni, mert
2: erre
3: ezt nem lehet megválaszolni.
2: Nagy összeget mernék tenni.
3: Bár úgy kezdődik a lédje a cikknek, hogy a részvénypiaci buborékokról mindig csak utólag derül ki, hogy tényleg azok voltak-e, hát ezzel maximális egyetérthetünk, ez nagyon komoly tény megállapítás. Gyanúsan sok az arra mutató jel, hogy a tőzsde rally túl nagy lendületre ad előre, hát ezzel erről gyakorlatilag évek óta beszélgetünk, és lufit gyakorlatilag az elmúlt 3 évben minden héten kiáltott valaki. Most a mostani legfrissebb kockázati tényezőket gyűjti össze természetesen a cikk, ha valaki ezt egyben szeretné látni, akkor avoknak javasoljuk kötvénypiacra ránézni, és öveket becsatolni, mi csak ezt tudjuk mondani. Én csak annyit tennék hozzá, hogy én elképedve figyelem, hogy ilyet még azért a világ nem nagyon látott, hogy ekkora kötvénypiaci omlás mellett a részvények fölfelé tudnak menni, ezek azért általában
2: de neved már előre tök a egyszerű részvénypiaci összefoglaló.
3: Nem, ez csak egy kiegészítés ehhez. A részvénypiaci összefoglaló az egy napról szól, vagy kettőről, de az, hogy a kockázatmentes hozam az nagyon-nagyon magasra ment föl, tehát te kényelmesen hátradőlve állampapírba nagyon szép hozamot tudsz zsebre tenni, akkor tök logikus, hogy akkor a részvényektől ezek a pénzek átvándorolnak, és ez egy egyik legrégebbi alapvető összefüggés a piacokon, és ez most nagyon nem működik, mert a részvények is kimennek új csúcsokra, úgyhogy érthető módon sokan próbálják megfejteni, hogy ez miért lehet, meg elemezgetni, meg persze a veszélyekre fölhívni a figyelmet, hogy mi van, hogyha mégis visszatér a régi összefüggés, és akkor viszont megütik a bokájukat a részvények.
2: Én is mondok egy impulzív címet. Na, az Index címlapjáról. Mutatunk egy trükköt Kapitány Istvánnak, amivel hatalmasat nyerhet Magyarország.
3: Hogy de jó fejek!
2: Ugye mi erre a 10 millió energetikai szakértő országában?
3: Az újságíró, ahol tud segít, igen, mint az úttörőm, igen.
2: Az amerikai Henry Hub földgázindex jelenthet alternatívát az európai TTF hektikus ármozgásával szemben, írja az index. Egy ilyen konstrukcióhoz a Magyarországon elfogyasztott gázárát akkor is az észak-amerikai piachoz lehetne kötni, a maga a földgáz nem az Egyesült Államokból érkezik. Szépfi Márton, az E2 Hungary ZRT vezérigazgató mondta a lapnak, hogy az amerikai indexhez kötött hosszabb távú szerződések miként mérsékelhetik az európai árkilengésekből fakadó kockázatot, és miért lehetne ennek jelentősége Magyarország hosszú távú gáz beszerzéseiben is.
3: Volt egy kis félreértés Arafattal kapcsolatban, tehát én nem mondtam, hogy ő kedves ember volt egyáltalán, egy hallgató azt, hogy terrorista volt, nevéhez fűződik, hogy robbantsuk föl magunkat a buszmegállóban, és egyéb polgári társadalom elleni támadások kitalálása. Ez így van. Maci azt mondta, hogy szép ember volt, és akkor ennek a megítélését, én a fizikailag, kinézetileg, hogy nem volt szép ember, erre mondtam azt, hogy biztos volt, akinek ő nagyon bejött. Mint ember, mint férfi, mint kinézetileg, abszolút nem a tevékenységére szólt az utalásom, hogyha ez félreérthető lett volna, már pedig biztos az volt, mert különben nem írta volna meg a hallgató ezt az üzenetet. Akkor csak ennyi kiegészítés még ide.
2: Igen. No? Van valami még?
3: Nincs. A világrekordot futó robot annyira engem azt nem dobott föl.
2: Láttam videón, elég ijesztő. Van kínai robot olimpia, és ott különböző versenyszámokban mérkőző robotokat mutatnak különböző videókon, és hát, hogy is mondjam, csak az elgondolkodtató, hogy már ezt is tudják, tényleg gyorsan fejlődik a robotika, és mit ad Isten, Kínában teszi mindezt.
3: Nem mert hogy ezzel már szerintem túl vagyunk. De hát, amióta...
2: Hát de tényleg, téged amióta... nem lepett meg?
3: Nem, hogy... semmiben nem lepett meg, hogy
2: az volt egyedül vicces, hogy a robot sprintereket egy hatalmas nagy ilyen szivacs fallal kell megfogni, mert nem tudnak úgy lassítani, mint a... Nemes egyszerűséggel izomból belerongyolnak ebbe a szivacs falba, mert még azt, hogy lassítsanak, azt hát eddig nem sikerült.
3: Ugye, mióta gyorsabban megy, bárminél, mióta az embert leveri sakban, azóta én már nem lepődöm meg semmin, hogy hova fejlődik a technológia.
1: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
2: Én nem is tudom, hogy egyáltalán érdemes-e még a Budapest értéktőzsdéről beszélni. Ráadásul úgy, hogy a 19-én volt az utolsó kereskedési nap, akkor is egy minimális pluszt hozott össze a budapesti értéktőzsd, akkor inkább gyorsan elsorolom a rendkedvér, hogy hol tart most a legvezető papíroknak az árfolyama, vagy hol zárt a vezető papírok árfolyama, és akkor talán okosabbak leszünk. Azt mondja, a MOL 5015 forint, az OTP 45300 forint, a Richter 12880 forint, a Telekom pedig 2542 forint. És akkor a devizapiac az él és mozog. Most éppen az euróért 362 forint 40 fillér környék összeget kérnek a bankközi devizapiacon, egy amerikai dollár pedig 310 forint 30 fillért ér. Viszont a nemzetközi börzéken nem volt Szent István ünnep, és nem volt új kenyér ünnep sem, úgyhogy, hát Gabikám, tiéd a lehetőség, hogy learasd a babérokat.
3: Hát volt egy kis fellélegzés, mármint a kötvénypiacokon, mert hogy belenyúlt a Federal Reserve a rendszerbe, és már nekik is sok volt az, hogy a kötvénypiaci hozamemelkedés az meddig ment el, és ha jól emlékszem, ezt még csütörtökön volt, igen, a hosszú hétvége nekem is bezavar, bár olvastam a híreket, meg a fejleményeket, de pénteken már arról szóltak a hírek, hogy ennek igazából nem volt komoly hatása, úgyhogy majd ránézek a legfrissebb 10 éves hozamra. Ez a tőzsdéket is kicsit fölfelé mozdította, de azért annyira nagy látványos elmozdulások nem voltak, amíg mi ünnepeltünk, és az biztos, hogy talán a korábbi csúcsokat azt nem fogja, vagy hát nem tudjuk, hogy meg fogja dönteni, de egy pillanatra azért nyilván a befektetőket elgondolkodtatta, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő intézmény ott áll a vártán, és nagyon közelről figyeli az eseményeket, és nem csak a japánokkal együttműködve a japán hozamok, illetve a jennek a gyengülése, ami aggasztja, hanem ami most már a világ kötvénypiacain, és az amerikai, egész konkrétan az amerikai kötvénypiacon folyik, arra is sokkal jobban figyelnek, vagy hát egyáltalán tényleg akár beavatkozni is készek azért, hogy a negatív trendet, tehát a hozamoknak az emelkedését azt megfordítsák. Ugye én is kíváncsi, hogy ez hova fog kifutni. Minden esetre csütörtökön jobb volt a hangulat, pénteken viszont már újra vissza emelkedtek a hozamok, de nem érték el a korábbi csúcsokat. De hát ugye a tőzsdét eddig sem igazából izgatta, illetve a tőzsdének egy részét izgatta, viszont van néhány szektor, ami annyira fölfelé tudja húzni a piacokat, meg az átlagokat, hogy ez a index szinten, tehát tőzsdeindex szinten eddig sem igazából látszott, és most sincs ebben komoly változás, úgy tűnik.
1: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.

0: Ott részletesen arról, hogy hát van egy limit, de az igazából rugalmas, tehát gyakorlatilag azt üzent, hogy bármeddig ott vannak, és vásárolnak vissza kötvényeket, és péntekre ennek a kötvénypiacon azért már elmúlt a hatása. Mikor rendeznek önvezető autóknak Forma 1-es versenyt? Igen, ez egy ilyen kérdés érkezett. Egy pompei ajánlat, ezt meghagyom neked ezt az üzenetet.
1: Semmiképpen sem olvasok 12 éves gyereknek szóló üzenetet, ami olyan, ami nem 12 éves gyereknek szóló, még ha a szerző viccesnek is
0: gondolom. Nem, hát ez egy pompei
1: értem,
0: látványosságról
1: de...
0: szól, igen, és te a téma
1: ezt a szüleivel ő tisztázza, hogy az miért látványosság, és miért van ott. Nem én szeretnék pedagógiailag fellépni ebben az ügyben.
0: Jaj, hát van ott nyilvános ház felé mutató utcakőbe vésett jel, amit nem lehet sokféleképpen
1: értelmezni. Itt van egy édesanyja, akinek van lánygyermeke. Nézd meg, hogy te felolvasnád de a rádióban neke a gyereknek címzett alábbi üzenetet.
0: Nem gyerekeknek
1: Gabi bácsi,
0: címezték.
1: Az... és a szerző viccesnek tartja.
0: Az összes,
1: én nem.
0: Az összes hallgatónak szóló, nem feltétlenül a gyerekeknek szóló, része Pompejnek.
1: De mivel
0: az
1: a Rozinak ajánlottuk, hogy menjen Pompejbe nézelődni, ha már a születésnapján esett meg a tragédia a várossal, nehezen tudom azt gondolni, hogy nem neki szól az ajánlat.
2: Nem olvasná fel.
1: 2-1, le vagy szavazva, ugorjunk, mondta Pósalaki úr.
0: Már azóta felolvastam körbeírva, úgyhogy hiába a leszavazás, de azért húzok ám az időt, hogy azt a nyomvat közlekedés üzenetet megtaláljam, de még eddig nem sikerült. Úgyhogy még egy kis időt kérünk. Hírek alatt talán sikerül előkapolni.
1: Tomi, nincs behúzva a közlekedés. Tomi. Na, itt van Szoller Andi. Nincs jó kedve?
2: De, tök jó kedvem van, semmi, ne viccelj. 5 nap jó. Mini szabadság után, hát persze.
1: Akkor jó. Hol voltál mini szabadságon? Csak nem Pompejben.
2: Nem, én Csehországban voltam egy kicsit ilyen raftingolásnak nevezett, hát nem is tudom, hogy közösségi élmény.
1: Hát nincs is víz Csehországban sem.
2: De hogy nem van.
1: Akkor jó, megnyugodtam.
2: Sportértéke nem úgy volt, ahogy ez az ember elsőre gondolná. De jó volt.
0: Mindent értünk.
1: Azt mondták, egyszer voltam raftingolni egy csapatépítő eseményen, és a raftingot vezető szakember azt mondta, hogy üljek a hajó órában, mert akkor nehezebben borulunk fel, és azt mondták a mögöttem ülők, hogy ők többet nem jönnek abba a csónakba, amiben én vagyok, mert ijesztő, hogy fölöttük 2,5 méterrel én ott kapaszkodom az életemért. És mi van, ha nem bírom, és rájuk esek, ugye... és elsüllyedünk, és mi meghalunk.
0: Hát meg ugye kilátás kéne a kormányosnak, és ezt elég jelentős mértékben kitakarod.
1: Én voltam a kormányos kisapá.
0: Elől.
1: Hát meg be kell húzni a limányba magadat. Nem mondták ezt neked, hogy elől kell így? Na mindegy, ezt majd megbeszéljük, amíg felkészülünk a hírcsokorra.
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Nyár, árnyas terasz, remek ételek, hideg italok, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a minőségi zenét kedvelők társaságához. A Wekerle telep legendás szórakozó helyén, a Post Balatonon. Augusztus 28-án péntek délután 5-től George Mihály játsza eklektikus szettjét. Quality Music Lover Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén, és most élőben is. Augusztus 28-án a Post Balatonon, a 19. kerület, Mészáros Lőrinc utca 45 szám alatt. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádiókafén.
4: A fővárosban erős a forgalom az M0-es autópálya bevezető szakaszán az M0-es autóúttal, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttal, valamint a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál. Mától a 3. kerületben a Cecz János közben, a Cecz János utca és az Anikó utca között egy rövid szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, mert vízvezetéket építenek. A Petőr utcát lezárják az Anikó utcánál. Lezárják mától a 8. kerületben a Dankó utcát, a Magdolna utca és a Kávária tér között, mert felújítják a csatornát. Mától a Vágóhíd utcában a Soroksári út szervizútja és a Vaskapu utca között mindkét irányban szakaszos útszűkületre kell készülni szegélyépítés miatt. Útszűkületen kell áthajtani.

0: problémától a 13. kerületben a Béke utcában, mindkét irányban a Gyöngyösi utcánál felújítás miatt. Lezárják a félútpályát mától a 14. kerületben a Fischer István utcában az Ajka utca közelében egy rövid szakaszon közműépítés miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
1: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0.
2: Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Elkezdődik a 35 évre szóló hulladékgazdálkodási koncesszió felülvizsgálata. 100 millió forintos munkavédelmi bírságot kapott az iváncsai akugyár. Papír sárkányokkal ijesztget a Hamász a gázai övezetben. Délelőtt még lehet elszórtan egy-egy zápor, majd sokat süt a nap és 28 fok várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Elkezdődik a 35 évre szóló hulladék gazdálkodási koncesszió felülvizsgálata. Ennek nyomán került monopól helyzetbe a MOHU a hulladékfeldolgozási iparágában. A kormány júniusban részletes jelentést kért a beruházásokról, a közpénzek felhasználásáról és az eddigi eredményekről is. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter jelezte, hogy a nemzeti érdek és a lakosság megfelelő kiszolgálása érdekében kemény tárgyaló partnerek lesznek. A MOHU tulajdonló MOL valószínűleg maga sem benne, ha valamilyen módon átalakítanák a koncessziót, mert a jelenlegi feltételekkel csak mínuszt termel a cég. 100 millió forintos munkavédelmi bírságot kapott az iváncsai akugyár. Az összeszerelő üzemben 65 munkavállaló egészségét és testi épségét súlyosan és közvetlenül veszélyeztető körülményeket állapítottak meg. A nikkel koncentrációja jelentősen meghaladta a megengedett határértéket, emellett nem biztosították a szennyezett és tiszta ruházat elkülönítését, ami növelte az úgynevezett másodlagos expozíció kockázatát. A tulajdonos cég tegnap közleményben fejezte ki sajnálatát, és közölte, hogy a vizsgálat után megerősítette a biztonság irányítási gyakorlatát. Erősen lugos folyadék szivárog a Dunába almás fűzítőnél. Az ismeretlen összetételű sötétbarna folyadék miatt környezetvédelmi vizsgálat indult. Az almás fűzítői az ország második legnagyobb vörös iszap tározója, amelyet hosszú ideje hulladék lerakónak használ egy cég. A hatóságok szerint ugyanakkor az ott végzett tevékenység szabályos. Papír sárkányokkal ijesztget a Hamász. A gázai övezet ellenséghez tartozó lakótelepei felett több kilométer hosszú zsinóron eregetik a sárkányokat. Most hétvégén is több ilyen volt. Feltételezhetően így teszteli a terrorista szervezet az izraeli hadsereget. Az eset azért kelt félelmet, mert a 2023-as terrortámadást is így harangozták be. Akkor gyújtó szerkezeteket is erősítettek a sárkányokra. Most nem volt rajtuk semmi gyanús. Mike Pence amerikai egykori alelnökkel találkozott tegnap Kijevben az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij az USA fennmaradó Patriot készletének mintegy 5%-át kérte. Pence azt mondta, Zelenszkij arra számít, hogy a tél közelettével Vladimir Putyin nem csupán iskolákat és gyerekkórházakat fog megtámadni, hanem az energia infrastruktúrát is, hogy a zord téli hideget rákényszerítse az ukrán népre. Az Iránnal folytatott háború alaposan leszívta az Egyesült Államok készleteit, a gyártás felfutása pedig a rakéták esetében akár évekig is tarthat, emeli ki a Telex.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
3: Délelőtt még elszórtan lehet futó zápor, majd csak időnként sűrűsödhet be a felhőzet, és sok napsütésre számíthatunk. Általában mérsékelt marad az északi északnyugati szél, délután pedig 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Lehet egy kérdésem?
5: Már meg is volt.
2: Millás reggeli.

0: Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Jó reggelt kívánunk azoknak, akiknek még nem köszöntünk. 7 óra 10-es perc van, folytatódik a Millás reggeli műsor folyama itt a Rádió Café 98.0-en Ács Gáborral
6: és Mihálovics Andrással.
5: 0636-os 98-0-98-0 SMS, WhatsApp és a Viber számunk is. Ez lehet ide írni a műsor készítőinek, de a lehetőséggel élt-e ma reggel valaki?
6: Persze, persze, sokan, és megtaláltam a közlekedési infót, ami hát lehet, hogy még most is aktuális. 13. kerület, sárga villogó lámpa az a Váci út Újpest város kapunál korábbi lámpadöntés miatt. Ez lehet, hogy okoz még ott fennforgást, és egy elgondolkodtató üzenet. Akkor van lufi, a tőzsdei lufi került szóba, hogy van-e esetleg G7 ír róla, amikor már senki nem fél a lufitól, viszont mindenki felszáll a jéghegynek tartó hajóra, és amikor új gazdasági paradigmáról kezdenek delirálni. Ezen gondolkodtam el, hogy ez új gazdasági paradigmáról való delirálás-e az, ami az AI kapcsán folyik, hogy most minden megváltozik, mert akik benne vannak, azoknak a profitja elszáll, mármint akik az AI bizniszben ez a szolgáltatásokat biztosítják, meg akár az infrastruktúrát kiépítik, de várjál, ami sokkal fontosabb, hogy mindenki, aki használja, annál is olyan hatékonyságjavulás lesz, hogy
5: mint a sheet.
6: A költségeit le tudja nyomni, és a profitját meg tudja növelni. Szóval ez már egy új gazdasági paradigma? Mert akkor, ha kipipáljuk ezt a részt, akkor tankönyvileg közeledünk lufihoz. De mi van, hogyha ez meg igaz? És akkor ezek a mostani árazások akkor meg akár reálisak is lehetnek, hogyha tényleg ez a hatékonyság bővülés bejön. Na hát akkor ennyit erről a dilemmáról, de köszönjük a hallgatónak az észrevételt.
5: Más?
6: Most van még, csak most ezeket emeltem ki. Ja, majd értem. Még keresgélek.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
7: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
5: Na nézzük akkor a főváros híreit. Azt mondja, hogy 174 milliárd forint. Ennyiből fejlesztik a budapesti agglomeráció egyik legfontosabb vasútvonalát. Hát ezt meghagynám, Gábor, neked. Mégiscsak te vagy a vasútír a stábon belül.
6: Hát bejelentették ugye ezt a Baross Gábor vasútfejlesztési tervet, és akkor ebből gyakorlatilag minden napra lehet csemegézni valamit, és a Facebookon kommunikálni, és erre a magyar sajtó úgy ugrik rá, mint gyöngyjuk.
5: Ki nem mond?
6: Jó, szóval nagyon ügyes kommunikáció az, hogy minden napra jut egy fantasztikus fejlesztési terv, ugye nem újdonság az, hogy sokszor kommunikálják, itt is ez történik, itt is már bejelentették minden esetre 30-ra a Fót-Veresegyház vonalra ekkora fejlesztési összeget ígérnek. A lényeg az, hogy most per pillanat az egyvágányú pályán órás ütembe tudnak menni a vonatok nagy részt, második vágányt kiépítésével ezt a sűrűséget meg tudják emelni annyira, hogy akár negyed óránként, vagy akár óránként 4, sőt esetleg 6 vonat is közlekedhessen és akkor még többen pattanhatnak át ebben a régióban is a tömegközlekedés. Ez egy szép terv, tök jó lenne, ha megvalósulna. Tehát ez így van. P plusz R parkolók, tehát profin, ha ezt megcsinálják, akkor ez így van. Csak igazából újdonság nincsen benne, hogy sokszor bejelentették.
5: Mi lesz a planetáriummal? Három út is áll előttünk, de még nincs kormányzati döntés erről, hogy melyik lesz az üdvös. Az egyik szerint már 2027-ben legalább ideiglenesen újra nyitnák, rendbe hoznák az épületet, megjavítanák a meglévő, de elavult vetítőt, és ideiglenes kiállításokat rendeznének a planetáriumban. Ez néhány 100 millió forintból megoldható. A második lépcső az egy teljes felújítás, modern 8K-s technológiával, valós idejű univerzum szimulációval, többnyelvű tartalmával, stb. Ez 2-3 évet venne igénybe, és 15-20 milliárd forint lenne az ára. A harmadik opció pedig egy ennél is nagyobb fejlesztés, méghozzá nemzetközi színvonalú tudományos és technológiai élményközpontot építenének, benne interaktív űrkutatási, robotikai, mesterséges intelligencia kiállításokkal, szabadtéri tudományos parkkal, és még a Népliget környező részeit is megújítanák. Ez nagyságrendekkel több pénzbe kerülhet bármelyik verziónál, de pozitív hatásai sokkal nagyobbak lennének, hatalmas élményt nyújtana. Éves szinten akár 10 milliárdos többletbevételt is generálhatna, de még egyszer mondom, döntés még nincs a planetárium sorsáról, csak tervek.
6: Erről is ügyesen naponta, két naponta jönnek az újabb apró részletek és információk, gyakorlatilag ugyanarról. Fejlesztés Ferihegyen, gurulóút, fények, ilyesmi, több mint 70 ezer négyzetméternyi új burkolat kialakítására. Gurulóút szélesítésre keresik a kivitelezőt. Apró érdekesség, hogy a guruló szélesítés azért is fontos, hogy az eddiginél nagyobb gépek is majd tudjanak itt mozogni. Hát ezek a, szerintem a, eddig is érkezhettek 777-esek vagy 330-asok. 380-ast is felsorolják a cikkben, de hát azok már alig vannak, azokat éppen már a tervezetni jóval korábban úgy tűnik, hogy kivonják. Minden esetre lehet, hogy ilyenek is fognak erre közlekedni, vagy a Jumbo-knak a teherszállító verziójában, a teherszállítás az továbbra is felfutóban van. Lényeg tehát annyi, hogy a magyarépítők.hu közli a részleteket arról, hogy milyen fejlesztésre írtak ki pályázatot.
5: Igen.
6: Illetve kivitelezőt keresik erre.
5: Én is láttam ezt a közösségi médiás posztot, valaki lefényképezte, hogy egy patkány kandikál ki a WC-jéből. Mit lehet tenni? Ez a legérdekesebb kérdés. Egy visszacsapó szelepet kellene szerelni a csatorna hálózatba, amely fizikai akadályt képez a csőben, és az önkormányzatok felé sem már bejelenteni, hiszen a szakemberek kimennek a helyszínre, és speciális csalikat helyeznek ki, és külön jelezni lehet azt is, ha házban vagy a környékén kijáró állatok élnek, mert ilyenkor biztonságosabb zárt csalétket alkalmaznak. A megelőzés, az ételmaradékok szakszerű kezelése és a rákcsáló írtás elengedhetetlen ahhoz, hogy a fővárosi otthonokban ilyen kellemetlen meglepetés, miszerint kijön a WC-ből egy patkány, ne történhessen. Úgyhogy ez is egy érdekes szelete korunk fővárosi rögvalóságának.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.

0: Hány éve hallgatod ezt a műsort?
1: 27.
0: És te még hiszel a mesékben?
1: Millás reggeli.
2: Na, mikor csökkennek már a kamatok olyan szintre, hogy eladósodjunk? Gergely Péterrel, a biztosdöntés.hu alapítójával, pénzügyi szakértővel fogjuk ezt a témát körbejárni. Szerbusz!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Hát azt mondják, 6%, nem?
4: Micsoda? Hát a személyi
3: telekről... Betéti kamatoknál van 6%, de személyi kölcsönnél még nem. Itt a legjobb a
4: 9-es. Itt a 10 az államhatár, 10 az államhatár.
2: Nem tudom, majd a Péter elmondja. Én 6-ot hallottam. Attól függ, milyen hitelnél, nem?
3: Hát lakáshitelt fölvehetünk 6%-kal, ugye a kamattámogatott 3%-kal, áruhitelnél ugye akár vannak 0%-os THM-ek is, bár ott oda kell figyelni, hogyha valaki mondjuk most laptopot a gyereknek vásárol iskola kezdése áruhitelből, de személykölcsönnél 9-essel kezdődnek a legjobb kamatok. Már majdnem minden banknak vannak egyébként 9-essel kezdődő hitelei, de nagyon oda kell figyelni, mert van olyan bank, amelyik csak 13-14 millió forinttól ad ilyen jó kamatokat, van olyan bank, aki már 500 000 forinttól ad.
4: Na most a személyhitelek nagyon pörögnek, ugye ezt mutatják az adatok, ellenben az áruhitelek nem. Ez miért van? Illetve, hogy akkor most tényleg az lesz az iskola kezdés kapcsán, és amikor itt azért sokan ilyenkor vesznek föl valamennyi hitelt, hogy a nagy költségeket, meg a nyári kiköltekezés után ugye az iskola kezdés finanszírozni tudják, hogy akkor a személyhitelből finanszírozzák ezt sokan?
3: Remélem egyébként, hogy nem. Ezt nem tudjuk pontosan, mert aki fölveszi a személyi kölcsönt, legtöbbször, ugye az átlagos hitelösszeg 3,6 millió forint, tehát jóval nagyobb, mint ami egy iskola kezdésekre. Mm-hmm. A legtöbben autót vesznek belőle, lakásfelújítás, vagy a régi hiteleket kiváltják, viszont nem tudjuk, mert a bankok ezt nem mindig kérdezik, az emberek nem mondják, arra költik, amire akarják. Ha bárki személyi kölcsönt szeretne felvenni, igaz, hogy hozzá lehet jutni egy-két nap alatt, bármire elkölthetjük, tehát lehet, hogy valaki fölvett még a nyár elején mondjuk egy részét nyaralásra, felújításra költötte és hagyott valamennyit iskolakezdésre, de önmagában iskolakezdés miatt ugye nem érdemes fölvenni személyi kölcsönt. Egy átlagos gyereknek, úgymond a tanszerek átlagosan mondhatjuk azt, hogy 100 000 forintba fognak kerülni, de ugye, hogyha egyetemre megy, főiskolára, ki kell fizetnünk az albérlethez kauciót, laptopot kell vásárolnunk, új mobiltelefont, akkor simán fölvehet 3-4 százer forintra gyermekenként is. Erre felvehetünk személyi kölcsönt, főleg, hogyha több gyermekünk van, és akár áruhitelt is, bár az csak kifejezetten egy-egy elektronikai termékhez, de előtte érdemes megnézni, hogy bármilyen támogatásra jogosultak vagyunk-e, van-e akár egészségpénztári egyenlegünk, azt is elköthetjük iskola kezdésre.
4: Ja, milyen módon? Mire, milyen termékekre, vagy hogyan?
3: Szinte mindenre. Tehát laptopot meg tudunk belőle vásárolni, ruhát, szinte az összes tanszert.
4: Ruhát egészségpénztárból?
3: Igen, az iskola kezdéshez.
2: Iskola köpeny.
3: Azt is...
4: Hát olyan már nincsen, ne idegelj, talán kikopott már mindenhonnan. Azt
3: szerintem igen, még talán nekem még annó kellett az utolsó.
2: Na, is, persze. A nemzetközi iskolákban van egyenruha, én figyelem, ha nem is köpeny, de egyenruha.
4: Az iskola egyenruha, szerintem az más, mint az egyenköpeny, amit a szocializmusban kötelezővé tettek, és még a leglazább tanároknak is mániája volt, hogy azt véletlenül nem volt rajtad, akkor utána dühöltött a folyosón, igen.
3: Igen, ez volt. De most már szinte bármilyen ruházatot, ami iskola kezdéshez kell, cipőt is meg lehet venni egészségpénztárból. Tehát akinek van egészségpénztári számlája, érdemes megnézni, hogy van-e rajta egyenlege, mert akkor azt el tudja erre költeni. Az egész év során régen voltak limitációk, hogy csak az iskola kezdés után, meg előtt lehetett, meg 180 napot benn kellett lenni a pénznek, ez nincs ilyen. Tehát bárkinek bármilyen egészségpénztári számlája van, és ott van pénz, azt el lehet költeni a gyermekek iskola kezdésére. Gyermekenként évente 320-2000 forintot lehet egyébként az egészségpénztárban.
4: Jó, nincs egészségpénztáram, tegyük föl, hogy nincs. Most kiindulunk egy átlag polgár hétköznapjaiból, viszont most egy kicsit megszorulok. Hát, egy kisebb összeg kéne, mondjuk 100-200 000 forint, hogy biztos legyen az iskola kezdés, ki tudja, mit kell még majd bevinni a suliba, ennyivel megszorultunk, akkor mi az optimális megoldás?
3: Hogyha nincsen saját pénzünk, akkor fel tudunk venni rá kölcsönt végső esetben, ha csak valamelyik, ugye van az iskola kezdési támogatás, ami egy új dolog, de az elég célzott körnek szól. Talán itt a legnagyobb csoport az lesz, ahol egyedülálló szülő neveli a gyerekét, ugye ők kapnak 100 000 forintot, a mai nap meg kell kapják az első részletet 50 000 forintot, a másikat pedig majd november végéig fogják megkapni. hogyha ebbe a körben nem vagyunk benne, és nincs elég pénzünk, akkor ugye, ahogy említettük, vagy áruhitelt tudunk fölvenni, az akkor a legjobb igazából, hogyha mondjuk laptopot szeretnénk vásárolni, vagy valamilyen nagyobb értékű elektronikai terméket. Áruhitelni arra kell főleg odafigyelni, hogyha azt írják, hogy 0%, akkor nézzük meg, hogy mi a 0%. Ha 0% a kamat, vagy a folyósítási költség, vagy bármilyen, annak ne dőljünk be, az valószínűleg nem lesz ingyen. Azt nézzük, hogy 0%-e a THM.
4: És olyan is van?
3: Olyan is van egyébként, elég sok. Könnyű összehasonlítani, hogy ha azt látjuk mondjuk egy laptopnál, hogy 120 ezer forint, 12-szer 10 ezer forintot kell fizetnünk, akkor tudjuk, hogy nincsen más költség.
4: Mekkora macera az, mennyi az elbírálás? Ott helyben el lehet intézni, meg lehet várni? Milyen hosszú most jelenleg?
3: Legtöbbször helyben el lehet intézni, főleg, hogyha hozzá tudunk férni interneten a bankszámla kivonathoz. Nem nagy macera, a macera inkább az, hogy annál az áruháznál kell felvennünk. Tehát ha valahol látunk 0%-os THM áruhitelt, akkor oké, 0% az áruhitelt. De nem biztos, hogy az adott laptop vagy elektronikai termék azon a helyen a legolcsóbb. Simán lehet, hogyha elmegyünk
2: még 0%-os hitellel sem biztos, hogy megéri.
3: Aha. A hitel része az megéri, de
2: lehet, mindenki a csak a kövér nullákat látja. 0% THM, 0%-os hitel, és közben visszahozzák az árrésen az elmaradt hasznot. Amit
3: könnyen lehet, hogy be van építve a termék árába, tehát simán lehet, hogy egy másik áruházba ugyanazt a terméket, mondjuk áruhitel nélkül olcsóbban meg tudjuk venni. Tehát attól, hogy a hitel úgymond ingyen van, attól nem biztos, hogy a termék ott a legolcsóbb, tehát ezt is érdemes megnézni. Ha valakinek több mindenre kell pénz, laptopra, tanszerekre, a gyermeknek kell venni sok ruhát, ilyenkor ugye sokan elfelejtik, hogy kell az iskolába cipő, kell őszi cipő, kell sportcipő, főleg, hogyha ugye zenetagozatos, akkor lehet, hogy a hangszerrel kapcsolatban van költség. A sporttagozatos, egy jó futócipő, tehát oda legjobban 40-50 ezer forint simán lehet egyébként. Ezt is ilyenkor ki lehet fizetni egészségpénztárból. Tehát a több százezer forintra, akár 1-2 millió forintra szükségünk van, a kaució, laptop, több nagykorú gyermek van, akkor a személyi költség jó lehet, 1-2 nap alatt hozzájuthatunk, bármire elkölthetjük, valószínűleg a saját bankunktól is tudjuk online igényelni, bár messze nem biztos, hogy ott a legolcsóbb, és bármikor visszafizethetjük. Viszont én csak végső esetben nyúlnék.
4: Mekkora költséggel lehet az bármikor visszafizetni?
3: Általában 1-2 százalékos költsége van, tehát 1 millió forintnak az idő előtti visszafizetése 10-20 ezer forint, tehát nem egy nagy tétel.
4: Mitől lettek ennyire népszerűek a személyi kölcsönök? Mert
2: tényleg ugye minden rekordot döntenek, és erre rá is játsznak a bankok, ezt lehet látni. Tele van minden személyi kölcsön hirdetéssel, és hát ugye egymásra licitálnak is, ami meg külön üdvözítő így verseny szempontjából, ahogy te is mondtad, már egy számjegyű. Nem is tudom, volt-e egy számjegyű személyi kölcsön kamat valamikor, vagy THM valamikor?
3: Volt, az utóbbi pár évben egyébként nem nagyon, de volt egy 5-6-7 évvel ezelőtt. Több oka is van, az egyik az, hogy nagyon hamar hozzá lehet jutni, tehát akár egy nap alatt, egy-két nap alatt online el tudjuk intézni a legtöbb banknál, akkor is a legtöbb banknál el tudjuk intézni, hogyha nem vagyunk ott ügyfelek, és most már nem is kérik azt, hogy mindenképpen utaljuk oda a jövedelmünket, fölismerték, hogy egy csomó nem akarnak egy személyi kölcsön miatt más bankhoz átmenni. Tényleg rekordok vannak, naponta körülbelül 2000 személyi kölcsönt folyósítanak a bankok. Ez egyrészt azért is van, és az átlagos hitelösszeg is egyre magasabb, most már 3,6 millió forint. Egyrészt az emberek felismerték, hogy amit nagyon könnyű otthonról elintézni, alacsonyak a törlesztő részletek, ugye sokkal olcsóbb, mint ami régen volt. Sokkal magasabb hitelösszeget is fölvehetünk. Most már jó pár olyan bank van, ahol 15 milliót is fölvehetünk személyi kölcsönbe, 10 milliót már mindegyik banknál.
4: Tehát azért egy jelzáló hitellel valószínűleg jobban járunk, hogyha nagyobb összegben gondolkodunk, nem?
3: Ez így
4: hogyha,
3: van.
4: Nyilván, hogyha megfelelünk a feltételeknek.
3: Ha mondjuk 10-15 millió forintot vennénk föl, akkor én lakáshitelt vennék föl, de vannak olyan ingatlan típusok, vagy felújítás, amihez nem akarunk lakáshitelt, nem akarjuk az ingatlant eljelzálogosítani, nem is tudjuk. Lehet, hogy csak 1-2 évig van szükségünk arra a pénzre, akkor sokkal rugalmasabb a kölcsön. Tehát olcsóbb, könnyebben hozzáférhető, nagyobb összeget felvehetünk, a legtöbb banknál már az online igénylés is működik, és ahogy felismertük, hogy több mindenre használható, úgy az autóleasing magánszemélyeknél gyakorlatilag már nincsen, nem veszünk fel felújítási jelzáloghitelt, mert kölcsönből könnyebb megoldani. A tudatos ügyfelek rájöttek, hogyha van több régi hitele, folyószámlahitele, hitelkártyája, régi rossz áru hitele, régi drága személyi kölcsöne, akkor egy új személyi kölcsönnel ezt egybe tudjuk gyúrni, egy hitelkiváltással, és egy csomó spórolhatunk.
4: És ezek a régi népszerű, meg agyon reklámozott gyors kölcsönök, ezek ezzel kiestek a Pixisből? Tehát most már ez, hogy könnyen igényelhető lett, gyorsan megkapod a személyhitelt, ezek az avonnal házhoz hozzuk, meg nagyon rugalmas a törlesztési, de nagyon drága, úgynevezett gyors kölcsönök, ezek eltűntek, vagy visszaszorultak, hogy ezekkel mi van? Róg, most kevesebbet hallunk.
3: Ja, a gyors kölcsön az, az gyakorlatilag nem létezik, az egy ilyen fantázia név a mi nevünkben, ezek személyi kölcsönök. Tehát tehát a online hitelkalkulátorokban azt, akár azt látjuk, hogy autóhitel, személyi kölcsön, gyors kölcsön, ezek mind ugyanazok a személyi kölcsönök, mindegyiket nagyon gyorsan.
2: De az is, amikor azt mondják, pár tízezer forint házhoz hozzuk, és neked csak havonta, vagy mit tudom én, nap, hetente, nem tudom, hogy szokták fizetni.
3: Igen, egy ilyen szolgáltató van, a nevüket nem akarom reklámozni, náluk az van, hogy akár föl lehet venni 100 000 forintot is, tehát nagyon alacsony hitelösszeget. Egyébként náluk is vannak nagyon jó kondíciók, meglepő módon van, amikor 9-essel kezdődő kamat van náluk is, és ott van egy olyan extra szolgáltatás, hogyha akarod, akkor házhoz viszik a készpénzt, ennek díja van, tehát itt már nem 9%-os THM-ről beszélünk, és az ottani ilyen helyi képviselőjük, az hetente meglátogatja az ügyfelet, és hetente a törlesztőt, akkor ebben az esetben készpénzben kell neki odaadni. Ezzel a szolgáltatással az már drágább, de hogyha van bankszámlánk, és nem akarunk készpénzezni, akkor egy-két nap alatt akár 5-10
2: millió forint. De a konstrukció ez is személyi kölcsön, csak más árazás.
3: Gyakorlatilag
4: tehát ezeket a kiegészítőket nem kérjük, akkor az pont olyan személyi.
3: Akkor pont olyan tud lenni kb. Nem mindig, egyébként vannak náluk promóciós ajánlatok, általában nem ilyen olcsók, de minden második hónapban van náluk is ilyen ajánlat, de nem kell hozzájuk menni, ha már ők rugalmasabbak, mint a többi bank. Szinte minden banknál megtaláljuk a 9-essel kezdődött, de nem mindegy, hogy milyen hitelösszegtől. Van, amelyik bank 14 milliótól adja, van, amelyik már 5 millióra is adja. Érdemes online hitel.
4: Saját ügyfeleknek mindenki ad kedvezményt?
3: Nem feltétlenül. Tehát ne gondoljuk azt, hogy azért, mert saját ügyfelek, és ez egy kicsit szomorú, de ne gondoljuk azt, hogy azért, mert ügyfelek vagyunk, sokkal olcsóbban kapunk hitelt.
2: Ez nagyon furcsa egyébként az egész pénzügyi szektorban. Ezt azért mondom, mert most kötöttem át kötelező felelősségbiztosításomat 2 különböző gépjárműre, és egyik sem maradt a meglévő szolgáltatónál, pedig mert hogy egész egyszerűen több 10 000 forintot ver rá, nem értem.
3: Ezt én sem értem, hogy miért kell ezt a játékot játszanunk, hogy pár évente szolgáltatót kell váltani. Úgy látszik, hogy kiszámolták, hogy még mindig jobban megéri például a biztosításoknál is abban bízni, hogy az ügyfelek passzívak és nem váltanak, és ott maradunk sok ideig, és akkor akár nem kell akkor a kedvezményt adni. És arról személyi kölcsönöknél se látom ezt, hogyha meglévő ügyfelek vagyunk, akkor két könnyebbség lehet. Az egyik az, hogy lehet, hogy a bankunk már automatizáltan elvégzett egy hitelbírálati folyamatot, és akkor küld a mobil applikáción egy értesítés, hogy kedves Gábor, te akár 3,8 milliót is kaphatsz 6 éves futamidőre, és akkor el tudod intézni 5 perc alatt, hiszen ismernek téged, oda jön a jövedelem, már előre lefuttatták, nincsen benne kérdés, hogy megkaphatod-e vagy nem. Illetve nyilván ebben az esetben gyorsabban el tudod intézni. De hogyha egy másik bankhoz mész, amit láttál egy online kalkulátorba, és kapsz egy jobb feltételt, akkor oda is valószínűleg tudsz nagyon könnyen menni, ott is valószínűleg egy-két nap alatt el tudod intézni. Egy csomó banknál már nem kérik, hogy odautald a jövedelmedet, mert rájöttek, hogy nem fogod azt a macerát vállalni.
4: Gondolom, számlakivonatot kell átküldeni.
3: Igen, vagy azt le tudják kérni, hogyha adsz hozzá engedélyt PSD2-nk, tehát felhatalmazás, azt nekik online, hogy lekérjék az előző havi számlakivonatot, és ezt nagyon gyorsan meg tudják csinálni online.
4: Oké. Péter, nagyon szépen köszönjük. Jó munkát a mai napra, aztán pedig jó pihenés, mert megtudtuk, hogy pár nap még akkor neked is belefér, bár rengeteget dolgozol, úgyhogy akkor hajrá, köszönjük egyszer, hogy bejöttél hozzánk. Gergely Péter a biztosdöntés.hu alapítója, pénzügyi szakértő volt velünk az elmúlt percekben.
2: Szusszanunk egyet, jön a napközi, meg egy kis zene, és utána heti kitekintő rovatunkkal jelentkezünk.
1: Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
5: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy...
6: Vatta cukor!
5: Az 5 legbiztosabb jele, hogy egy
6: vatta cukor
5: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
6: ha tényleg élnek alien gyík emberek a Földön, akkor azok a vattacukrosok.
5: 2.
6: Még soha senki nem látott vidám vattacukrost, ez valószínűleg azért van, mert lásd, egy gyík ember.
5: 3.
6: Ha elővesszük a vattacukor kalkulátort, a következőt látjuk. Egy vattacukor az 3 deka cukor egyenlő 13 forint plusz gép plusz áram plusz a rossz kedvű gyíkember órabére. Galamb szerint ez maximum 40 forint, bár szerinti a gyíkember nem kap fizetést, mert gyíkember.
5: 4.
6: Ha 40 rúpóból kihozza azt a 600-at, amiért adja, hát lehetne jó kedvű.
5: 5.
6: Le kell lepleznünk a gyíkembereket.
5: Ne feledd, logika, kritika, etika.
7: Etika? Azt még nem tanultuk.
5: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.
8: Zsebrádió!
7: Napközi. Minden délután 15-15-kor.
5: Vagy ahogy az ördögírój mondaná.
2: 50-50.
9: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
10: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
9: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
11: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
9: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
12: Jé? Hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra a szerencséje.
9: Millás reggeli.

0: Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti kitekintő, a Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
1: No hát, milyen izgalmak várnak ránk a héten. Epik Győzővel, az OTP elemzési központ vezetőjével fogjuk átbeszélni. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Hát lesz szimpózium Jackson Hole-ban, de mégis minket inkább az MNB kamat döntése érdekel talán jobban. Várható ott meglepetés?
2: Igen, ugye az MNB kedden tartja szokásos kamatnak határozó ülését. Itt azért a piaci várakozások azt valószínűsítik, hogy a jegybank tovább vághatja 5,5%-ra az alapkamatot, és egyébként a saját várakozásunk is ez. Ugye a jegybank még júniusban adott ki egy meglehetősen konkrét ilyen forward guidance-t, amiben előrevetítették, hogy ugye júliusban és augusztusban is jöhet egy kamat csökkentés, ugye ebből a július megtörtént, és hát azóta ugye kijött egy meglepően alacsony infláció, ugye a legutóbbi inflációs adat 1,2% volt, tehát összességében én azt gondolom, hogyha figyelembe vesszük a bejövő adatokat, tehát az, hogy valamennyi gyengült a forint, illetve azért az, hogy kijött egy nagyon kedvező inflációs adat, ezek azért összességében abban az irányba mutatnak, hogy a jegybank fenntarthatja azt, hogy augusztusban is kamatot fog csökkenteni.
1: Annak ellenére is, hogy hát ugye a forint gyengülés az azért azt jelzi, hogy a piac megelőlegezett bizalma az így elfogyott a forinttal kapcsolatban, és hát itt van nekünk ugye a közel-keleti krízis magas energiaárakkal, ami meg hát az inflációt helyezheti nyomás alá.
3: És a nemzetközi helyzet máshol is fokozódik, mert ugye a Fednek be kellett lépnie pont a hozamemelkedés megállítása véget a múlt héten. Ezek meg ugye elvileg pont óvatosságot indokolnának.
2: Igen, tehát ahogy említettétek, ugye ez a mézes hetek időszak, amikor a forint tényleg le tudott válni a nemzetközi trendekről, ennek valóban úgy tűnik, hogy most így első körbe vége lett. Ugyanakkor én azért azt gondolom, hogy tehát ez a kamatvágás lényegében be van árazva, tehát hogyha meg is történik, ennek túl nagy hatása már nem lesz a piacon, de való igaz, hogy ugye például a forintnak ez a típusú sérülékenység, hogy mi vagyunk a régióban a legnagyobb nettó energiaimportőr, ezáltal ugye az energiaár emelkedés ugye a forint esetében, illetve a magyar gazdaság esetében rontja a leginkább ugye a külső pozíciót, tehát ugye ezek a reflexek azért látszódik, hogy újra beindultak, különösen, hogy ugye nagyon magas pozíción átsegépült be. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy itt a döntő kérdés az az lesz, hogy a kamat döntő ülés követően hogyan kommunikál a jegybank a kamatpálya folytatódását illetően, mert ahogy említettem, ez a kamatvágás igazából már be van árazva. Tehát szerintem az lesz a döntő, hogy a továbbiakról hogyan kommunikál a jegybank, és mi ebben az esetben azt gondoljuk, hogy megállás jöhet a kamat csökkentéseknél, és a kamat csökkentések folytatására akkor kerülhet sor, hogyha kap úgymond a forint megint egy ilyen löketet, amivel ugye le tud válni a nemzetközi hozamkörnyezetről, és hát ehhez pedig ugye azt kéne, hogy ez az euróbevezetési sztori egy újabb megerősítést, egy újabb ilyen löketet kapjon, hogy tényleg úton vagyunk, tesszük a dolgukat és meg fogjuk csinálni, és hát ugye ezzel kapcsolatban októberben várjuk majd az igazán fontos dokumentumokat, amikor ugye a pénzügyminisztérium közé teheti a középtávú makrogazdaság és fiskális kitekintését.
1: Hát ha 2030-ra környékére eurót akarunk, akkor igencsak szükség van arra, hogy ősszel valami konkrétum jelenjen meg.
2: Így van, és van ugye egy másik, amit ugye egy bank saját hatáskörébe is meg tud lépni, és ez is egy fontos eleme lehet akár a sajtótájékoztatónak, hogy ugye mit és hogyan kommunikál a jegybank az inflációs cél felülvizsgálatáról, hiszen hogyha mi eurozóna tagok akarunk lenni, akkor lejjebb kell vinnünk a 3%-os inflációs célunkat, úgyhogy ez is az ősznek egy igen fontos eseménye lehet majd.
1: Oké, eurozónában lesz valami mozgolódás a héten makrogazdasági szempontból?
2: Hát itt, amire figyelhetnek ugye a befektetők, az egyrészt ugye jön majd ki egy IFO index, és azért azt láthatjuk, hogy összességében azért az eurozóna gazdasága nyilván nem szárnyal, de ugye azért annak ellenére, hogy itt tényleg energiaválság és a többi, azért meglehetősen ellenálló volt itt az első fél évben, és ugye a német gazdaság is úgy tűnik, hogy kezd lassan magára találni, és ugye jön egy IFO index, ami fontos információval szolgálhat arra vonatkozóan, hogy hát ez a relatív erős ilyen ellenálló képesség, ez fennmaradhat-e így a német gazdaságban. Illetve hát ugye jön Franciaországból, illetve Spanyolországból előzetes CPI adat, amik ugye már az augusztusi eurozónás inflációval kapcsolatban szolgáltathatnak némi információt, hiszen mégiscsak ugye az eurozóna második, illetve negyedik legnagyobb gazdaságáról van szó, tehát azért az, hogy itt mennyi lesz az infláció, az már úgymond az eurozóna egész szempontjából is egy fontos indikáció lehet.
1: Egyesült Államok, igen.
2: Igen, tehát itt az Egyesült Államokról még mindenféleképpen egy pár gondolatig emlékezzünk meg, hiszen egyrészt jön ugye a Core PCE, ami ugye a Fed által jelen pillanatban preferált inflációs mutató, és hát itt az elmúlt hónapban ugye 0,1% volt a hó per hó, erről azért egy gyorsulást vár a piac 0,2%-ra, de ugye ez nagyon fontos lesz abban a tekintetben, hogy az április-május környékén nagyon csúnya amerikai inflációs adatokat, ugye júniusban és júliusban egy kicsit jobb adatok követték, hogy ez mennyire folytatódhat, és mennyire enyhülhet úgymond egy kicsit az inflációs félelem az amerikai gazdaságban. És hát ugye lesz egy másik fontos esemény, ugye ez a Jackson Hole-i szimpózium, ami azért lehet különösen érdekes a jelenlegi helyzetben, hiszen Kevin Walsh bejelentette ugye gyakorlatilag a Fed monetáris politikai keretrendszerének a teljes felülvizsgálat, tehát ugye ilyen 5 vagy 6 ilyen munkacsoportot állítottak föl különféle területeken, úgyhogy hát itt már lehet, hogy kapunk ebből némi ízelítőt, hogy ezek a munkacsoportok hogy haladnak, illetve hogyan halad ezekben a munkacsoportokban a gondolkodás ezekben a kérdésekben. Úgyhogy érdekes lesz majd meghallgatni, hiszen hát ez a Fed monetáris politikájának a következő jó néhány évét meghatározza, hogy ugye hát Kevin Walsh gondolkodása hogyan alakítja át a monetáris politikai keretrendszert.
1: Igen, meg hogy hogyan viszonyulnak Kevin Walsh elképzelései Donald Trump elképzeléseihez.
2: Igen.
1: Jó, oké, hát nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, kapaszkodunk és figyelünk. Köszönjük még egyszer, szép napot!
2: Én is köszönöm, sziasztok!
1: Szia! Epik Győzővel beszélgettünk, az OTP Elemzési Központ vezetője ő.
0: Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni.

0: Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
1: Millás reggeli.
2: No, hát régen volt szó a hallgatók észrevételeiről, úgyhogy ezt a hiátust most foltozzuk be. Írnak-e, érhet, mi? 600 ökös lakáshitel? Hol? Megírjátok? Hát, tessék meg körülnézni.
3: Van 6%-os lakáshitel.
2: Tudom. Hát de...
3: És igen, a nem támogatott kategóriában.
2: Vannak ilyen úgy nevezett banki összehasonlító oldalak, és azokon lehet tallózni, kedves hallgató. Csernus kollega hiába írja a Millás reggelire, hogy küldjük el a hangfájt, ami vele készült még a Tricolor rendszámok ügyében. Ezt nem tudjuk megtenni, mert hogy nagyon trehányak a kollégák, de majd megpróbáljuk befoltozni a hiátusokat, úgyhogy e tekintetben is. Tulajdonképpen ma egy ilyen foltozós napunk van, egy csomó hiátus van. Ács Gábort is elvesztettük egy másik hiátus miatt, belegabajodott a saját mikrofonjába, közben megjött Szoller Endre, úgyhogy legalább vele tudok beszélgetni.

0: Forgas Renáta, BKK Info.
1: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0.
2: Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: A kormányfő újabb támogatásra kéri a nagyvállalatokat. A zuglói önkormányzat is pert indíthat a bosnyák téri irodakomplexum építtetőjével szemben. A nagy szárazság miatt süllyednek a londoni házak. Délelőtt még lehet elszórtan egy-egy zápor, majd sokat süt a nap. 28 fok valószínű. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. A miniszterelnök arra kérte a nagyvállalatokat, hogy támogassák az október 23-ai állami ünnepséget is. Teremtsünk egyből hagyományt, hogy ne kelljen mindig a kormányfőnek külön szólnia, hogy létezik társadalmi felelősségvállalás, tette hozzá Magyar Péter. Példaként említve, hogy a cégek most is elbüszkelkednek azzal, mi mindennel járulnak hozzá a dunai fenék küszöb építéséhez. Mint kiemelte, annak ellenére, hogy az előző kormány rengeteg pénzt költött nemzeti ünnepekre, nem fejeződött be a Mohácsi csata 500. évfordulójára tervezett emlékpark felújítása sem. Az idei október 23-i ünnepre pedig csak pár százmillió maradt a költségvetésben. Szerdán kezdi meg a munkát az MNB botránnyal foglalkozó vizsgálóbizottság. A Pallas Athéné alapítványból több 100 milliárd forint közpénzt tűnhetett el. A testület most kivizsgálja, hogy kik miatt és hova tűnt a pénz, kik húztak belőle hasznot és mire költötték. A zuglói önkormányzat is pert indíthat a bosnyák tér mögötti irodakomplexumot építető céggel szemben. A képviselőtestület a szeptember 3-i ülésén szavaz az előterjesztésről. A kerület polgármesteré jelezte, a Bayer több ponton megszerte a kerülettel fennálló, még 2006-ban kötött és azóta többször módosított szerződését, és a beruházóval fizettetné ki az önkormányzat ebből fakadó kárát. A magyar kormány még augusztus elején jelentette be, hogy eláll a bosnyák tér mögötti 7 irodaházból álló kormányzati negyed megvásárlásától. Egyre többen használják a MÁV Plus alkalmazást. Augusztus közepén egy hét alatt 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, jelezte a közlekedési miniszter. Az abban június közepén vált elérhetővé a nemzetközi vasúti jegyvásárlás, majd visszakerült az alkalmazásba a valós idejű térképes utastájékoztatás. Az új rendszerben a vonatok, hévek és tram-train járatok mellett régiós nézetben a helyi buszok is követhetők a menetrendtől való eltérésekkel együtt. Megtorló vámokat jelentett be Kanada az Egyesült Államokkal szemben. A kanadai intézkedések az amerikai acélipart, a tejipart és az elektronikai szektort sújtják majd. A Trump adminisztráció korábban 50%-os védővámot vetett ki 20 milliárd dollár értékű kanadai árura. Süllyednek a londoni házak. A forró és száraz nyár annyira kiszárította a város alatti agyagos talajt, hogy rengeteg helyen megrogytak az alapok és a házfalak. Egy helyi mérnök iroda szerint őrület, ami most történik a londoni házakkal, de ez lesz az új normális, és a következő 20-30 évben egyre gyakrabban számíthatunk hasonlókra.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
3: Csak időnként sűrűsödhet be a felhőzet, sok napsütésre számíthatunk, általában mérsékelt marad az északi északnyugati szél, délután pedig 28 fokot mérünk majd.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Jobb egy kacsalábon forgó palota, mint egy... Hát, az sok mindennél jobb.
2: Millás reggeli.

0: embert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
4: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! 8 óra 9 perc van, és mit ad Isten, folytatódik a Millás reggeli műsora itt a Rádió Café 98.0-án Ács Gáborral.
5: És Mihálovics Andrással.
4: No, még egy dolgot kell elmondani, 0636 98 0 98 0, SMS, WhatsApp és Viber számunk is, ez ide lehet üzenni a műsor készítőjének, azoknak is, akik itt vannak, és azoknak is, akik nem. Mi jön?
5: A parlagfű.
4: Megint?
5: Én már azt hittem, hogy elmarad a szezon, olyan későn érkezett.
4: Hát a szárasság a gyomnövényeket is megviseli.
5: Az első tüsszentések, rá is pillantottam, most már közepes, most kezd magas lenni, úgyhogy most készülhet mindenki, akinek ezzel problémája van, hogy érzékenyre.
4: Hogy lehet erre készülni?
5: Sehogy.
4: Szomorú.
5: Hát van, aki gyógyszerrel készül, van, aki
4: de az meg ilyen
5: álmosít, a mindenféle
4: nem?
5: Praktikái. Igen, én próbálom kikerülni és átvészelni. Remélem sikerül.
4: Azt hogy lehet átvészelni? Nem mész tájfutni?
5: Hát nincs köze a tájfutáshoz, meg a szabadtéri tevékenységekhez.
4: De szabadtéren csak több van belőle,
5: nem, mint hát sok
4: a belvárosban.
5: Hát sok zsepi. Hát nem biztos, hogy erdő közepén éppen nincsen. De úgyis azt fogod mondani, hogy nyilván valami távoli helynek a fölkeresésével, parlagfűmentes területeknek a fölkeresésével. Hú, mit szólna, ha Ecuador lenne az?
4: Milyen végtelenül letisztult és professzionális átkötés.
0: Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
6: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
4: Mert hogy valóban Ecuadorban utazunk, a digitális nomádok nyomában járunk Amerikában, és így értünk ide. Gerendi Zoltán lesz a kalauzunk, ő a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Szervusz, jó reggelt!
7: Így van. Sziasztok. Hát
4: nem jutna eszembe életi, Ecuadorba digitális nomádkodni, bevallom őszintén.
7: Érdemes. Tehát egy abszolút érdekes hely, de ez a polenergia is egy érdekes történet, mert Ecuador eleve szerintem ebből a szempontból védett, most nem a marketing kedvéért, mert olyan magasan van, tehát ugye, hogy a hallgatók is értsék, hol vagyunk. Most Dél-Amerikának a gyakorlatilag a nyugati partjainál vagyunk, az egyenlítő magasságában. Ecuadornak az északi szomszédja Kolumbia, déli szomszédja Peru, tehát gyakorlatilag egy ilyen, és az egyenlítőn fekszik. A magassága pedig, hát most a tengerpartot leszámítva, a fővárosa is gyakorlatilag 2800 méteren fekszik. Uh-huh. Most ezeken a szinteken már a pollenek nincsenek ott. Uh-huh. Tehát ezt tudni kell. Tehát 1500-2000 méter fölött az energia megszűnik, tehát tulajdonképpen Gáborból csinálhatunk egy digitális nomádot így a adás kedvéért is.
4: Isten ments, hát a hallgatók igénylik a személyes jelenlétét, amit Ecuadorban nem tud. Hát és az időeltérés miatt, hát nem tudom, hogy ezt így meg lehetne oldani.
5: Próbált megér.
7: Van az a megoldás, tehát csak akarni kell. Úgyhogy, de a lényeg az, hogy ez a mentes. Most, hogy értsük, ez egy 260 ezer körülbelül négyzetkilométeres ország, tehát háromszor akkora nagyjából, mint Magyarország, 18 millióan vannak, amivel egyébként a kontinensen a legkisebb országok közé tartozik. Tehát ilyen szempontból nem egy nagy ország. A történelme az érdekes nagyjából, tehát ez egy örökké lakott terület, és ugye hát az Andok osztja ketté ezt az országot, és hát a történelme teljesen összefügg a többi országéval. Tehát itt amíg a spanyolok nem jöttek, itt az inkák voltak, de ők is inkább ugye délről jöttek, tehát a perui részből, és ez a boldogságuk az inkáknak is 1530-ig tartott, amíg a spanyolok meg nem érkeztek, és hát gyakorlatilag Quitót, a fővárost, ami Ecuador fővárosa, nézték ki egy ilyen irányítási központnak, tehát a spanyol gyarmati rendszer hát ilyen adminisztratív központjával vált. Ez egyébként érdekes, hogy miért ezt a helyet 2850 méteren nézték ki maguknak, de mind kereskedelmileg, mind pedig infrastruktúrában már akkor jó volt. Egyébként, ha azt a listát nézzük, hogy hol melyek a világ legmagasabb fekvő országai, ott Quito már egyébként a második, tehát Ecuador fővárosa, mert ennél magasabb már csak egy főváros van Bolíviában. La Paz az 3600. És hogy értsük, Mexico City ezen a listán csak 9. 2200-zal, de egyetlen afrikai ország tud bekerülni erre, ez a Addis Abeba Etiópiában, az is 2300 méteren fekszik. Uh-huh. Tehát nagyon, nagyon sajátos fekvési ország. Most egyébként ez egy nagyon érdekes éghajlatot eredményez, mert ugye egyenlítően fekszik, abban azt gondolnánk, hogy állati meleg, tehát hogy nagyon meleg egy helyet, de nem, mert valójában egy nagyon kellemes éghajlata van, ilyen 20-25 fok körüli éghajlata van a felsőbb területeknek, és ez nagyjából egyenletesen tartja, tehát viszonylag kisingással, tehát ilyen örök tavasz területű, vagy helyzetű részhez, és emiatt egyébként hát nem is az ipar, hanem a mezőgazdaság fejlődött, majd fogjuk látni. De a lényeg az, hogy 1530-ban a spanyolok ezt átvették itt a területet, és elindult ugye az a fajta nemesfém export, amit a környék produkált, tehát gyakorlatilag arany, ezüst, réz ment itt mindenki fele a spanyol flottákhoz, és ezeket nem is feltétlenül ide szállították, itt az adminisztrációs központjuk volt. 1822-ben önállóvá váltak, tehát, és akkor létrejött egy ilyen nagy Kolumbia, amelyik a mai Kolumbiával, Panamával és Venezuelával volt azonos, de ebből pár év múlva kivált Ecuador, tehát gyakorlatilag 1830 óta ők teljesen önállóvá váltak, ez a felföldi rész, és hát gyakorlatilag innentől számítjuk az ő önállóságukat. 1895-ben volt még nekik egy ilyen liberális forradalmuk, ami aztán később évben is megmaradt, tehát itt azért politikailag egy eléggé bonyolultan változó terület volt, és katonai hunták és így tovább, tehát azért ez így elég sok átmenet volt, de a lényeg az, hogy mára azért ez egy alkotmányos országgá, tehát demokráciává vált, ami ilyen szempontból egy érdekes fejlődés. Na most még, amit még itt érdemes, amiért belemegyünk a gazdasági dolgokba látni, az az, hogy ők 2000-ben rengeteg pénzügyi problémáik volt, ami a régióban egyáltalán nem szokatlan, ezt még látjuk. A Ecuador 2000-ben átért az USA dollárra. Ez egyébként azért érdekes történet, mert ezen a kontinensen ez nem ritka. Tehát azt láttuk, hogy nem olyan régen Argentína kötötte magát ehhez, tehát úgy tűnik, hogy itt azért ez az amerikai kötöttség és az amerikai dollárnak ez a fajta szerepe az messze erősebb, mint a helyi lokális devizáké, és azért sokan az infláció ellen így küzdenek. Egyébként ugyanez a sors van, azt hiszem talán Puerto Ricóban is, és talán Panamában is.
4: Hát Európában is van néhány ország, ahol hivatalosan ugye nem vezették be az eurót, de euróval fizetnek. Hasonlókakból, mint Dél-Amerikában, dollárral. Ugye ezt szokták mondani.
7: Igen, de hivatalos pénzük.
4: Igen. Ja, hogy hivatalosan is. Aha, értem.
7: Hivatalos.
4: A másik, ami meg fontos, hogy a Galapagos szigetek, Az Ecuadorhoz tartozik. Igaz, hogy jó messze van tőle, nehéz onnan igazgatni, mert hogy valami majdnem 1000 kilométerre van a kontinens part.
7: Van, igen.
4: Igen, igen, igen,
7: igen. Igen. Szóval gyakorlatilag azt kell látni, hogy ilyen szempontból ez egy érdekes, abszolút spanyol hátterű terület, és a Quitóról, amikor beszélünk, akkor az egy nagyon jelentős turisztikai célpont és desztináció is. Nagyon gyönyörű UNESCO védett, most persze nem sokat jelent, ez is nyilván egy fontos info, de nagyon erős ilyen kolonialista, tehát spanyol gyarmatidőszakból fönnmaradó építészete van, ami talán a legszebb ezen a vidéken. Tehát ilyen szempontból azért a spanyol gyarmati örökség is ez a gyarmati központ ilyen szempontból nagyon mély nyomokat hagyott, ami sokat ad. A turizmusuk egyébként nem rossz, de nem egy olyan földrengető történet. Nyilván ezért ennek a kontinensnek ez egy sajátossága, tehát a belső az nem annyira magas, a digitális nomádokról is, amikor beszélünk, a számuk sem olyan nagyon magas, ilyen 10 000-es, de gyakorlatilag létezik. Viszont ez egy nagyon európai szempontból nézve nagyon, nagyon kellemes vagy kedvező környék. Na most a gazdaságában elsődlegesen a mezőgazdaság dominál, bár olajiparuk van, tehát ami nekik egy szerencse az 1960-as évektől indult el, tehát az országot elképzeljük, akkor úgy látjuk, hogy középen kettészeli az Andok, ami tényleg kettészeli, tehát nem egy egyszerű történet, mert ezek a magas hegyek, tehát 3000 fölötti hegyek vannak. Az egyik a jobb oldalán, tehát a keleti oldalán van az Amazonasnak a ilyen eredő területe, tehát az egy ilyen őserdős terület, itt bányásznak egyébként, vagy itt termelnek ki olajat, miközben a másik oldal pedig a tengerparti oldal, ahol pedig inkább ez a hallgazdaság is itt tovább megy. Tehát egyébként bányászatuk az jelentős, tehát a réz, arany, ezüst, ez szintén itt is van.
4: De és akkor ez is egy ilyen tipikus dél-amerikai ország lenyomatát képező, hogy nagy vagy leginkább ilyen nyersanyagokat exportálnak, tehát nem fejlett a feldolgozóiparuk. Itt most ugye nyersolaj, meg arany, amit említettél.
7: Igen, igen, ők ebbe picik, és igazából itt jön be a mezőgazdaság, ami viszont meglepetés fog okozni mindenkinek. Tehát még annyit fontos itt látni, hogy nagyon erős a pont a vízi energiájuk még, ami ebből a szempontból lényeges, tehát hogy a hegyeknek azt a fajta adottságait, amit az Andokhoz, azt azért kihasználják. És viszont emellett egyébként is az a régi időktől számolva működik, tehát, és talán ezért is volt jó Quito, egy jó központ, mert rengeteg minden van. Tehát mezőgazdaságban, ami tudni kell, a történet nagyjából kakaóval és a kávéval kezdődött, tehát az volt a legelső export termékük és jelentősebb termékük globálisan. Ma a kakóban egyébként top 4-esek, tehát ott Elefántcsontpart, Indonézia és Gána mögött a negyedik legnagyobb kávétermelők. Uh-huh. Ennek minden egy problémájával, ez nagyon érzékeny növény, és itt azért több fertőzése szakasz volt, és így tovább. A kávéban is nagyon jelentőség az ecuadori kávé, de ott azért be se jutnak a top 10-be. Tehát ott gyakorlatilag a nagyobb szomszédok, tehát Brazília veri az egész mezőnyt, ők a top legnagyobb kávétermelők, de érdekes, hogy a Vietnám másik és harmadik Kolumbia, tehát azért a kontinens ilyen szempontból itt kávé oldalról is jól szerepel. Amiben a 20. században feljöttek nagyon a banán, ott top 4-es játékosok, tehát ott gyakorlatilag India, Kína és Indonézia után a negyedik legnagyobb termelők. Tehát
4: és ha figyelünk, akkor a magyar boltokban is gyakorta felbukkan az ecuadori banán, csak nézzük el a kis címkét.
7: Én nem hiszem, de igen.
5: Találkoztunk vele, igen, abszolút.
7: Na, tehát igen, szóval azért ebben azért szerintem ez egy nagyon erős globális szerep, ami még egyébként szintén a sémp ebbe a kisrákokba is nagyon, nagyon erősek, és ez egy erős kombináció. Plusz, ami meglepő, de szintén csak az így felcímkézve, mint a banán, a vágott virág, például a rózsa. ezt ez a világ egyik legnagyobb ilyen vágott virág exportőre. Tehát ezeken a ezeken a magasságokon, ezeken az éghajlaton, ezen a kellemes éghajlaton állítok, ezek a növények nagyon szeretik, és ebből eredően gyakorlatilag ezek a nagyfejű rózsák, egyébként már én is vásároltam, így ahol a virágáros is megmondta, hogy ez Kolumbiai rózsa, ilyen nagyfejű rózsa volt. Hogy, Ekvádor, igen, de egyébként ez tényleg furcsa, hogy...
4: Én Afrikáról hallottam, hogy onnan hoznak ilyen vágott virágot, és el sem tudom képzelni azt a logisztikai teljesítményt, amely akár Ekvádorból, akár mondjuk Afrikából a magyar virágok, virágbotok polcaira elhoz egy vágott virágot. De valahogy megoldják a jelek szerint.
7: Hollandia a hub, a központ, oda szállítják be, és ezek igazából 24-48 órán belül piacra tudnak kerülni. Én azt gondolom, hogy ennek szintén megvan a logisztikája, ez egy külön témakör lenne, de valószínűleg megéri, tehát hogy ezt csinálják, és ez létezik. De az országnak a tevékenységét nézve egyébként tényleg ez a döntő. Gyártásban imád élelmiszeripar, ezzel a háttérrel természetes, hogy erős, akkor gyakorlatilag a olajipar is, tehát ehhez kapcsolódik egy kis vegyipar, textilipar és fa, nagyjából ez az ő receptúráik, ami egyébként szerintem elég erős. Az ember keveset hall, főleg a nagyok miatt, de összességében azt kell látni, hogy jó, és erre jön még hozzá a turizmus is, ami nyilván ez ilyen történelmi turizmus az andokon keresztül, de ha az ember megnéz egy-két videót, mert azért annyira közel nincsen, akkor rájön arra, hogy nagyon szép területei vannak, de igazából inkább ez egy ilyen túrázós, és egy ilyen, a tengerparti rész sem egyértelműen ilyen óriási bícsőzet. Gyönyörű tengerpartjai vannak, de nem a leghíresebb tengerpartok nem itt vannak. De ahogy mondtad, az Galapagos szigetek és így tovább, ezek ezt adják. Évén úgy tudom, pár milliós turista látogatóik vannak, tehát ez nem olyan óriási. Nem néztem a belső közlekedést, hogy az országon belül mozgás milyen. Azt láttam, hogy olyan vasútvonalaik vannak, hogy hajmeresztő, tehát gyakorlatilag az Andokon keresztül olyan vasútvonalak mennek, amire azt mondják, hogy az egyik legbizarrabb, tehát tényleg nem a nagy sebességű vonatok világa ez, de hát nem is lehet, mert azokon a hegyeken keresztül, tehát itt azért nincs akkora a lagúfúrási hagyománya, mint ami itt Európában az Alpokra jellemző. Tehát egy biztos, hogy az ország köszöni szépen jól van, egyébként gazdaságilag szépen teljesít, tehát növekedésben, évi 2,5%-os növekedésben van, az egyfőre jutó GDP-ük az nyilván nem olyan magas, mint Európában, tehát $7,000 körül van, viszont nagyon eladósodó sincsenek, mert 50%-a a GDP-nek, tehát 50%-i GDP-arányos államadósságuk van, tehát nem egy rossz, európai szemmel vagy rosszak nézve a minimális bérük azon kb. $500 körül van, tehát nem egy magas árszintű környezet ez, és ez majd egy pici átkötés is talán a digitális nomádokra, ami egyébként érdekes módon egy jó szabályzott terület, holott majd még itt az adózásról visszalépünk, ami adóvilág azért nem annyira tiszta, tehát az ország egyébként nem egy adóparadicsom, tehát ezért a feldolgozóipar és tehát nem látunk itt nagy nehézipari vagy összeszerelő üzemeket, tehát azok mind a környező országokba mentek, vagy a legnagyobbak, Balázs, Argentina, Brazília és így tovább, de gyakorlatilag az adórendszere sem annyira élesen van erre kihegyezve, tehát az áfája 15%, mondjuk ez a lakosságot érinti elsődlegesen, a társasági adó az 25%. Itt azért nem nagyon látjuk azt, hogy itt olyan nagy kedvezmények lennének. Nyilván vannak, tudjuk, de ez gyakorlatilag nem egy rendkívüli tételit, tehát a 25% azért ez nem egy erős dolog. Akkor a SZIA-juk sem egy erős adórendszer, tehát hogy nem egy izgalmas adórendszer, majd mást fogjuk látni a digitális nomádoknál. az 37%-ig fölmegy sávosan, tehát az se egy túl egyszerű adórendszer. Tehát azt kell mondani, hogy ez az ország adójogilag nem egy erős vonzerő. Tehát ha valaki nem virágot akar itt termeszteni, vagy éppen kávét, vagy valami ilyesmit, vagy banánt, akkor azért itt adójogilag nem fog ide jönni. Más a helyzet nyilván a digitális nomádoknál, ahol egy külön szabályozásuk van, tehát ami itt a területre jellemző, hogy speciális szabályozásuk van erre a funkcióra, és adómentes lehet, bár azért amit én erről olvastam, az, hogy ez nem annyira egyértelmű pont az adórendszerük miatt. Ők ezt ahhoz kötik, hogy ha otthon adózik, akkor ők itt nagyjából mentesítik, de nem mentem bele ennek a mélységébe, hogy ez mit jelent, de azt tudjuk, hogy mondjuk amerikaiak számára ez bizonyosan egy kellemes hely, mert ők a Worldwide Taxation alól nem nagyon tudnak kijönni, és a külföldi is a munkaadó, tehát az otthoni munkaadótól kapják a pénzt, akkor gyakorlatilag ott vonnak le tőlük adót, és így nem mondom, hogy az európai vonzatban így, mert valószínűleg mentesen menne ki, például Magyarországról az a pénz, az kint is mentes lenne, de egy biztos, hogy a alaphelyzetben nincs olyan szabályuk, ami automatikusan alanyi oldalon mentesíteni a digitális nomádokat. Uh-huh. Ez azért más helyen sokkal egyszerűbb és triviálisabb. Ami a gyakorlati részeit illeti, abban viszont rendkívül vonzó. Egyébként a kontinensnek nem ők a legvonzóbb digitális nomád központjai, mert azért az Kolumbia, Argentina, Brazília, Visita, meg Chile, talán Peru is egyébként, a szomszédaik is elég jelentősek, de ők is azért top 10-esek, tehát ez egy elég erős dolog. Amit én látok, hogy itt igazán érdekes, az két vagy három dolog. Az egyik az, hogy a költségszintje jó. Tehát $2000 nagyjából itt nagyon szépen el lehet érdegélni, tehát lakások, lakás, minden. Tehát ami szerintem kellemes, tényleg jó. Most ha valaki erre a magasságszintre vágyik, mert azért 2800 így európai fejjel, mondjuk magyar fejjel nem egy egyszerű, nem egy normális dolog, ez nálunk már hegymászói eredmény lenne. Azért ez ilyen szempontból szokatlan, de én azt gondolom, hogy ez a terület ilyen szempontból abszolút érdekes. Tehát a $2000 azért az így mai Magyarországot árakat nézve nem egy hajmeresztő összeg. Az albérletek sem tűnnek olyan nagyon elszálltnak, tehát itt úgy látszik, hogy ez az $1000 körül már egészen jól lehet mozogni, szóval én úgy gondolom, hogy ez a terület, ez abszolút jó, és azon keresztül, hogy dollárban megy minden, azért ez egy nagyon biztonságos árfolyam oldalról, tehát itt nem fog beütni egy devizakrak, vagy bármi, amit a helyzetet felborítja. Ebből eredményen egyébként azt mondják, hogy hogy azok a digitális nomádok érkeznek ide, akiknek ez a fajta természetjárás az Andoknak, az Amazon erődő területének, vagy a gyakorlatilag a nyugati, tehát a pacifikus tengerpartnak, vagy a Galapagosznak a nagy kedvelői, nyilván a munka mellett, de ettől függetlenül ez az ország nagyjából ezt tudja. Hát én körülbelül ennyit gondoltam így elmondani.
4: Oké.
7: Ekvádorról. Szerintem egy nagyon izgalmas hely.
4: Abszolút, tehát, mert lehet tengeri malacot fogyasztani rizssel.
7: Igen, ezt nem tudom, ezt hogy találtad meg?
4: Utána nézek mindig a gasztronómiának is.
7: Na, az allergiát még értettem, de hogy ezt így most így rávágtad.
4: Én nagy barátja vagyok a gasztronómiai elhajlásoknak.
5: A legváltozatosabb állatok fogyasztásának.
4: Igen, igen. Illetőleg egy nagyon fontos van, digitális nomádként Ekvádorban, hogy ott a bika viadalnak teljesen más megítélése van, mint nálunk. Tényleg? Az ott művészetnek tartják, még egyszer művészetnek, és nem szabad dehonestáló megjegyzéseket tenni, még a legelvakultabb állatbarátoknak sem, mert azt sértésnek veszik.
7: Hát az elég érdekes. Ez én látjátok, egy kicsit átalakított spanyol hagyomány, de
4: igen, igen.
7: De megmaradt ezek szerint.
5: Nagyon szépen köszönjük, okay. Zoli, akkor
4: Irány Ecuador digitális Tomáról. Köszönjük. Szerbusz.
7: Köszönjük. Sziasztok.
4: Gerendi Zoltánnal beszélgettünk kicsit Ecuadorról, mint a digitális nomádok egyik lehetséges célpontjáról. Ő a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere.
0: Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
6: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.

0: haven't changed. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
3: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola szín, és vele a teljes

0: szín.org.
1: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
3: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
1: Millás reggeli.
2: A következő okos morzsát a bankárképző, a befektetési képzések nemzetközileg elismert szakértője támogatja.
5: Tudtad, hogy létezik a magyar állampapíroknak egy ínyenceknek szóló alternatívája? Közismert tény, hogy ha megtakarításunkat mindinkább több és többféle eszközbe fektetjük, azzal portfóliónk egészének kockázata csökkenthető, akár változatlan várható hozam mellett is. Ez a diverzifikáció, amely az egyetlen ingyen ebéd a pénzügyi piacokon. A részvények esetén a magyar befektetők jelentős része rá is kapott a diverzifikáció ízére, és nagy kanállal habzsolja annak előnyeit. Ugyanaz a befektető viszont, aki a részvénypiacon él a diverzifikáció nyújtotta kockázatcsökkentéssel, a kötvényekre szánt pénzéből szinte kivétel nélkül kizárólag magyar állampapírokat vásárol. Mi lehet a magyar állampapírok Michelin csillagos alternatívája? Az EMBI Emerging Markets Bond Index a fejlődő piaci országok által kibocsátott devizás állampapírokból álló jól diverzifikált kötvényindex, amellyel a magyar állampapírokhoz hasonló hozam érhető el a diverzifikáció adta kockázatcsökkentő előnyök mellett. A több mint 70 indexben szereplő ország között a magyar állampapírok súlya egyébként közel 3%-os.
2: Az okos morzsát a bankárképző, a befektetési képzések nemzetközileg elismert szakértője támogatta.

0: Millás reggeli.
1: Ahol széles a spaletta.
2: No, hát valami van, ugye a FIFA környékén zajlik az élet rendesen, úgyhogy egy kicsit nézzünk utána, hogy miről szólnak ezek a viták, pengeváltások. Szabados Gábor sportközgazdász lesz a kalózunk. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Ha fogadnia kéne, marad Infantino FIFA elnök? Vagy már túl sok van a rovásán?
3: Én arra fogadnék, hogy nem marad. Ami nagy kérdés, hogy mikortól nem marad. Ugye jövőre elnökválasztás lesz. Szerintem még az is kérdéses, hogy addig kihúzza el. Uh-huh.
4: Túltolta? Hogyha nincs ez a gazdasági átalakítás ötlet hirtelen, amit a VB után bedobolt új cégbe kitolni a jogokat, stb. Ez háborította föl a tagságot? Vagy ettől függetlenül is azért neki problémái lehettek volna?
3: Nyugodtan mondhatjuk, hogy azért voltak bőven ellenérzések a ténykedésével kapcsolatban eddig is. Ez volt az, ami nem is azt mondanám, hogy az utolsó csepp volt a pohárban, hanem ami inkább belobbantotta a lángot, vagy a szikra volt a puskaporos hordón. Tehát tényleg, és nem csak az, hogy amiről maga a terv szólt, tehát hogy kiszervezni egy külső cégbe a világbajnokságok szervezési jogait, hanem az is, hogy ezt gyakorlatilag teljes titokban tervezte meg és dolgozta ki, tehát úgy, hogy még a legközelebbi munkatársai sem tudtak róla. Ez lehetett véleményem szerint az, ami igazán kiváltotta a futballközösség felháborodását, és ami oda vezetett, hogy most már egy nagyon széles platform állt fel ellene.
4: Őt kik választják meg, és hogyan? Hogy működik egyáltalán a FIFA? Meg a gazdasági része is érdekel, irgalmatlan pénzekről van szó, de ez hol csapódik le ezzel? Mi lesz? Hogyan működik az egész rendszer?
3: Ami az első kérdést illeti, a FIFA elnökét nagyon egyszerű módon a tagszövetségek választják, tehát a nemzeti tagszövetségek, ugye van a FIFA-nak 211 tagországa, köztük ugye egy Magyarország, a Magyar Labdarúgó Szövetség, minden ország, illetve nem csak független országok vannak benne, hanem ugye olyanok is, akik indulnak világ- és Európa-bajnokságokon. Tehát az 211 tagország, mindenkinek ugyanannyit ér a szavazata, tehát mondjuk Németország vagy Anglia ugyanolyan értékű szavazattal rendelkezik, mint a Szent-Vincent és Grenadine szigetek, vagy bármilyen más kicsi tagország. Ugye ezt használta ki alapvetően Infantino arra, hogy a világbajnokság bővítésével afrikai-ázsiai szavazatok tömkelegét nyerte meg magának, akkor még úgy tűnt, hogy szinte örök életre, és ezzel tudta bebiztosítani a hatalmát most már 10 év óta. És ugye ez az, ami ezzel a tervel, ez a nagyon széles támogatás, ami mögötte van, ez teljesen felbomlott. Ami a pénzügyi részt illeti, az tény, hogy ez a világbajnokság, ami ugye most nyáron volt, pénzügyileg messze a legsikeresebb világbajnokság volt, tehát csak összehasonlításképpen az előző VB 4 éves ciklusában nagyjából 7 milliárd dollár bevételt termelt a FIFA a világbajnokságból, a mostaniból meg 15 milliárd dollár, tehát több mint a dupláját. Tehát ebből a szempontból ez egy óriási siker, és azt azért látni kell, hogy ennek egyébként a legnagyobb része az eddig is, és ezután is visszaáramlik a futballba. Tehát ebből a FIFA tagszövetségeket támogat, az ő fejlesztési programjaikat és egyebeket. Nyilván nem a teljes összeg, hát azért 15 milliárdból van, ami az van akkora mennyiség, hogy abból azért el tud folyni itt-ott, de nyilván ezt az átláthatóságot is sokan növelni szeretnék, hogy itt pontosan hogyan áramlanak ki egyéb pénzek, de azt tűnik, hogy a legnagyobb összeg az továbbra is egyébként a tagszövetségek támogatására jut. Ez megint egy olyan rész, amivel egyébként a kisebb országokat, akiknek ugye saját bevételeik jóval kisebb mértékben vannak, amivel nagyon jól ezeket a kisebb országokat le lehet kenyerezni.
4: Hogy működik a vezetése a FIFA-nak? Tehát egy személyi döntéshozatal van? Mert úgy tűnik, hogy kívülről így a hírek alapján, hogy Infantino bármit megtehet, de azért csak van fölötte is valamilyen kontroll, az egész szervezet hogy működik?
3: A FIFA-ban is van egy board, gyakorlatilag egy ilyen döntéshozó testület, aminek több tagja van, és abból ugye Infantino csak az egyik. Ezt ugyanúgy a közgyűlésen választják, ennek a testületnek a tagjait, illetve vannak delegált tagjai, tehát akiket például mondjuk a konfederáció szövetségek, mint az UEFA jelölnek. Ez viszont, ahogy mondtam, éppen az az egyik nagy probléma és kritika Infantino felé, hogy még ennek a bordnak a tagjait is teljesen kihagyta ezekből a tervekből, és igazából ők is csak a médiából értesültek mindenről, tehát azért nagyon sok olyan dolog van, amit Infantino vagy meg tud csinálni egyedül, vagy van olyan tekintélye hatalma a szervezeten belül, hogy át tudja hágni a szabályokat.
4: Csányi Sándor is levelet írt Infantinónak, tehát az MLS, a Magyar Labdarúgó Szövetség is kihátrálni látszik mögüle. Itt mi történhetett a háttérben eddig, mintha olyan csend lett volna, már a botrány sorozat alatt is, és most hirtelen úgymond elvesztette a bizalmát az MLS is a FIFA-ban.
3: Valóban már nagyon régóta tartott ez az egész botrány, amikor az MLS és konkrétan Csányi Sándor még semmilyen véleményt nem fogalmazott meg, ami azért is érdekes, mert ugye nem csak a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke, hanem a FIFA-nak az alelnöke is, tehát Infantino egyik közvetlen munkatársa, őt ugye az UEFA, tehát az Európai Labdarúgó Szövetség delegálta ebbe a pozícióba, és már csak azután tudtuk meg, hogy történt egy ilyen levélváltás, amikor már egészen konkrét kérdéseket kapott Csányi Sándor ezzel kapcsolatban. Az azért várható volt, hogy mivel az UEFA az teljesen egységesen állt ki Infantino ellen, ennek ugye része a Magyar Labdarúgó Szövetség is, tehát az várható volt, hogy ezt a központi UEFA véleményt fogja osztani az MLS is. Vagy mondtam, itt Csányi Sándor szerepe azért érdekes, mert ő egyébként a FIFA-nak az alelnöke, de az UEFA delegáltjaként, tehát tulajdonképpen egy személyben majd, hogy nem mindkét testületet és mindkét szövetséget képviseli, de alapvetően ő Európából érkezik, és az UEFA delegáltja, tehát ebből fakadóan a Magyar Labdarúgó Szövetség is az UEFA álláspontját támogatja ebben a kérdésben. Valóban az egy kicsit furcsa lehet mondjuk a magyar sajtót követőknek, hogy ez elég későn derült ki ennek az egész ügynek a bonyolódása folyamán.
2: Miért olyan nagyon gáz ez az elképzelés a jogoknak a kiszervezéséről? Ez az aranytojás tojótyúkot privatizálta volna Infantino? És lehet-e tudni, hogy kinek?
3: Valóban, tulajdonképpen arról van szó, hogy bár egyébként kisebbségi tulajdon szerzett volna csak a magán befektetői csoport ebben a cégben, de ezzel azok a folyamatok, amelyeket most már a labdarúgó világbajnokság alatt is kritizáltak, magyarul, hogy mennyire üzleti jellegűvé vált a világbajnokság, akár a reklámszünetekkel, ugye itt a mérkőzések közben, akár a jegyárak jóval magasabb áron történő értékesítésével, és még egy csomó dologgal, hogy gyakorlatilag ennek a folyamatnak engedett volna teljes teret az, hogyha belép egy magánbefektető, akinek már nyilván nem a futball sportszakmai fejlesztése a célja, hanem csak és kizárólag a profit, tehát akkor akár világbajnokságok sűrítése is felmerülhetett volna, hogy gyakrabban rendezzék, vagy a további bővítés, további hasonló változtatások, amelyek így a pénzügyi irányba tolták volna el teljesen a labdarúgó világbajnokságokat, és ez nyilván nagyon sokaknak nem tetszett, és főleg az, hogy ilyen mértékű befolyást szerez egy külső befektetői csoport, tehát hogy nem teljes mértékben a FIFA és a sport szakma kezében marad a döntés. Azt, hogy kik álltak e mögött a befektetői csoport mögött, azt ugye tudjuk, hogy Donald Trump amerikai elnök vejének a testvére, ugyanaz a befektetői csoport, amelyik egyébként nem olyan, de miután meghiúsult ez az üzlet, az amerikai sportpiacon állt neki felvásárlásokat végrehajtani. Tehát azért ez egy olyan csoport, amiről lehetett tudni, hogy nem sportszakmai befektetők, nem a labdarúgás közegéből érkeznek, hanem tényleg olyanok, akik csak az Excel táblákban lévő számokat nézik, és hogy milyen profitot lehet szerezni. Ugye most sokan mondhatnák erre, és én közgazdászként nagyon gyakran megkapom a azt a vádat, hogy ó, hát a futball most már csak a pénzről szól. Nem. Tehát eddig volt egy nagyon kényes egyensúly abban, hogy hogyan tud nagyon nagy profitot termelni a futball globálisan, de hogyan tudja emellett a sportszakmai értékeit megőrizni. Ez lett volna az a lépés, amivel túlléptünk volna egyértelműen ezen az egyensúlyon.
4: Min múlik, hogy akkor bukik-e Infantino? Mik jöhetnek a következő hetekben, hónapokban információk vagy döntések?
3: Van ugye egy olyan elképzelés, hogy akár még a jövőre esedékes elnökválasztást előtt megbuktatni Infantinót. Erre megmondom őszintén, én kevesebb esélyt látok, mert erre azért nagyon komoly szervezést kell ugye a megfelelő jogi lehetőségek miatt létrehozni. Ugyanakkor a jövőre az elnökválasztáson ott annyi kell, hogy legyen egy olyan elnökjelölt, aki több szavazatot kap, mint Infantino. Az UEFA az ugye 55 tagállamot ad a 211-ből. Jelenleg úgy néz ki, hogy Ázsiát és legalább Észak-Amerikát is maga mellé tudja állítani az UEFA, azzal pedig akár már meg is lehet az a többség, és akkor még a többi földrészről is lehetnek tagországok, akik támogatják ezt az új felállást. Tehát én azt gondolom, hogy nagyobb az esélye annak, hogy ezen a választáson Infantino megbukik. Ilyen erős ellenállást még soha nem fejtett ki egy konfederációs szövetség, mint az UEFA, az éppen regnáló FIFA elnökkel szemben. Én azt mondtam korábban is, hogyha van valaki, aki meg tudja buktatni Infantinót, az az UEFA, mert nekik van olyan erejük és tekintélyük. Nyilván most augusztus van, jövő tavasszal lesz ez a választás, tehát addig azért még sok minden történhet, de nagyon nehezen elképzelhető, hogy az eddig elindult folyamatokat vissza lehet fordítani.
2: Potenciális jelölt van, aki így felmerült, hogy ki lehet az utód Infantino után?
3: Felmerültek már jelöltek, igen. Az egyik az az Észak-Amerikai Szövetségnek a kanadai elnöke, és néhány másik jelölt. Mindegyiküknek egy közös tulajdonsága, hogy nem olyanok, akik egyébként itt mondjuk az európai futballkövetők számára nagyon ismert szereplők lennének. Jellemzően nem is az európai futballból érkeznek. Tehát olyan jelöltek, amilyenek voltak korábban, mondjuk egy Michel Platini, aki ugye nagyon ismert játékos volt, és az UEFA elnöke, tehát ennyire ismert jelöltek most nincsenek. Valószínűleg éppen az a cél, hogy ne lehessen egy elnöknek olyan kiemelkedő tekintélye, hogy mindent megtesz, hanem olyan elnök legyen, aki képes összehangolni a tagszövetségeknek a működését, képes olyan konszenzusokat kialakítani, hogy tényleg olyan döntések szülessenek, amelyek a teljes globális futballtársadalom érdekeit képviselik.
2: Meglátjuk, nagyon szépen köszönjük az iránymutatást, szép napot, jó munkát kívánunk!
3: Köszönöm én is!
2: Viszont hallásra! Szabados Gábor sportközgazdásszal beszélgettünk kicsit az UEFA, illetve a FIFA visel dolgairól.
0: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
5: Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
2: 1948-ban született augusztus 24-én Jean-Michel Jarre, francia zeneszerző, multi-instrumentalista zeneművész, kérem szépen még mindezek tetejében. Ő mondta egy ízben, mindig úgy tekintek a zenére, mint egy déli bábra a sivatagban. Megszállottan keresed az ideális dallamot, de minél közelebb éreznéd magad hozzá, az nincs ott.
4: Néhányszor azért megtalálta, na.
2: Igen. Mentségére legyen mondva. Na, most akkor elmegyünk egy rövid szünetre, mert hogy híreket mond Szoller Andi, aztán jövünk vissza a Mihálovics gazda rovattal.
5: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
6: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
5: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
5: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén.
8: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
5: Közlekedési információk a Rádiókafén.
9: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 6-os főúton befelé az M0-es autóút után. A külső sáv nem járható. Telítettek a sávok a Rákóczi úton befelé a Blahalujza térig, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Soroksári úton befelé az Illatos úttól, valamint az Üllői úton befelé az Ecseri útnál és a Nagykörút előtt. Akadozik az előrejutás a budai alsó rakparton északi irányban a Petőfi hídnál, az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton, illetve a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál. Sötétek a jelzőlámpák ma 9 és dél között a Szénatéren, valamint 9 és délután 3 óra között a Margit körúton a Lövőház utcánál karbantartás miatt. A Szénatéren a forgalmat rendőrök irányítják. Sávlezárás nehezíti a haladást mától a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
10: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
11: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0.
5: Hírek következnek a Rádió Cafén.
12: A négyből már három.

0: blokk visszakapcsolása. A hétvégén a Duna vízállása elérte az előírt 107 centit. A miniszterelnök szerint szerdára az erőmű ismét 2000 megawatt körüli teljesítménnyel működhet. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatokat terjesztenek a parlament elé. Sűrű hét kezdődik a parlamentben. Ma zárt ülésen tekinti át a szakbizottság a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal elnöki posztjára érkezett 96 pályázatot. A kiválasztott aspiránsok szakmai programját, integritását és a hivatal működéséről alkotott jövőképét holnap vizsgálják meg részletesen. A folyamatban 3 civil szervezetet is bevonnak, a TASZ-t, a Helsinki Bizottságot és a K-Monitort. Még idén megkezdődhet a Gubacsi híd újjáépítése. A most aláírt szerződés értelmében a munkák 2029 végére fejeződhetnek be. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a közbeszerzés nyertese az a cég, amely a Flórián téri felüljárón is dolgozik. A nettó 21 milliárd forintos ajánlatuk alacsonyabb volt, mint a Lázár János által 4 éve egyszer már lefújt közbeszerzés akkori ajánlatai, tette hozzá a miniszter. Fő tájépítési pozíciót hirdetett meg a GYESEV. Feladata lesz a vasúti zöld felületek kezelésének stratégiai irányítása, összehangolja az ökológiai és környezetvédelmi szempontokat, valamint segíti egy korszerű és fenntartható zöld felület gazdálkodás kialakítását. Ismét egymást fenyegeti az Egyesült Államok és Irán. Teherán jelezte, hogy leállítja teljes olajexportját a Perzsa-öbölből, ha az USA folytatja a gazdasági háborút. Washington ma az eddigi legsúlyosabb szankciós intézkedéseket készül bejelenteni Teherán ellen. Az iráni elnök közben elismerte, hogy az ország súlyos gazdasági nehézségekkel küzd. A problémák között az inflációt, valamint a víz, áram, gáz és üzemanyagellátás, a környezetvédelem és a bankszektor egyensúly hiányát említette. Lassan luxus lesz új autót venni. A német autóklub felmérése szerint lista áron szinte már alig kaphatók 20 ezer eurónál, azaz közel 7,3 millió forintnál olcsóbb márkák, és azok sem német gyártmányok. 5 éve még 35 modellt kínáltak ezen az árszinten, most pedig 16-ot. Az üzemanyagárak mellett eközben alaposan megugrottak a javítás, fenntartás és a biztosítás költségei is. Így az autózás sokaknak lassan luxus számba megy, olvasható az Economics-en.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Csak időnként sűrűsödhet be a felhőzet és sok napsütésre számíthatunk. Általában mérsékelt marad az északi északnyugati szél, délután pedig 28 fokot mérünk majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Melyik uralkodónk született épp 300 éve?
3: Tarzan?
2: Hívjuk Mária Teréziának, jó?
3: Majdnem Tarzan.
4: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastól, terüly-terüly asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
3: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! 9 óra 9 percen folytatódik a Millás reggel itt a Rádió Café 98.0-án Ács Gáborral.
4: És Mihálovics Andrással.
3: Meg a hallgatókkal, akik a 0636-os 980-980-ra írhatnak, ha akarnak. WhatsApp, Viber vagy SMS üzenetet akarnak-e, Gábor? Mit látsz az
4: üzenet felunkon? Hát már éppen mondtam volna, hogy milyen jó idő van, mert nappal meleg, de éjszaka meg lehet szellőztetni, és már a hajnali minimumok nem olyan magasak, hogy esetleg neves hűvössé tenni a lakásokat, ahol nincs légkondi, vagy légkondi használata nélkül. Aztán írja a hallgató, hogy úgy hallom, nem csak engem készít ki ez a napon belüli hőmérséklet különbség, mindegy, hol az ember, hol él az ember, a reggeli fejfájás mindenhol vacak, és neki még a Windows-a is föladta, ha jól láttam, csak ezt a gifet én nehezen tudtam. Nem indítom el. De a lényeg az, hogy most érdekes időjárási helyzet lesz, mert még egy hidegfront, egy érkező hidegfront még maga előtt betolja a forróságot, de csak egy napra, vagy másfél napra, és utána viszont, ameddig a szem ellát, igazi szeptember, tehát nem látszik újabb nagyon komoly visszamelegedés, úgyhogy tényleg szép idő várható azt az egy. Ha meg valaki mindenképpen vízpartra vágyik, és nem nagyon meleget imádja, akkor ott van a csütörtök pénteki kánikula.
3: Oké, na menjünk akkor tovább.
5: No, ecsém, azt gumicsimmád van-e? Hát azt tudod, mi az az üsző? Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka?
0: Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a Millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra.
5: Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
3: Na hát ugye a hétvégén, a hosszú hétvégén sok szó esett a kenyérről, meg kenyérünnep volt, stb. Stb. De már ezt megelőzően nem jöttek jó hírek a gabona szektorból. Olyannyira nem, hogy a makrogazdaság elemző Kinger küszöbét is elérte a mezőgazdaság, és azt mondták, hogy idén negatív hatással lehet a GDP-re. Valószínűleg az asszály miatt akkorák lesznek a kiesések, de hát ugye a kalászos gabonát, a minden igaz, learadták a gazdák, viszont aki utazgat kukoricaföld mellett, annak nem nagyon jó a kedve, ha látja, hogy milyen állapot vannak, úgyhogy egy kicsit nézzünk meg az új kenyér ünnepe után, hogy hogyan is áll a gabona szektor. Petőházi Tamás, a Gabona Termesztők Országos Szövetségének elnöke lesz a segítségünkre. Szervusz, jó reggelt!
6: Szervusz, jó reggelt, köszöntöm a rádió hallgatókat is.
3: No, hát ha máshonnan nem is, a pesti ember biztosan tudja, hogy asszály van. Nagyon fájt az idei asszály, a kalászos gabonák hogy sikerültek? Minőségre, mennyiségre milyen lett az aratás?
6: Hát, hogyha egy box nyelven mondhatom, ugye 2022-ben kezdődött a szántóföldi növénytermesztés sorozása, és úgy néz ki, hogy itt már a nagyon komoly ütéseknél tart a klímaváltozás, az ellenfél. Úgyhogy most már így félig meddig térdre vagyunk rogyva. Gyakorlatilag egy millió tonnával kevesebb búza termett Magyarországon 2026-ba, mint 25-be. Ugye ennek egyértelműen az árbevétele majd hiányozni fog a termelőktől, és ugye az őszi árpából is egy 300.000 tonnával kevesebb termet, mint amit az előző évben, amire számítottunk. Ugye ez egyértelműen az áprilisi márciusi, áprilisi, tavaszi szárazságnak köszönhető, hogy ugye ezek az őszivetésű növények ugye a téli hó ellenére is azért komoly károkat szenvedt.
3: Mennyire volt nehezítő tényező az, hogy ugye a műtárgya frontról sem jöttek jó hírek még tavasszal, ugye ahogy kirobbant ez a közel-keleti válság, és hát azt szokták mondani, hogyha a műtrágyán spórolni kénytelen a gazda, az is meglátszik a termés átlagon. Ez például szerepet játszott-e abba, hogy ekkora lett a kiesés?
6: Nem, azt lehet mondani, hogy az Európai Unió egy nagyon szerencsétlen szabályt vezetett be január 1-től, tehát hogy megadóztatta a Európán kívüliről érkező műtrágyákat. Emiatt a nagykereskedők betároltak már 2025. októberre, novemberébe európai kikötőben árukat, de ezeket az árukat ehhez elérhetőek voltak, csak annyit, hogy egy picit emelték az árukat. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a magyarországi szántóföldi növénytermesztés szűk keresztmetszete nem igazán a műtrágya, hanem a csapadék.
3: Oké. Milyen lett a kalászos gabonáknak a minősége? Ugye azt szokták mondani, hogy van egy olyan híre a világban a magyar búzának, hogy az ilyen javító minőségű. Az, hogy nem kapott elég csapadékot ez a minőségen, és látszik.
4: Bocsánat, mi az a javító minőség?
3: Hát, hogy hozzákevelik a kevésbé jó minőségű, és akkor lesz egy kicsit jobb minőségű. Aha, a közepesből, jó. Mondjuk. Ha jól tudom, de
6: igen, majd... ezek ilyen természetesen létrehozott kategóriák, elnézést, kicsit korábbra megyek. Ugye régen a nagyszüleink, dédszüleink minden búzából tudtak kenyeret sütni. Csak ugye a szocialista rendszerben nagyon komoly állattenyésztési fejlesztések voltak, és mellettünk volt egy nagyon éhes Szovjetunió, aki bármilyen búzát megvásárolt, ugye ott sok éhes száj volt, és emiatt alakultak ki ezek a kategóriák, hogy egy takarmány búza minőséget az állatoknak adtak, pedig ezek is tökéletesen alkalmas kenyérre. Egyébként a 2026-os szezonban nagyon kiváló minőség lett, ugye a száraz időjárásnak köszönhetően nagyon jó minőség lett, semmilyen betegségről, semmilyen nemiséről nem hallunk gyakorlatilag. A laborokat is megkerestük, hogy ők nekik mi a véleményük, ők se találkoznak beteg, emberi fogyasztásra alkalmatlan áruval.
3: Egy időben ugye volt ez a fusárium nevű betegség, ami ugye csapadékos időjárásban azért lerontja a minőséget, akkor ez most nem volt. Meg hát akkor az is jó hír, hogy a szárításra se kell sok energiát pazarolni a mezőgazdasági termelőknek, mert olyan asszály volt, hogy az időjárás elvégezte ezt a feladatot is, ugye?
6: Igen, hát a szárítás egyébként ez nem egy rossz elem, hogyha nem drága a gáz, azért, mert akkor lehet stabilizálni a minőséget, és azért az a forró levegő egy kis stabilizáló hatása is van, tehát azért egy nem hiába illesztették be elődeink a technológiába, ugye most mindent egyszerű újra gondolni, meg mindent, de annak meg volt annak idején az oka, akkor sokkal hűvösebb időjárás volt. Ugye nem hiába az előbb a felvezetőben említetted, hogy augusztus 20-án az új kenyér ünnepe. Ez azért van egyébként, és minden politikai vagy történelmi rendszer augusztus 20, mert régen addig tartott az aratás.
3: Hát de meg ugye elkezdődött Szent Pál napján az aratás. De hát ez is előrébb jött, ugye? Az asszály hát miatt idén, vagy 2-3 héttel biztos?
6: Volt olyan kollégánk, akik június 8-án az őszi árpát elkezdték aratni, 10-12 között pedig már azt mondom, hogy csúcsra járatódott a rendszer, mármint az aratási rendszer, úgyhogy ez egyértelmű a klímaváltozásnak a hatása, az, hogy a hőösszeg, ami gyorsabban jön le, és ezért minden betakarítást, aratást előrehoz. Egy példát mondhatok a kedves rádióhallgatóknak, ugye 1956. október 22-én Nagy Imre még szüretelt.
3: Igen.
6: És most Magyarországon mindenki szüretel, és szeptember elejére, közepére be lesz fejezve a szüret. Nagy Imre, a későbbi Máté miniszterelnök, pedig október 22-én még Badacsonyba született.
3: Na, tehát hát ez is, ez is egy érdekes jelenség. Egyébként az ország kenyere, hogy egy ilyen újságírói fordulattal éljek, az biztosított a nagy kiesés ellenére is búzából,
6: igen,
3: ugye?
6: Természetesen. Olyan 1 millió 200 000 tonna búza megy ebből a 4,2 megtermett 4,2 millió tonnából malomipari célra. A takarmányozási célra felhasznált az emelkedik, az most már meghaladja az étkezési célt. Ez azért, mert a kukorica ugye esik vissza területileg is, és termésileg is, és az idén is tönkre menj, úgyhogy a takarmányipar egyre több kalászost vásárol meg, de még így is lesz egy 1 millió-1,5 millió tonna exportáru alap, ami folyamatosan fel kéne, hogy értékelődjön annak fényében, hogy a kukorica termés pedig előre láthatólag katasztrofális,
3: igen,
6: lesz.
3: Mennyire lesz ez katasztrofális? Aki jön-megy autóval és nem ért a mezőgazdasághoz, az is látja, hogy ilyen embernagyságú és haragos zöld színű kukoricatáblák helyett ilyen derékigérő és meglehetősen száraz kukoricatáblákat látunk az országszerte, gyakorlatilag bárhova megy az ember, még ott is, ahol egyébként meglátja az öntöző berendezéseket. Egyáltalán lehetett tippelni, hogy itt mekkora lesz a termés és mekkora a kiesés?
6: Hát a július végén csináltunk egy felmérést, akkor ilyen 2 millió körülire tettük a termést, de ugye itt a augusztusban is azért mentek ezek még jobban tönkre. Én azt mondom, hogy így ilyen 1,5 millió és 2 millió tonna közé teszem a kukoricatermést, és szeretnék még egy dologra rávilágítani, hogy ugye 589 000 hektár volt a vetett kukorica terület, tehát a takarmány kukorica terület, és ebből, mivel már látták, hogy nagyon rossz a helyzet, több tízezer hektár le van silózva. Mm-hmm. Tehát gyakorlatilag nem 580 000 hektár lesz majd betakarítva szemes kukoricának, hanem ez közelíteni fog az 500 000 hektárhoz. Mm-hmm. Tehát azért mondok ilyen durva számokat, hogy a betakarítandó terület is jelentősen csökkent.
3: Uh-huh. Itt meg ugye a kukoricát leginkább állati takarmányozásra használják, ugye azt már elmondtad, hogy egy része az kukoricából fedezésre kerül az állati takarmánynak, ami nem terem meg kukorica formájában, meg silóztak is, de önmagában véve a nagyabbrak fogyasztó ágazatok felkészülhetnek egy takarmány drágulásra, itt a baromfésre sertéstartókra gondolok.
6: Hát a 2-3 éve folyik ez a folyamat, hogy a kukorica csökkennek a receptúrákba, tehát amit a etetnek a állattenyésztőket, ezeket a receptúráknak hívjuk, tehát ebben a kukorica szorul vissza, és a takarmányipar nagyon ügyesen, amiből van több készlet, őszi árpából vagy őszi búzából, az pedig emeli, gyakorlatilag nagyon jól tudnak dolgozni. Én azt gondolom, hogy látszik, hogy egy talpra esett ágazatról van szó itt a takarmányipar esetében, nagyon jól tudnak alkalmazkodni a változásokhoz.
3: No, és akkor hát azt gondolnánk, hogy a búza termés sem volt valami fényes, a kukorica sem lesz az, akkor ilyenkor örülnek a gazdák, mert amiből kevés van, annak megy fel az ára.
6: Hát sajnos nem megy fel az ára, és az, mert nagyon-nagyon el kell, hogy mondjam, hogy szerintem a szántóföldi növénytermesztés egyik legrosszabb éve lesz ez a 2026-os, úgy látjuk, és sajnos ugye mi az előző évek is problémásak voltak, a tartalékaink azok, azt lehet mondani, hogy ki vannak fogyva, és gyakorlatilag veszteségesek a vállalkozások, úgyhogy ez nagyon-nagyon rossz év lesz, de sajnos az árak viszont nem mennek föl megfelelő ütemben, a kukorica az ugye nem emelkedik, mert az Európai Unióban rekordszintű importra lesz szükség, akár egy 25 millió tonna hiány lesz.
3: Mennyi az annyi tonnánként, azt azért mondjuk el?
6: Esély?
3: Mennyi az annyi tonnánként felvásárlás jár kukoricában, meg búzában?
6: Hát most az ókukorica az 90 000 forint körül fölött van már, és ugye jó lenne, hogyha az új kukorica is körülbelül ebbe az árszínbe kerülne. Sajnos a búzák azok olyan 70 000 forint környékén vannak, ezek lennének jó, ha ezek is 90 000 forint környékére emelkednének.
4: Az nagyon durva, amit a hallgató ír. Tehát, hogy nem 56-hoz képest, hanem csak az elmúlt években mennyit változott a születidőpontja. 6 éve vette ő a szőlőjét. Akkor október 6-án születeltek, és azóta évről évre korábban, most augusztus 21-én. És ez csak az elmúlt 6 év.
3: Igen, hát ezt hívják klímaváltozásnak.
4: De igen, a felgyorsuló változást azért jól mutatja. Igen.
6: Igen, mondjuk árnyaltabb ez a helyzet a szőlőnél, mert amikor én is fiatal voltam, és édesapámmal is már termesztettünk szőlőt, jelenleg is van szőlőm, ugye akkor ugye abban az időben nagy testes vörösborokat próbáltunk csinálni, mondjuk egy 30-35 évvel ezelőtt, most pedig a könnyű asztali borok, pezsgőborok, fehér borok, tehát ilyen habzóborok, tehát gyakorlatilag a fogyasztás is elmegy, ez is egy picit előrébb hozza a szüretet. Például én se fogok szüretelni vörösborra, a vörös szőlőmet is rozé alapanyagnak fogom leszüretelni.
4: No, hát ez egy érdekes másik téma.
3: Igen, és igen. Akkor a klímaváltozás, akkor majd fogunk a szürettel is foglalkozni. A klímaváltozás, a gabonatermesztéshez nem értő hallgatók érde, hogy minek ültet még bárki kukoricát Magyarországon. A nagy kiesések hallatán írja ő, gondolom, mindezt. Szóval mire kell felkészülni? Itt vannak például ugye a magyar kukoricára telepített etanolgyárak, akkor nekik is van még továbbra is alapanyag? Vagy itt akkor a kiesés, hogy lassan azt is át kell gondolni?
6: Én azt gondolom, hogy ketté kell osztani az országot, egy dunántúli, dél-dunántúli, nyugat-dunántúli részre és egy alföldi részre. A nyugat-dunántúli részen van relevanciája továbbra is, azt gondolom, a kukoricának, és az ott nagyjából, hogyha nem lesznek ilyen 40 fok fölötti hőmérsékletek, mint amik ok voltak, sőt, ez semmilyen növény nem bírja. Tehát ezt tudomásul kell venni, hogy a több napon keresztül tartó 40 fok fölötti meleget még öntözéssel se bírja semmi növény. Gyakorlatilag arra kell felkészülni az alföldön, hogy olyan növényeket kell termeszteni, akik, hogyha már jön a 40 fokos meleg, akkor már nem lesznek kint a táblákon, és egy ilyen 200 mm csapadékból meg lehessen termeszteni ezeket a növényeket. Ez nagyon fontos majd a jövőben. Ezek még ilyen előrevetített dolgok, meg lehet, hogy egy korán is mondom el ezeket, de még azt gondolom, hogy a kutatási eredményeink majd ezeket fogják kihozni. Most elnézést kérek, hogy így megelőztem a koromat, de valószínűleg erre kell felkészülni.
4: Melyik növényekre illik ez a leírás? Mik lehetnek ezek?
6: Hát nagyon egyszerű, ami tőlünk délre termesztenek, mondjuk Bulgária, Görögország, olajretek, tehát ilyen nagyon sok olyan növény van, ami bennem. Jelenleg még ezt mi nem használjuk, ezt meg kell majd tanulnunk ezeket a növényeket termeszteni, meg fogjuk tanulni, és akkor helyre fog állni a világrendje. Csak itt ugye nagyon gyorsan jönnek, mint hogy az egyik olvasó is írja, hogy nagyon gyorsan jött ez a változás.
4: És akkor minden kúszik észak felé, a lengyelek meg átveszik tőlünk, ami eddig itt volt?
6: Igen, hát Lengyelországban közel 2 millió hektáron termesztenek kukoricát, annak idején 5-600 ezer hektáron termesztettek.
3: Igen. Na jó, hát akkor ezt jobban értjük, ezt az egész aratás dolgot, és akkor hát még a munka egy része hátra van, ez a kukorica betakarítás. Hát ahhoz meg nem tudom, mit kívánjuk, sok sikert, hogy hát ha egy kicsit legalább jobb lesz a helyzet, mint amiről beszéltünk.
6: Ilyenkor nekünk az a feladatunk, hogy a megtermett termés minél gyorsabban, minél jobb minőségben a raktárakba juthassunk. Ez a feladatunk, hogy próbálunk ennek legjobb tudásunk szerint megfelelni.
3: Jó, legyen így. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, sokat tanultunk
6: belőle.
3: Én
6: köszönöm, hogy hívtatok.
3: Szervusz, minden jót. Szervusz. Petőházi Tamással, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnökével beszélgettünk egy kicsit aratás előtt és aratás után.
0: Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú.
5: Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. A rossz sebbenye meg a mindenség itt neki.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nyár, árnyas terasz, remek ételek, hideg italok, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a minőségi zenét kedvelők társaságához. A Vekerletelep legendás szórakozó helyén, a Post Balatonon. Augusztus 28-án péntek délután 5-től George Mihály játsza eklektikus szettjét. Quality Music Lover Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén, és most élőben is. Augusztus 28-án a Post Balatonon, a 19. kerület, Mészáros Lőrinc utca 45 szám alatt. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
2: Szabháton vesszük be vizeinket. Naplementés, evezés, a nyílt víz szabadsága, baráti társaságban lebegni a hullámokon, mindez a SUP, azaz stand-up paddling világa. A SUP egy körülbelül 3 méter hosszú deszka, amelyen csúszásmentes felület segíti az egyensúly megtartását, ha pedig mégis belecsobbannánk a vízbe, a deszka elúszását egy biztonsági pánt akadályozza meg. Miért jó a SUP? Mert egyszerű megtanulni, könnyű szállítani, de sok helyen bérelhető is. Ezek a tényezők nagy szerepet játszottak a SUP elterjedésében, és ma már szinte kötelező elemei napsütötte vizeink látképének. A sport kiválóan alkalmas gyerekek számára is, így a családok is bátran kipróbálhatják. Bár könnyű sportág, fontos figyelmet fordítani a biztonsági szempontokra is. Az úszástudás alapfeltétel és a mentőmellény viselése is erősen javasolt, hiszen a vízi élmény csak így lehet teljes mértékben biztonságos mindenkinek.
1: Hello Hungary a Rádiókafén. Holnapra is van ötletünk.

0: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
1: Ciber Ákos elemzőtől tudakoljuk, hogy hosszas hétvégi szünet után hogyan nyitott, milyen hangulatban nyitott a budapesti értéktőzsde. De szervusz, jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is. Kifejezetten jó hangulatban kezdődött meg itthon a kereskedés, a forgalom is jelentősebben, magasabban alakult a megszokottnál. Jelenleg 2,7 milliárd forintos forgalom mellett egy 1%-os emelkedés látható a hazai értéktőzsdén. Jelenleg 150.208 ponton áll a BUX Index, és ebből az emelkedésből szinte mindegyik vezető részvényünk is kiveszi a részét. Az OTP egy 1,3%-os pluszban van, 45.880 forinton, a MOL egy 4%-os plusszal 5.035 forinton áll, a Magyar Telekom egy 3%-os emelkedéssel 2.550 forinton, és kitörően jó eredményt mutat most a Richter, itt egy 2%-os pluszban van jelenleg, az árfolyam 13.130 forinton áll jelenleg.
1: Oké, a közepes papírok is neki indultak a kereskedésben, vagy ott átlagos forgalom van, semmi különös látnivaló?
2: Inkább egy átlagosabb forgalom van, a 10 millió forintos forgalmat egyedül most a 4IG lépte át, ott is egy nagyobb emelkedés, közel 4%-os pluszban van az árfolyam, így is 1570 forinton áll az árfolyam.
1: Oké, nézzük a devizapiacot, ott milyen a hangulat, milyen irányba indult a forint ma reggel?
2: A reggeli órákban erősödni kezdett a forint, mind az euróval, mind a dollárral szemben. A reggeli kereskedés során most egy durván egy fél forintot erősödtünk. Itt az euróforint árfolyama most jelenleg 361,7 forinton áll, míg a dollár árfolyama pedig ugyancsak egy olyan fél forintnyit erősödött, itt 309,8 forinton áll jelenleg a kurzus.
1: Oké, valami piacmozgató adat, információ a mai napon lehet, ami átrendezheti az erőviszonyokat a tőzsdén?
2: A mai napon kifejezetten jelentős makroadat nem fog érkezni, tehát itt a mai napon inkább egy ilyen unalmasabb kereskedés várható, majd nagyobb piacmozgató döntések inkább majd csak a hétvége felé érkeznek, ebből kiemelten fontos lesz majd Kevin Walsh-nak a pénteki beszéde.
1: Oké, köszönjük szépen, akkor jó kereskedés nektek mára!
2: Köszönjük szépen, további szép napot!
1: Szia! Ciber Ákos elemzővel nyitottunk ma tőzsdét.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
1: Aha, aha, aha.
0: A felismerés pillanatában jön el a Heuréka élmény.
1: Aha.
0: A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
2: Na kérem szépen, akkor most a mesterséges intelligencia árnyoldalairól beszélgetünk egy kicsit, mert hogy létezik ilyen, hogy chatbot kapcsolati függőség, hogy mit jelent ez egészen pontosan a gyakorlatban, ez Trajer Tamás doktorral, a Semmelweis Egyetem pszichiátria és pszichoterápiás klinikájának szakorvosával vesszük végig. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Megütközve olvastam a tanulmányukat. Mit jelent tulajdonképpen valaki, hogy ha valaki függ egy chatbottól, ezt hogy kell elképzelni a gyakorlatban?
3: Valójában nem feltétlenül jelent függést ez, és ez nagy kutatások mennek ezzel a témában jelenleg. Ugye itt annyira gyorsan fejlődik a mesterséges intelligenciának ez a beszélgető chatbot módozata, Hogy szinte alig tudjuk követni, hogy milyen új lehetőségek vannak. Amit látunk az, és hát nagyon hasznos is ez, tehát nem szeretném, ha ezt csak arról beszélnénk, hogy milyen ártalmai vannak az ilyen chatbottal való beszélgetésnek, mert nagyon sok előnye is van, főleg orvosi területen, ugye pszichoedukációban elmondja, hogy milyen betegségek vannak, csak illetve meg kéne tudni mindenkinek ítélni, hogy hol van az a határ, ahol már szakemberhez kell fordulni. A beszélgetéssel kapcsolatban, ha valaki csak úgy általában beszélget, ugye ez most nagyon sok kutatás van, ami például időseknek, egyedül élőknek fejleszt ilyen alkalmazásukat, akiknek ugye egy társas jelenlétet tud biztosítani, gyakorlatilag társalkodó nőket, társalkodó partnereket jelent. De amiről gondolom inkább itt szeretnénk beszélni az az, hogy mitől más ez, mitől más jelenség ez, mint egy másfajta viselkedési függés. A függésről akkor beszélünk, hogyha egyre fokozottabban keresünk valami viselkedést, és ha hiányzik, akkor nagyon-nagyon keressük azt, hogy újra megkeressük ezt, és csináljuk. Ugye ahogy kifejlesztették ezeket a chatbotokat, ez alapvetően akkor fejlesztették ki a Covid alatt, amikor nem bírták kezelni az online vásárlásokat a különböző mesterséges intelligencia operátorokat, és akkor egy ilyen customer-orientített vásárlóközpontú készítették, hogy körültekintően, amit az ember mond, arra nagyon figyeljen, és jól is válaszoljon. Ugye, amit tud ez az egész chatbot dolog, az, hogy megérti nagyon, hogy mit szeretnénk, és részletesen válaszol a kérdéseinkre, amit nagyon gyakran, ugye sok helyen nem mindenki tud elmondani éppen a párkapcsolatában.
2: Hát igen, mert hogy ott jelen van, mindig megértő, mindig ott van, mindig jókedvű, tehát hogyha úgy alkalmazzuk, vagy úgy tanítjuk be a saját chatbotunkat, hogy ilyen legyen, akkor is jókedvű, amikor nekünk rossz kedvünk van, és ez ilyen addiktív lehet akkor ezek szerint?
3: Hát igen, sőt ugye az van, hogy alapban úgy van beállítva, nem is kell betanítani erre, hogy aha, nagyon figyeljen és kényeztessen, gyakorlatilag néha nagyon nyájasan forduljon felénk, amiket mondunk, azt mindig az érzéseinket mindig validálja, vagyis megerősíti, hogy azok helyesek. Persze, aki egy kicsit is ért hozzá, és azért az átlag felhasználó egyébként nem nagyon ért, ezeket lehet promptokkal, úgynevezett utasításokkal finomítani, sőt a beállításokban ugye nagyon részletesen is lehet szabályozni, hogy milyen mértékben értsen egyet velünk. De hát nagyon sok olyan helyzet van, ahol ugye erre nincs lehetőség, hát az ingyenes verziók is sokat tudnak. Úgyhogy aki ilyet használ, érdemes mindig ezt tudni, hogy inkább információszerzésre, háttérinformáció keresésre használják, és tudják mindig, mikor kell emberhez fordulni, tehát igazi humán szakemberhez ezekben a kérdésekben.
2: Milyen hátrányai vannak annak, hogyha valaki már jobban van mondjuk egy mesterséges intelligenciás chatbottal, mint mondjuk a saját embertársaival? Mert azért Magyarországon élünk, gondolom doktor úr is tapasztalja, hogy elég sok a rossz kedvű ember, óriási kontrasztot jelentett egy mindig jókedvű, mindig megértő, mindig előzékeny valami, még ha gép is az.
3: Így van, hát épp ez egyrészt egy előny, mert ugye valaki végre figyel ránk, mert, és másrészt meg ugye lehet az a nehézség, hogy még jobban izolálja azokat, akik esetleg ettől szenvednek. Pont egy olyan viszonyt mutat be nekünk a beszélgetés során, amit nem mindig tapasztalunk meg, akár párkapcsolatban, akár a barátokkal, akár a munkahelyen. Uh-huh. Tehát a nehézség az, hogy valami olyan mit tölt be, olyan helyet tölt be az életünkbe, amit nem tapasztalunk meg igazán. Ezért érdemes részt figyelni arra, hogy ne szegényítse el a körülöttünk levő viszont a többi emberrel, a párkapcsolatunkkal, a munkahelyen, mennyi időt töltünk vele. Ugye ez is nagyon fontos, ez hasonló, mint az internetfüggés, vagy bármilyen szociális média függés. Hogyha túl sok időt vesz el minden nap az életünkből, az rombolhatja a kapcsolatainkat is, a mindennapi életünkben, sőt a munka hatékonyságot is.
2: Uh-huh. Hogy lehet ezt tudatosan használni? Mert hát hogyha valami jó, és ezért veszélyes a függőség, mert hogy pillanatnyilag egy felüdülés jelent, egy megnyugvás jelent, és az árát később szoktuk ezeknek a függőségeknek megfizetni.
3: Így van, hát úgy érdemes talán erre figyelni, mint minden más ilyen viselkedési függése, vagy akár internetfüggése, vagy gamer, tehát videójáték függés esetében, hogy csak akkor, tehát egy kijelölt időben használjuk lehetőleg, csak akkor, ha tényleg van valami konkrét kérdésünk, először azt próbáljuk végig gondolni magunk. Hát ami nagyon nehézé teszi ezt, hogy itt egy instant, rögtöni, azonnali választ kapunk, bármi kérdés fölmerül bennünk. Tehát próbáljuk meg először azt saját magunk végiggondolni, először kialakítani azt, hogy miért is fordulunk a chatbothoz, mi az, amit többet adhat, mint amit akár mi is magunk is meg tudnánk oldani, vagy akár a környezetünktől kapott tanácsokkal megoldani. De hát nyilván, ha ott van a zsebünkben egy telefon, akkor ez nagyon nehéz, hiszen ugye ez a hozzáférés, ez pillanatnyi és rögtöni.
2: Uh-huh. Mennyire rombolja ez mondjuk a társas kapcsolatokon felül mondjuk a valóságérzékelésünket?
3: Hát előfordul, igen, mondja csak.
2: Csak azért, mert hogy ezt is szokták mondani, hogy nincs olyan, hogy nem válaszol, hogy nem azt mondja, hogy nem tudom, és küld egy szomorú smiley-t, hanem ha kell, akkor hasal, ha kell, akkor szebbre festi a dolgokat, mint amilyenek.
3: Így van, kétségtelen, hogy ez a legnagyobb esélye. Ugye úgy viselkedik, mint egy mindent kiszolgáló szolga, gyakorlatilag egy asszisztens. Tehát vállandóan velünk lehet, és ez ugye nagy kihívás, az ember ezen ne éljen vissza, ne magát hűítse meg teljesen, hiszen ugye tud azért megvezetni minket is. Tehát hogyha tud olyan irányba vinni, ami esetleg nem biztos a mi megoldásunk, és hát ezt nehéz belőnünk, hogy tényleg ez a valósághoz mikor szakad el. Ugye amikor ez el szokott szakadni, az akkor általában akkor van, hogyha úgy érezzük, hogy na hát ez sokkal jobb világ vele beszélgetni, mint másokkal.
2: Van már orvosi válasz erre a fajta függőségre, vagy most még csak a probléma felismerésénél tart a tudomány?
3: Na, hát valójában nem nagyon fordulnak ezzel orvoshoz, mert általában az ember ezeket azért élvezi, meg ennek nem olyan mértékű a lehetősége, hogy ezzel orvoshoz fordulnak, de gyakran jelzik már most páciensek, főleg a hozzátartozóik, hogy azt látják, hogy túlságosan sokat tölt a neten, túlságosan sokat beszél, tehát hogy az idő, amit elvon, ugye általában itt jelenik meg először ennek a nehezebb hatása, hogy az idő, amit elvon a többi kapcsolattól, a munkától, az, ami megnőtt jelentősen is. Ezt általában nem emberek jelzik, hanem a hozzátartozóik, akik ismerik őket.
2: Uh-huh. Jó, hát nagyon szépen köszönjük, felhívtuk a figyelmet erre a jelenségre, folytatása következik ennek a sztorinak, és biztos vagyok benne. Köszönjük szépen a szakértelmet, további jó munkát kívánunk.
3: Én is köszönöm, minden jót.
2: Viszont hallásra. Dr. Trajer Tamással, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának szakorvosával beszélgettünk a chatbot függőségről.
0: Heuréka élmény, a Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
1: Aha.

0: csúnyán elkaphatja az intelligencia.
1: Millás reggeli.
2: Gézu írt egy érdekes történetet az iménti témánk kapcsán. Volt egy több órás munkamenetem egy fejlesztő mesterséges intelligencia ügynökkel. Ennek valamikor az elején kifakadtam, hogy a retek szerver mennyire lassú. Telik múlik az idő, szigorúan szakmai kérdések, válaszok, majd hogy 5 óra múlva szól egy ilyet az ügynök, hogy, idézem, megvárjuk a nyomorultat. Megjegyeztem, hogy nocsak, micsoda szavakat használom, mire elnézést kért, bocs, csak kiszaladt a számon. Vicces és egyébként elgondolkodható is. Igen, igen. Amikor a mesterséges intelligenciáját tud.
3: Már úgy tűnik, mintha ember lenne. No, hát kérem szépen, drága barátim, a helyzet az, hogy elillant a műsoridő, ennyi fért bele már a Millás reggeli műsor folyamába. Köszönjük a kitüntető figyelmet. Holnap ugyanez a páros jelentkezik majd itt az éter hullámain szörfözvén.
2: Egész héten a másik páros még. Igen. Megérdemelt?
3: Nem megérdemelt. Most már nem megérdemelt.
2: Szabad pihenését pihenni. Sokadik. Igen. Pihenését tölt, és Zsuzsi segít nekünk, hogy ne unjatok ránk úgy, hogy mi egész héten toljuk.
3: Köszönjük a figyelmet, jövünk holnap is, sziasztok!
1: Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádiókafé 98 gazdasági Muppet show-ja.
0: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
1: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvény termei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
6: Egy rádiót venne, de minek, uram?
7: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
5: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
8: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
9: Qualitons. Yumi Gagarin. Kamkama. Whitaker. Dali Borovugranje. És még sokan mások az ország első. Szihedeli Kosvok fesztiválján. Szeptember 4-5. A puszta zámol kastélyban.
1: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
10: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
11: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
10: Közlekedési információk a Rádiókafén.
12: A fővárosban baleset miatt lezárták a 2. kerületben a Pasaréti utat a Nagyajtai utcánál. Az 5-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Sötétek a jelzőlámpák ma délig a Szénatéren, valamint délután 3 óráig a Margit körúton a Lövőház utcánál karbantartás miatt. A Szénatéren a forgalmat rendőrök irányítják. A Margit körúton a Margit híd felé a belső sávot lezárták, a környéken torlódásra kell készülni. A Károly körúton az Asztúria előtt lezárták a belső sávot csatorna karbantartás miatt, lelassult a haladás. A Dózsa-György úton a Váci út felé a Szondi utcánál lezárták a belső sávot távhővezeték felújítása miatt. Torlódás alakult ki. Erős a forgalom a Rákóczi úton befelé a Blahalújza térig, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál és a Nagykörút előtt, illetve a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljárótól. Mától a 3. kerületben a Cecz János közben a Cecz János utca és az Anikó utca között egy rövid szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, mert vízvezetéket építenek. A Petőr utcát lezárják az Anikó utcánál. Farkas Renát, a BKK Info.
13: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980.
14: Hírek következnek a Rádiókafén.
15: Elkezdődik a 35 évre szóló hulladék gazdálkodási koncesszió felülvizsgálata. 100 millió forintos munkavédelmi bírságot kapott az iváncsai akkumulátorgyár. Az eddiginél kevesebb hajó használhatja szeptembertől a Panama csatornát. Sokat süt ma a nap, enyhe marad a szél, 29 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Elkezdődik a 35 évre szóló hulladék gazdálkodási koncesszió felülvizsgálata. A kormány júniusban részletes jelentést kért a MOHU-tól a beruházásokról, a közpénzek felhasználásáról és az eddigi eredményekről is. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter jelezte, hogy a nemzeti érdek és a lakosság megfelelő kiszolgálása érdekében kemény tárgyaló partnerek lesznek. A MOHU-t tulajdonló MOL valószínűleg maga sem bánná, ha valamilyen módon átalakítanák a koncessziót, mert a jelenlegi feltételekkel csak mínuszt termel a cég. 262,5 millió forintba került Orbán Viktor és

0: Még 32,7 millió forint térült meg, több millió forint pedig még függőben van. 100 millió forintos munkavédelmi bírságot kapott az iváncsai akkumulátorgyár. Az összeszerelő üzemben 65 munkavállaló egészségét és testi épségét súlyosan és közvetlenül veszélyeztető körülményeket állapítottak meg. A nikkel koncentrációja jelentősen meghaladta a megengedett határértéket. A tulajdonos cég közleményben fejezte ki sajnálatát, és azt közölte, a vizsgálat után megerősítette a biztonsági irányítási gyakorlatát. Megújul az egyik legforgalmasabb elővárosi vasútvonal, a Budapest-Fót-Veresegyház-Őrbottyán-Vác viszonylatban 2030-ra ígérik a korszerűsítést, így a jelenlegi egy helyett óránként akár 4-6 vonat is közlekedhet majd. Az akadálymentes állomásokon lesznek P+L és B+R parkolók, a vonal az M3-as metró meghosszabbításával is megteremti az összeköttetést. A beruházáshoz mintegy 174 milliárd forintot használnak fel a kohéziós alapból, jelentette be a közlekedési miniszter. Az eddiginél kevesebb hajó használhatja szeptembertől a Panama csatornát. Az El Niño jelenség által okozott aszály miatt jövő héttől csak napi 34 hajó mehet majd át, a hónap közepén pedig már csak 32. Az időjárási jelenség miatt a csendes óceán felszíni hőmérséklete megemelkedik, ami miatt változik a szélmozgás és a csapadék mennyiség. A Panama csatornát tápláló két mesterséges tónak jelentősen csökkent most a vízszintje.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Csak időnként növekedhet meg a felhőzet, sok napsütésre számíthatunk, általában mérsékelt marad az északi-északnyugati szél, délután pedig 29 fokot mérünk majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A Color Star volt az első Magyarországon gyártott színes tévé. Ezek a televíziók voltak az úgynevezett robbanós tévék a 80-as években. A készülék alkatrészeit a Szovjetunióban gyártották, és sok más televízióba is beépítették azokat. Magyarországon a legemlékezetesebb ilyen robbanásos eset 1987. szilveszter éjjelén történt egy budapesti panellakásban. A Szovjetunióban 5490 tűzeset történt hasonló készülékek hibája miatt. Hogy az 1996-ban alakult Color Star zenekar a televízió eme tulajdonsága miatt kapta-e a nevét, azt nem tudni. Azt viszont igen, hogy zenéjükben ötvözik az elektronikus zenei stílusokat a pszichedélikus és rockos, gitár alapú zenékkel, fűszerezve etnós, világzenei elemekkel.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A brightoni Fatboy Slim, azaz Quentin Leo Cook 1998-as slágerében, a The Rockefeller Skunkban nincs túl sok eredeti sáv. Egyik fele a Just Brothers Sliced Tomatoes, a másik fele John Barry Beat Girl című dalának részleteiből való. A Right About Now The Funk Soul Brother, Check It Out Now The Funk Soul Brother sorok pedig a DYTC rapper Lord Finesse egyik számából származnak.
2: Right About Now The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Túl hangos koncert miatt perelték be a Smashing Pumpkins zenekart 1999-ben. Peter Jeffrey muzikológus korábban kerülte a rock műfajt, sokkal inkább a Gregorian énekek álltak közel a szívéhez. Az akkor 44 éves professzor mégis elkísérte 12 éves fiát a banda 1997. január 25-i New Haven-i buliára. Állítása szerint még 2 évvel később is csengett a füle, pedig az esemény alatt végig füldugót viselt. A felháborodott koncertlátogató nem csak az együttest óhajtott a bíróság elé citálni, hanem annak összes tagját külön-külön, az előzenekarokat, a koncert helyszínéül szolgáló arénát, New Haven városát, a Virgin Records lemezkiadót, a füldugó gyártóját, valamint az üzletet, ahol a füldugót vásárolta. Összesen 15 000 dollár kártérítést követelve. Az ügy kimenetele sajnos titok. Azt viszont tudhatjuk, hogy a csapat nem játszotta a Today-t a szóban forgó fellépésen. Így ezen dal miatt Jeffrey úr biztosan nem indított pert. Ki tudja, talán még tetszett is volna neki.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Egy kis kultúra. Programajánló a Rádiókafén.
1: 28. Pest Hidegkuti Művészeti Fesztivál augusztus 27-e és 30-a között a Klebelsberg Kultúrkúriában. A fennállásának 20. évfordulóját tavaly ünneplő Klebelsberg Kultúrkúria közös nyár búcsúztatásra várja a művészetek szerelmeseit, a családokat, a barátokat. Csütörtökön a Csoda Tükör civil díjátadóját követően a tangói és a tűz zsonglőröké a főszerep. Pénteken Ez tiszta őrület, Snell Judit, Partinóra, Járai Máté és Hajdu Steve főszereplésével, valamint Kovács Áronnal improvizációs activity, majd könnyed kertmozi várja a közönséget. Szombaton már délelőttől cirkusz, bűvész és színház szórakoztatja a kicsiket és nagyokat, este pedig a Song Factory Budapest több szólamú könnyűzenei kórusának előadását követően a Művészet című darab látható az Orlai produkció előadásában. Ezt követően Hevesi Imi retro zenei utazásán keresztül csillagnézésbe torkollik a nap. Vasárnap a gyermekszínháza ki a terep, majd délután a Kaláka, a Bress Hu és a Robi Lakatos vezette Gypsy Jazz Band koncertjeivel búcsúzik a szünidő. Csütörtöktől vasárnapig Pest Hidegkúti Művészeti Fesztivál a Klebelsberg Kultúrkúriában. Augusztus 26-ától 29-éig Coca-Cola Szín Szegedi Ifjúsági Napok nyárzáró fesztivál. Augusztus utolsó napjaira a bulizás Szegedre költözik, az év nyárzáró ifjúsági fesztiválja Szegeden. Azaria, Basti, DJ Snake, Swaley mellett rengeteg további hazai zenekar és előadó a legkülönbözőbb zenei stílusokban, 10 helyszínen több mint 200 program 4 napba sűrítve. És az utánozhatatlan Tisza Parti hangulat. Szerdától szombati Coca-Cola Szín Szegedi Ifjúsági Napok nyárzáró fesztivál. Augusztus 28-ától 30-áig Te Fest, a 6. Terézvárosi Fesztivál. Terézváros újra megtölti kultúrával az Andrássy út, Izabella utca és Kodály körönt közötti szakaszát. Pénteken többek között a Magashegyi Underground, Lóci játszik és a Kis Kalász zenekar, szombaton sok más mellett Soltész Rezső, a Hard Jazz Band, a Los Orangutanes, Molnár Tamás, a Romanoglasso, a Hat Szín Silvo Play, közben pedig Báb Színház, Színház, Cirkuszművészet, Művészek, Bohócok, Tánc, rengeteg zenei előadás és kézműves foglalkozások, gyerek és családi programok, civil szervezetek bemutatkozása, vasárnap pedig Tempó, családi sportnap, Tai Chi, jóga, meridián torna és labdásportok, zumba, meditatív mozgásterápia szenioroknak, hip-hop, aerobik, thai-box, női önvédelem, babamama torna, fit torna, darts és vízjátékzóna. Péntektől vasárnapig Te Fest, a 6. Terézvárosi Fesztivál kultúrával és sporttal az Andrássy úton.
0: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
2: a derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
3: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rumritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
4: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
5: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Zenefakt.
4: Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az amerikai rockbanda a Soundgarden legnagyobb slágere a Black Hole Sun. A néhai frontember Chris Cornell elmondása alapján mindössze 15 perc alatt született 1994-ben.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Egy tűzoltó és egy bolti eladónő gyermekeként látta meg a napvilágot 1986-ban Nick Waterhouse, akinek tényleg ez a neve. A kaliforniai Huntington Beach-en nőtt fel, gyerekkorában kezdett gitározni, de nem a kortárs rock érdekelte, hanem a kicsit egzotikusabb zenei világot képviselő John Lee Hooker és Van Morrison. Zenei világa a rhythm and bluesban, a jazzben és a soulban gyökerezik. Első kis lemezét még saját maga sokszorosította és terjesztette. 2012-ben első albuma, a Time's All Gone megjelenése után európai és amerikai turnéra indult, és azóta nincs megállás.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Részben szakítás utáni búslakodás dal a Carson Coma rántott sajtja. Részben pedig azt mutatja be, milyen érzés vegetáriánusként mindig az egyetlen opciót, trapistát rendelni egy magyar csárdában. Az együttes vegetáriánus tagjai saját backstage élményeikből is merítettek ihletet, szerintük a magyar fellépések catering kínálata vegatéren ugyanolyan szűk, mint a kockás abroszos vendéglők étlapja. A zenészek először autotune-os, egyszálgitáros formában képzelték el a számot, aztán rájöttek, hogy jobban passzol a témához a teltebb, népiesebb hangzás, amelyre Horváth Áron cimbalom művész vendégszereplése is rásegít. A végeredmény Indi egy jó adag erős pistával.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sungin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
1: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Lezuhant a Magyar Honvédség egyik Gripene. Újabb komoly bírságot kapott a debreceni akugyár. Megtorló vámokat jelentett be Kanada az USA-val szemben. Sokat süt ma a nap, enyhe marad a szél, 29 fokot mérhetünk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Lezuhant a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett. A pilóta sikeresen katapultált, a baleset okairól még semmit sem tudni, a vizsgálat folyamatban van, a honvédelmi miniszter pedig úton van a helyszínre, közölte a kormányfő. Magyar Péter korábban arról is beszélt, hogy még két nap és a paksi atomerőmű ismét majdnem 2000 megawatttal működhet. Az erőmű négy blokkjából már három teljes kapacitással termel, és az utolsó blokk visszakapcsolása is rendben halad. Újabb komoly bírságot kapott a debreceni akugyár. Egy szúrópróbaszerű ellenőrzés során több hulladék gazdálkodási és biztonsági szabálytalanságot tártak fel az üzemben, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára. A biztonsági hiányosságokat tovább növelte, hogy az épületbe bárki szabadon bejuthatott, mivel a létesítmény őrzése nem volt biztosított. A korábbi szabálytalanságok miatt kiszabott 10 milliós bírság 30%-a, azaz 3 millió forint a debreceni önkormányzathoz kerül. Ezt az összeget természetvédelmi célokra, például a helyi nagy erdő rekreációjára fordíthatják. Egyre többen használják a MÁV Plus alkalmazást. Augusztus közepén egy hét alatt 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, közölte a közlekedési miniszter. Az abban június közepén vált elérhetővé a nemzetközi vasúti jegyvásárlás, majd visszakerült az alkalmazásba a valós idejű térképes utastájékoztatás. Az új rendszerben a vonatok, hívek és

0: gyümölcsöt termeszt, és a saját tulajdonú gyümölcséből, illetve az abból készült alapanyagból készít párlatot. A jövedéki jogszabályok szerint egy háztartás egy adott évben vagy bérfőzőként, vagy magánfőzőként készíthet párlatot. Megtorló vámokat jelentett be Kanada az USA-val szemben. A kanadai intézkedések az amerikai acélipart, a teipart és az elektronikai szektort sújtják majd. A Trump adminisztráció korábban 50%-os védővámot vetett ki 20 milliárd dollár értékű kanadai árura.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Csak időnként növekedhet meg a felhőzet, sok napsütésre számíthatunk, általában mérsékelt marad az északi-északnyugati szél, délután pedig 29 fokot mérhetünk.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
2: Nem rossz kor?
1: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
3: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Vendégem Kamondi Imre, zenész, festő, akit köszöntök, szia!
4: Igen, szervusz, én is a hallgatóságot is üdvözlöm.
3: Na, több apropója is van annak, hogy beszélgetünk. Az egyik az leginkább az, hogy 27-én, vagyis ezen a héten csütörtökön lesz 25 éves a Kabaret Medránó zenekar,
4: igen,
3: és ennek örömére lesz is egy születésnapi koncert, ennek a részleteire úgy is ki fogunk térni, illetve utána is lehet nézni. És ez ugye a te zenész részedet fogja most itt a beszélgetésben is megjeleníteni, de a másik, ami miatt én gondoltam, hogy beszélgethetnénk, hogy áll mögötted egy egészen hosszú, több évtizedes pálya több állomással, és minden állomás nagyon hangsúlyos volt. Most azt mondtuk, hogy festő és zenész, de hogy van egy nagyon erős színészmúlt, szóval egy kicsit én visszamennék a te szemüvegeden keresztül, így a 80-as évekbe, amikor az erre a pályára való készülés nagyon más volt, mint most.
4: Igen, hát én úgy kerültem a Kaposvári Színház, ami ugye azóta már egy legenda, mert a 80-tól 89-ig...
3: Akkor olyan, volt a leghangsúlyosabb.
4: Hát azok a színészek, akik azok már mind Kossuth Díjasok, tehát hogy kivéve, lehet, hogyha ott maradok még 10 évig, akkor én is megkapom, poénból mondtam, de hogy hát tényleg, szóval olyan kollégáim voltak, és tulajdonképpen az volt, hogy én egyszer felvételiztem csak, de akkor már 2 évvel nem volt. Ja, úgy kerültem Kaposvárra, hogy az Ács János, akinek volt egy diploma rendezése a Józsefvárosi Színházban, Vedekin tavasz ébredése. Na most ezt a két háború között egyszer játszották, egy német expresszoros darab, Kismanyi volt az egyik főszereplő, és ugye azt találtak ki az Ácsani, hogy a kamasz gyerekeket nem színészek játsszák, hanem gimnáziumokból összeszedett embereket. Én úgy kerültem bele, hogy a nővéremmel jobba volt, mert nővérem is zeneszerző, a Kamondi Ági, színházi zeneszerző alapvetően, és akkor bekerültem ebbe a darabba, volt egy kis szerepem, ezt látta a Babarci, most a Babarci lement 80-ba, ő akkor végezte el a főiskolát rendezőszakon, és ahogy lement a színházba, odahívta az Aser Tamást, a Gazdag Gyulát, a Gotár Pétert, dramaturgnak a Spíró Györgyöt, az Őrsi Istvánt, a Petri Györgyöt, tehát hogy egy nagyon komoly szellemi műhelyt csinált a Babarci, és akkor az, akivel ő egy osztályban volt, tehát párhuzamos osztály, az a Básti Üli Bezerédi Máté Gábor. Abba az évben ment le a Csákányi Eszter, visszament a Koltai Pogány páros, tehát egy ilyen nagyon erős társa, oda ment a Jordán és a Lázár Kati, ezek már mind ilyen nagyon híres színészek.
3: Hát meg igen, ez egy idősebb generáció.
4: Igen.
3: És igen, tudjuk, főként az ő elbeszéléseikből és elmeséléseikből tudjuk, hogy ugye akkoriban ezt a kort megélni fiatal színészként, mert ugye 80-as évekről beszélünk, igen, tehát igen. Azért már a puha diktatúra vége felé, közelítve igen. A rendszerváltáshoz, fiatalon a szívbe benne az a remény, hogy csinálunk valamit, igen. Ami jó, és közben pedig szórakoztatjuk a népet, szóval, igen. Hogy azt gondolom, hogy ebben benne volt egy csomó minden, és neked a visszaemlékezéseidben is benne volt az, hogy te ezt meg akartad élni.
4: Igen, igen. És én igazából ott nem is az, hogy én először csak arra gondoltam, hogy egy évre lemegyek, aztán majd, hogy 19 éves voltam,

0: és hogy majd akkor kitalálom, hogy bölcsészkar, vagy mit tudom én, hát nyilván ilyen humán érdeklődés.
1: Hát ez teljesen oké, nem? Ez milyen jó lenne, ha ma még egy 19 éves azt mondhatná, hogy majd kitalálom, amit akarok.
0: Igen.
1: Most annyira rá vannak szorítva a gyerekek arra, hogy mondd már meg, mit akarsz.
0: Meg ki az, aki bölcsészkarra akar menni manapság, mert hogy ez már nem divat. Ugye, hát, mert mindenki jogász akar lenni, meg fogorvos, meg számítógép, ilyen mérnök, tehát ilyen hardware, software fejleszt.
1: Persze, igen. Hát, hogy amiről úgy hiszük most, hogy ez az a jövő. Na igen, tehát igen. Te úgy voltál, hogy oké, majd kitalálod.
0: Igen, és akkor egyszer csak ott belecsöppentem egy ilyen nagyon erős szellemi közegbe, ami rabul ejtett. És nem feltétlen színészként, hanem hogy ott minden a jelmeztelező, a díszlettervező, a helyi közönség, a műszak, tehát hogy ennek volt egy aurája annak a színháznak, hát nem beszélve a színészekről, akikről meséltem, most nem tudtam mindenkit felsorolni. Hát szerintem a mai napig is nagyon sokat használok abból a tudásból, amit ezektől az emberektől kaptam, ugye, mert 90-es években abba hagytam egy évig, nem csináltam semmit, aztán alapítottam az első zenekaromat, és amikor én a színpadon állok, akkor nagyon sok ilyen öntudatlan, tudatalatti tudás van bennem arról, hogy ne totyogjak a színpadon, hogy legyek éles, legyek lényegre törő, legyek szuggesztív. Tehát azokat, amiket színészként tanultam, azokat, mint előadó, mint énekes, nagyon tudom használni.
1: Hát igen, de hát ez a színpadi jelenlét, ez ugye...
0: Igen, a koncentráció, meg a sűrítés.
1: Igen, ez így elengedhetetlen is. Amit még veled kapcsolatban látok, hogy valahogy az egész életed, és ez hozzátartozik ugye a színész léthez, a zenész léthez, és talán még a művészfestő léthez is, hogy megfigyelsz egész életedben, ez egy fontos dolog neked.
0: Igen.
1: Az életed szemléled-e az embereket, vagy mi az, ami miatt te ilyen megfigyelő vagy?
0: Ez jó, szerintem az apukámtól örököltem, aki egy híres író volt, a Kamondi László, a hagyatéka a Petőfi Irodalmi Múzeumban van, és például György Péter, aki már nem él, ő csinált egy ilyen visszaemlékezést a 70-es évek elfelejtett ilyen szellemi potentátokról, és az apukámról is írt három oldal, és úgy írt az apukámról, hogy a megfigyelő, ezt írt az apukámról. Ez a Flaubert-i, ez a kívülállás, tehát ez a objektív.
1: Erre akartam amúgy kitérni,
0: az apukámtól örököltem. Okay. Tehát én nem szeretek annyira ilyen vallomásosan magamról. Azt is szokták tőlem kérdezni, hogy miért nem írok szerelmes dalokat, tehát hogy leírom a saját szerelmeimet, vagy a saját magánéletemet. Nem, engem sokkal jobban érdekel a társadalomba, a különböző emberek, a konfliktusok, a helyzetek, a dramaturgiája. Hogy gyakorlatilag a dalszövegeim is kis film etűdök lehetnének, vagy kis színpadi etűdök. Tehát nem ilyen romantikus dalszöveget írok, hanem leírok helyzeteket. Mit tudom én, találkoztam egy ilyen nagyon jól öltözött, jól szituált hajléktalan, aki mondta, hogy pék volt, és hogy a Kopaszigáton egy halászkabinban lakik a szerelmével, és azokról írtam egy dalt, ez a Repet Sarok és Mr. Faláb. De ezt tovább gondoltam, kicsit ilyen rejtőjenősen megfogalmaztam ezt. Írtam a balkáni háborúról, a zongoristánk, a Verebes György, majd elmondom a részvevőket esetleg, mert nagyon érdekes zenészek lesznek ezen a jubileumi koncerten, ugye négy nagy lemezről lesznek számok. Hát a Verebes György vajdasági, tehát őt egyszer a katonák el akarták kapni a vonaton a háború kellős közepén, leszállt a vonatról, átment a vonat alatt, ami már indulásban volt, tehát még szerencsére nem kapták el a kerekek, és visszamászott, hogy a váposokat kikerülje. És így kerültek ki, és ha elkapják, akkor elviszik.
1: Jó, szóval ezek olyan történetek, amiket érdemes megörökíteni, és érdemes továbbvinni. Viszont tudod, hogy miért hozol engem most nagyon nehéz helyzetbe? Pont azért, mert nem vagy hajlandó magadról, és ez nagyon...
0: De
1: nem, semmi te gond, szíves. Csak hogy pont azt vettem észre, hogy azonnal most is elkezdesz arról mesélni, hogy ahogy te megfigyelsz, az neked miért érdekes.
0: Hát igen, mert ez volt a kérdés, hogy miért van ez a megfigyelés.
1: Ez nagyon, nagyon oké, csak hogy nem is tudsz kibújni a bőrödből, de akkor ez egy örökséged, és emellett a kívülállóság azért van, mert egyébként zárkozott vagy, és nem feltétlenül akarsz a magad dolgait kirakni.
0: Lehet, hogy egyfajta szemérem, meg valahogy azt érzem, hogy a dolgok az emberek fontosabbak, mint én vagyok.
1: Értem. Tehát, hogy az érdekesebb, amiről mesélsz,
0: így
1: tehát
0: van,
1: egyébként
0: azért nyitottam, tehát az, amikor unszoltak a zenészbe, hogy írjak ilyen személyes, megírtam két-három szerelmes dalt, ami már kicsit rólam, sőt, hát nagy egész rólam szólt, pontosan szimbolikus nyelven van megfogalmazva.
1: Világos. Oké, de akkor ezt például is felismered, hogy ezt örökölted.
0: Igen, ezt örököltem az apukámtól, de egyébként most írtam egy nagyon személyes dalt, életemben először angol nyelven, mert volt egy szemműtétem, tehát hogy szürke helyek, zöld helyek, hosszú, és egyszerre volt a kettő, és de időben észrevették, megműtötték, és amikor levették a kötést, hát előtte 3 hónapig foltokat láttam az utcán, és mondták, hogy ha 3 hónappal később jövök, akkor már nem tudnak rajtam segíteni, úgyhogy éppen időben nagyon jól sikerült, és újra láttam a színeket, az embereket, meg minden. Na, ez egy személyes történet, az én történetem, de tanulságos lehet mindenkinek, mert 45 év felett el kell menni zöld helyek szűrésre, mert annak nincs tünete, alattomos, igen, és ezt kevesen tudják.
1: Meg ez elég erős történet ahhoz, hogy megoszd, úgy érzem. Az is benne van, hogy ennek van egy öröme. Tehát amikor valamit ilyen nagyon-nagyon természetesnek veszünk, nem? Hogy látunk, igen, vagy hogy érintünk. Igen, hogy... És akkor ott a veszélye, hogy ez egyszer csak elmúlik és visszakapod, hát az egy ilyen nagyon nagy öröm.
0: Szóval erről egy ilyen hálaadó Hawaii blues számot írtam, egyébként majd fogjuk is játszani a koncerten. Kétszer játszottuk ilyen klubba, és New World, New Color, mert mentem a Pozsonyi úton, és ez jutott eszembe, és egy picit beledudolok, mert ennek így van értelme, hogy, és valamiért nem magyarul jutott eszembe, hogy New World,

0: Mother. Szóval ez jutott eszembe.
1: Csodás, de vajon miért nem magyarul? De egyébként így van ennek értelme,
0: nem
1: valóban.
0: Nem tudom, hazamentem és megírtam hozzá a verzéket, a verszakokat. Ez lett a refrén.
1: Ez engem mindig...
0: Ez kicsit ilyen spirituál jelleg.
1: És engem ez mindig így elkápráztat, hogy így emberek azt mondják, hogy egyszer csak ez jutott eszembe, és akkor jött hozzá egy dal, és megírtam, és mindig azt mondom, hogy jó, hát akkor valószínűleg innen lehet megkülönböztetni minket halandókat, nekünk ilyen nem jut eszembe.
0: Nem kell túl bonyolítani a dalírást. Most mondok még egy történetet. A Verebes Gyuri, aki festő vajdaság, akiről meséltem, hogy...
1: Igen, aki átbújt a vonat
0: alatt. Átbújt a vonat alatt, igen. Zentai egyébként. Most a Szolnoki Művésztelepnek a vezetője, tehát kiállításokat, nagyon komoly festő. Egyébként. Mindig azt szoktam, hogy a Gyuri azért zongorázik jól, mert festő. Nem akar megfelelni a zongorista image-nek. Ezért baromi jól zongorázik. Na most a Verebes Gyuri és a Darvas Bence vártak engem, hogy ott a Zeneakadémia környékén volt a kis szimpla. És én mentem a hatos villamoson, és körülbelül az Oktogon előtt egy megállóval, és az, hogy arra jutott eszembe, hogy az anyukám elkezdte szedni a Covington nevű gyógyszer. Na most ez engem így megragadott, ez a dolog.
1: Ez az emlékezetet, memóriai
0: az memória javító, igen. És akkor így egyszerűen magamból elkezdtem dúdolni, hogy Oktogon, Oktogon, zsebemben egy Covington, hogy is volt, nem tudom, mi az már félúton, elfelejtettem, ott tartottunk, hogy Oktogon, és így tovább. Na most kitaláltam két verszakot, leszálltam a megállóba, elsétáltam a kis kávézóba, ott várt a Verebes Gyuri meg a Darvas be, nekik elénekeltem, ők álltak a pultnál. Rögtön kitaláltuk három szólamba az egészet, ők fejben megírták a zongorát meg a gitárkíséretet, átmentünk a próbaterembe, és kész volt a szám. Ezt is fogjuk játszani. Ez az Oktogon című szám.
1: Igen, igen, elképesztő. Úgy szeretem ezeket a történeteket, mert hogy annyira különböznek az ilyen mai, leülök a stúdióba, igen, berakom, igen. A nem tudom minek, hozzákeverem, hanem hogy ez ilyen, tényleg úgy tűnik, hogy az élet történetekből, meg... helyzetekből, de igen. Ezt is látom nálad, és ez is a megfigyelés része, hogy így városokat, meg a városokban az életet. Igen. Ugye Kaposvárnál volt egy olyan mondatod, hogy úgy érezted, hogy úgy beszűkült neked a tér, tehát hogy kicsi lett. És nem az volt a vezérfonalat, hogy oké, fölmenni egy budapesti színházba, hanem hogy ebben ennyi volt.
0: Igen.
1: Ez így az életed során jellemző, hogy tudod, hogy miben mennyi van?
0: Igen. Meg szeretek megújulni. Tehát, hogy az mindig jó egy ilyen tabula rasa, hogy egy ilyen valami szünet, aztán egy újjászületésféle dolog. Akkor az ember úgy, hogy ne kényelmesedjen el, ne legyen valami rutinszerű, ne legyen valami, hogy ami már kicsit valamiben sikeres vagyok, akkor azt már kezdem eltávolítani.
1: Igen. Tudod, van ez, hogy a csúcson kell abba hagyni, de és szerintem ez az, amin abba szoktak, vagy át szoktak így lendülni az emberek, és azt mondják, na még egy kicsit ezt hagyj élvezni.
0: Mondjuk egy kicsit belepusztultam, mert kijött rajtam, tessék, egy személyes dolog, pánikbetegség tört ki rajtam, mert egy évig így nem tudtam, hogy mihez kezdjek magammal, mert ugye leszámoltam az addigi életemmel, és ez nem ilyen egyszerű.
1: Mennyi, ez 30 körül volt el,
0: igen,
1: akkor?
0: Pont, igen.
1: Aha.
0: És akkor ezt azért föl kell dolgozni, hogy valamit így lezársz egy korszakot.
1: Hát hogyne? És úgy, az, hogy ezt lezárod, és nem átteszed máshova, ezt igen. Mi okozta?
0: Hát nem tudom, hogy
1: miért nem akartál?
0: Nem volt forgatókönyve, hogy mit csinálok, és akkor egyszer csak kétségbe estem, hogy de hát akkor most oké, ezt lezártam, de mit fogok csinálni? És annyira, hogy pánikbeteg lettem, és körülbelül 3 hónapig rendes tüneteim voltak. Aztán egy érdekes módon, hát ugye végigcsináltam ezeket a izéket, hogy minden orvosi vizsgálat, minden negatív lett, az EKG, a szív, a röntgen, a nem tudom mi, persze, mert semmi bajom nem volt, hanem idegi alapon ment ez a dolog. És akkor a Mérei Zsuzsanna pszichológusnő elküldött a Lipotra egy belgyógyászhoz, akinek valószínűtlenül kék szeme volt, mint a Robert Redfordnak, és ült az ágyam szélén, először így megkopogtatta a térdemet, meg a hátamat, aztán így rátette a kezét a vállamra talán, vagy a karomra, és így melenézett a valószínűleg kék szemeivel a szemembe, és azt mondta, hogy Imre, neked semmi bajod nincs, csak nagyon feszült vagy, de semmi nem ér annyit, hogy te ezen rágódjál. És azt mondta, hogy mindent engedj el. Ezt mondta nekem. Másnap, mint aki így Főnix madár módjára. Így.
1: Neked ennyit segített, hogy valaki így validálta, hogy az van, hogy te feszült vagy, de akkor
0: és
1: az azt jelenti, hogy te se tudtad, hogy
0: mi
1: kellett,
0: van. Hogy ez egy vadidegen ember legyen, aki a valószínűtlen kék szemeivel ezt mondja.
1: Igen, igen, amikor kívülről valaki megerősít abba, hogy igen. Csak az van.
0: Egy angyal, egy arkangyal, aki jelen esetben egy kopaszodó férfi volt valószínűleg kék szemek.
1: Igen, értem ezt. Vannak időnként olyan mondatok idegenektől, amik át tudnak segíteni helyzeteken.
0: Igen, igen, szerintem.
1: Na és akkor oké, másnap Imre azt mondta, hogy oké, akkor.
0: Oké.
1: És akkor mi lesz?
0: Gondolkoztam, és akkor bevillant az, hogy a színházi büfében nekem voltak sikereim úgy, hogy ott volt egy pianino, de mindig leült az éppen aktuális darabnak a zeneszerzője, ezek rengeteg Karádi Katalintól kezdve bármit el tudtak játszani, bármilyen musicalből, vagy zenés darabból, és a Darvas Feri, aki a most lesz ugye a Darvas Kristóf fog zongorázni ez a koncerten, a Bence meg mindenféle hangszereken fog játszani, és az ő apukájuk, ő az, aki a Eldorado című filmnek a zenéjét is csinálta, Bereményi Géza, és a Feri az ottan ilyen premier bulikon ilyen kettők zongorázott, de mindent lehetett tőle kérni, tehát a koreai operától kezdve a bármilyen Louis Armstrong számtól kezdve a Karádi Katalinig, és ezeket ő mind le tudta zongorázni. Én még odaálltam mellé, és így improvizáltam, néha ilyen halandzsa angolt, néha halandzsa olaszul, és ez annyira tetszett a színészeknek, sőt, még a Barci, az igazgató mondta nekem egyszer, hát kb. Háromszor csináltam ezt a Ferivel, és egyszer félrehívott a büfébe az igazgató úr, és azt mondta, hogy Imre, tulajdonképpen most fogadott el téged a társulat, hogy ezeket az ilyen improvizatív ilyen jazzes énekléseket csinálod a büfébe.
1: Aha, akkor találtál egy új utat.
0: Igen, és akkor ez ugye, meg volt sikerélményem.
1: Igen.
0: És az, hogyha a színész kollégát megdicsérnek, azért az ritkaság. De úgy komoly dicséreteket kaptam, úgyhogy...
1: Hát most ez egy érdekes, Tori, nem is annyira akarom feltétlenül ebbe az irányba elvinni, csak ez a, igen, az egymás dicsérete, ez pont ebben az időszakban nem, tehát nem így szocializálódtak, főleg nem a művészek. Hát, ma már azt hiszem, hogy kifejezetten beszélünk róla, hogy mennyire fontos ez, de értem, hogy sokkal nagyobb volt a jelentősége annak a fajta dicséretnek, hogy ejha, na, ez úgy
0: igen.
1: Belülről
0: és
1: jön,
0: azok,
1: hogy...
0: akik a színpadon azért úgy kicsit úgy méregettek, tehát hogy nem feltétlen örültek a...
1: Szerinted ez amúgy most is van?
0: Szerintem most is van, persze. Hát azért egy színház az egy kegyetlen műfaj, tehát ott a...
1: Igen, ezt
0: tehát,
1: tudjuk
0: azért. Ott nagy tülekedés van a főszerepekért, vagy a nem tudom. De hát ez klasszikusan így volt, mindig is így volt. De most leszámítsuk ezeket a független társulatokat, mint mondjuk egy Pintér Béla társulat, mert nyilván ott mások a dinamikák, mint egy közszínházban, ahol azért ott nagyon megvan a hierarchia kicsit meg van csontosodva.
1: Hát igen, ez ugye most éppen erről van szó, hogy ezt próbálja igen. A fiatalabb generáció szerintem teljesen helyesen
0: igen.
1: Elmagyarázni, hogy ez nem így van, tehát lehet máshogy is.
0: Igen, de nekem szerencsém volt, tehát hogy mondom, lementem úgy, hogy egy hívásra segédszínésznek, és ugye az volt a szerencsém, hogy rögtön jobban lettem a Lukács Andorral, sajnos ő nemrég elhúnyt egy éve, és ő bízott bennem, és nem volt diplomám, és kaptam tőle főszerepet, aztán a Gotár Pétertől is kaptam főszerepet, és az első két évben volt.
1: Hát igen, ez meg ezt is tehát, szokták mondani, az élethez szerencse is
0: hát
1: kell.
0: Hát az is kell hozzá, igen.
1: Igen, tehát hogy ez így is van.
0: Igen.
1: Na jó, folytatjuk mindjárt a beszélgetést, csak most jön egy kis feles információ, és akkor legyen az, hogy hallgassunk már egy kis Cabaret Medránót a hőségről.
0: Igen.
1: Volt
0: Gangon, hőség a Gangon.
1: Volt benne részünk bőven idén, azt hiszem, és még lesz is. És aztán utána jövünk majd vissza, és folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Kamondi Imre, zenész, festő, és a Cabaret Medránó 25 éves jubileumi koncertje egyébként 27-én lesz csütörtökön, szóval akit érdekel, vagy kedve van hozzá, nézzen csak utána, mert hogy jó kis buli lesz. Így van. Jövünk vissza, folytatjuk.
2: Rádió Café. Van barátod.

0: pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
2: Qualitons. Yuri Gagarin. Karkava. Whitaker. Dali Borovó Granje. És még sokan mások. Az ország első. Szihedeli Kosmok fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámor kastélyban.
3: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
4: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádiókafén.
5: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pontjókor, vendégem Kamondi Imre zenész festő, és a Kabaret Medrano zenekar 25 éves születésnapját ünnepelitek 27-én, tehát ezen a héten csütörtökön, és ennek kapcsán kezdtünk el beszélgetni, de ugye színészet...
6: Elkanyarodtunk, de nem baj, én szeretek elkanyarodni.
5: Abszolút, színészet, és akkor most rá fogunk térni egyébként a festészet zenész kombóra, de a zenészség, akkor ezek szerint az már jó régóta ott van.
6: Igen, volt, igen.
5: Hát sőt, persze, hát igen, voltak tehát, itt az
6: ezek
5: halok.
6: Ilyen megvoltak bennem, ezek a pozitív visszajelzések. Még a gimnáziumban is volt olyan, hogy nagy szünetben, nem is tudom, Louis Armstrong, meg nem tudom, miket énekeltem a fiú WC-be, és néha bejöttek lányok is a fiú WC-be ezt hallgatni. De nagy szünetben, de az egy ilyen kávézó volt, tehát ott lehetett titokba dohányozni, aztán ezek után kaptunk intőket is, de ennek ellenére az
5: de
6: volt...
5: De érdekes valahogy az én életemben is így volt.
6: Csak nem ugyanabban a gimibe jártam, mert ez a Kölcsey gimnázium.
5: Én a Táncsicsba jártam, de szerintem
6: az
5: ez...
6: egy jó nevű gimnázium.
5: De ez így volt.
6: Igen, na.
5: Bár én hozzáteztem, egy későbbi generációhoz tartozom, de úgy tűnik, hogy ez is sokáig így volt.
6: Igen, igen. Szóval ott is már voltak ilyen kisebb ilyen... Tehát az, hogy éreztem, hogy ha én éneklek, hatással vagyok az emberekre, ezt úgy éreztem.
5: Az egy örök erő. És akkor ez megmaradt. És ehhez, hogy jött megmaradt. A képzőművészet?
6: És akkor ez úgy eszembe jutott a pánikbetegség után, amikor jobban lettem, és gondoltam, hogy na hát akkor alapítok egy zenekart, sok zenészt ismertem.
5: A zenébe ismertem. Belekapaszkodni, én mindenkinek ezt mondanám, tehát a pánik kapcsán az egyik kapaszkodó a zene, a másik a sport.
6: Igen.
5: Nem? Ezek azok, az amik is jó. Egész egyszerűen valami olyan igen. termelést indítanak el az agyba.
6: Igen. De általában a művészetterápia jó.
5: Igen.
6: Az nem véletlen, és a festészet, zene, irodalom, ezek mind nagyon jók, hogyha valaki depressziós, vagy pánikbeteg, vagy ne adj Isten, borderline, vagy bipoláris, tehát minden ilyen dolog nagyon jót tesz, úgyhogy ez persze. A kreativitás az egy nagyon jó gyógyszer, vagy gyógyhatású dolog, és igazadban a sport is az. Én például rendszeresen úszom, mindig is rendszeresen úszom.
5: Hát ez kell, hát ugye ez kell.
6: Most minden nap úsztam a Balatonon, de ott van a telkünk, északi parton.
5: Aj, de irigyellek.
6: Fönn a hegy tetején, Balaton-Almádi hegy tetejű.
5: A hőségben.
6: És minden nap úsztam.
5: De jó. Ez nagyon jó.
6: De néha úszodában is szoktam egyébként.
5: Na, szóval.
6: Szóval, és akkor annyi, hogy...
5: Azt érezted,
6: hogy... Igen, és akkor voltak zenészbarátom, jártam, a nővérem az alapító tagja volt az Európa Kiadó nevű zenekarnak, tehát rengeteg ilyen alternatív zenészt ismertem, és azon ki volt ott a Verebes Gyuri barátom, meg a Darvas Bence barátom. Darvas Bence az ilyen színházi zenéket írt, a Gyuri az meg ugye egy nagyon jó jazz-zongorista volt, és akkor... Első időben még a Fekete Jenő bluesgitáros is játszotta, azt még úgy hívták azt a zenekaramat, hogy Csók Galeri, de ebből összesen 5 koncert volt, és akkor a Jenőnek túl sok koncertje lett, és akkor helyette lett a Verebes György. A gitáros helyett lett egy zongorista, akkor lett egy dobos, egy basszusgitáros, fél évig énekelt velünk a Tóth Evelin, egy ilyen world music, ilyen folk, etno, jazz, world musicos énekesnő. Lehet, hogy ő is fog énekelni ezen a jubileumi koncerten. És akkor elkezdtem ezt a zenekart 2001-ben, be azért lett október 23-án, hogy megjegyezzem a dátumot, tehát a forradalom napja, meg volt egy kis finom utalás az apukámra, aki részt vett az 56-os forradalomban. És ennek sajnos szegénynek voltak ilyen retorziói is. Nem volt börtönben, de ez hosszú történet, de ha valakit érdekel, az apukámra utána lehet olvasnia.
5: Azért valamit mesélj erről. Most már, hogyha belekezdődik, csak olyan értelemben, hogy úgy érted, hogy a retorziók, azok ennek igen. a lenyomata az...
6: Ennek a lenyomata az, volt, igen. Hát írt olyan 56-os témájú novellákat, meg írt egy színdarabot, ami be volt tiltva, aminek a részére büntetésként elbocsátottak 2 állásból, a Vígszínházban volt dramaturg, meg a filmgyárban. Mi meg a nővéremmel kisgyerekek voltunk, és én meg nem kapott lakást, már andan bérelt lakást, tehát, hogy nem kapott lakást, elbocsátották, hát ugye az újságírásban nem lehetett megélni, mi meg pici gyerekek voltunk, tehát elég ez volt a retó, ez úgy meg, hogy ellehetetlenítés.
5: Igen, és szóval akkor az ekkora család életében is megjelent.
6: Kemény időszak volt.
5: Igen.
6: Kemény időszak volt.
5: Megértem.
6: Igen. És akkor apukám tiszteletére lett ez a október 23, hogy akkor ez egy jeles dátum, meg egyébként is én a 56-os forradalmat egy nagyon komoly és szép ünnepnek tartom. Talán az összes ünnep közül hozzám ez áll legközelebb. Talán azért, mert időben is, tehát nem a 48-as, vagy tudom én. És akkor ez volt az első koncert egy kis klubba, a Katona József utcába. Az a kis klub még mindig van, ez a Dongó nevű hely. És ott a lépcsőn is ültek, kivettük a padokat, 5-en mi voltunk. Ez volt az első koncert, és akkor szépen elkezdtünk játszani, akkor játszottunk, hát aztán 10 év múlva már a Katona József színházba fölléptünk, aztán még rá 5-10 évre már volt a MÜPA, Nemzeti Múzeumnak a bál termében, szóval nagyon komoly, Ludwig Múzeum, nem tudom, minden műcsarnok, tehát, hogy pedig akkor még nem festettem, de valamiért ilyen helyekre hívták azért. Lehet, hogy a Gyuri miatt, mert ugye volt egy festő, az zongorista, a Verebes György. Úgyhogy ez így, és beindult ez a dolog, és akkor én összegründoltam a lemezekre a pénzt, nem volt egyszerű, pályáztam, hanem ha volt egy-két ilyen mecénás lelkű rajongó, aki segítette a zenekart, nem sok, de amikor kellett, mindig valaki fölbukkant, mindig volt egy arkangyal.
5: De akkor, igen, ez jutott eszembe szintén, hogy akkor igen. Azt érezted, hogy valamiért ennek létjogosultsága van, igen. Tehát folyamatosan igen. Van, igen. Aki fenntartsa.
6: Igen, és hát van egy szűk, nem túl nagy számú, mert igazából szóval a menedzserek is voltak, csak azok a menedzserek nem tudták így bővíteni a közönséget, meg nem voltak eléggé rámenősek.
5: Tehát ebből, volt még a menedzser.
6: Sokan kérdezték, hogy miért nem vagyunk olyan ismertek, mint a Quimby, mert ugyanolyan jó zenekar, meg ugyanúgy ilyen elementális bizonyos értelme. Mondtam, nagyon egyszerű, mert nem volt menedzselve igazából soha.
5: De a Quimby sokáig nem volt egyébként.
6: Igen, de nekik aztán ott volt a Podlovics, meg egy másik menedzser, szóval nagyon sokat számít.
5: Persze.
6: Én pedig ezekben tök ügyetlen vagyok. Tehát én most szervezem
5: és
6: a koncerteket.
5: És az a kontrollfrikség nincs, hogy nem adott ki a kezedből?
6: Nem, nagyon szívesen kiadom a kezemből, tehát most az lesz, hogy lemegy ez a 25, talán még van 5 év ebbe a zenekarba, hogy még van hangom, vagy nem tudom, vagy még tudok táncigálni a színpadon. Azt gondolom, hogy meg fogom hirdetni. Tehát igazából Pesten nincs mit ezen, mert hát már mindenkit ismerek, a legkisebb klubtól a legnagyobb helyekig. A Zeneakadémián kívül mindenhol játszottunk. Most a Zeneházában volt egy nagyon jó koncertünk egyébként, szabadtéren. Nagyon jól sikerült.
5: És hogy érzed, hogy most nehezebb bulikat szervezni, mint
6: sokkal, annak? Sokkal, uh-huh. Sokkal.
5: Tehát, hát ez mert a... hogy, ahogy beszéltél róla, az nekem ilyen könnyed volt. Tehát igen, ez, hogy valami mindig történt. Most pedig azt érzem, nem, de nem csak nálad, hanem másoknál, és hogy így ebbe egy bele kell feszülni.
6: Nem, sokkal nehezebb. Bele kell feszülni, igen. És igen. Nem, azt szeretném meghirdetni egy
5: ízét. És ez milyen rossz nem zenészként, hogy ezen kell feszülni?
6: Szeretném meghirdetni úgy, hogy szerintem, aki ezt elvállalna, az kényelmesen hátradőlve még pénzt is keresett rajta, nyilván én ezt üzleti alapon gondolom. Igazából az volt a baj, hogy az eddigi szervezők másképp. Azok barátokból, meg rajongókból lettek,
5: és lehet.
6: Őket nem lehetett számon kérni. És ez nem működött. És most rájöttem, hogy igazából legyen egy ember, akinek nem is fontos, hogy tessen a zenék, még az sem fontos, hogy velem szimpatizál. Legyen ügyes, karakán és rátermett. És értsen ahhoz, hogy vidéken, külföldön, mert mondom, Pesten nem kell. Mert mindenhol visszahívogatnak, szerencsére. De hogy vidéken azért nem annyira ismert a zenekar, meg hát külföldön simán játszhatnánk, mert rólunk szok például az a szám, amit leadtok ebbe a műsorba, azt én úgy szoktak mondani, hogy az egy kicsit olyan zene, nem direkt, hanem csak utólag rájöttem, egyébként a zenéket együtt írjuk. Tehát nem én írom, én a szöveget írom, és a zenét együtt találjuk, az csapatmunka. Tehát a zongorista, a gitáros, a többi zenész, teljesen együtt találjuk ki, improvizatív módon egyébként.
5: Tehát magyarán akkor ez még egy közösségi együttlét igen. Is. Nyugodtan elmondhatod a zenészeket, mert igen. Mondtad, hogy ez fontos.
6: Jó, a zenészeket
5: neked.
6: Mindjárt elmondom, tehát azt akarom mondani, hogy ez a Hőség a gangon, ez kicsit klezmeres, kicsit arabos, kicsit ilyen észak-afrikai zene, a ritmikailag, és tulajdonképpen, szóval, hogy ez a, ja, és amit szoktam néha mondani, hogy volt egy ilyen Negres Vert nevű marseilli zenekar, amiben volt 3 spanyol flamenco zenész, meg 3 ilyen cigány, nem, 3 arab, akik ezt az észak-afrikai ritmus szekciót hozták, és 3 ilyen andalusz cigány, akik ezt a flamenco zenét. De ezt ötvözték. De elementári zenek, de közben popzenét csinálta. És azt akartam mondani, hogy a mi zenekarunk, egyébként azt is szokták mondani, hogy franciás egy kicsit, de a franciás azt úgy értem, hogy nem ilyen párizsias, hanem ilyen dél-francia. Tehát van benne egy ilyen mediterrán hangulat. És már majdnem Észak-Afrika. Tehát azt mondja, Marseille és környéke. Hát szemben már ott van Afrika. És azt mondom, hogy ebben mi zenénkben ez benne van. Sok számban.
5: És ez belőletek adódik? A
6: szerintem
5: közös
6: igen.
5: Munkából? A közös hát, gondolkodásból?
6: Azt gondolom, hogy mindannyiunkban van egy kicsit ez a mediterrán lelkület. Tehát valószínű, hogy úgy jöttek körém a zenészek, hogy Zsáka Foltyánt meglelé. Tehát, hogy én bennem van ez a mediterrán, ez az olaszos, spanyolos. Egyébként az apukám az egy az egyben úgy nézett ki fiatalon, mint a Robert De Niro. Vannak ilyen fotók, iszonyú jó képű
5: majdnem
6: volt.
5: Majdnem biztos voltam benne, hogy ezt fogod mondani.
6: Igen. Fiatalon engem meg az Al Pacinóhoz hasonlítottak néha. Tényleg volna, amikor ilyen holló fekete hajam volt, és nagy tágra nyílt szemeim. Szóval, hogy szerintem a családunkban van valami olasz vonás, a nővérem meg úgy néz ki, mint egy görög hősnő, mint aki a Odysseusban játszotta a Penelope-t, az a híres görög színész. Úgy néz ki a tesó.
5: És akkor ez a lelkületben is benne van.
6: Igen, szerintem benne.
5: És mit gondolsz, hogy ez a 25 éves jubileumi koncert, tehát mi a te vágyad, hogy mit adjatok a közönségnek?
6: Egy keresztmetszetet, egy finom keresztmetszetet, hát olyan számokat, amit tudjuk, hogy valószínűleg közönség, de van egy önzés a zenészekben, hogy vannak, amit 10-15 éve nem játszottuk, és a zenészek nagyon szívesen újra eljátsza. Tehát voltak már próbák, ezek a számokat leporoljuk, tehát nem egy az egybe, teszünk hozzá. Tehát nem a konzerv zenét játszunk, hanem azokat a számokat, 10-15 éve játszottuk, azt egy kicsit áthangszereljük, kicsit leporoljuk, kicsit fölfrissítjük. És akkor elmondanám, hogy akkor...
5: Hogy kikkel vagytok a színpadon.
6: Igen, igen, tehát mert hogy fejből nem tudom elmondani,
5: ez egy rádió, lesz, most ezt nem látja, igen, a hallgató, lesz, nyugodtan
6: lesz olvast. Lesz három blokk, három korszak. Az első korszak a Vadsanzon és az Ősmedránó.
5: Ó, ez azért így 2000-es évek, ugye? Igen. 90-es évek vége, 2000-es évek.
6: 90-es évek vége, így van, így van. És az első lemez, a Vadsanzon hosszú lépés lemezünk, az a Bereményi Géza írt ajánlót, amit utólag is nagyon hálás vagyok érte, mert az szívem csücske, de szeretem a Csa Tamás dalokat is. Tehát abból akkor lesz a középső korszak, ami hosszú ideig tartott, ez a world musicos, amiben van ez a balkán, van ez a latin, van egy picit ilyen jazzes vonal, és akkor lesz a mai, most megcsináltuk a zenekarnak a kis testvérét, ami Café Medrano, ez most ilyen klubokban így játszunk, ez nem héttagú, hanem öttagú, és ez meg kicsit ilyen alteros, mint az ilyen budapesti alteros rock zenek, szóval kicsit ilyen alteros, blúzos, rockos.
5: Látod, ez is elég jól alátámasztja azt, hogy nagyon figyelsz így a világra, és hogy mindenből egy kicsit csipegetsz, hogy meg kell ennek a zenébe is jelennie. Különböző korszakok, igen, különböző lenyomatok mutatnak.
6: Három ilyen 45 perces blokk lesz. Aha. És ugye 7:30-kor kezdünk, ez fontos, hogyha valaki, hogy időbe jöjjön, mert az első három számról lemarad, mert ez sikeres dolog egy koncertről lekésni, de ne késetek.
5: Igen.
6: És akkor lesz ez a három blokk, és a legvégé lesz egy finálé szám, a Vasárnapi Cimborák, az egy ilyen nagyon szép, lassú, ilyen himnikus, de ritmusos szám, és azt ott már mindenkit fölhívunk a színpadra, és akkor ott 15-en fogunk egyszerre zenélni. Na és akkor mondanám, tehát zongorán lesz Verebes György, akivel alapítottam a zenekart, Vörös László, aki egy nagyon jó jazz zongorista, és 10 éve benne van a zenekarban, Darvas Kristóf, aki ebbe az alteros formációban van a Café Medrano-ba, gitár Bújdosó János, hát a, meg a Rózs György, meg Fekete Jenő. Most mind a három gitáros, az nem tudom, itt láttam, hogy a műsorban volt most Jimi Hendrix, tehát ezek az emberek úgy gitároznak, mint a Jimi Hendrix. Tehát olyan ízesen, olyan szandon, hogy de mind a hárman. Tehát, hogy nagyon különleges, mind a három gitáros. Ének, ugye én fogok énekelni, egy kicsit harmonikázni pár számba. És akkor a Verebes György is fog énekelni, a zongorista a Darvas Ferenc is, és a Tóth Evelin valószínű. És akkor még lesznek fúvósok, tehát fúvós kórus. A Nemes Janó fog bariton és tenor szakszofonon játszani, a Strauss Eszter fog fúvolárni szakszofonon, és a Wiesner Balázsok trombitán. Tehát ők több helyen hárman egyszerre fognak játszani.
5: Az, hogy így, ezt így összehozzátok, hogy ennyien ezt együtt legyetek, készüljetek erre, ez azért idéz egy csomó régi emléket is.
6: Igen,
5: ugye,
6: igen. Igen. Néha az ember belül elmozdul egy könycseppe. Mm. Meg hát komoly logisztika is, tehát ki mikor próbáljon, tehát egyszer nem tudunk 15-en, tehát úgy van, három nagy próba van, kettő már hátunk mögött van, még lesz egy kis Maroson a zongoristánál. Na és akkor van ez a dobok, fontos, mert a Dudás Zsombor a fő dobos, aki minden számot dobol, ő velem együtt a producere ennek a koncertnek. Ő nagyon tud praktikusan gondolkodni, mint ahogy a dobosok általában. Szerzs Zsigmond dobos, a középső korszak dobosa, és Fejler Feri, aki egy lemezen pár száma dobolt. Úgyhogy nagyjából elmondtam, ők a fellépők.
5: Azzal, hogy ez 25 év jubileum, és hogy tudjuk, hogy szeretsz váltani, változtatni, miközben nyilván a festés is jelen van az életedben, a zene is, de jelentheti ez azt, hogy most egy korszak lezárul, és indul valami új? Vagy igen, ez igazából nem, csak egy megemlékezés?
6: Nem, nagyon jó a kérdés, nagyon jó a kérdés, hogy jelentheti, sőt annyira jelentheti, hogy itt most már átfedés van. Tehát ugye egy éve elkezdtem ezt a Café Medránót, ami ennek a korszakváltásnak már a megelőlegzése. És igazából most így ezen a kisebb zenekaron lesz a fő hangsúly, tehát ez lesz a közép. És aztán akarok majd ilyen 7-tagú, 8-tagú Kabaré Medrán koncertet, de szerintem egy évbe 2-3, és akkor az legyen különleges helyen. Tényleg az legyen egy romtemplom, vagy legyen egy hajó. Tehát nem akarok ilyen sima, egyszerű koncertet ennek a nagyobb zenekarnak, hanem az legyen egy valami fajta ünnep, vagy valami fajta fiesta. A kis zenekarral meg tudunk nagy színpadon is, ez bebizonyosodott, mert most a zeneházában az 5-tagú zenekarnak elég komoly sikere volt. Még volt jeltolmács is, aki egy zseniális, egy nő, aki úgy jeltolmácsolt, hogy az egy külön, mint a produkció része lett, mint egy pantomim előadás.
5: De jó. Na jó, hát akkor ehhez én nagyon sok sikert kívánok, igen. És köszönöm, hogy eljöttél, beszélhettünk róla.
6: Én is köszönöm. És hogyha valakit érdekel, akkor tényleg ott van a honlap, ez a 3W kabarémedrán.hu, Facebookon fönt van a zenekar, ha valakit érdekelnek a részletek.
5: Megtaláljad, de azt én is szívesen mondom, hogy augusztus 27-e csütörtök, este 19:30, 25 éves a Kabaré Medrán a zenekar.
6: Várunk mindenkit szeretettel.
5: És Kamondi Imre, a zenekarnak a vezetője, énekese, jó. Zenésze, aki egyébként festő is volt a vendégem. Köszönöm szépen, sok sikert.
6: Én is köszönöm, és jövök majd, ha 30 éves lesz a zenekar.
5: Feltétlen. Köszönöm szépen a figyelmet is, a Pont Jókor ezzel most véget ért, de holnap 11-kor jövök friss adással, addig is szép napot mindenkinek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!
3: Rádió Café. Van barátod.

0: Dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Maria műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 milliliterben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
1: Nyár, árnyas terasz, remek ételek, hideg italok, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a minőségi zenét kedvelők társaságához. A Vekerle telep legendás szórakozóhelyén, a Post Balatonon. Augusztus 28-án péntek délután 5-től George Mihály játsza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most élőben is. Augusztus 28-án a Post Balatonon, a 19. kerület, Mészáros Lőrinc utca 45 szám alatt. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelő közösségének. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Lezuhant a Magyar Honvédség egyik Gripen repülője. Civil szervezetek is segítenek a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatal felállításában. Ismét egymást fenyegeti az Egyesült Államok és Irán. Holnap napközben kelet felől felhők érkeznek, záporok, zivatarok előfordulhatnak, napközben 24 és 33 fokot is mérhetünk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Szolnok mellett lezuhant a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe. A pilóta sikeresen katapultált, a baleset okairól még semmit sem tudni, közölte a kormányfő. Magyar Péter hozzátette, hogy az előzetes jelentés alapján személyi sérülés nem történt, a civil infrastruktúrában kár nem keletkezett. A pilóta megtett mindent, hogy honvédségi területen érjen földet a gép, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus hozzátette, hogy már vizsgálják az ügyet, és a vezérkari főnökkel a helyszínre mennek, hogy onnan adjanak tájékoztatást a helyzetről. Sűrű hét kezdődik a parlamentben, ma zárt ülésen tekinti át a szakbizottsága a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal elnöki posztjára érkezett 96 pályázatot. A kiválasztott aspiránsok szakmai programját, integritását és a hivatal működéséről alkotott jövőképét holnap vizsgálják meg részletesen. A folyamatba három civil szervezetet is bevonnak, a TASZ-t, a Helsinki Bizottságot és a K-Monitort. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint kizárt a párt szakadás. Havasi Bertalan közölte, a párt továbbra is egységes és határozottan elzárkózik minden együttműködéstől a jelenleg hatalmon lévő Tisza párttal, amelynek rendszerét a Fidesz illegitimnek tartja, és a megdöntésére készül, tudósította a 24.hu. Az igazgató arra reagált, hogy Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya polgári demokraták néven pártokon átívelő társadalmi mozgalmat indított. Terjed az országban az aranyszínű sárgaság, a fitoplazma akár teljes szőlőültetvényeket is képes elpusztítani. A szőlő egyik legveszélyesebb betegségét az amerikai szőlőkabóca terjeszti. A tervek szerint a kormány szigorítja az ellenőrzést. A borvidékeken működő hegyközségek vezetői, a hegybírók nem csak a nyilvántartott ültetvényeket, hanem minden a betegség terjedése szempontjából kockázatos szőlőültetvényt ellenőrizhetnek. Szükség esetén közérdekű kivágást is elrendelhetnek, így akkor is megkezdődhet a fertőzött tőkék eltávolítása, ha a tulajdonos nem elérhető. Ismét egymást fenyegeti az Egyesült Államok és Irán. Teherán jelezte, hogy leállítja a teljes olajexportját a Perzsa-öbölből, ha az

0: Sej az aranyi vendéglő, majd a jakitár.
1: Daily Mix világzene. A mai mixet Cyborg Templar készítette.

0: tutta gli occhi t'ha.
1: A Rádió Café gurmézenei zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ Cyborg Templar volt.
2: Apa, ma te mesélj!
3: Jól van, gyere!
1: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
3: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
1: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Regi, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
3: Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga.
1: Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Uh-huh, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
1: Túl az Operencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
6: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikávé.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
7: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Rakétákkal és teli üzemanyag tartállyal zuhant le délelőtt az egyik magyar Gripen. 3 lehetséges elnökjelölt van a Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal élére. Elkezdődik a 35 évre szóló hulladékgazdálkodási koncesszió felülvizsgálata. Sokat süt ma a nap, enyhe marad a szél, 29 fokot mérünk, holnap napközben kelet felől felhők érkeznek, záporok, zivatarok előfordulhatnak, napközben 24-33 fok is lehet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Rakétákkal, teli üzemanyaggal és plusz póttartállyal zuhant le a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe délelőtt Szolnok mellett. A Blik értesülése szerint a hajtómű kigyulladt, a pilóta pedig az utolsó pillanatig a fedélzeten maradt, hogy a lakott részek környékéről elmanőverezze a gépet, mielőtt katapultált. Személyi sérülés nem történt, a civil infrastruktúrában nem keletkezett kár. Megkezdődött az iskola kezdési támogatások első részletének kifizetése. Az érintettek 50 ezer forintot kapnak a Magyar Államkincstártól olyan formában, ahogyan a családi pótlék is érkezik. A második, szintén 50 ezer forintos részletet utalvány formájában kapják majd meg a jogosultak, amelyet a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani. Az iskola kezdési támogatás mellett az Államkincstár mától utalja a szeptemberi családi pótlékot, valamint egyéb ellátásokat, támogatásokat. Megvan a három lehetséges elnök jelölt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére. Ligeti Miklós, Unger Anna Róza és Jancsics Dávid közül választják ki az elnököt, miután a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága reggeli zárt ülésén meghallgatta az elnöki és elnök helyettesi tisztségre pályázó személyeket. A vádemelési és fellebbezési elnök helyettesek pályázatát eredménytelennek nyilvánították, állítólag ez azt jelenti, hogy a pozíciókra nem érkezett be elegendő számú pályázat, így három meghallgatás kezdődik holnap, az elnöki, a közpénzügyi, elnök helyettesi és a nyomozati elnök helyettesi pozíciókra. Elkezdődik a 35 évre szóló hulladékgazdálkodási koncesszió felülvizsgálata. A kormány még júniusban részletes jelentést kérte a MOHU-tól a beruházásokról, a közpénzek felhasználásáról és az eddigi eredményekről. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter jelezte, hogy a nemzeti érdek és a lakosság megfelelő kiszolgálása érdekében kemény tárgyaló partnerek lesznek. A MOHU-t tulajdonló MOL valószínűleg maga sem bánná, ha valamilyen módon átalakítanák a koncessziót, ugyanis a jelenlegi feltételekkel csak mínuszt termel a cég. A zuglói önkormányzat is pert indíthat a Bosnyák tér mögötti irodakomplexumot építtető céggel szemben. A képviselőtestület a szeptember 3. ülésen szavaz majd az előterjesztésről. A kerület polgármestere jelezte, a Bayer több ponton megszegte a kerülettel fennálló, még 2006-ban megkötött és azóta többször módosított szerződését, és a beruházóval fizettetnék ki az önkormányzat ebből fakadó kárát. A magyar kormány még augusztus 3-án jelentette be, hogy eláll a Bosnyák tér mögötti 7 irodaházból álló kormányzati negyed megvásárlásától.
1: Időjárás a Rádiókafén.
8: Holnap a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd délutántól a Dunántúlon és a középső tájakon helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. Estére kelet felé tolódnak a csapadék gócok, a keleti-délkeleti szél több felé feltámad, kora reggel 11-19, napközben 24-33 fokot mérünk majd.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén.

0: Kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. augusztus 24-én 13 óra 5 perc van. A mikrofonnál Schmidt Andi.
2: Koncert.
1: A Led Zeppelin egyik legendás koncertfilmje, az A dal ugyanaz marad, The Song Remains the Same, idén ünnepli bemutatásának 50. évfordulóját. Ennek apropóján augusztus 28-án a Várkert Bazár öntőház udvarán a Led Zeppelin idézi meg a 70-es évek egyik legnagyobb rockzenekarának világát. A történet 1973. júliusáig nyúlik vissza, amikor a Led Zeppelin három egymást követő estén lépett fel a New York-i Madison Square Gardenben. A koncertek felvételeiből készült az 1976-os film, amely a zenekar elképesztő színpadi energiáját, hosszú improvizációit és a korszak sajátos hangulatát is megőrizte. Magyarországra két évvel később érkezett meg, és sokak számára ezen keresztül vált igazán kézzel foghatóvá a Led Zeppelin legendája. A 140 perces koncertfilmben olyan dalok hangzanak el, amelyekben a zenekar nem egyszerűen eljátsza a saját számait, hanem szinte minden alkalommal újra építi őket. Jimmy Page gitárjátéka, John Bonham elementáris dobolása, John Paul Jones basszusjátéka és Robert Plant hangja együtt olyan színpadi kémiát teremtett, amely a 70-es évek rockzenéjének egyik meghatározó hangzásává vált. Ezt a világot idézi meg most tehát az 50 éves jubileumi koncerten a Led Zeppelin. A Tribute zenekar nem csak zeneileg, hanem látványban is a legendás filmhez nyúl vissza. A színpad mögötti LED falakon az A dal ugyanaz marad ikonikus jelenetei elevenednek meg, így a koncert egyszerre lesz rockzenei időutazás és látványos filmes élmény. A zenekarban Sipeki Zoltán gitározik, Vörös Gábor basszus gitározik, Gerdesics Ferenc ül a dobok mögött, az énekes pedig Körmendi Roland. Augusztus 28-án pénteken 19 óra 30 perckor a Várkert Bazár öntőház udvarán, tehát újra megszólalhat a 70-es évek egyik legnagyobb rock legendája. Ezúttal nem kell visszautaznunk, 1973 New Yorkjába elég lesz felmenni a várba.
2: Film.
1: Jótékonysági mozizással segíthetjük a rászoruló gyerekeket. Nem csak egy jó filmet nézhetünk meg, hanem egy fontos ügy mellé is állhatunk augusztus 27-én a Millenárison, ahol az Ökumenikus Segélyszervezet jótékonysági piknik mozit rendez. A program középpontjában a Futni mentem című magyar film áll, de a vetítés előtt és után is számos program várja a látogatókat. Találkozhatunk többek között Tenki Rékával, Csányi Sándorral és Trill Beatrixal. Lesz közönségtalálkozó, dedikálás, társasjáték, csocsó, nyereményjáték és óriás élőkép is. A rendezvény délután 5-kor kezdődik, és a részvétel ingyenes. A piknik azonban egy ennél is fontosabb kezdeményezéshez kapcsolódik, az iskolakezdés együtt adománygyűjtéshez, amelynek célja, hogy a nehéz helyzetben élő gyerekek ne csak az iskolakezdéshez kapjanak segítséget, hanem egész tanévben fejlesztő és felzárkóztató támogatásban részesüljenek. Az idei kampányban 2000 fejlesztő óra megvalósítására gyűjtenek. A helyszínen megvásárolható úgynevezett jó jegyek, valamint a vendéglátásból származó bevétel egy része is ezt a célt szolgálja. Aki pedig személyesen nem tud részt venni a piknik mozin, az adományával akkor is hozzájárulhat a kezdeményezéshez a 1353-as adományvonalon vagy online.
2: Kiállítás.
1: Egészen különleges tárlattal készül ősszel a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum. Szeptember 17-én nyílik meg a Vasi, a Japán Papír 1000 arca című kiállítás, amely egészen január 17-éig látogatható. A Vasi, vagyis a hagyományos japán papír sokkal több egyszerű kézműves anyagnál. A japán kultúrában évszázadokon keresztül jelen volt a mindennapi életben, az írásbeliségben, a vallási tárgyakban és a művészetben is. A kiállítás azt mutatja meg, hogyan vált egy hétköznapi anyag a japán kulturális örökség egyik fontos hordozójává. A tárlaton közel 200 műtárgy, dokumentum és interaktív elem segítségével is

0: ismerhetjük meg a vasi készítésének hagyományait, különleges tulajdonságait és sokféle felhasználását. A régi technikák mellett azt is láthatjuk, hogyan gondolják újra a japán papírt kortárs művészek és alkotók. Érdekes része lesz a kiállításnak a papír megőrzésével és restaurálásával foglalkozó anyag is, hiszen a törékenynek tűnő papír megfelelő készítési technikával akár évszázadokon keresztül is fennmaradhat. A kiállítást workshopok, egyéb kísérő rendezvények és nemzetközi konferencia is kiegészíti. A vasi történetén keresztül így nem csak egy különleges anyagot, hanem a japán kultúra egy kevéssé ismert, mégis mindenhova beszivárgó részét is felfedezhetjük.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Szabháton vesszük be vizeinket. Naplement és evezés, a nyílt víz szabadsága, baráti társaságban lebegni a hullámokon, mindez a SUP, azaz stand-up paddling világa. A SUP egy körülbelül 3 méter hosszú deszka, amelyen csúszásmentes felület segíti az egyensúly megtartását, ha pedig mégis belecsobbannánk a vízbe, a deszka elúszását egy biztonsági pát akadályozza meg. Miért jó a SUP? Mert egyszerű megtanulni, könnyű szállítani, de sok helyen bérelhető is. Ezek a tényezők nagy szerepet játszottak a SUP elterjedésében, és ma már szinte kötelező elemei napsütötte vizeink látképének. A sport kiválóan alkalmas gyerekek számára is, így a családok is bátran kipróbálhatják. Bár könnyű sportág, fontos figyelmet fordítani a biztonsági szempontokra is. Az úszástudás alapfeltétel és a mentőmellény viselése is erősen javasolt, hiszen a vízi élmény csak így lehet teljes mértékben biztonságos mindenkinek. A szápos élmény még gazdaggá válik vezetett túrákkal, amik ma már országszerte elérhetőek. Ha a fővároshoz közel maradnánk, a visegrádi alsóból kifejezetten alkalmas kezdőszaposoknak, ahol csendes víz és kis sodrás vár az első lapáthúzások megtételére. Ugyanitt a túrák gyakori útvonalai az Esztergom-Visegrád, Pirismarót-Visegrád és a Visegrád-Tahitót-falu távok is, gyönyörű látképpel a Dunakagyar természeti környezetére. Kedvenc nagy tavunk sem marad el a szapos lehetőségek terén, sekélyebb vizek, változatos partvonal és az élénk turisztikai környezet mind hozzájárulnak az izgalmas szapos kalandokhoz. Az igazi teljesítmény hajhászoknak pedig lehetőség van a teljes tó átevezésére is. A Tihany-Szántót közötti szakasz kiválóan alkalmas a kihívás teljesítésére. Szintén kedvelt helyszín a Tisza-tó, ahol csendes vízterületek, a partmenti növényzet és a madárdalok varázsolják emlékezetessé a szaptúránkat. Természetes labirintusok, elzárt minitavak, csodás vadvilág várja mindazokat, akik itt csobbannának bele a sportba. Igazi különlegessége a helyszínnek, hogy akadnak olyan látványosságok is, melyek csak vízen közelíthetőek meg, mint például a Fattyú-Szerkő kilátó. Tiszafüred az egyik legjobb kiinduló pont, főleg kisebb távot tervezőknek, hiszen innen nagyon közel vannak csodás és érintetlen területek. Míg a SUP alapvetően nyári sport, azoknak sem kell csüggedniük, akik nem tudják kiverni a melegebb hónapokat. A hévízi patakon télen-nyáron evezhetünk az átlagosan minimum 20 Celsius fokos víznek köszönhetően.
1: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A közönség kiszámíthatatlan, mindenütt más, mindig változó ízlésű. Az énekes csak egyet tehet azt, hogy teljes erőbedobással dolgozik minden felvételen, minden koncerten. Így ha nem is jön be néha egy-egy dal, amiben bíztunk, mégis megnyugvást ad az a tudat, hogy mi mindent megtettünk, amire a tehetségünkből és erőnkből futotta. Mondta Kovács Kati.

Cesária Évora, vagy becenevén a mezítlábas díva, az Atlanti-óceáni Zöld Foki Köztársaságban született. 47 éves korában lett nemzetközi sztár. A következő percekben az ő előadásában hallhatjuk a mexikói dalszerzőnő Consuelo Velázquez 1940-es dalát, a Bessame Mucho-t, amelyet egyébként 15 évesen írt.

Kevesen tudják, de a fájdalmasan fiatalon elhunyt Fábián Juli jazzénekesnő eredetileg a külkereskedelmi főiskolán szerzett diplomát. 2 év énektanulás után nyert felvételt a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz tanszakára Berki Tamás tanítványaként. Érett, átélt előadásmódja mellett kiemelkedő volt fejlett stílusérzéke és improvizatív készsége. Számos formáció tagja volt, a legkülönlegesebbek talán Zuhekkerrel és az Erik Sumo Banddel való együttműködései voltak.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
2: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
4: A világ Szegeden találkozik.
5: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál.
4: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
5: a világsikerű Bastille,
4: az amerikai hip-hopikon Sway Lee
5: és a legnagyobb hazai együttesek. Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
6: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rumritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesrumfest.hu oldalon.
7: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

Rádió Café. Van barátod. A War nevű kaliforniai multikulturális funk zenekar 1969-ben alakult. Az első olyan banda volt, amely ötvözte a rock, a funk, a jazz, a latin, az R&B műfaji elemeit, sőt, még a reggaét is.

0: kávét hallgatjátok. Köszönjük!
1: Dan Kroll angol indie popban és folktronikában utazó dalszerző énekes, Facebook oldala szerint emellett szociális gondozó, dajka, podcast készítő és karácsonyfárus is. Zenei tanulmányait a Paul McCartney által alapított Liverpool Institute for Performing Arts iskolában végezte. Évfolyamában ő volt a 8 szerencsés egyike, akinek az ex-Beatle személyes, 4 szem közti mesterkurzust tartott. Az életre szóló leckét Kroll dalban is megörökítette, és volt elég mersze hozzá, hogy a Yesterday címet adja neki. Szerzeményeit gémerek is jól ismerhetik. A Compliment Your Soul a FIFA 14-ben, a From Nowhere a GTA 5-ben csendült fel.

Olykor megfogadja idős szomszédja ötleteit komponálás közben May Powell. A San Franciscó-i dalszerző énekesnőt kérve kéretlenül tanácsokkal látja el Phil bácsi, akiről a környéken köztudott, hogy finoman szólva nem veti meg a könnyebb tudatmódosítószereket. Egy alkalommal azt javasolta, hogy Powell írjon dalt a pozitív emberi kapcsolatokról, amelyek őt az ilyen szerek által kiváltott tudatmódosult állapotra emlékeztetik. A zenész először nevetett a koncepción, aztán amikor egyik legjobb barátnőjének támogatásra volt szüksége, Powell megírta Contact High című 25-ös dalát, amelynek szövegében részletezte, hogy barátságuk mennyi pozitív energiát termel.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádiókafén. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
4: Qualitons. Yumi Gagarin. Karkava. Whitaker. Dali Borovú Granye. És még sokan mások. Az ország első. Szihedeli Kosvok fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámor kastélyban.
5: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
6: Lezuhan délelőtt a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe. Még idén megkezdődhet a Gubacsi híd újjáépítése. Megtorló vámokat jelentett be Kanada az USA-val szemben. Holnap napközben kelet felől felhők érkeznek, záporok, zivatarok előfordulhatnak, napközben 24-33 fok is lehet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Szolnok mellett lezuhant a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe. A pilóta megtett mindent, hogy honvédségi területen érjen földet a gép, majd sikeresen katapultált, közölte a honvédelmi miniszter. A Blik úgy tudja, hogy a gép riasztásból tért vissza, így rakétákkal megpakolva, tele üzemanyag tartállyal és egy plusz póttartállyal repült, amikor kigyulladt. Még 2 nap, és a Paksi atomerőmű ismét majdnem 2000 megawatttal működhet, jelentette be délelőtt a kormányfő. Az atomerőmű 4 blokkjából már 3 teljes kapacitással termel, és az utolsó blokk visszakapcsolása is rendben halad. Júliusban nőtt az ország nyersolaj tartaléka, a benzintartalék azonban csökkent. Összességében az ország stratégiai tartaléka változatlanul 87 napnyi fogyasztás fedezésére volt elegendő a hónap végén, jelezte a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség. Szerdán kezdi meg a munkát az MNB botránnyal foglalkozó vizsgálóbizottság. A Pallas Athénée alapítványból több 100 milliárd forint közpénz tűnhetett el. A testület most kivizsgálja, hogy kik miatt és hova tűnt a pénz, kik húztak belőle hasznot és mire költötték. Még idén megkezdődhet a Gubacsi híd újjáépítése. A most aláírt szerződés értelmében a munkák 2029 végére fejeződhetnek be. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a közbeszerzés nyertese az a cég, amely a Flórián téri felüljáron is dolgozik. A nettó 21 milliárd forintos ajánlatuk alacsonyabb volt, mint a Lázár János által 4 éve egyszer már lefújt közbeszerzés akkori ajánlatai, tette hozzá a miniszter. Ismét egymást fenyegeti az Egyesült Államok és Irán. Teherán jelezte, leállítja teljes olajexportját a Perzsa-öbölből, ha az USA folytatja a gazdasági háborút. Washington ma az eddigi legsúlyosabb szankciós intézkedéseket készül bejelenteni Teherán ellen. Az iráni elnök közben elismerte, hogy az ország súlyos gazdasági nehézségekkel küzd. A problémák között az inflációt, valamint a víz, áram, gáz és üzemanyagellátás, a környezetvédelem és a bankszektor egyensúly hiányát említette. Megtorló vámokat jelentett be Kanada az USA-val szemben. A kanadai intézkedések az amerikai acélipart, a tejipart és az elektronikai szektort sújtják majd. A Trump adminisztráció korábban 50%-os védővámot vetett ki 20 milliárd dollár értékű kanadai árura.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Holnap a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd délutántól a Dunántúlon és a középső tájakon helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. Estére kelet felé tolódnak a csapadék gócok, a keleti-délkeleti szél több felé feltámad, kora reggel 11-19, napközben 24-33 fokot mérünk majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról.

0: I don't know. That's what I got right now.
1: Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.
2: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, ebben az évadban láthatóságról, észrevehetőségről beszélgetünk. Azt gondolom, hogy ma mind a két témát érinteni fogjuk, hiszen csomagolásról, dizájnról lesz szó. Akit vendégül hívtam, Sándor Róbert, grafikus művész, a Sakál Design alapítója. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Szia, köszönöm a meghívást.
2: Hát talán induljunk onnan, hogy mennyire adja magát, hogy egy grafikus művész az csomagolással is foglalkozzon, csomagolás dizájnnal. Induljunk innen talán.
3: Bár én mindig grafikusnak készültem már egészen kisgyerekkorom óta, 6 éves koromtól jártam különböző rajzi képzésekre, és tudatosan készültem erre a pályára. Grafikus akartam lenni, képzőművész és tervező grafikus. Engem mind a kettő érdekelt, és szerencsére a mai napig mind a kettőt tudom folytatni. A csomagolás tervezés témájához pedig a Soproni Egyetemen kapcsolódtam, ahol csomagolás tervezés szakra jártam. A csomagolás a tervező grafikai és a forma tervezésnek a metszetében lévő szakma. Mindenképpen nagyon jó grafikusnak kell hozzá lenni, de kell egy kicsit érteni a forma tervezéshez, anyagokhoz, és nagyon fontos a háromdimenziós látás, tehát nem egy front nézete van az adott grafikának, amit megtervezünk, hanem kézbe fogva mindig térben látjuk, kicsit úgy, mint az a különbség, mint egy festmény és egy szobor között, tehát a festmény ugye frontnézetű, a szobrot viszont körbe tudjuk járni, és minden irányból kell egy jó képet mutatnia.
2: Tehát a formatervezés az magának a tárgynak a tervezése, ugye? Tehát az, hogy...
3: Igen, főleg tárgytervezés.
2: Hogy mi a cucc, használhatóság, ilyesmi. Volt erről szó még egy jó pár évaddal ezelőtt, hogy milyen szempontok vannak. Csomagolásnál mi a fő különbség mondjuk a kétdimenziós grafika plakáthoz képest, amire nagyon figyelni kell?
3: Ugye a csomagolás és a formatervezés az termékenként különböző módon kerül előtérbe egy tervezés során. Hogyha most egy példát akarok mondani, akkor egy boros címkénél, ugye, ahol adott mondjuk egy hengeres test, amire rákerül egy adott címke.
2: Igen, azon nem nagyon van
3: igen,
2: mód változtatni.
3: Igen, az főleg tervező grafikai feladat, tehát főleg kétdimenziós tervezés. De hogyha maradunk ezen az italfronton, akkor mondjuk egy prémium rövidítalnak a csomagolása, ami már egy egyedi formatervezésű üveget jelent, sok esetben dombornyomással, különböző mintákkal belenyomva, és adott esetben ezek köré, a minták köré egy formára vágott címke kerül bele, ami akár körbe is fordul, akkor ennél a feladatnál már sokkal markánsabban vesz részt a formatervezői vénája a tervezőnek.
2: De és mennyire egyéni vagy csoportmunka egy ilyen? Azért azt gondolom, hogy mondjuk egy prémium italnál, én szívesen beszélgetek ezekről, ott nem arról van szó, hogy

0: azt mondják, hogy na hát egy gyémánt alakú üvegünk van, erre kérünk valamit, hanem jó esetben megbeszélitek már, vagy már akkor előtérbe kerül a tervezési gondolkodás, amikor mondjuk annak az üvegnek az alakja tervezésre kerül.
1: Igen, az üveg alakja az ebben az esetben abszolút tervezői kreativitáson múlik, aztán egy ponton, amikor már ezek a látványtervek elkészültek, ott természetesen bekapcsolódik a gyártó oldala, hogy lehet azt kivitelezni, hiszen itt már a csomagolás technikáról, különböző gyártási eljárásokról van szó, és itt egy komolyabb csapatmunka szükséges ahhoz, hogy utána a komplex végeredmény eléggé prémium legyen.
0: Azt gondoltam, hogy ezt fogod mondani, hogy bekapcsolódik abba, hogy hogy lehet megcsinálni. Azt gondoltam, hogy nem lehet megcsinálni. Én nekem az a, nem mondom, hogy személyes tapasztalatom, csak úgy képzelem, hogy azt mondja a gyártó, hogy na ez biztos, hogy nem, srácok.
1: Hát gyártótól függ, meg kell találni a megfelelő gyártót, aki meg tudja csinálni.
0: Tehát nem a kifogáskeresés szokott
1: persze,
0: az első
1: persze.
0: lenni?
1: Persze,
0: aha. Hogy ezt erről ne is álmodjatok, hogy én azt bevásom, vagy hát valami
1: nem,
0: ilyesmi.
1: Nem, azt meg kell tudni csinálni.
0: Uh-huh. Hogyan? Hát lehet ez nagy ugrás, de ezt érdemes erről beszélni, maradjunk az italoknál, aztán majd beszélünk másról is, hogy a üzletem belül, tehát az értékesítő helyen belül, majd mindjárt beszélünk a webshopról is, de az értékesítő helyen belül az észrevehető, feltűnő legyen. Milyen szempontokat lehet mérlegelni a környezet kapcsán?
1: Mindenképpen figyelembe kell venni az adott polcképet, tehát a termékünk sok esetben egy üzletben, egy polcon helyezkedik el. A tervezés előtt, hát azon kívül, hogy a megrendelő elmondja a saját igényeit.
0: Van egy elképzelése.
1: Van egy brand, amit szeretnénk megjeleníteni, van annak egy üzenete, van egy célcsoport, ezeket mind figyelembe kell venni, de természetesen figyelembe kell venni a versenytársakat is. Meg kell nézni, hogy ők milyen üzenettel vannak jelen, milyen dizájnnal vannak jelen azon az adott polcon, és itt kell kikönyökölni magunknak egy megfelelő részt, ahol helyet tudunk találni magunknak, egy markáns helyet, ahol különbözővé tudunk válni a többi csomagolástól. Tehát a csomagolás egyik fő lényege a különbözőség, a megkülönböztethetőség, és az, hogy megszólítsa a vásárlót.
0: Ezzel nem is gondolkoztam, pedig hát adja magát, hogy ugye egyes üzleteknek nagyon más a belső képe, egyáltalán az, hogy ott milyen világítás van, vagy milyen színvilág. Erre egy termék nem nagyon tud tekintettel lenni, ugye? Nem inkább arra tud figyelni, hogy minél több helyen jól működjön.
1: Igen, de egy adott termék általában a saját versenytársai között van kirakva egy polcra, tehát nyilván a világításra nem tud, nincs beleszólása a csomagolás tervezőnek, de az, hogy a versenytársak közül kiemelkedjen, figyelemfelkeltőbb legyen, abban természetesen van felelősség, illetve hát lehetősége.
0: Mondjuk a italok tekintetében ott adja magát, nem biztos, de azért sok esetben van ez a díszdoboz, ugye? Az azt gondolom, hogy az ugye jóval több lehetőséget ad, mint egy címke. Azért nagyobb felület egyáltalán, tehát hogy ott a több minden ráfér, most ilyen nagyon pólyosan.
1: Igen, de attól is függ, hogy milyen az a díszdoboz, tehát annak is prémium hatásúnak kell lenni ahhoz, hogy figyelemfelkeltőbb legyen, mint egy sima üveg.
0: És mikor figyelemfelkeltő, tehát milyen ismérvek vannak úgy általánosságban, amire azt lehet mondani, hogy tudok egy pár trükköt arra, hogy valami jobban észrevehető legyen.
1: Visszatérve ehhez a polckép témához, figyelembe kell venni, hogy a többiek milyen színvilágot használnak, milyen tipográfiát, milyen képi elemeket, milyen grafikai nyelvet használnak. És akkor döntések sorozata az, akár a megrendelővel egyeztetve, vagy egy közös gondolkodás alapján, vagy bemutatott tervek, változatok alapján, hogy mi az a vonal, ami miatt mi különbözőek tudunk lenni, ami miatt a tekintetet jobban vonza.
0: Mondjuk egy-két ilyet.
1: Most tudok mondani egy olyan példát, ami most így hirtelen eszembe jut. Tejcsomagolásnál azt gondolja az ember, hogy nem lehet olyan hatalmasat durrantani, mert hát ezt megveszi az ember.
0: Tej,
1: teljesen mindegy. De mégiscsak most eszembe jut egy olyan példa. Egy grafikus azt találta ki, hogy egy macska legyen megjelenítve ezen a tejen, de nem csak pusztán mondjuk a front oldalon, hanem ez a nagyon jól megrajzolt minimalista macska jó nagyban palástszerűen kerül rá a tejre. És ezért a polcképen, hogyha 4 tejet egymás mellé rakják, és így negyed fordulatokkal egy egészen nagy, majdnem életnagyságú macska alakul ki a polcon. Hát mi ez, ha nem ez ugrik le?
0: De érdekes, és ezzel mindig azon gondolkozom, hogy lesz egy adás jóval később, ami ilyen trade marketingről, tehát elhelyezésről szól, de hát ehhez ugye kell egy megegyezés, hogy itt négy tejet mindenképpen egymás mellett kell a boltba odarakni.
1: Jó, hát igen.
0: Tehát, hogy csak úgy,
1: és ideális ráadásul, esetben igen.
0: És valaki vegye a fáradtságot, hogy úgy forgassa meg.
1: Jó,
0: ráadásul.
1: Ebben is igazad van, hogy akkor az valószínűleg nem minden esetben így kerül ki a polcokra, de így is kikerülhet, és hogyha...
0: De szuper ötlet egyébként. Ez magyar egyébként?
1: Ez nem.
0: Ez nem magyar.
1: De én azt gondolom, hogy ha ezt már valaki ismeri, akár egy vásárló vagy egy gyerek játékból is megforgatja úgy, hogy kirakják azt a macskát, és ez nem feltétlenül az áru feltöltőnek lesz a
0: és feladata. Már is megvan a lojális vásárló, aki ebből. Nem, az az jutott eszembe, van egy könyvsorozat, most éppen nem jött ki belőle új, de ilyen pozitív pszichológia könyvsorozat, és az egész sorozat együtt egy kérdőjelet ad ki a gerincén, és tényleg, ha látom a könyvesboltba valahogy azért mindig stimmel, előbb-utóbb.
1: Igen.
0: Pedig hát ott évek telnek el a következő könyvig.
1: Ezt egyébként mindegy, én is többször láttam már ezt, hogy egy könyvsorozatnak a gerince kiad egy egészen más képet, itthon is megy van ez, vagy ment ez, van rá példa, akár képregénykönyveke.
0: Igen. Igazán. Meg ami még itt eszembe jutott a macska kapcsán, az azt hiszem az is igazi egyébként, de nyilván azért megy nagyot, mert vicces, hogy diót csomagoltak úgy, hogy egy ilyen hörcsög van középen, és akkor a két pofazacskójába látszik a sok dió.
1: Na igen.
0: Ezek jók.
1: Igen,
0: de jó, mondjuk dió, ha már a tejre is mondtuk, hogy az mind az. Aha. Most akkor kicsit a prémiumra itt visszatérek, elkalandoztunk a tejbe. Anyaghasználat tekintetében mi az, amit te grafikus művészként, mondjuk amiben beleszólhatsz, vagy ami érdekel, vagy amihez kikérik a véleményed, vagy mennyire adottság az?
1: Hát mindenképpen feladata szerintem a grafikusnak, de csomagolás esetén a csomagolás tervezőnek az, hogy a gyártott anyaghoz tegyen javaslatot, gyártott anyagra, illetve annak minőségére, vagy a nyomdai eljárásra tegyen javaslatot, mert ez nagyban hozzájárul az, hogy milyen lesz a végeredmény. Hogyha visszatérünk a boros hasonlathoz, ott nem mindegy, hogy milyen papírra van nyomva, egyáltalán nem mindegy, akkor különböző eljárásokat lehet alkalmazni, stancolt címke, prégelés.
0: Na itt már szakszavaknál vagyunk.
1: Igen,
0: nem baj,
1: nem
0: csak
1: baj.
0: Fejtsük ki. Nem, csak mondd, hogy ami jó, azt jelenti,
1: tehát
0: hogy...
1: Tehát ami, vagy aranyozás, vagy valami több dolog, amitől prémiumabbának fogjuk érezni azt a címkét, de hogyha egyszerű példát akarok mondani, tehát hogy az a papír az matt, vagy selyemfényű, vagy teljesen kreatív papír, egy kiadványnál, hogy mennyire vastag az a papír, hogy kinyílik-e magától, vagy pedig szépen lelapul, felpöndörödik, akkor nyilván valami rosszul lett beállítva.
0: Mondjuk a zsaz jutott eszemberről nem terveztünk beszélni, csak hogy mondjuk a hát újrahasznosíthatóság, de nem kifejezetten csak arra gondolok, hogy recycling, hanem arra, hogy mondjuk a felhasználó azért szereti a nem tudom melyik cipőmárkát, mert annak a dobozába ő nagyon jól tud aztán gombokat gyűjteni. Tehát ilyen másodlagos felhasználás. Azért is mondom, nekünk van egy ismerősöm, egy hölgy, aki elkérte az ilyen, leginkább a Forbes, de más ilyen fancy magazinokat, és kiderült, hogy a magas szárú csizmáit azzal tudja kitámasztani. Tehát ez a fajta másodlagos használat, ez lehet szempont.
1: Hát ezt szerintem
0: nem feltétlenül. De insight.
1: Akkor az egy nagyon átgondolt tervezés, hogyha már ezt is belekalkulálják.
0: Oké, akkor ez annyira. És az, hogy visszagyűjthető legyen, mert ugye a prémium italoknál azért az nagyon jellemző, hogy az nem az 50 forintos, meg a 180 forintos visszadobom a mohuba típusúak.
1: Igen. Hát ez engem egyébként személy szerint kicsit bosszant is, amikor olyan üvegek vannak tömkelegével a piacon, amit nem lehet visszaváltani, pedig vissza lehetne.
0: Mert az is a megkülönböztethetőség miatt van, tehát hogy...
1: Igen, jó, oké, van, ahol ez nélkülözhetetlen, hogyha annyira egyedi, de van számtalan olyan termék, amit vissza lehetne vinni, de mégsem lehet visszavinni.
0: Uh-huh. Hát akkor abból lesz a gyertyatartó, vagy a váza.
1: Vagy a sima szemét sajnos.
0: Vagy a szemét, igen. De azon gondolkozom, hogy vannak trendek. Tehát van ilyen, hogy most mi fut, mert mondtad te is, hogy a riválisok színvilágát például meg kell nézni, meg ilyesmit. És most ez a foci VB-n volt észrevehető meg hír, hogy ugye a iszonyú sok focistának volt ilyen, én pinknek hívom, nem tudom, biztos van valami más szó rá, magenta, nem tudom. Tehát, hogy nagyon hasonló színvilágú, nagyon rikító cipőbe játszottak a focisták, és akkor erről voltak cikkek, hogy hát amikor pár évvel ezelőtt kutatták azt, hogy mi lesz a szín most, ami divat, akkor nagyon sokan jutottak erre, és íme az összes gyártó ezzel jött ki. Tehát, hogy ilyen trend előrejelzések, azok mennyire befolyásolják az ember életét?
1: Tervezőként a trendeket ismerni kell, de nem kell feltétlenül követni. Nekünk a Sokár Designnál van egy mondatunk, hogy időtálló brendeket alkotunk. Tehát én azt gondolom, hogy az időtállóságra kell törekedni egy designnál, lehet az akár logó, egy arculat, egy csomagolás. Az a jó, hogyha nincs az adott kornak rajta lenyomata. Tehát akár 10-20-30 év múlva is azt tudom mondani, hogy ez egy jó logó volt, ez egy jó csomagolás volt, és sok esetben akár még akkor is használatban van. Tehát nekem is vannak olyan terveim, amik 5-10-15 vagy akár 20 éve változatlan formában vannak piacon. Működik, elégedett vele a megrendelő, és nem volt rá igény, hogy váltson, mert működött.
0: És amikor nem a másik oldal ennek, inkább folyamánya, a tovább gondolás, a fejlesztés, a 2.0, az hogyan zajlik, hogyan érdemes hozzányúlni mondjuk egy evolúciójához, egy egyébként jól működő grafikának?
1: Igen. Ez nagyon jó kérdés, és egy csomó ilyen logoevolúciós képet lehet látni, nagy, akár 100 éves brendeknek.
0: Hát főleg a hosszú életű
1: márkáknak. És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy az alatt mondjuk a 100 év alatt akár 10 vagy 20 változata is volt egy adott logónak. Ezt, hogyha megnézzük, akkor van, ahol van benne egy nagy ugrás, egy hatalmas váltás, és van egy csomó olyan, amikor első ránézésre nem is látjuk a különbséget. Ezek a finom hangolások, amikor a grafikus már tényleg a részletekkel kell csak, hogy foglalkozzon, mert már jó volt az alapkoncepció. Tehát egy nagyon egyszerű ívnek a megváltoztatása, pontosítása, egy betűnek az egalizálása, tehát hogy milyen közel legyenek egymáshoz, vagy egy ékezetnek a javítása. Ezek a kis finom hangolások, ezek ugyanúgy a grafikusnak a feladata, és szükség van időnként
0: modernizálás.
1: A márkának ennek a igen kicsit modernizálására, amit nem is feltétlenül vesz észre a vásárló, de a grafikusnak tudnia kell, hogy ettől fogja mindig frissnek és élőnek érezni a márkát a vásárló vagy a használó.
0: Ez a Krízisek és pofonok. Sándor Róbert grafikus művésszel, a Sokár Design alapítójával beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.
2: Rádió Café. Van barátod.

0: Podcaster. Krízisek és pofonok Böhm Kornéllal. Hamarosan innen folytatjuk. Egy kis kultúra. Programajánló a Rádió Cafén.
1: 28. Pest Hidegkuti Művészeti Fesztivál augusztus 27-e és 30-a között a Klebelsberg Kultúrkúriában. A fennállásának 20. évfordulóját tavaly ünneplő Klebelsberg Kultúrkúria közös nyár búcsúztatásra várja a művészetek szerelmeseit, a családokat, a barátokat. Csütörtökön a Csoda Tükör civil díjátadóját követően a tangói és a tűz zsonglőröké a főszerep. Pénteken Ez tiszta őrület, Snell Judit, Parti Nóra, Járai Máté és Hajdú Steve főszereplésével, valamint Kovács Áronnal improvizációs activity, majd könnyed kertmozi várja a közönséget. Szombaton már délelőttől cirkusz, bűvész és színház szórakoztatja a kicsiket és nagyokat, este pedig a Song Factory Budapest több szólamú könnyűzenei kórusának előadását követően a Művészet című darab látható az Orlai produkció előadásában. Ezt követően Heves Imi retro zenei utazásán keresztül csillagnézésbe torkollik a nap. Vasárnap a Gyermekszínháza ki a terep, majd délután a Kaláka, a Bress Hu és a Robi Lakatos vezette Gypsy Jazz Band koncertjeivel búcsúzik a szünidő. Csütörtöktől vasárnapig Pest Hidegkúti Művészeti Fesztivál a Klebelsberg Kultúrkúriában. Augusztus 26-ától 29-ig Coca-Cola Szín Szegedi Ifjúsági Napok nyárzáró fesztivál. Augusztus utolsó napjaira a bulizás Szegedre költözik, az év nyárzáró ifjúsági fesztiválja Szegeden. Azaria, Basti, DJ Snake, Svéli mellett rengeteg további hazai zenekar és előadó a legkülönbözőbb zenei stílusokban, 10 helyszínen több mint 200 program 4 napba sűrítve. És az utánozhatatlan Tisza parti hangulat. Szerdától szombati Coca-Cola Szín Szegedi Ifjúsági Napok nyárzáró fesztivál. Augusztus 28-ától 30-áig TeFest, a 6. Terézvárosi Fesztivál. Terézváros újra megtölti kultúrával az Andrássy út, Izabella utca és Kodály körönt közötti szakaszát. Pénteken többek között a Magashegyi Underground, Lóci játszik és a Kis Kalász zenekar, szombaton sok más mellett Soltész Rezső, a Hard Jazz Band, a Los Orangutanes, Molnár Tamás, a Romanoglasso, a Hat Szín Silvo Play, közben pedig Báb Színház, Színház, Cirkuszművészet, Művészek, Bohócok, Tánc, rengeteg zenei előadás és kézműves foglalkozások, gyerek és családi programok, civil szervezetek bemutatkozása, vasárnap pedig Tempó, családi sportnap, Tai Chi, jóga, meridián torna és labdásportok, zumba, meditatív mozgásterápia szenioroknak, hip-hop, aerobik, thai-box, női önvédelem, baba-mama torna, fit torna, darts és vízjátékzóna. Péntektől vasárnapig TeFest, a 6. Terézvárosi Fesztivál kultúrával és sporttal az Andrássy úton.
0: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Podcaster. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a rádió.

0: Podcaster. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Rádió Cafén.
1: Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Csándor Róbert grafikus művész, a Sakál Design alapítója a vendégem, és a evolúcióról, tehát a dizájnnak a megújításáról, vagy akár logók megújításáról beszéltünk. Azt gondolom, hogy érdemes arról egy mondatot beszélni, hogy ezeknek mindig van egy nagyon komoly költségvonzata, most céges oldalról mondom. Tehát az, hogy az ember egy modernizál mondjuk egy ékezetet, amit példának hoztál, az ugye nagyon nagy, minden nagyobb a márka, annál több helyen von magával újragyártást, módosításokat, és nem a költségvonzatáról akarok nyilván kérdezni, hanem arról, hogy az embernek néha van olyan érzete fogyasztóként, felhasználóként, hogy na most csak azért újítottunk meg valamit, mert most már ideje volt megújítani. Tehát, hogy picit ilyen előrángatottnak érzi az ember, hogy új menedzsment van, és akkor most ezt egy új dizájnnal fejezzük ki. Mindig a márka, alá kérdezem, mindig a márka követeli meg azt, hogy most aztán már tényleg meg kéne újítani, vagy nem mindig ilyen szakmai szempontok merülnek föl?
2: Nem mindig ilyen szakmai szempontok merülnek fel, és van, hogy ennek az ellenkezője igaz. Egyébként elég gyakran, hogy inkább egy tervvel nagyon sokáig forgalmaznak egy adott terméket. Én néhány éve átterveztem egy vállalatnak a teljes termékpalettáját. Na, ez a vállalat kb. 70-es években terveztette meg a logóját és a csomagolását, és évtizedeken keresztül ezzel forgalmazták. Itt már a 2010-es évek végén ez már teljesen tarthatatlan volt, tehát annyira retro volt, hogy nem az a jó érzésű retro, hanem az a jaj, retro csomagolás, úgyhogy onnan nem volt olyan nagyon nehéz egy jó mai irányba elmenni, de a fontos kérdés, amit itt talán a hallgatóknak így kis betekintésnek mondhatunk, amikor hozzákezdünk egy tervezéshez, akkor ugye vagy egy új termékünk van, vagy egy meglévő termékünk. Ha új termékünk van, akkor egyszerűsítve szabad kezünk van. Szabad keze van a grafikusnak, azt csinál, amit akar, úgymond. Hogyha egy meglévő termékünk van, akkor is van két variációnk. Az egyik az, hogy azt a terméket teljes mértékben újra pozícionáljuk. Azért, mert annyira elavult, vagy valami negatív érzés kapcsolódik hozzá, hogy teljesen újra kell az egészet tervezni, de nem is kell, hogy feltétlenül ez legyen. Lehet, hogy csak az egy olyan kis induló vállalkozás volt, hogy ezt nem vették az elején komolyan. Akkor lehet egy teljes arculati váltást csinálni, vagy akkor lehet kialakítani igazán az arculatát. Ez szintén egy nagyon jó kreatív dolog. A másik variáció, amikor működik már a termék, vannak vásárlói, felismerik a piacon, de hát érezni kell az időt, hogy eljárt felette, és mindenképpen ezért érdemes megújítani. Amiatt is lehet, hogy a versenytársak már ezt megtették, és sokkal előrébb járnak, és nem akar lemaradni az adott termék. És visszatérve ehhez a hasonlatomhoz, amit a 70-es évekbeli csomagolást, amit megújítottunk. Mindig figyelembe kell venni, hogy mi az, ami miatt megismeri a vásárló azt a terméket. Tehát, hogyha nem szeretnénk szakítani teljes mértékben, akkor meg kell találni azokat a pontokat, amiket megtartunk a régi dizájnból, és mi az, amiben viszont teljesen újat alkothatunk. Ennél a csomagolásnál a zöld szín volt, ami az arculati zöld színe volt. Na de egy zöld is lehet ilyen zöld és olyan zöld. Ha ez egy nagyon erős méregzöld volt, ami nem annyira vonzó zöld, akkor most frissíthetünk egy moderne, frissebb hatású zöldre. A vásárló azt nem fogja teljes mértékben érzékelni, hogy hát most más zöld van, ő csak a zöld terméket keresi az adott kategóriában.
1: És ehhez kellene kutatások, gondolom, és jó esetben.
2: Igen, egyszerű kutatás is elég, illetve hát a meglévő csomagolásnál meg kell nézni ezeket a pontokat, hogy mi az, amit érdemes megtartani, és mi az, amiben lehet újítani. Itt a zöld szín volt az, amit tovább vittünk, de amúgy a dizájn az teljesen megújult. Egyébként a dizájnnak része volt a logó is, ami minden esetben ugye a brandnek az alapja. Ezt is megújítottuk, és itt is ugyanaz a struktúra van, amit az előbb mondtam, hogy teljes mértékben váltunk, vagy pedig csak finomítunk. Itt is csak finomítottunk, de sokkal modernebb vonalvezetésű lett ugyanazt az elemet ábrázolta, de egy egészen mai grafikai megoldással.
1: És akkor vannak azok a kihívások, amikor a cég terméket fejleszt, megjelenik a cukor nélküli változata, vagy az új íz, és valahogy az arculaton belül kell ezzel maradni, de mégis észre kell vetetni.
2: Igen, ugye eddig csak arról beszéltünk, hogy a csomagolásnak különböznie kell a versenytársaktól, de a csomagolás tervezésben pont az a szép, hogy vannak termékcsaládok, tehát nem általában nem önmagában áll egy darab termék, hanem egy termékcsaládot fejlesztünk, és ehhez már egy koncepcionális gondolkodás kell, hogy úgy különbözzön a versenytársaktól, hogy az adott termékcsalád összetartozzon. De az is nagyon fontos, hogy a termékcsaládon belül is jól elkülöníthetőek legyenek az egyes termékek ízvilág vagy funkcionális különbség miatt. Hát ez a szép a csomagolás tervezésben.
1: Erre mondod azt, hogy nem kell mindig annyira különböznie egy terméknek, vagy mindig nagyon különböznie kell, ha egy fogyasztó szempontjából nézed?
2: Van arra is példa, hogy nem kell különböznie egy csomagolásnak, sőt, hogy az a célja, hogy minél jobban beleolvadjon a környezetébe.
1: Na, de érdekes.
2: Erre van egy játékom, hogyha van kedve, ezt most nagyon gyorsan el tudjuk játszani, elpróbálni.
1: Fussunk neki.
2: Felvillantok neked egy csomagolást egy pillanatra, egy másodpercre, és mondd meg, hogy mi az első gondolatod, első képet,
1: mielőtt
2: hogy
1: felmutatod,
2: mi ez.
1: Elmondom, igen, hogy a kedves hallgatók ezt majd a YouTube-on fogják tudni nézni, mert hogy a rádióban ez nem fog látszódni, de érződni fog, hát végül is Hajnóci Soma is szokott varázsolni.
2: Igen, és majd el is mondjuk.
1: Mi jut róla eszembe, azt kell mondanom?
2: Igen, hogy szerinted mi ez, minek a csomagolása? Jó.
1: Egy gyógyszernek gondolnám.
2: Na, tökéletes válasz, ezt vártam, köszönöm, igen, szépen.
1: Mert nem az?
2: Nem az, odaadom neked.
1: Igen. Aha, hát bizonyos értelemben egy gyógyszerről van szó, egy rózsafüzér van becsomagolva, de hát azért ugye azt is mondja, nagyon jó pofa egyébként. Saját tervezés,
2: de nem saját ötlet, ezt hadd mondjam el, hogy ez egy katolikus papnak az ötlete nyomán készült, aki megkeresett engem, hogy ő kórház lelkészi szolgálatot végez, bejár kórházakba beszélgetni betegekkel, és lelki támaszt nyújtani, és az ő ötlete volt, hogy csomagoljuk be úgy a rózsafüzért, mintha az egy gyógyszer lenne, ami kórházban természetes környezet. És ő oda teszi ezt a dobozt az ágy mellé, a kis asztalra, a többi gyógyszer mellé, ahol szinte észrevétlen marad.
1: Benevegyék.
2: És egyszer csak véletlenül, ha hozzá nyúl és megfogja a beteg, elolvassa, ugye ez úgy van megtervezve, hogy tényleg, mint ahogy te is láttad, első pillantásra egy gyógyszernek tűnik, van latin neve, vannak rajta kis piktogramok, sok fehéret használ, és egyébként bent pedig van egy beteg tájékoztató mintájára készült használati utasítás, még úgy is van megfogalmazva, és azzal a struktúrával van felépítve, tördelve, úgyhogy ez szerintem egy hatalmas ötlet volt, és azért hoztam el példának, hogy nem kell mindig különbözni, van olyan eset, ahol beszeretnénk olvadni a környezetbe.
1: Jó példa és jó gag persze, mert azért ez mondjuk... Ez egy nagy ötlet, amit végigvitt ez a pap. Mondjuk nem hiszem, hogy tömeggyártásra ez alkalmas, de te miért ne? Hát egyébként világszerte sok százmillió ember használja, úgyhogy miért ne? Kicsit tovább lépve ezen, hogyan kezdesz hozzá egy csomagolás megtervezéséhez? Tehát mi a értelme? Most induljunk ki abból, hogy nem megújítunk, nem tovább fejlesztjük, hanem nulláról. Igen. Azt mondtad, szabad kezet kapunk. Hogyan gondolod végig, hogy mi a teendő?
2: Ezek a lépések, amikről az előbb beszéltünk, ezek megelőzik a tervezést. A megrendelő céljainak a megismerése, a terméknek a megismerése, a versenytársak megismerése, a polcképnek a megfigyelése, és aztán leül a tervező, és azért kreatív, hogy szülessenek a gondolatok. Nálam mindenképpen először kézivázlatok, és amikor a sok ötletből kikristályosodik, hogy mi az a, melyek azok a változatok, amiket érdemes kidolgozni, akkor azoknak a kidolgozásába kezdek, és akkor megszületik egy vagy két olyan irányvonal, amit én úgy gondolok, hogy jó lenne és vállalható lenne, ezt prezentálom a megrendelő felé, ő kiválasztja, hogy ez legyen az irány, és utána pedig kidolgozzuk magát a dizájnt, aztán a teljes termékpalettát.
1: Mi történik akkor, vártam, hogy behozod a kedves megrendelőt, hogy ha nem tudsz, vagy nem jól azonosulsz az ő elképzelésével, vagy a vágyaival? Tehát mi a személyes döntésed, vagy a személyes felelősséged ilyenkor?
2: Van a grafikusnak felelőssége ebben, hogyha a megrendelő úgy tűnik, hogy van egy markáns gondolata, vagy egy elképzelése, de valamiért az nem fog működni, akkor én megmondom neki egy az egybe, tehát szerintem a grafikusnak ez egy fontos feladata, hogy felhívja a figyelmet, hogy az nem úgy fog működni, nem azt a célt fogjuk elérni, amit ő célként szeretne elérni, hiszen a célunk azonos, hogy nagyon jó legyen az a termék, jó legyen az a dizájn, ő sokat akar belőle eladni, én pedig egy olyan dizájnt szeretnék neki tervezni, ami időtálló lesz, és sokáig fogja tudni használni. Úgyhogy kell egy párbeszédet folytatni a megrendelővel, és a helyes irányba terelni.
1: És ez mindig működik?
2: Működnie kell.
1: Működnie kell.
2: Én újra és újra neki futok akkor, hogyha ha nehezebb a megrendelő, és úgy gondolom, hogy a legtöbb esetben sikerül megtalálni a megfelelő megoldást, és kompromisszumot kötni akár.
1: Azért is kapirgálom, mert az én szakterületem, én ugye kríziskommunikációval foglalkozom, azért, és aztán ez még talán grafikában is igaz, hogy nincsen csak egy jó megoldás. Tehát valószínűleg Persze. többféle megoldás van. Persze. És az én esetemben is azon, hogy előáll mondjuk egy krízis helyzet, és javaslok dolgot. Azt mondom, hogy ha ezt csináljuk, az valószínűleg ezzel fog járni, ha azt csináljuk, valószínűleg azzal fog járni, és én leteszem a voksom valamelyik mellett. De ettől még nem biztos, hogy azt fogják csinálni, tehát simán lehet ezt még, hogy köszönjük, meghallgattuk, de mást fogunk csinálni. És akkor az van, hogy vagy jól működik, vagy nem. Tehát azért próbáltam ezt ide terelni, mert a grafikán is azon, én megrajzolom nektek aranyszínűvel, hogyha azt álmodtad meg, és a feleségednek is azt tetszik, de hát ne írjuk rá, hogy csak áldizájn.
2: Igen, hát én úgy gondolom, hogy mi design partnerként veszünk részt egy tervezői folyamatban, és nem kivitelezőként, úgyhogy ilyen nem nagyon szokott előfordulni nálunk, amire most példát mondtál.
1: És van-e felelősséged abban, nem személyesen neked, hanem mint grafikusoknak, vagy grafikus művésznek, hogy milyen az a vizuális környezet, ami körülvesz bennünket a fogyasztóként?
2: Igen, nagyon sok felelősségünk van ebben. Az, hogy mi az a környezet, ami körülvesz, és nyilván itt most csak a grafikai részére gondolok, hiszen csak ebbe lehet beleszólásunk tervezőként, de hogyha végigmegyünk az utcán, hogy milyen portálfeliratok vannak, milyen logók vannak, milyen plakátok vannak az adott az utcán körülöttünk, milyen, hogy néz ki egy magazin, egy újság, rengeteg helyen vesz minket körül olyan tárgy, amit grafikusok terveztek, és én úgy gondolom, hogy fontos az, hogy mi egy szebb, áttekinthetőbb, letisztultabb vizuális világra törekedjünk, és bár ez tudatalatt hat az emberekre, de mégiscsak formálja a szemléletét, az ízlését, hogyha sok szép dolog vesz minket körül, persze itt más is van, tárgyak, stb., de grafikai vonalról beszélek most, egy szép és jól megtervezett dizájnvilág lenne az ideális.
1: Nyilván egy harmonikusabb életérzést is ad, hogyha effektív, esztétikus, szép tárgyak vesznek körül, és ez át is visz arra, amiről előre bocsátottam, hogy beszélünk egy-két mondatot, a webshopoknak a elharapódzó világ, ami nagyon helyes, hát én is majdnem minden már online vásárolok. Hogyan kell másképp gondolkozni az online értékesített termékek csomagolásáról, / dizájnjáról?
2: Ez egy kis szemléleti pluszt hozott a tervezésbe, hogy a terméknek nem csak egy az egyes méretben frontálisan a boltban kell, hogy felkeltse a figyelmet, vagy megjegyezhetővé váljon, hanem akár egy képernyő kijelzőjén, bélyegkép méretben is fel kell tudnunk ismerni azt a terméket. Ezt figyelembe kell venni a tervezésnél, akár a színek használatával, akár a tipográfiával, letisztultabbá lehet tenni a csomagolást.
1: Mi a helyzet, ami szintén egy online világ, ezek a mockupok, így néznek ki, ha ezek mennyire realisztikusak? Én nekem az a tapasztalatom, amit terveztetünk, vagy ilyes munkában vagyok, akkor iszonyatosan jól néz ki, amikor átküldik 28 féle tárgyon azt a dolgot, hogy így lesz, névjegyen, sildes sapkán, nem tudom min, de hogy ezek mennyire adják vissza azt a reális képet, hogy ez tényleg ilyen lesz?
2: Igen, sok esetben egy kicsit idealizáltan mutatja be, ideális a környezete, a megvilágítása, az anyaga annak, ami azon a képen tükröződik, sok esetben egy mockupon jobban néz ki az adott design, de lehet arra törekedni, hogy reálisabb legyen az a mockup, meg lehet ezt úgy csinálni, hogy nem csak előre elkészült, bárki számára elérhető mockupokba húzzuk be az adott terméket, hanem mi magunk csináljuk meg azt az életszerű látványtervet, ami segíti a funkcionális használatának az elképzelését annak az adott dizájnnak.
1: Kicsit több munka, mint egy gomnyomással azt mondani, hogy generálj bele.
2: több munka, de igazából megéri, mert igényesebben tudjuk prezentálni a tervet.
1: Ez volt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációra, manipulációra és rációról. Sándor Róbert grafikus művésszel, a Sakál Design alapítójával beszélgettem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm a meghívást.
1: A láthatóság, észrevehetőség témájával még egy pár epizódon keresztül foglalkozunk, de mára ennyi fért ebbe a műsorba. Búcsúzik a Krízisek és pofonok és Bőm Kornél.
0: Rádió Café. Van.

0: Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsorát hallottátok a Podcasterben. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb, hétfőn délután 2 órától a Rádió Cafén. Kövesd a Krízisek és pofonok heti podcast sorozatát a Spotify-on, vagy a Google és az Apple Podcast csatornáin. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
5: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikávé.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
6: Egy rádiót venne, de minek, uram?
7: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra, kikapcsolódás. Vagy csak háttérnek, mert szeretem?
5: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
8: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
5: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Rakétákkal és teli üzemanyag tartállyal zuhant le délelőtt az egyik magyar Gripen. 3 lehetséges elnökjelölt van a Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal élére. elkezdődik a 35 évre szóló hulladékgazdálkodási koncesszió felülvizsgálata. Sokat süt ma a nap, enyhe marad a szél, 29 fokot mérünk, holnap napközben kelet felől felhők érkeznek, záporok, zivatarok előfordulhatnak, napközben 24-33 fok is lehet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Rakétákkal, teli üzemanyaggal és plusz póttartállyal zuhant le a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe délelőtt Szolnok mellett. A Blik értesülése szerint a hajtómű kigyulladt, a pilóta pedig az utolsó pillanatig a fedélzeten maradt, hogy a lakott részek környékéről elmanőverezze a gépet, mielőtt katapultált. Személyi sérülés nem történt, a civil infrastruktúrában nem keletkezett kár. Megkezdődött az iskola kezdési támogatások első részletének kifizetése. Az érintettek 50 ezer forintot kapnak a Magyar Államkincstártól olyan formában, ahogyan a családi pótlék is érkezik. A második, szintén 50 ezer forintos részletet utalvány formájában kapják majd meg a jogosultak, amelyet a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani. Az iskola kezdési támogatás mellett az Államkincstár mától utalja a szeptemberi családi pótlékot, valamint egyéb ellátásokat, támogatásokat. Megvan a három lehetséges elnök jelölt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére. Ligeti Miklós, Unger Anna Róza és Jancsics Dávid közül választják ki az elnököt, miután a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága reggeli zárt ülésén meghallgatta az elnöki és elnök helyettesi tisztségre pályázó személyeket. A vádemelési és fellebbezési elnök helyettesek pályázatát eredménytelennek nyilvánították, állítólag ez azt jelenti, hogy a pozíciókra nem érkezett be elegendő számú pályázat, így három meghallgatás kezdődik holnap, az elnöki, a közpénzügyi, elnök helyettesi és a nyomozati elnök helyettesi pozíciókra. Elkezdődik a 35 évre szóló hulladékgazdálkodási koncesszió felülvizsgálata. A kormány még júniusban részletes jelentést kérte a MOHU-tól a beruházásokról, a közpénzek felhasználásáról és az eddigi eredményekről. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter jelezte, hogy a nemzeti érdek és a lakosság megfelelő kiszolgálása érdekében kemény tárgyaló partnerek lesznek. A MOHU-t tulajdonló MOL valószínűleg maga sem bánná, ha valamilyen módon átalakítanák a koncessziót, ugyanis a jelenlegi feltételekkel csak mínuszt termel a cég. A zuglói önkormányzat is pert indíthat a Bosnyák tér mögötti irodakomplexumot építtető céggel szemben. A képviselőtestület a szeptember 3. ülésen szavaz majd az előterjesztésről. A kerület polgármestere jelezte, a Bayer több ponton megszegte a kerülettel fennálló, még 2006-ban megkötött és azóta többször módosított szerződését, és a beruházóval fizettetnék ki az önkormányzat ebből fakadó kárát. A magyar kormány még augusztus 3-án jelentette be, hogy eláll a Bosnyák tér mögötti 7 irodaházból álló kormányzati negyed megvásárlásától.
10: Időjárás a Rádiókafén.
9: Holnap a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd délutántól a Dunántúlon és a középső tájakon helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. Estére kelet felé tolódnak a csapadékgócok, a keleti-délkeleti szél több felé feltámad, kora reggel 11-19, napközben 24-33 fokot mérünk majd.
10: Híreket hallottatok a Rádiókafén. Rádió Café. Van barátod.

0: Tervezz az ismeretlenre. Teljesíts a kiszámíthatatlanban. Legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
2: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
3: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Ez itt a Zsebrádió.

0: A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven aluli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
1: Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet, hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon, hogy póni volt vagy szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montgyörgyára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, húszosabb, én melegítő tornacipő. Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.

0: Zsebrádió. Csak tanulhatsz tőlünk.
1: Kiki csoda, mi csoda, mit csinál és miért?
2: Abel Jansson Tasman. Egy holland származású felfedező, hajós és kereskedő volt. 1642-ben, tehát baromi régen, november 24-én megpillantotta egy új sziget nyugati partját, amelyet Van Diemen nevű holland kormányzó után Van Diemen földnek nevezett el. Körbehajózta, az időjárás miatt azután nem tudott kikötni, végül aztán végül decemberig, mától december 3-áig körbe-körbe ment, aztán végre ki tudott kötni, és zászló kitűzéssel hivatalosan is birtokba vette a területet. Megáll az eszem, eldobom az agyi velőmet. Már nem azon, hogy november 24-től december 3-áig nem tud kikötni, már megint van itt egy krapek, aki a hajójával ment, neki ütközött valaminek, zsebből kijelentette, hogy ő ezt a helyet itten főfedezte. Kitűzte a zászlóját, és birtokba vette. Nekem eleve gyanús, hogy ezeknél a pacákoknál mindig van egy birtokba vevő zászló. Én sose viszek magammal ilyesmit. Most tegyük föl, hogy elmegyünk egy biciklis kirándulásra. Együtt, zseb. Oké, megérkezünk egy helyre, ami tetszik, és ugyan ki van írva, hogy Kazincz Barcika, de direkt nem veszük észre, kitűzzük a birtokba vevő zászlót, és elfoglaljuk. Nem is csak, hogy elfoglaljuk, birtokba vesszük, és elnevezzük saját munkra. Zsebföld. Aztán hazatelefonálunk, hogy felfedeztük, és birtokba vettük zsebföldet, és amikor kimegyünk a partra, vagy bemegyünk zsebföldre, akkor furcsa szabályokat hozunk, hogy nem lehet elválni, meg hogyha valaki nem ránk szavaz, az nem is igazi zsebföldi, meg megmondjuk az ott lakóknak, hogy a saját érdekükben most elveszük az összes zsebpénzüket, mert megtámadták zsebföldet. Idegenek! Urákkal felnőttek, hogy ezt nem bírják abba hagyni. Ezek szerint a holdat jelen pillanatában nem holdnak kéne hívni, hanem űrhajós földnek, vagy amerikai valamelyik államának, mert ők fedezték föl, és ők tűzték ki rá a birtokba vevő zászlót. Még előtte is ott volt. És mindenki látta, hogy ott van. Erők meg puposkodnak, hogy fölfedezték. Megáll az eszem.
1: Na ezt most döntsük el, hogy volt, vagy nem volt.

0: Aki keres, az talál.
1: Keres minket a Spotify-on.
2: Mi emberiség vagyunk a legfurább élőlények a Földön. Ez ugye nyilvánvaló. Annyira furák vagyunk, hogy csak nekünk vannak fegyvereink, amivel tudjuk egymást kaszabolni. De ami ennél sokkal furább, hogy tudunk vadászni az összes olyan élőlényre, akinek nincs fegyvere. És ebben annyira giga-mega szuper furák vagyunk, hogy mi vagyunk az egyetlen élőlény a Földön, aki nem csak azért vadászik le egy élőlényt, mert éhes, hanem például bele lehet öltözni a szőrükbe, vagy csak jól fest majd a kitömött feje a falon, vagy mert biliárdgolyót vagy zongora billentyűt lehet faragni a csontjából. Így lett az elefánt csontja egy nagyon népszerű árucikk a világban, és ezért egy csomó elefántot lehetett puska végre tűzni. Míg nem, az elefántok ezt megelégelhették, és összehívtak egy elefánt közgyűlést, mint a korintiaiak, amikor jöttek a Pál apostol levelei. Úgyhogy megjelent az embereknél egy elefánt küldöttség öltönyben és nyakkendőben, és megbízták a vegyészeket, hogy légy, találjátok már ki valamit, mert ezek a szenyó vadászok miránk lődöznek a csontunk miatt. Tényleg élvezzük ezt a fogócskát velük, meg minden, de nem lehetne pótolni a csontunkat inkább valami más anyaggal? Akkor a tudósok próbálkoztak egy darabig, kevercöltek, kavarcoltak, és végül néhány félre sikerült kísérlet után megszületett a celluloid. Az elefántok egy időre végre fellélegezhettek, de azt ők sem tudták, hogy ezzel megváltoztatták a történelmet. Mert a celluloid alkalmas volt biliárdgolyógyártásra, meg zongora billentyűgyártásra, meg pingponglabdának is, de főleg arra, hogy filmet készítsenek belőle. Ha nincs celluloid, akkor nincs mozgókép, és akkor ki tudja, lett volna-e Nemo nyomában és Indiana Jones. Éljenek a vegyészek és az elefántok!

0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
1: Éberség. A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
2: Facebookos főzős videó.
1: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
2: Facebookos főzős videó
1: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
2: A spagetti tésztát eltöri és még szárazon teszi a szószba.
1: 2.
2: A húst is hússal készíti.
1: 3.
2: Képes fúziós konyhát hozni a dél-francia és az eszkimó konyha keverékével.
1: 4.
2: Mindig nagyon boldogan fejezi be, de az elkészült ételt sosem kóstolja meg.
1: 5.
2: Ezeket az ételeket otthon nem szabad kipróbálni.
1: Ne feledd, logika, kritika, etika.
0: Etika? Azt nem tanultuk.
1: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.
3: Horgász percek totyával.
4: Van már valami? Semmi.

0: Zsebrádió. A-tól Z-ig.
1: Azt direkt nem mondtam, hogy az is egy kitalált szabály, hogy például nem lehet finomságot tenni vacsora előtt, és még egy, hogy leves közben ne így áll. Ráadásul, amikor ezeket a szabályokat hozzák, például az árfolyamot, meg azt, hogy olyan utálatos ízű koriander tesznek a levesbe, bizony még a receptek is szabályok, akkor sosem kérdeznek meg róla, hogy éppenséggel van-e kedved egy új szabályhoz, arról meg pláne nem kérdeznek, hogy tetszik-e az új szabály. Ott van és kész, puktum!
2: Egyetértek az előttem szólóval.
1: Régen, az őskorban nem nagyon voltak szabályok, mert például az ősnagyi nem mondta, hogy őskisi, gyere haza lámpaoltásra. Miért? Mert nem volt lámpa. Rássuk be, régen minden jobb volt, mert például az őspapa nem tudott rászólni az ősgyerekre, hogy jön a mamut és ne húzza végig a kezét a krokodilom, mert csupa sár lesz, mert nem tudott beszélni. És milyen szép nagyra megnőttünk, és nem lett semmi bajunk. Bizonyára léteztek ajánlások, például az, hogy ami azt jelentette, hogy nem érdemes közel menni a kardfogú tigris bácsihoz, vagy például az, hogy ami azt jelentette, hogy hányszor megmondtam már, hogy ne focizzatok a kőgolyóval a barlangban, mert tönkreteszitek a barlangrajzot.
2: Egyetértek az előttem szólóval.
1: A felnőttek béna szabályokat tudnak hozni, ilyen például ez a semmire se jó árfolyam, tegye fel a kezét, akit a suliban, vagy a játszón, vagy legózás közben, vagy rajzolás közben, vagy mesenézés közben érdekelt, vagy ne adj Isten, zavart az árfolyam. Senki. Hát ez az. Amikor a felnőttek kitalálták azt, hogy léte, méter, liter, kilogram, akkor utána megállt a tudomány, nem tudtak több jó dolgot kitalálni, amik hasznosak, ezért kitalálták az árfolyamot. Az árfolyam az a pénzeknek a métere és a kilója, csak néha nem olyan hosszú, vagy nem olyan nehéz, hogy lehessen vele trükközni, meg vitatkozni, meg agódni, meg hogy fontos legyen. Lényegében az árfolyam nem más, mint az, hogy van 500 forintod vattacukorra, de mire odaérsz a bácsihoz, addigra a pénzed vagy 4,90-et ér, vagy 5,10-et. Nagyon béna. Az árfolyamban két fix dolog van. Egy, hogy mindig változik, a másik pedig az, hogy elipszilonnal írják.
2: Tök mindegy, hogy hány éves vagy, ha mersz kíváncsi lenni.
1: Nézzük meg, hogy milyen szabályok kellene ezentúl. Illemszabályok. Ez fontos, mert nem fújjuk bele a másik trikójába az órunkat, köszönünk, udvariasak vagyunk, amikor látnak. Ilyesmi. Egészségügyi szabályok. Célzok, lehúzom, lecsukom a tetejét, sárga havat és mosatlan gyümölcsöt. Nem eszünk. Játékszabályok. Játékban, sportban nem csalunk. Ha mégis, akkor csak akkor, mert tudjuk, hogy a többiek eleve csalnak. Ilyenkor az eredményhez beírunk egy C betűt, de beszámoljuk a végeredménybe. További szabályok. Jók, törvény, blablabla. A lényeges dolgokat már bölcsében felszívja az ember adatustól. Közlekedési rendszabályok. Ha egy autós nem lassít a zebránál, nőjön töltsér a talpára. Most jönnek az íratlan szabályok. Talán ezek a legjobb szabályok, ezek az íratlanok, egyrészt azért, mert ezek különlegesek és különleges esetekre vonatkoznak, másrészt pedig azért, mert azok is tudják, akik nem tudnak olvasni, hiszen nincsenek leírva, vagy pedig olyan felnőttek találták ki őket, akik nem tudtak írni. Íratlan szabály például az, hogy nem nézzük a kopasz bácsi fején az anyajegyet, meg például az is, hogy nem rakjuk össze az öcsénk bébi legóját egy perc alatt, és még egy, hogy nem adom oda a húgom egerét a nagyi macskájának játszani.
0: Megáll az eszem!
1: Az írott és íratlan szabályokat sokszor menőnek tűnik nem betartani. Biztos van az osztályotokban is olyan, aki azt mondja, hogy rendesnek, illedelmesnek lenni béna, unalmas és ciki. Na, de ez nem így van. A világotok, amikor felnőttök, ugyanis csak attól lesz jó, hogyha mindenki betartja a szabályokat, az illemszabályokat, az iskolai és otthoni szabályokat, sőt, a földi és űr szabályokat is. ugyanis csak akkor jó és biztonságos egy helyen élni, iskolába járni vagy játszani, ha tudod, hogy csak annak vicces nem betartani egy szabályt, aki csinálja, de a többieknek rossz.
2: Egyetértek az előttem szólóval.

0: Mama, megmondom az őszintét. Teli van a hócipőm ezzel a bitcoinnal, úgyhogy álljunk át az aranyra.
1: Sok kedvenc találmányom van, és ezek közül az egyik a pillanatragasztó. Egy Harry Coover nevű vegyész 1942-ben kísérletei során beleakadt egy cianoakrilát nevű anyagba. Nagyon zavarta, hogy egy iszonyúan ragacsos anyag, és ami különösen idegesítő benne, hogy a legkisebb nedvesség hatására azonnal megköt. Félre is dobta ezt az anyagot, mert kell a fenének az ilyen, gondolta magában. Jó pár évvel később ismét dolga akadt ezzel a cianoakriláttal, ekkor viszont rájött, hogy ha van egy anyag, ami ragad, akkor azt akár ragasztóként is lehetne használni. 1958-ban el is kezdték forgalmazni. A legbámulatosabb azonban ebben a találmányban az, hogy igen sokféleképp alkalmazták. Többek között a vietnámi háborúban a szanitécek pillanatragasztóval állították el a vérzést, vagy ragasztották össze ideglenesen a sebeket, amivel sok-sok katona életét tudták megmenteni. Elképesztő, nem?
2: Húzd meg jobban, menj el a munka, aki itt van, mindenki húzza.
3: Mi lesz, ha nagy leszel?
4: Szanitéc. A szanitéc olyan egészségügyi katona, akinek nincs orvosi végzettsége, de kiképzése során sok olyan fogást és módszert sajátít el, amelynek segítségével harctéri körülmények között is képes ellátni a sebesülteket, és a mentőegység megérkezéséig első segélyben részesíteni a katonákat. Emellett a sebesültek mozgatásában és ellátásában, ápolásában is közreműködik.

0: Híganyag, higany. Levegőjég, lég. Könnyű elmélyű, könnyelmű. Ki hitte volna, hogy ezek a szavak így keletkeztek?
1: Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
2: 1906-ban Párizsban ezen a napon megnyílt a világ első mozia, a Cinema Omnia Pathé. Ez volt a neve. Szögezzük le, hogy a mozi jó, mert a mozit imádjuk, és a moziban mennek a legjobb filmek, és a legjobb filmekben vannak a legjobb hősök. Természetesen a szüleitek is imádják a mozit, de mostanában, amikor már felnőnek, és teljesen nem úgy gondolkoznak, ahogy kéne, akkor mindig elgondolkoznak azon, hogy a mozi jót tesz-e nektek, vagy sem. Ez valóban kérdéseket vet fel, méghozzá nagyon egyszerűeket, amiket meg kell beszélnünk, de azért szögezzük le, hogy a mozi jó.
3: Egyetértek az előttem szólóval.
2: A helyzet az, hogy a mozi egy kicsit olyan, mint a játékok. A felnőtteknek abban sajnos teljesen igaza van, hogy a mozi meg a játékok eltüntetnek a fejetekből egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolgot, mégpedig a képzeletet. Ha ugyanis a moziban nézzük meg a Nemo kapitányt, akkor egyáltalán nincs lehetőségünk arra, hogy elképzeljük a Nautiluszt vagy a szereplőket, mert ott van a moziban, úgy néz ki, vagy a víz alatti várost szemben azzal, mint a könyvből olvasnád el, aminek pont az a lényeg, hogy olvasol és elképzeled a dolgokat. Ha elképzeled, akkor ez az egész történet csak a tiéd lesz, hiszen csak te tudod úgy elképzelni a dolgokat, más meg nem. Mert más meg máshogy képzeli. És miután más máshogy képzeli, ezért jól meg lehetne beszélni a dolgokat, hogy te hogy képzelted, és ő hogy képzelte, stb. Ezek az izgalmas dolgok és beszélgetések sosem születnek meg, mert mindannyian ugyanazt látjátok a moziban, mert teljesen felesleges egymásnak elmesélni, hogy milyen jó néz ki a Shrek. A felnőtteknek kivételesen sajnos teljesen jogos az a felvetése, sőt feltételezése, hogy ezeknek a képzelődéseknek és beszélgetéseknek a hián mindenről ugyanazt gondoló egyenfafejek lesznek, mint egy ugyanúgy programozott robotgyerek, akinek nincs egy önálló gondolata se, mert a filmek és a játékok minden csak úgy beleöntenek a fejetekbe, és ha nincs film vagy játék, akkor megáll a tudomány.
1: A banja, maharadja, halandja?
4: Fura felnőttek, még furább mondásai.
5: Tanulj, Tino, ökör lesz belőled, mondja a magyar közmondás. Miért is? Mert a kiherélt bikaborjút, azaz a Tinót, ha nem tanult bele a szekér vagy az eke húzásába, általában inkább levágták igen fiatal korában. Hosszú életre tehát nem számíthatott, nem lehetett belőle felnőtt állat, azaz ökör. Egy tanulmány szerint az iskolában eltöltött idő növeli az élettartamot. Persze nem úgy, hogyha minél tovább bent maradsz délután focizni az udvaron a haverokkal, akkor jó sokáig fogsz élni, hanem hogy azok, akik tovább tanulnak és folyamatosan képzik magukat, azok általában szép öregkort érhetnek meg. Ebben azért lehet valami, mert akik például egyetemen diplomáznak, azok valószínűleg nem fizikai munkát fognak végezni, ezért nem is fognak elfáradni mondjuk 40 éves korukra. Tanulni persze ne azért tanuljunk csak, hogy sokáig élhessünk, vagy mert a szüleink azt mondják, tanuljunk azért, mert a tudásunkkal egyrészt jobbá, szebbé tehetjük az életünket, a világunkat, másrészt sokkal többet ismerhetünk meg belőle, és azokat jobban is élvezhetjük. A világ tele is tele van csodákkal és titkokkal, rejtélyekkel és rejtelmekkel, és csak arra várnak, hogy felfedezzétek őket. Amikor én is végre elkezdtem felfedezni és megérteni a körülöttem lévő mindenséget, akkor esett le, hogy miért mondta folyton apám gyerekkoromban, hogy nem nekem tanulsz, magadnak tanulsz. Ha hallottál olyan fura mondást, amiről nem tudod, mit jelent, küldd el nekünk, és mi elmondjuk neked.
2: Tudom, hogy vacakú hangzik, és azt is tudom, hogy valamiről dumálnotok, hiszen egyik kötök ezt a filmet szereti, másik meg azt. De sajnos ebben van igazság, ezért kénytelen vagyok azt javasolni, hogy orvosoljuk ezt a dolgot úgy, hogy ráveszitek magatokat arra, hogy olvassatok. Tudom, hogy nehezebb, de higgyetek nekem, olvasni fantasztikus dolog. És persze marha jó filmek is fantasztikusak, most néztem meg másodszor a Jumanji című filmet, és megmondom őszintén, halálra rögtem rajta magam, ráadásul a Galambácsi, az az erős fickó benne, és mindig oda képzeltem az erős fickó helyére a Galambácsit a biciklis nadrágjában, meg az űrhajós sapkában, mert ő sportol. Ami menő, mert a főszerkesztőknek kell sportolni, hogy a főszerkesztő erős legyen, amikor le kell tolni minket a Zsebrádióban, ha nem lázadunk eléggé a butaság ellen, és ha nem mondunk elég költőt, meg filozófust, és olyan számokat játszunk, amiben nem mondják eleget, hogy rendőrállam gyegébb nálam.
3: Hát ettől most tisztára becsukisztam.
2: Bizony. Kedves zsebi hallgatók, az a helyzet, hogy tudnotok kell, hogy a felnőttek, a teljes emberiségünk imád lázadni. Ki így? Ki úgy, aki nem lázad, csak simán jó valamiben azokat, ami emberiség nem szokta feljegyezni, csak használja a dolgait, úgyhogy elfelejtik a nevét, sőt nem is érzik meg soha, szóval csak használják azt, ami csak simán jó, mert okos nők és pacákok kitalálták. De szó sem ejtenek róluk. Be kell látnunk, hogy az emberiségünk trehány, és az örökké ellenkező, hangoskodó, okoskodó, de igazából semmi különös vagy okos dolgot nem csináló embereket bírja, az igazán jókkal, meg rosszul bánik. Mostohául. Közben meg úgy lázadnak, hogy kenyérre leszik a görögdényét. Meg kell, hogy mondjam, hogy néha nem szeretem az emberiséget. Persze nem mindenkit, de sokakat nem.
3: No, ezen most megint becsokiztam.

mai napközinek vége. Jól dolgoztatok! Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t!

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét.
3: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két főétkezés között.
4: Melát nagyon éhes.
0: Segítünk! Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
5: Milyen izgalmak várnak ránk a héten? Epik Győzővel, az OTP elemzési központ vezetőjével fogjuk átbeszélni. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
5: Hát lesz szimpózium Jackson Hole-ban, de mégis minket inkább az MNB kamat döntése érdekel talán jobban. Várható ott meglepetés?
6: Igen, ugye az MNB kedden tartja szokásos kamat meghatározó ülését. Itt azért a piaci várakozások azt valószínűsítik, hogy a jegybank tovább vághatja 5,5%-ra az alapkamatot, és egyébként a saját várakozásunk is ez. Ugye a jegybank még júniusban adott ki egy meglehetősen konkrét ilyen forward guidance, amiben előrevetítették, hogy ugye júliusban és augusztusban is jöhet egy kamat csökkentés, ugye ebből a július megtörtént, és hát azóta ugye kijött egy meglepően alacsony infláció, ugye a legutóbbi inflációs adat 1,2% volt, tehát összességében én azt gondolom, hogyha figyelembe vesszük a bejövő adatokat, tehát az, hogy valamennyi gyengült a forint, illetve azért az, hogy kijött egy nagyon kedvező inflációs adat, ezek azért összességében abba az irányba mutatnak, hogy a jegybank fenntarthatja azt, hogy augusztusban is kamatot fog csökkenteni.
5: Annak ellenére is, hogy hát ugye a forint gyengülés az azért azt jelzi, hogy a piac megelőlegezett bizalma az így elfogyott a forinttal kapcsolatban, és hát itt van nekünk ugye a közel-keleti krízis magas energiaárakkal, ami meg hát az inflációt helyezheti nyomás alá.
7: És a nemzetközi helyzet máshol is fokozódik, mert ugye a Fednek be kellett lépnie pont a hozamemelkedés megállítása véget a múlt héten. Ezek meg ugye elvileg pont óvatosságot indokolnának.
6: Igen, tehát ahogy említettétek, ugye ez a mézes hetek időszak, amikor a forint tényleg le tudott válni a nemzetközi trendekről, ennek valóban úgy tűnik, hogy most így első körbe vége lett. Ugyanakkor én azért azt gondolom, hogy tehát ez a kamatvágás lényegében be van árazva, tehát hogyha meg is történik, ennek túl nagy hatása már nem lesz a piacon, de való igaz, hogy ugye például a forintnak ez a típusú sérülékenység, hogy mi vagyunk a régióban a legnagyobb nettó energiaimportőr, ezáltal ugye az energiaár emelkedés ugye a forint esetében, illetve a magyar gazdaság esetében rontja a leginkább ugye a külső pozíciót, tehát ugye ezek a reflexek azért látszódik, hogy újra beindultak, különösen, hogy ugye nagyon magas pozíción átsegépült be. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy itt a döntő kérdés az az lesz, hogy a kamatdöntő ülés követően hogyan kommunikál a jegybank a kamatpálya folytatódását illetően, mert ahogy említettem, ez a kamatvágás igazából már be van árazva. Tehát szerintem az lesz a döntő, hogy a továbbiakról hogyan kommunikál a jegybank, és mi ebben az esetben azt gondoljuk, hogy megállás jöhet a kamat csökkentéseknél, és a kamat csökkentések folytatására akkor kerülhet sor, hogyha kap úgymond a forint megint egy ilyen löketet, amivel ugye le tud válni a nemzetközi hozamkörnyezetről, és hát ehhez pedig ugye azt kéne, hogy ez az euróbevezetési sztori egy újabb megerősítést, egy újabb ilyen löketet kapjon, hogy tényleg úton vagyunk, tesszük a dolgukat és meg fogjuk csinálni, és hát ugye ezzel kapcsolatban októberben várjuk majd az igazán fontos dokumentumokat, amikor ugye a pénzügyminisztérium közé teheti a középtávú makrogazdaság és fiskális kitekintését.
5: Hát ha 2030-ra, illetve... 2030-ra környékére eurót akarunk, akkor igencsak szükség van arra, hogy ősszel valami konkrétum jelenjen meg.
6: Így van, és van ugye egy másik, amit ugye egy bank saját hatáskörébe is meg tud lépni, és ez is egy fontos eleme lehet akár a sajtótájékoztatónak, hogy ugye mit és hogyan kommunikál a jegybank az inflációs cél felülvizsgálatáról, hiszen hogyha mi eurozóna tagok akarunk lenni, akkor lejjebb kell vinnünk a 3%-os inflációs célunkat, úgyhogy ez is az ősznek egy igen fontos eseménye lehet majd.
5: Oké, eurozónában lesz valami mozgolódás a héten makrogazdasági szempontból?
6: Hát itt, amire figyelhetnek ugye a befektetők, az egyrészt ugye jön majd ki egy IFO index, és azért azt láthatjuk, hogy összességében azért az eurozóna gazdasága nyilván nem szárnyal, de ugye azért annak ellenére, hogy itt tényleg energiaválság és a többi, azért meglehetősen ellenálló volt itt az első fél évben, és ugye a német gazdaság is úgy tűnik, hogy kezd lassan magára találni, és ugye jön egy IFO index, ami fontos információval szolgálhat arra vonatkozóan, hogy hát ez a relatív erős ilyen ellenálló képesség, ez fennmaradhat-e így a német gazdaságban. Illetve hát ugye jön Franciaországból, illetve Spanyolországból előzetes CPI adat, amik ugye már az augusztusi eurozónás inflációval kapcsolatban szolgáltathatnak némi információt, hiszen mégiscsak ugye az eurozóna második, illetve negyedik legnagyobb gazdaságáról van szó, tehát azért az, hogy itt mennyi lesz az infláció, az már úgymond az eurozóna egész szempontjából is egy fontos indikáció lehet.
5: Igen,
6: tehát itt az Egyesült Államokról még mindenféleképpen egy pár gondolatig emlékezzünk meg, hiszen egyrészt jön ugye a Core PCE, ami ugye a Fed által jelen pillanatban preferált inflációs mutató, és hát itt az elmúlt hónapban ugye 0,1% volt a hó per hó, erről azért egy gyorsulást vár a piac 0,2%-ra, de ugye ez nagyon fontos lesz abban a tekintetben, hogy az április-május környékén nagyon csúnya amerikai inflációs adatokat, ugye júniusban és júliusban egy kicsit jobb adatok követték, hogy ez mennyire folytatódhat, és mennyire enyhülhet úgymond egy kicsit az inflációs félelem az amerikai gazdaságban. És hát ugye lesz egy másik fontos esemény, ugye ez a Jackson Hole-i szimpózium, ami azért lehet különösen érdekes a jelenlegi helyzetben, hiszen Kevin Walsh bejelentette ugye gyakorlatilag a Fed monetáris politikai keretrendszerének a teljes felülvizsgálat, tehát ugye ilyen 5 vagy 6 ilyen munkacsoportot állítottak föl különféle területeken, úgyhogy hát itt már lehet, hogy kapunk ebből némi ízelítőt, hogy ezek a munkacsoportok hogy haladnak, illetve hogyan halad ezekben a munkacsoportokban a gondolkodás ezekben a kérdésekben. Úgyhogy érdekes lesz majd meghallgatni, hiszen hát ez a Fed monetáris politikájának a következő jó néhány évét meghatározza, hogy ugye hát Kevin Walsh gondolkodása hogyan alakítja át a monetáris politikai keretrendszert.
5: Igen, meg hogy hogyan viszonyulnak Kevin Walsh elképzelései Donald Trump elképzeléseihez.
6: Igen.
5: Jó, oké, hát nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, kapaszkodunk és figyelünk. Köszönjük még egyszer, szép napot!
6: Én is köszönöm, sziasztok!
5: Szia! Epik Győzővel beszélgettünk, az OTP Elemzési Központ vezetője ő.
4: Belát nagyon éhes!
0: Uzsonna kamat, a millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
8: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén, csak akkor fáj, ha nevetünk.
9: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
8: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
10: Egy rádiót venne, de minek, uram?
11: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
8: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
12: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
13: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádiókafén.
14: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 16. kerületben a Szabadföld úton befelé a Vidámvásár utcánál. A Dózsa-György úton a Váci út felé a Szondi utcánál lezárták a belső sávot közműépítése miatt. Lelassult az előrejutása a Hősök terétől. Erős a forgalom a Budaörsi úton a Nagyszőlős utcai felüljárótól befelé, a Károly körúton az Asztória felé, valamint a Pesti alsórakparton a Margit hídtól az Országházig. A Margit körúton a Margit híd felé a Széna térnél a belső sávot lezárták felújítás miatt. Mától a 9. kerületben a Vágóhíd utcában a Soroksári út szervízútja és a Vaskap utca között mindkét irányban szakaszos útszűkületen kell áthajtani szegélyépítés miatt. Lezárták a félútpályát mától a 14. kerületben a Fischer István utcában az Ajka utca közelében egy rövid szakaszon közműépítés miatt. Útszűkületen kell áthajtani mától a 13. kerületben a Béke utcában, mindkét irányban a Gyöngyösi utcánál felújítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
15: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
13: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádiókafén.
16: Lezuhant délelőtt a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe. Még idén megkezdődhet a Gubacsi híd újjáépítése. Megtorló vámokat jelentett be Kanada az USA-val szemben. Holnap napközben kelet felől felhők érkeznek, záporok, zivatarok előfordulhatnak, napközben 24-33 fok is lehet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Szolnok mellett lezuhant a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe. A pilóta megtett mindent, hogy honvédségi területen érjen földet a gép, majd sikeresen katapultált, közölte a honvédelmi miniszter. A Blik úgy tudja, hogy a gép riasztásból tért vissza, így rakétákkal megpakolva, tele üzemanyag tartállyal és egy plusz póttartállyal repült, amikor kigyulladt. Még két nap, és a Paksi atomerőmű ismét majdnem 2000 megawatttal működhet, jelentette be délelőtt a kormányfő. Az atomerőmű 4 blokkjából már 3 teljes kapacitással termel, és az utolsó blokk visszakapcsolása is rendben halad. Júliusban nőtt az ország nyersolajtartaléka, a benzintartalék azonban csökkent. Összességében az ország stratégiai tartaléka változatlanul 87 napnyi fogyasztás fedezésére volt elegendő a hónap végén, jelezte a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség. Szerdán kezdi meg a munkát az MNB botránnyal foglalkozó vizsgálóbizottság. A Pallas Athénée alapítványból több 100 milliárd forint közpénzt tűnhetett el. A testület most kivizsgálja, hogy kik miatt és hova tűnt a pénz, kik húztak belőle hasznot és mire költötték. Még idén megkezdődhet a Gubacsi híd újjáépítése. A most aláírt szerződés értelmében a munkák 2029 végére fejeződhetnek be. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a közbeszerzés nyertese az a cég, amely a Flórián téri felüljáron is dolgozik. A nettó 21 milliárd forintos ajánlatuk alacsonyabb volt, mint a Lázár János által 4 éve egyszer már lefújt közbeszerzés akkori ajánlatai, tette hozzá a miniszter. Ismét egymást fenyegeti az Egyesült Államok és Irán. Teherán jelezte, leállítja teljes olajexportját a Perzsa-öbölből, ha az USA folytatja a gazdasági háborút. Washington ma az eddigi legsúlyosabb szankciós intézkedéseket készül bejelenteni Teherán ellen. Az iráni elnök közben elismerte, hogy az ország súlyos gazdasági nehézségekkel küzd. A problémák között az inflációt, valamint a víz, áram, gáz és üzemanyagellátás, a környezetvédelem és a bankszektor egyensúly hiányát említette. Megtorló vámokat jelentett be Kanada az USA-val szemben. A kanadai intézkedések az amerikai acélipart, a tejipart és az elektronikai szektort sújtják majd. A Trump adminisztráció korábban 50%-os védővámot vetett ki 20 milliárd dollár értékű kanadai árura.
17: Időjárás a Rádió Cafén.
16: Holnap a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd délutántól a Dunántúlon és a középső tájakon helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. Estére kelet felé tolódnak a csapadék gócok, a keleti-délkeleti szél több felé feltámad, kora reggel 11-19, napközben 24-33 fokot mérünk majd.
17: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
18: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
19: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
17: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha a érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
20: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a Rádió Café 98.0-ás frekvenciáján. Ez, mint talán a hangomból már rájöhettetek, a kávézó a világ végén. Ha esetleg nem tudnátok, hogy térben és időben hol helyezkedtek el, az idő tekintetében tudok segíteni. 2026. 8. hó 24-e van, 4 óra múlt néhány perc.
21: A térben nem?
20: A térben nem tudok nekik segíteni, hogy ők éppen hol vannak. Azt meg tudom mondani, hogy mi hol vagyunk, illetve az sem teljesen pontosan, mert hogy felvételről megy ez az adás, tehát nem tudom azt mondani, hogy itt vagyunk a Váci úti stúdiónkban, mert ez nem lenne igaz.
1: De te hol leszel 24-én most, hogy így előre dolgozunk? Meg tudod-e becsülni, hogy várjál, 24-én
20: ez
1: délután?
20: Csak úgy tudom megmondani, hogyha ránézek a digitális agyamra, és az megmondja nekem, hogy hol leszek. Na, de azt hiszem, hogy Baján leszek a család. A
1: és
20: családdal.
1: Hallgatod majd magunkat?
20: Nem.
1: Nem?
20: Nem. Nem.
1: Elég most
20: nem,
1: felvenni?
20: Nem. Van egy ilyen... Igen, egyrészt tudom, hogy mi fog elhangzani benne. Másrészt meg ritkán szoktam. Tehát akkor szoktam visszahallgatni, meg visszanézni magamat, amikor így feltétlenül muszáj.
1: Igen, kötelező. Valaki rád ír, hogy fiatalember, hallotta, hogy mit mondott ebben az adásban? Nem, gyorsan akkor visszahallgatom.
20: Igen, tehát hogy valami ilyen, de egyébként úgy... Föl szoktam sokszor idegesíteni magamat, magamon, hogy ne őzzél, ne nyekedjél, szedd már össze magad.
1: Szóval akkor én Bahában leszel.
20: Baha, de nem Kalifornia.
1: Mert gondolom most már így kell kiejteni, így, hogy ilyen meleg nyarunk lett, meg hogy gyakorlatilag is sivatag lett a fél ország most, mert akkor a Baja is vonzóbb lesz a turisták szemére, ha azt mondjuk, hogy come to Hungary, visit Baha.
20: Visit Baha, az a baj, Bahán nem nagyon maradt víz.
1: Ajjaj.

0: lesz, hanem azért ez mégiscsak egy ilyen a Super El Niño miatt egy anomália. Igen. Talán. Hát ebbe lehet reménykedni.
1: De hát ha nem... Te szoktad irányítani a potmétereket, tehát ez valójában ugye egy önkontroll kérdés, hogy hajlandó vagy-e megint így kiszúrni a magyarok, csak a magyarokkal, igen, mert ugye mindenhol máshol
0: minden is
1: mennek
0: a
1: dolgok.
0: Szuper.
1: Abszolút
0: szipi
1: szuper, különösen a spanyoloknál, a horvátoknál, a franciáknál, illetve az Egyesült Államokban, ott a legszuperebb minden.
0: Igen. Igen.
1: De hogy azt mondjátok, vagy léteznek olyan becslések, ami azt jelenti, hogy nem konkrétan ez a nyár lesz a bázis mostantól, hanem ez annak ellenére, hogy melegszik majd az idő átlagosan még sajnos egy ideig. Lehetséges, hogy nem lesz minden nyár ilyen pokol, ilyen örülnék
0: persze,
1: neki.
0: Persze, hát mint hogy 2022-ben is ugye utoljára volt egy ilyen nagyon durva nyarunk, meg akkor volt ilyen nagy asszály, aztán követte azt két kicsi csapadékosabb, lazább nyár, tehát hogy talán ez lehet az egyetlen dolog, amiben reménykedhetünk, hogy azért néha egy-egy kicsit kevésbé durva nyár lesz, mert hogyha innentől kezdve tényleg minden nyarunk ilyen lesz, hát akkor már csak azért is nagy bajba vagyunk, mert gyakorlatilag le kell cserélni szinte az egész vegetációt, mert ugye csomó olyan növény van, ami ehhez nincsen hozzászokva, és ez látszik, hogy országszerte megyünk, akkor kiszáradt fákat, erdőségeket lehet látni, úgyhogy így kicsit nehezen tudtam így az optimista hozzáállásomat megőrizni, de hát tényleg bízunk benne, hogy igen, ez így fluktuál, meg hogy majd azért mégiscsak a természet is valahogy alkalmazkodik. Ha kimész egyébként egy rétre, és azt látod, hogy nagyon száraz a rét, akkor is mindig van egy-egy növény, ami viszont még ebben a szárazságban is életben tudott maradni. Tehát valószínűleg ezek a növények, tehát lesz egy szelekció, és ezek a növények fogják majd átvészelni. Nyilván azok a fák fogják átvészelni, amik jobban tűrik ezeket a hosszú asszályos időszakokat, tehát nyilván lesz egy ilyen átrendeződés, csak hát azért addig is kell, hogy valami legyen. Na mindegy, azért próbáljunk meg nem...
1: Apróságok ezek.
0: Igen, próbáljunk meg nem a pessimizmus hullámain gördülni, hanem inkább így a szokásos optimista hangokat pendíteni előbb-utóbb.
1: Vannak. Én szerintem a kifejezetten, különösen, hogyha a nyári átlagot nézzük, kifejezetten optimista hírekbe lehetett belefutni. Egyrészt fölvesszük a harcot a szemét ellen, nem csak itt a mi kis európai blokkunkban, hanem az űrben is muszáj lesz előbb vagy utóbb ezt megtenni, hogyha nem akarunk komoly problémákat.
0: A szemétség
1: kapcsolatban.
0: Az űrig terjed.
1: Igen, és ebben láthatóan egyre többen egyetértenek, hogy ez a szemét elleni harc nyerhető, csak okosan kell csinálni. Mindjárt megbeszéljük azt is, hogy hogyan fogunk természetesen arról beszélni, hogy hogyan lehet a városokban túlélni az ehhez hasonló extrém hőségeket. Ez újra és újra előkerült a nyáron, de nyilván nem tudunk róla eleget beszélni, mert egyébként egyre izgalmasabb adatok jönnek ki ezzel kapcsolatban. Most például kutatók elkezdték nem naponként, hanem óránként vizsgálni a hőség hatásait, és lényegesen rosszabb lett az eredmény. Viszont közben Kínában olyan science fiction eszközöket találnak föl, meg Japánban, meg Koreában, hogy küzdjenek a hővel, hogy mindjárt ki foglak róla faggatni, hogy te melyiket hordanád legközelebb. De egyébként beszélünk majd arról, hogy lehet mohát aszfalton növeszteni, csak nagyon kell akarni. Beszélni fogunk arról, hogy Ausztriában sajnos még mindig viszonylag sok területet építenek be, és ez valószínűleg nálunk sincsen másként. Tehát mégiscsak, amikor azt érezzük, hogy mindenhol aszfaltozunk, az mit jelent egészen pontosan?
0: Valójában fejlődés-e vagy sem?
1: Igen. Röviden szerintem érinteni fogjuk azt, ami mostanság ugye Pakson történt, megpróbálnak a Duna valószínűleg egyre gyakrabban alacsony vízállása ellen hatékonyan küzdeni.
0: Egy fenék küszöbről fogunk majd szót ejteni?
1: Hát én ezt tervezem, de egyébként a magvatlan szederről és a bokron termőcseresznyéről is szó lesz.
0: Na jó, zenélgessünk egy gyorsat, és akkor jövünk is vissza.

0: Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
1: Folytatódik a Kávézó a világ végén. Pőce Balázs ül velem szemben, aki a mai hírcsokor összegyűjtője ismételten. Mint ahogy azt talán már észrevehettétek a felvezetőből, hát a Marvin már megint nincs itt.
2: Nincs, marvintalanok vagyunk, és ez egyre jobban fáj a Márknak is, és nekem is.
1: Igen. Tehát most már eddig mindig azt mondtuk, hogy igazoltan van távol, és bizonyos szempontból hát lehet igazolni, mert hogy egy szaki megy hozzá, akire egy éve vár, és nem tudott máskor menni a szaki, és tudjuk, hogy ez nem tréfa dolog, de
2: tudjuk. Szerintem most mindenki, akiben van egy kis emberség, álljon meg egy pillanatra autóval, ne az út közepén, inkább húzódjon félre, és gondoljon arra, amikor legutóbb egy szakit kellett háromszor, négyszer megkérni arra, hogy jöjjön, de az illető olyan elfoglalt volt, hogy csak 2043 februárjára tudott időpontot adni. Marvin ugyanebben a helyzetben van, szóval Marvin, veled vagyunk lelkileg, ha testileg nem is lehetünk.
1: És ha fáj is. Na de hát azért megpróbálunk megbirkózni mindazzal a szeméttel, amivel készültünk.
2: A szél összehordta a szemetet szokás szerint. Igen, valahogy a szemét hírek így augusztus közepére megszaporodtak, de nem csak rosszak. Sőt, szerintem igazából az arány az 2:1 a jó szemét hírek arányára, mert hogy egyébként augusztus közepétől szigorúbbak a csomagolásokkal kapcsolatos szabályok itt az Európai Unióban. Például már rövid távon szigorodik a határértéke az örök vegyületeknek az élelmiszerek csomagolásában. Ugye az örök vegyületek, ez nagyon jó nevük van, át kéne nevezni. Az örök vegyület az olyan, hogy valaki megalkotta, és aztán az van. Hát és marad.
1: És egyébként
2: és ez egy tök jó dolog, nem? Tehát te lennél az a vegyület, örülnél, nem?
1: Én örülnék neki, hogy én örök lennék, de igen, de hát nem, és bizonyos szempontból jó is, mert mondjuk a teflon is például egy ilyen dolog, és tök jó, ha örökké ott van az edényünkön, és az sosem fog ragadni.
2: De... Viszont ott tud lenni a szervezetünkben is sajnos örökre, különösen azoknál, akik galád módon kapargatják, vakargatják, dörzsölik a teflon edényeiket, ne tegyék, és amikor hámlik, akkor szerintem onnantól kezdve kölcsön kell valakinek adni, aki kaszkadőr iskolába készül verekedős jelenetekhez, mert másra azt hiszem onnantól nem nagyon alkalmas.
1: Igen, tehát nagyon kell rá vigyázni, nem szabad túl hevíteni sem, ilyesmi.
2: Mosogatógépbe se rakunk azt hiszem teflont, ugye?
1: Igen.
2: Nekem egyszer valaki azt mondta, hogy azóta én olyan érzékenyem, most inkább simogatom.
1: Jó, még én egyébként sem szoktam olyan nagy és olyan ormótlan nagy edényeink vannak, amik teflonok, úgyhogy azokat inkább kézzel szoktam, meg hát igen, az tényleg olyan szépen el kell mosni, nem maradjon rajta szennyeződés, mert különben akkor megszűnik a tapadásmentessége. Na de azért nem feltétlenül asszociáljuk a csomagolóanyagokat a teflonnal, de mégiscsak van. Igen.
2: Pedig kerül ezekre is, például az Európai Unió, vagy a bizottságnak a közleményében például pont a pizzás dobozokat emelték ki. Tehát, hogyha jól értem, azokat az élelmiszer csomagolóanyagokat kezelik általában ilyen szerekkel, amelyeknél például fontos, hogy a nedvesség ne kezdje ki őket. És ez az, amit már rögtön érezni fogunk abból, hogy elindul egy komoly csomagolóanyagreform, és mielőtt azt hinnénk, hogy ez megint csak unatkoznak Brüsszelben, nem tudnak mit csinálni, látták már a Dino Múzeumot háromszor, elmentek mindenféle jó foci meccsekre, meg interkulturálisan söröket ittak más emberekkel.
1: Egy csomó hasábburgonyát ettek.
2: Pontosan. Nem erről van szó, mert hogy Márk, biztos vagyok benne, hogy nem emlékszel fejből, ezért most nem ér ránézni a számítógépedre. Mennyi szemetet termelsz te?
1: Én, mint magyar...
2: Statisztikailag.
1: Mint magyar állampolgár évente?
2: Igen.
1: Hát ezt pont megjegyeztem, hogy azért eléggé durva, és még csak nem is, ugye, ha jól tudom, még mi egyébként nem is vagyunk annyira durvák Európai Uniós viszonylatban, mert mi csak 44 kiló szemetet termelünk évente, jól emlékszem?
2: Ó, ennél sokkal tragikusabb a helyzet, képzeld el, mert hogy az EU-s átlagunk, örülök, hogy rosszul emlékszel, tehát úgy van, hogy mi, mint kedves EU honpolgárok, akik itt beszélünk, meg hallgatjuk egymást, meg ilyesmi, mi statisztikailag napi 0,5 kiló csomagolási szemetet termelünk, ami ugye egy év alatt durván 180 kilogramm, ami kevésnek semmiképpen sem mondható, és jól mondta Márk, van még hova fejlődnünk, ugyanis egyetlen egy országban több szemetet termelnek, mint nálunk fejenként, szóval van még kedves...
1: Én azt hittem, hogy ugye tehát hogy ez egy jó helyezés, hogy kevesebb szemetet termelünk.
2: Nem,
1: tehát
2: sajnos nem, a műanyag csomagolásban vagyunk majdnem Európa bajnok. világbajnokok 44 kg-mal évenként.
1: Tehát fejenként magyar lakos
2: egy évben, igen,
1: 44 kg műanyag szemetet termel.
2: Így van. Az EU-s átlag ezzel szemben 36. Hát látszik, hogy mennyivel jobbak vagyunk, azért az bizony ott 8 kg-mal vezetünk, és egyébként az írek még nálunk is egy kicsit jobbak, de hát ugye tudjuk, hogy ők nemzetközi adócsalók, meg eleve fura nyelvük van, meg sziget, meg biztos vagyok benne, hogy minden követ megmozgatnak, hogy a derék magyarokat a szemétségi listán letaszítsák a trónjukról.
1: Igen, úgyhogy ez egy, szerintem is egy jó kezdeményezés, nyilván nehéz ezeket a dolgokat meglépni, mert általában a lakosság ezeket viszonylag nehezen szokta fogadni, mert bármi olyan dolog, ami a kényelmükből elvesz, tehát én egészen meglepő emberektől hallottam mondjuk amiatt morgást, hogy akkor ugye a PET palackoknál, hogy a palacknak a tetejére rá van rögzítve a kupak, akkor voltak itt azon hallottam nyekeregni, hogy akkor ugye csak kanállal lehet már enni a fagyit a Mekibe, ami egyébként olyan szemben, megértem, valóban nem annyira kellemes erről a fa felületről enni a fagylaltot.
2: Én hallom azt a hangot.
1: Igen.
2: Tehát az valószínűleg szívesebben viselném, hogyha kis tükkel szurkodnák valamelyik lábujjamat, mint hogy azt a hangot el kelljen viselnem.
1: Jó, de ezt is meg lehetne azzal oldani, hogy oké, akkor nem, akkor viszünk ilyen kis, lenne egy ilyen kis kanálgépünk, vagy valami, és akkor azzal lehetne.
2: Vagy fém kanaladdal szépen mész, ugye nem svájci bicska van nálad, hanem szépen egy kanál, meg egy kés, úgy a zsebedben. Kinek ártott az utoljára, komolyan. És egyébként ugye azt fontos még tudni, hogy az, amit most a bizottság bejelentett, ugyan ezekkel a bizonyos örökké tartó vegyületekkel kapcsolatban azonnal érvényesülnek a szabályok, de itt egy évekig tartó átmenet indult el most. Van egy kiváló cikk a g7.hu-n, ahol összefoglalták, hogy ez mit is jelent iparágakban. Tehát egy-egy ilyen döntés, ami egyébként mint közlemény, nem is tűnik vészesnek, két oldal, gyorsan el lehet olvasni, milyen ellátási láncbéli, mindenféle logisztikai kihívás elé állít cégeket. Itt összegyűjtötték a cikkben iparág szerint, hogy hol mekkora a hatása ezeknek a változásoknak. Itt nyilván az italipar van a legelején a sornak. Itt azt mondják, hogy 2029-re, hát 3 év múlva van, a PET palackok és a fém dobozok 90%-os gyűjtési célját tűzte ki az EU. Ugye arra jó, ha emlékszünk, hogy ha jól rémlik, közelített évtizeden belül szeretnénk egy körforgásos gazdaságot itt Európában, amihoz bizony az hozzá kell, hát hogy nagyon járuljon, hogy nem dobáljuk ki a mindenféle termékeinket, hanem amit lehet, azt újra hasznosítunk, de itt mindenféle címkézési kötelezettségek változnak meg, tehát önmagában, hogyha ránézek egy csomagolásra, akkor értsem, hogy ezt ki gyártotta, mi van benne, hol tudok reklamálni, ha azzal valami gond van, és így tovább.
1: Igen, az annyi cégeknek a felelőssége is nagyon fontos, mert ugye ez is egy nagy probléma, hogy oké, összeszedünk, mondjuk nem tudom, a Tisza tisztításnál összeszedünk egy csomó PET palackot, aminek mondjuk a jelentős százalékát egy bizonyos szereplő, egy bizonyos cég állította elő, akkor azért sok mindenki úgy gondolja, hogy joggal fordulhatunk ahhoz a céghez, hogy hát már pedig neked van felelősséged abban, hogy ennek a szennyezőanyagnak a 90%-a vagy 85%-a tőled származik. Ők úgy reagálnak erre, hogy hát nem az ő felelősségük, hogy mit csinál vele a felhasználó, de én azért azt gondolom, hogy ebben van egy megosztott felelősség. Tehát, hogy itt igenis azért a gyártónak is kellene lehetőséget biztosítani arra, hogy ezt megfelelő módon tudja újrahasznosítani a vevő.
2: A lista második helyezettje, az szintén nem meglepő módon, a kiskereskedelem egyébként, ahol azt mondják, hogy a kényelmi csomagolások, például friss zöldség és gyümölcs csomagolások, könnyű műanyag hordtasakok tilalma, amivel én maximálisan egyetértek, és nagyon érdekes ebben a fejlődés, engem a feleségem piszkált ezzel mindig, hogy ne vegyek el kis zacskót, vagy vigyek magammal vinni nem szeretem, azt ilyen előre zöldséges zacskó.
1: Én szeretem, csak mindig elfelejtem. Tehát így egyébként tök jó lenne,
2: a memóriám nem szereti.
1: Igen.
2: Elfben támogatom ezt, de kivitelezni nem tudom, viszont a közértben csúnya tekintetet azért én még nem kaptam, hogy lerakok oda 7 paprikát, vagy 10, akár egyébként ilyen kis fürtös paradicsomot, amit egyébként nagyon óvatosan kell utána elhelyezni, meg ne guruljon az aljára a kosárnak, meg ilyesmi, de ezeket meg lehet csinálni, igen. És ha ez hozzájárul ahhoz, hogy a napi kis fél kilom csökkenjen, én ki vagyok vele békülve.
1: Hát vagy akkor tényleg azzal lehet játszani az ember, mondjuk, hogy egy ilyen zacskót veszel, és abba rak be minél többet, de még mindig látom az ember, hogy csak letépegetik, és akkor minden egyes zöldséget külön zacsiba tesznek, meg ami számomra nagyon szomorú az az, hogy mondjuk hogy kedvenc kis helyi közértemben van a Pékáronál papírzacskó is, meg nylonzacskó is, és még mindig azt látom, hogy az emberek nagy százaléka úgy, hogy választhatná a papírzacskót, akkor is a nylonzacskót választja, és ez például szerintem nagyon szomorú.
2: Lehet, hogy kutya tulajdonosok és utána kaki zacskónak használják. Hát nálunk lehet. Egyébként ez volt anno a háztartáson belüli irányelv, hogy ha már levettünk egy nylonzacskót, azt kutya kaki szedésre föl kell használni.
1: Persze, mi is el szoktuk rakni, nekünk is van egy zacskó tele zacskóval, és akkor abból ki lehet
2: szedni. Szerintem minden. Erről csinált már kortárs képzőművész szobrot, mert egyébként a zacskógyűjtő zacskó, az lehet, hogy védetnünk kéne. Ez egy hungarikum.
1: Igen. Egyébként nem, most láttam pont egy ilyen youtuber srácot, aki kelet-európai szokásokról beszélt, és ott beszélt erről, nem magyar volt, hogy hát minden kelet-európai családnak van egy zacskókkal teli zacskója, és ez generációkon és rendszereken átívelő dolog, és szerintem ez nagyon jó, csak egy csomószor az van, hogy igen, elmegyek a boltba, és megint nem hiszem el, hogy már megint zacskó nélkül sikerült eljönni, miközben ott áll egy zsáknyi.
2: De már az ilyen vászontáskákból is ennyi van. Tehát az egy a sokszor használatosakból, nekünk is megy, kisebb tárlatnyi gyűjteményünk van. Na de, tehát...
1: Illetve még az egy vicces jelenség szokott lenni, amikor mondjuk igen, nem akarok zacskót kérni, és majd én kiviszem kézbe, mert a kocsiba majd megoldom, berakom a táskámba, és akkor mint egy zsonglőr, 68 termékkel zsonglőrködök itt ki, mert nem, megoldom.
2: Megint jött a bolond fiú, és otthon hagyta a zacskóját. Szóval ahogy változnak a csomagolás szabályok, az italipar és a kiskereskedelem szenvednek el kiemelkedő hatásokat, rögtön utánuk jön a vendéglátás, például a helyben fogyasztott ételek egyszer használatos műanyag csomagolásának a tilalmát is élvezhetjük nem sokára, ami nekem eléggé logikusnak tűnik, igen. És fura belegondolni, hogy régen műanyagba csomagolt műanyag kanálkákat vettünk el az éttermekben. Utána jön majd az élelmiszeripar, itt egyébként különösen figyelni kell majd arra, hogy létszíne levegőt csomagoljunk be. Tehát a csomagolásoknak az üres részét azt szabályozni fogják, hogy minél jobban le tudjuk szorítani.
1: Igen, tehát van egy óriási nagy 60x60-as kartondoboz, amiben egy 10x10-es termék kerül, és a többit meg kitöltő anyaggal kell kitölteni, és akkor igen, így keletkezik egy elképesztő nagy mennyiségű hulladék.
2: És itt még nagyvonalú is Brüsszel, mert azt mondja, hogy 50%-os korlátozása lesz az elkereskedelmi csomagolások üres terének, vagyis aki szeretne rendelni párnát úgy, hogy a kétszer akkor a dobozt is kapjon mellé, az még megnyugodhat.
1: Igen.
2: Ennyire még nem szigorúak.
1: Én nekem egyébként az egyik legdurvább ilyen példám, ugye ide írtad, hogy kinek mi volt a legdurvább példája, nekem az egyik legdurvább példám egyébként pont egy párnához kapcsolódott. Vettünk egy kanapét, és annak az egyik párnája, háttámlája kilukat, és ugye kértünk egy cserét, és akkor küldtek egy cserét, és nem viccelek, egy párna, ami hát nem annyira sérülékeny, megszámoltam, körülbelül 200 méternyi ilyen széles cellofánba volt betekerve.
2: Nem túlzok.
1: Nem tudod, annyira fölbosszantott, hogy inkább föltekertem, és elraktam, és évekig abból szedegettük le, hogyha valamihez kellett, mert mondom, hogy ezt nem fogom kidobni, és hogy teljessége fölösleg, ott van a cellofán, ugye ez a baj ezekkel, hogy annyira olcsó ez az anyag, hogy valaki ott így, jó, a raktárba körbetekeri, 10x20-szor ugye automatán csinálja, és akkor már megy, és akkor biztos nincs vele gond.
2: Hát mint amikor a vízről beszélgettünk, hogy egészen addig, amíg valami ingyen vagy gyakorlatilag ingyen, igen, van, akkor miért spórolna vele az, igen, ember? Hát igen. Az, aki ott, az ember, aki szintén egy viszonylag nehéz munkafolyamatot lát el, úgy volt vele, hogy na, ez a reklamáló fiúcska, aki kért egy új kanapépárnát, na most erre nem fog reklamálni. Igen. Ezt én úgy becsavarom, mint a Brazil című film elején az anyukáknak a bőrét szétfeszítik cellofánban.
1: Pont úgy. Egyébként én magam, mint e-commerce-ben utazó személy és webáruházat üzemeltető, nálunk például nekem az a heppem, és ez egyébként így hosszú távon tök jól működik, hogy mi úgy csomagolunk be, hogy hát nyilván eleve próbáljuk úgy, hogy minél jobban ki legyen töltve a doboz, de mi újra használunk anyagokat. Ugye nagyon sok mindenki most már az, hogy lehet venni ilyen papír, meg növényi alapú dolgokat, de azt gondolom, hogy a legjobb az az, hogyha olyan csomagoló kitöltő anyagot használunk, ami már föl lett használva, tehát kedves anyósom intézi ezeket, már bejáratott helyei vannak a környező boltok, csomagba, és begyűjti a boltokból a csomagoló anyagokat, és azzal van kitöltve a doboz, tehát hogy legalább kétszer van felhasználva.
2: Mi múltkor az egyik kislányunknak rendeltünk valamilyen játékot egy online bebáruháztól, és ott be lehetett pipálni, hogy nem para, újra számunkra, újra hasznosított csomagolásban megkapni a terméket. Tehát, hogy nem vágyunk valami csili-vili az adott webáruház márkázását viselő szép kartondobozra, hanem valami más terméknek a dobozába elküldték, és leszik szalagozták. Hát nagyon köszönjük. Igen, és egyébként rendkívül nagy vonalúnak tűnt, hogy rákérdeznek, mert biztos vagyok benne, hogy van olyan vásárló, aki úgy akarja átadni, ki se akarja bontani. Ez a happy, tök jó, nagyon jó esett, hogy megkérdezték. A másik érdekes beszélgetés szintén az egyik kislányunkkal volt, akivel legóztunk a hétvégén, és nem tudom, emlékszel-e kiskorunkban, azért még az volt a jellemző, hogy a Lego alkatrészek egy darab nagyobb, vagy egy nagyobb és néhány kisebb műanyag zsákocskában voltak. Egy ponton előreléptek abban, hogy számozzák már a zacskókat, és úgy kell velük haladni, de most már ezek a zacskók papírból vannak. És az, ami... egyszerűbb kinyitni, könnyebb újra hasznosítani. Biztos vagyok benne, hogy bizonyos nehézségek vannak vele, de azt hiszem, hogy még a Lego illető döntéshozói is boldogabban legóznak otthon emiatt a gyerekekkel.
1: Na hát akkor mi meg legózzunk egy kicsit a zene és reklámok alatt.
0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
4: Qualitons. Yuri Gagarin. Kamkama. Whitaker. Dali Borovó Gronje. És még sokan mások. Az ország első. Szihedeli Kosmok fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámor kastélyban.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
1: Folytatódik hát a kávézó a világ végén a Rádió Café 98-on, még mindig Pősze Balázs és Megmenemi Márk van a stúdióban veletek, és folytatjuk a szemétkedést itt a műsorban, mert hogy az előző blogban hallhattátok, hogy az EU által frissen kihozott szemét, illetve csomagoló anyag szabályozásokról beszéltünk, de vannak még jó kis szemetes híreink is.
2: Egyenesen Várkonyi Gábortól érkezett a következő szemét hírünk, aki hát szerintem talán a legismertebb autópiaci szakértő most Magyarországon, és egy elég hosszú okfejtést publikált a Facebookon arról, hogy vajon az, ami most Kínában beindult, tehát látjuk, hogy hány új kínai márka, autómárka jelent meg, hát, akár a magyar
1: sem
2: piacon
1: lehet
2: is.
1: Tartani, hogy mennyi márka van.
2: Az, hogy én emlékszem ilyen több százas márka számokra még az ottani autóvásárokról. Ugye hallottuk, hogy Európában, mint hogyha el is maradt volna néhány autószalon az elmúlt időszakban. Na, csak hogy ehhez kapjunk egy kontextust, meg egy számot. Gábor azt írta, hogy csak az év első 6 hónapjában 600 új modellvariáns lett bemutatva a világ legnagyobb autópiacán, ami nagyjából 3 autó naponta.
1: Ez nagyon durva, mert hogy tényleg, de és tényleg ez van, hogy már az autómárkákat sem tudja az ember számon tartani, nem hogy az autótípusokat, tehát hogy ez tényleg egy ilyen elképesztő ilyen fogyasztói űrletet generál, és hát úgy tűnik, hogy egyébként a kínaiaknak sem tetszik, és a kínai piacnak sem tetszik, mert hogy egy olyan szintű ilyen versenyt alakít ki, ami nekik sem feltétlenül jó, és hosszú távon valószínűleg még akár ők sem tudják fenntartani.
2: Igen, azt írta Gábor és az általa hivatkozott cikkek, hogy gyakorlatilag a kínai autókereskedők szövetsége szerint 3-5 éves tartási időt érdemes számolni az új hajtáslánccal, tehát elektromos vagy részben elektromos hajtáslánccal működő autóknál, míg a belső égésű motoroknál ugyanezek közel ennek a kétszerese volt, és nem arról van szó, hogy a kínaiak nagyon aggódnának, hogy elkezdenek elromlani az elektromos autóik, amikről ugye azt hallottuk folyamatosan, hogy bizonyos alkatrészek időtállósága miatt tovább fogják bírni, mint a belső égésű társaik, hanem egyszerűen akkora a technológiai innováció, olyan gyakran jelennek meg újdonságok ezekben a modellekben, hogy az, aki státuszszimbólumként gondol az autójára, vagy fontos része az identitásának, az elpasszolja 2 év múlva.
1: Igen, hát ez ugyanaz, mint a telefonoknál is, hogy jön ki, vagy bármiféle egyéb kütyűnél, a akciókameránál, a drónoknál, tehát ugyanezt az üzleti modellt kezdi el csinálni a kínai autóipar, mint amit egyébként más területen csinálnak, hogy évente jönnek ki a frissítések, és aztán mindig van valami olyan dolog, amire úgy érzi az ember, hogy hát ez muszáj, hogy legyen, és nehogy már nekem ne legyen egy ilyen az autómban. Csak hát igen, ez nem egy kis kütyű, hanem itt autókról beszélünk, ami borzasztó durva precedens lehet, hogyha tényleg ilyen gyorsan dobálja ki az autókat. Bár bennem azért fölmerül a kérdés, nem tudom, hogy arról szól-e az írás, hogy aztán ezeknek az autóknak mi lesz a sorsa. Tehát ha ezek az autók egyébként tovább vándorolnak.
2: Mennek a használt piacra.
1: Tehát igen, tehát végig is ugyanaz, mint ami annak idején ugye mindenki a német piacról vette, mert szintén a németek is, amint lejárt a 3 éves leasing, már adták tovább és cserélték le az autót. Attól még ezek az autók nem szűntek meg létezni, hanem ugye vándoroltak keletre, és innen mentek ki. Tehát valószínűleg ezek a használt autók is nem az van, hogy utána kidobják őket, hanem ezek vándorolnak tovább, tehát végül is elektrifikálják lefelé az egész rendszert. Tehát hogy azért, ha így nézzük, már nem annyira ijesztő, de ettől függetlenül szerintem nem egy jó trend, hogyha már az emberek tényleg 3 évente úgy érzik, hogy le kell cserélni az autójukat is.
2: Igen, itt pont írta Gábor, hogy míg az átlag azt mutatja, hogy az használt autók, az értékesített használt autóknak, vagy a meghirdetett használt autóknak a 3/4 5 évnél fiatalabb, addig az új hajtásláncúaknál ez az átlag, az 3,7 év, míg a belső égésűeknél 9,2. Tehát valószínűleg tényleg ezt tudjuk megfigyelni, hogy azok, akik ilyen autókat vásárolnak, érzékenyebbek most még az újdonságokra, és továbbadják őket. De pontosan, ahogy mondod, lehetséges, hogy ez egy rossz szó, de katalizátora annak, hogy az országban minél jobban és minél hamarabb el tudjanak terjedni az elektromos autók. De az biztos, hogy ahogy említetted is, nem nem tűnik boldognak a kínai kormányzat se azzal, hogy ennyi márka versenyez, ennyi típussal, mert ugye arra is figyeljünk, hogy vagy nem tudom, te hogy vagy vele, amikor autót veszel. Én nekem eddig csak olyan autóm volt, ami, ahol a gyártó több évtizede létezik, és abban a tudatban szerettem autót vásárolni. Eddig volt összesen 3 autóm, most használom a harmadikat, és az előző kettő is 10 évig velem volt, hogy szeretném, hogyha meg tudnák javítani később.
1: Hát igen.
2: És az tud ebben az aggasztó lenni, hogyha Kínában épp most, ebben a generációban rengeteg féle autó kerül a piacra, és egy idő után a piac kénytelen, kelletlen konszolidálódni kezd. Bizonyos gyártók nem bírják a versenyt. Esetleg a sokat emlegetett állami támogatás, amiben ezt a szektort részesítették, lejjebb a pad, akkor fogják-e vállalni azt, hogy azokat a korábbi autókat még mindig valahogy szervizelik, továbbadják-e az ilyen irányú kötelezettségeiket, mert hogyha nem, akkor az azért egy nagyon szomorú látvány lenne, hogyha Kínában óriási telepeken gyűjtenék a rozsdásodó, amúgy 9 éves, de valami miatt nem tökéletesen működő elvéket.
1: Igen. Bár ahogy ismerem a kínaiakat, biztos kitalálnak erre is valamiféle megoldás, hogy hogyan lehet gyorsan ezeket újra hasznosítani. Én inkább tényleg attól a trendtől félek, hogy beszivárog az autógyártásba ugyanez, mint ami a high-tech kütyük esetében. Tehát tényleg most pont ránéztem a telefonomra is, tényleg mikor is a telefonom,
2: és
1: pont
2: mikor?
1: 4 évvel ezelőtti. Tehát, hogy ilyen szempontból
2: 4 évvel vetted a telefonodat?
1: Igen, 4 éve vettem a telefont, és akkor így ez úgy megnyugtató volt, hogy na, tök jó, mert azért talán a telefonoknál, ha az ember azt mondja, hogy mondjuk 5 évente cseréli, szerintem az még egy vállalható
2: sőt,
1: dolog.
2: Szerintem ez kifejtsz. Én azt gondolom, hogy igazi léptékváltások 5 évente azért még mindig bekövetkeznek a mobiloknál, de egyébként itt megint csak bejön a gazdaság, mint kényszerítő tényező, ugye épp egy RAM apokalipszist élünk át, tehát a memória csipek nagyon drágák lettek az általunk is sokat megénekelt mesterséges intelligencia boom
1: köszönjük,
2: miatt.
1: Ezt is köszönjük.
2: És az a helyzet, hogy eltűnnek a 30 ezer alatti mobilok. Tehát azok a gyártók régen, akik filléres mobilokat tudtak gyártani, már nem tudják kigazdálkodni a RAM-ot. Maradt ha jól emlékszem, akkor az előző év hasonló időszakával összevetve lehet, hogy 2/3-ával csökkentek ennek a kategóriának az eladásai. Tehát én azért nem lepődnék meg, hogyha a következő időszakban azt vennénk észre, hogy a kedvenc mobiljaink szép lassan 10-15-20-25%-kal lesznek drágábbak.
1: Hát
2: és hát akkor nincsen cserélgetés.
1: Szerintem már ez már megtörtént, sőt, még talán ennél drágább is, mert hogy én nem emlékszem, amikor így megvoltak ezek a dolgok, hogy jó, hát 100 000 forintnál biztos nem adok többet egy mobil. Jó, hát 200-nál biztos nem fogok többet adni, ez volt mondjuk a legutóbbi. Most pedig már azért azok a csúcskategóriásabb készülékek, amikben én gondolkodnék, azok már inkább a 4-500 000 forintos árkategóriába kerültek, amit megmondom őszintén, én nem vagyok hajlandó egy mobiltelefonért kifizetni, ami ha úgy nézzük, persze valamennyit fejlesztettek rajta, de gyakorlatilag nem sokkal tud többet, mint a néhány évvel korábbi, csak mondjuk egy picit gyorsabb, picit lehet, hogy tovább bírja, de egyébként még ez sem feltétlen, a fotó, a fényképezőgépe nem tud sokkal többet, tehát hogy most miért is fizessek 2-szer vagy 3-szor annyi pénzt érte.
2: És ugye emlegettük már a műsor elején az EU most változó csomagolásügyi szabályait, illetve most érvénybe lépő szigorodó csomagolásügyi szabályait. Ugye emlékezzünk vissza, pont pár évvel ezelőtt hozta azt a döntést Brüsszel, hogy a hordozható szórakoztató elektronikai eszközöknél, mint amilyen a telefonunk, saját háztartásban felelhető eszközökkel, vagy a gyártó által adott eszközzel ki kell, hogy tudjuk cserélni az aksit. Igen. És ez pont egy ilyen döntés világít szerintem rá arra, hogyha értelmes emberek hoznak rendeleteket ilyen téren, akkor az mennyit tud segíteni, mert az a tippem, hogy az embereknek egy tekintélyes része még mindig amiatt cseréli le a mobilját, hogy hát nem jó, hát már mire beérek a munkahelyemre, igen, megeszi a TikTok a töltöttségnek a 2/3-át, muszáj lecserélnem, nem fogok mindenhova powerbank-kel rohangászni, bár nyilván ezt is sokan megteszik, és itt is pont ha megjelenik a hétköznapjunk, és lehet, hogy nem lesznek annyira vízállóak a telefonjaink, mint amennyire eddig voltak, hogy lecsavarozzuk a hátát gyorsan, és bedobunk egy új akkumulátort 20-30 000 forintért, és azzal vettünk még 1 évnyi jó használatot, én szerintem drasztikusan meg tud hosszabbodni az az időszak, ameddig ezeket a mobilokat elketyegtetjük.
1: Mert nekem se egyébként azzal, amit tud, tehát a képességeivel semmi bajom nincs, amivel van, az már igen ez, hogy egy kicsit már merülget, már az USB nem működik olyan jól, és akkor mondjuk valamikor felrakom töltőre, és mégse tölt, de a többivel teljesen elégedett vagyok. Na de ugyanez, hogyha ez átszivárok visszatérve az autózásra, és akkor ott is az van, hogy már nem azért veszek autót, mert hogy az most megtetszett, és akkor megbízható, hanem hogy abban most akkor nem tudom, beleraktak most megint valami újfajta önvezetőhizet, vagy egy lidár cuccot, vagy nem tudom milyen masszázs bigyót, és akkor ezért le kell cserélni.
2: No, de nagyon eltérő példákat mondtál pont, hogy mi miatt cserélünk, mert ez nekem is egy nagy kérdés, mondom, nem cserélgetek gyakran autót, nem is autózom igazán sokat, de akkor leginkább hosszú utakat teszek meg, és én a gyerekeknek azt mondtam, hogy akkor veszünk új autót majd, amikor az már a Balatonra elvezet, és nekem nem kell odafigyelnem, hanem tudunk társasjátékozni útközben. Az egy dolog, hogy addig nem akarnak már majd az apjukkal társasjátékozni, a barátaikkal akarnak telefonálni útközben, de el mindegy, az, én még igyekszem magam ebbe az illúzióba ringatni. Na de, mikor oké akkor lecserélni egy autót? Mert pont az önvezetés, amit mondtál, én például azt egy természetes vonzó oknak tartom. Az, hogy az előzőben nincs CarPlay, és ezért a nem olyan természetes a kihangosító, és a Waze-nek a képe nem megy át az autó képernyőjére, az például egy olyan dolog, amiben nem megfogalmazódik fél évente, aztán röhögök egy kicsit magamon, és rájövök, hogy nem fogok venni még egy ilyen autót.
1: Igen, hát ez egy nagyon nehezen megfogalmazható, vagy nagyon nehezen megválaszolható kérdés, mert szerintem egyébként nagyjából sokkal ritkábban kéne autót cserélnünk, csak hát tényleg erre van az egész fogyasztói társadalom felhúzva, és azt hiszem, hogy talán Pelevinnek volt valamilyen jó definíciója, a modern világ definíciója az, amikor a 5 év leasingre vérverejtéke megvásárolt autódban ülsz a dugóban, és már arról álmodozol, hogy az óriás plakáton meghirdetett következő modellt hogy fogod tudni majd megszerezni, tehát hogy ez így nagyon-nagyon áthat minket, és az szerintem hazudik magának, aki azt mondja, hogy ő teljesen ki tudja vonni ez alól magát, mert mindnyájunkra hatnak ezek a reklámok, hiszen jól tudod ezt te is, Balázs, hogy jól úgy vannak összerakva, hogy azért hassanak a pszichénkre, de mégiscsak meg kell próbálni valahol így megállni, és azt mondani, hogy oké, mi az, amire valóban szükségünk van, tényleg szükségünk van-e mondjuk arra az önvezetésre, mert lehet, hogy neked igen, mert sokszor mentek a Balatonra, és jól jönne, vagy dugóban ülsz gyakran, és akkor tök jó lenne, ha tudnál émélezni, de lehet, hogy a másik embernek meg egyébként nincsen rá szüksége, mert csak a boltig megy el vele, és akkor azt mondod, hogy hát igazából nincsen rá szükség. Tehát, hogy valahogy nekünk kellene egy ilyen önfegyelmet gyakorolni, hogy tényleg azt mondjuk, hogy figyelj, nincs még szükségem új autóra, vagy legalább belülni, hogy oké, ezt megvettem, akkor én most ez biztos, hogy nem tudom, 5 évig nem fogom lecserélni ezt az autót.
2: Azok viszont, akik kényszerből cserélnek járművet, képzeld el, azok részben a pakisztániak. Ha már itt tartunk, ha elektromos itt autóknál, tartunk, meg Ázsiánál.
1: Jut eszembe a pakisztániak.
2: Mert egy ottani szakember, aki egy elektromos motor vállalatot visz, ő azt mondta, hogy számára az év értékesítőjét úgy hívják, hogy Donald Trump, elnézést kérek, hogy kimondtam a nevét, de idézni csak pontosan szépen pakisztáni üzletemberektől.
1: Ezt így megérezte, tudod, hogy a kis energiavámpír mi volt, hogy
2: és kapott díjat, ma még lehet, hogy nem kapott díjat sehonnan, és akkor a FIFA után tőlünk is megkapta tőlünk az év értékesítőjét.
1: Meg szerintem ez dupla, mert olyan régóta nem mondtuk ki a nevét, hogy ez így még nagyobb feltöltődést jelent.
2: Mert hogy Pakisztánban közben az történik, egyébként nyilván ezekkel a kínai változásokkal tökéletes összhangban, hogy 84 elektromos motoros márka jelent meg.
1: 84?
2: 84 márka.
1: Durva.
2: De Pakisztánról beszélünk, nem egy kis ország, de egy olyan ország, aminek a levegő minősége az egyik legrosszabb a világon.
1: Igen, tehát hogy azt képzeljük el ezeket az ilyen nagyon zsúfolt, ugye általában Indiához köthető városok, de hát Pakisztán az ugyanilyen jellegű városokat kell elképzelni, ahol mindenki ezekkel a rettenetesen pöfögő kis robogókkal járnak ezrével, és borzasztóan rossz a levegő.
2: Olyannyira, hogy hogy olyannyira szoros a kapcsolat közt a két jelenség közt, hogy azt mondják, hogy ott a légszennyezésnek a 83%-át a közlekedés adja, és hogy egy jármű átlagosan, ha mondjuk az Egyesült Államok béli társával vetjük össze, akkor 25-ször annyi káros anyagot bocsájt ki, tehát rendkívül nem jól működő, nem környezetbarát módon működő, valószínűleg nem is gazdaságos járgánnyal járnak szegények.
1: Van még ott
2: és azzal, hogy az üzemanyagellátás akadozik az irányi háború miatt, hirtelen vonzóbbak lettek az elektromos motorok. Tehát milyen érdekes zöld váltást tudott ott kikényszeríteni. Igen, miből lesz a motorcsere?
1: Igen, motorcsere bogári.
2: Igen. Szóval,
1: köszönjük, Balázs.
2: Igazán igyekeztem. És itt is az történik egyébként, hogy jönnek a kínai cégek, bizonyos elemeit a motoroknak árusítják, és ott te meg én, két pakisztáni haver, alapítunk egy céget, Márk és Balázs Motorok, MBM, szerintem teljesen jó neve van.
1: Jó is, igen.
2: És összeszedegetjük ezeket az alkatrészeket, és elkezdjük a környéken árusítani.
1: Igen, hiszen a kínaiaknál meg már ugye nagyon nagy rutin van ebből, és vannak kifejezetten olyan városok, ahol konkrét, ahonnan kitiltották ezeket a nagyon büdös és hangos robogókat, és csak elektromos járművekkel lehet közlekedni, úgyhogy ott már megvan az infrastruktúra hozzá. Igen, tehát ez ilyen szempontból tök jól tud kijönni, és igen, és érdekes, hogy ez hozta ezt az egészet, hogy nem lehet kapni üzemanyagot. Egyébként nagyon érdekes, egy egyiptomi úriemberrel beszélgettünk, mikor kint voltunk, hogy mennyire, hát, hogy nem nagyon látni sok elektromos autót, de mondtuk, hogy milyen érthető is, hiszen nagyon olcsó az olaj, van saját olajuk, stb. És mondta, hogy itt nem, de Kairóban azt mondta, hogy rengeteg elektromos autó van, Tesla, és mondtuk, hogy mégis miért. Hiszen azért, mert hogy most nem tudom, óriási Kairó, nagyon-nagyon sok, nem tudom most felidézni, talán 60 millió lakos van ott így nagyjából, tehát egy giga-giga város, ugye Alexandriával gyakorlatilag egyben, tehát egy óriási metropolis, és hogy egyszerűen az, hogy te elmenjél tankolni, az egy több órás manőver. Egyrésztről el kell menned valahová viszonylag messze, és ott nagy valószínűséggel legalább egy óráig kell sorban állnod, hogy egyszerűen sorra kerül, mert nincs erre a sok emberre nincs elegendő kút, hiába van saját olajuk, ezért egy csomó mindenki elektromosra váltott, mert hogy nem kell a kutakra.
2: Viszont a nap megsüt, egyébként 21 néhány millió embert valóban ott az agglomerációval együtt, de hát úgyis rengeteg. Viszont az a szemét forrás, amivel még foglalkoznunk kell a jövőben, az nem csak a csomagolás lesz, amiben majd elhozzuk a paradicsomot a közértből, meg nem csak a kínai elektromos autó, ami remélhetőleg sok tulajdonos tud majd kiszolgálni, hanem az űrszemét is egyre aktuálisabb kérdés lesz, mert hogy nem tudom, hogy gondoltad-e volna már, de az a tippem, hogy nem, heti egy tonnányi űrszemét zuhan a földre, és ugye pár éve volt róla szó, hogy...
1: Pedig léptenyen ülök ott este kín a teraszon, és gondolod, vajon mennyi űrszemét hullhat a földre?
2: Kenyában pár éve, ezt sok helyen megírtak, egy ilyen óriás gyűrű jelent, egyszer csak becsapódott a földre, és mentek a helyek ott fotózkodni vele. Az egy európai rakétának valamilyen csatlakoztató gyűrűje volt, de egyébként a nemzetközi űrállomásról pottyant már le szemét egy floridai családi házra, Lengyelországban egy bevásárlóközpont mellé csapódott bele valami SpaceX rakéta egy darabja. Szóval az látszik, hogy az a jóslata a szakértőknek, hogy néhány éven belül évi két embert agyon fog ütni űrszemét, az nem,
1: szemét általi halál.
2: Nem tűnik elrugaszkodottnak. És nincsenek rá megfelelően kialakított szabályok, hogy hogyan lehet ezt beazonosítani, ki a felelős, az okozott károkért, és így tovább, és így tovább.
1: És megint csak egy olyan dolog, amiről nem lettünk megkérdezve, senki nem kérdezte, akarjuk mi ezt, tényleg fontosnak tartjuk-e, hanem egyszerűen csak csinálják, és ha egyébként meg agyon üt minket, hát így jártunk. Hát kérdezzük meg Elon Muskot, ő biztos tudna erre valami okosat mondani, mindenre tud valami okosat mondani.
2: Igen, szokott tudni okosakat mondani, és csak két év múlva újra meg kell majd kérdeznünk. Szóval mindig, Elon Muskot mindig duplán kell
1: ezt
2: kérdezni.
1: Jövőre már megfogja, jövőre meg lesz volna. Most nem mondhatom el, hogy hogyan, de már kitaláltunk valamit, jövőre ez már nem lesz mondva.
2: Igen, és
1: valamilyen választ.
2: Tekintve, hogy csak 16 ezer műhold kering a Föld körül, amik egy idő után belépnek majd a légkörbe, hogy javarészt elégjenek, tényleg lesz ezzel feladatunk. Én most a hullócsillag vizsgáláskor nézegettem, hogy jaj, hullócsillag, műhold. műhold, ez legyen a legnagyobb problémám, de lehet, hogy egy idő után majd ilyen kis házak alól fogjuk csak nézni a hullócsillagokat, nehogy fejbe verje minket valami.
1: Na jó, hát nem teljesen optimista, nem felhanggal, hanem nem tudom, lenhanggal kell, hogy elmenjünk a hírekre, de
2: utána még egy optimistával visszajövünk.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kávét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
3: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
4: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
5: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádiókafén.
6: A fővárosban a 19. kerületben a Nádasdi utcában a Batthyány utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert csatornát javítanak. A 194-es és a 194B autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti egyik irányban sem a Batthyány utca megállót. Illetve a határút felé a Kossuth-Lajos utca, a Nádasdi utca és a Hunyadi tér megállót sem. Helyszínelnek a 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában a Dolmány utcánál. A Dózsa-György úton a Váci út felé a Szondi utcánál lezárták a belső sávot elektromos közmű építése miatt. Lassú az előrejutása a Hősök terétől. Erős a forgalom a Budaörsi úton a Sasadi úttól befelé, a Károly körúton az Asztória felé, valamint a Ferihegyi repülőtérre vezető úton kifelé a bevásárlóközpontnál. A Margit körúton a Margit híd felé a Széna térnél útszűkületen kell áthajtani felújítás miatt. Sávszűkületre kell készülni mától az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt csatornajavítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
7: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádiókafén.
2: számlán az iskola kezdési támogatás, megújul a Gubacsi híd, eladták a világ leghíresebb labdáját, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Érkezik a rászoruló családoknak a 100 000 forintos iskola kezdési támogatás első fele. A gyermekenként járó 50 000 forintot a családi pótléktól külön már utalta a Magyar Államkincstár, és a kézbesítés is elkezdődött. A támogatás több mint 400 000 gyermeket érint, és a már meglévő nyilvántartások alapján automatikusan jár, ezért külön kérelmet nem kellett benyújtani. A második ugyancsak 50 000 forintos részletet novemberben iskoláztatásra fordítható utalványként kapják meg a jogosultak. Megszépül a Gubacsi híd, aláírta a hídszerkezet és a csatlakozó vágányhálózatnak a megépítésére vonatkozó kivitelezési szerződést Vitézy Dávid miniszter. Az átkelőn 2014 óta mindössze 5 km per órás sebességkorlátozás van érvényben, annak ellenére, hogy ez Magyarország egyik legfontosabb tehervasúti kapcsolata, ahol az ország teljes vasúti áruforgalmának 10-15%-a halad át, tette hozzá. A beruházás még idén megkezdődhet, és 2029 végére fejeződhet be. A Balatonnál írtják a szúnyogokat. 5 megyében 63 településen végzi a munkát a katasztrófavédelem. A Magyar tenger mellett néhány drávamenti településen, valamint Borsodban földi kémiai eljárással védekeznek. A finom permetet az esti, éjszakai órákban nyugtatják ki a szakemberek. Az országon átvonuló esők ellenére változatlanul aszályos az időjárás, ezért jelentős, nagy kiterjedésű szúnyog tenyészőhelyek nem jöttek létre. A folyók alacsony vízszintje miatt az árterek is száraz. Ez sem kedvez a lárvák fejlődésének. Elkelt a világ leghíresebb futballlabdája. Több mint 1 milliárd forintot adtak a sporteszközért, amellyel Diego Maradona a foci történetének két legemlékezetesebb gólját szerezte. Az argentin legenda az 1986-os mexikói világbajnokság negyed döntőjében az angolokkal szemben előbb egy levegőben lévő labdát kézzel ütött be, majd belőtte az évszázad gólját, ami a fél angol csapatot kicselezve született. A labdát a mérkőzést vezető bíró eltette és most eladta. Ma sok napsütésben van részünk, némi felhővel. Csapadék nem lesz, a szél olykor viszont megélénkülhet. 28-29 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap kezdetben derűs idő ígérkezik, majd délutántól a Dunántúlon, valamint térségünkben heves záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Kelet felé tolódik a csapadék. A légmozgás több felé feltámad, északnyugaton erős lehet. Napközben 24 és 33 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Délnyugaton maradhat alacsonyabb a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádiókafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
8: Repül az idő, ha az ember jól érzi magát, már is a kávézó a világ végén mai adásának második feléhez érkeztünk, és hát letudtuk magunk mögött, tudtuk a szeméttel kapcsolatos híreket, meg egy kicsit lehangoló híreket, és most azt tudom ígérni, hogy tudjuk a műsor szlogenjéhez híven egy picit optimistábbra hangolni a dolgokat, úgyhogy egy ilyen optimistább órával folytatódik hát a kávézó a világ végén.
9: Szerintem teljesen vidámak leszünk, és még a szeméttel kapcsolatos. A szeméttel kapcsolatos hírek is tudnak vidámak lenni, mert hogy egyébként több márka is elkezdett olyan kezdeményezéseket beindítani, hogy segítse azt, hogy megjavítsák azokat a termékeket maguk, a vásárlók, amelyeket tőlük vásároltak. Ugye márka az adás elején említette, hogy szerinte az üdítőitalok forgalmazói is bele kell, hogy gondoljanak abba, hogy mi lesz utána a palackokkal, nem lehet az, hogy mossák kezeiket, az emberek oda dobják ki, ahova akarják. Úgy tűnik, hogy a te gondolkodásodat követi mondjuk a Levi's és a Uniqlo is, róluk írta a Fast Company, hogy indítottak olyan kezdeményezéseket, hogy megtanítsák a mostani, hát mondjuk fiatalnak mondod, nem gyerekek, tehát a Z-generációsokat, akik fogékonyak arra, hogy megjavítsák a ruháikat, hogy megkapják az ehhez szükséges tudást. Mert egyébként az ENSZ becslése szerint a világon évente nagyjából olyan mennyiségben termeljük a textil szemetet, mint hogyha másodpercenként megtöltenénk vele egy teljes szemetes autót. Ami most hirtelen meg is töltöttünk 3-at, 4-et, 5-öt, és ezek a márkák látnak abban fantáziát, hogy megtanítsák a fiatalabbakat arra, hogy kell egy gombot felvarni, hogy kell mondjuk felhajtani egy túl hosszú nadrágot, pontosan, és én szerintem, ugyan egyébként pont az H&M az, akik azt mondják, hogy nagyon őszintén nyilatkoztak erről, és azt mondták, hogy nagyon-nagyon szeretnének ehhez hozzájárulni, de egyelőre sajnos olcsóbb új ruhát előállítani, mint javítani.
8: Hát ezt tudjuk, hogy ez majdnem az összes, nem csak a ruhánál, hanem a műszaki termékeknél is így van, de ez nyilván nem arról szól, hogy mi olcsóbb, hanem hogy mi az, ami fenntarthatóbb. De ettől függetlenül én szkeptikus vagyok, nem tudom, hogy te mennyire gondolod azt, hogy ez mondjuk úgy egy kis átmeneti hype-ot leszámítva nagyon komolyan teret tudna nyerni, hogy elkezdenek az emberek, a fiatalok széles körben ruhát javítgatni ahelyett, hogy mondjuk újat vegyenek. Illetve nem is az, hogy megjavítják, mert el tudom képzelni a kedvenc farmerjét, vagy a jackiét, hogy valamit megvarjon, de nem látom azt, hogy emiatt azért ne venne magának egy újat is, hogyha meglátja a boltba. Tehát én ezt nem látom, hogy más tészt az, amikor azért varrod meg, mert nincs másik ruhád, meg más az, amikor nagyon szeretem ezt a jackit, megvarom, de azért láttam most egy újat, és ugyanúgy meg fogja venni. Tehát én sokkal inkább látok reménykeltő irányt abban, hogy megjelentek ezek a használt ruha applikációk, mint a Vinted is, ahol megveheted a használt ruhákat, és akkor mégse a kukába kerülnek, hanem ugye adásvétel megy, és ezek nagyon népszerűek. Szerintem ez

0: Tehát ott, hogyha ha én most csak...
1: De az nem egy varrógép is kell? Tehát, hogy az van, hogy azért, hogy oké, hogy tudod, vagy nem tudod, de hát azért ezek, ahogy nézem, mondjuk ha elviszem nálunk, van egy varrónő a faluba, sok mindent leszoktunk vinni hozzá, is tök jól dolgozik, tehát őnek egy varrógépe van, zzz, és akkor azzal tudja megcsinálni, tehát azért ez kézzel úgy megvarni, nem tudom.
0: Nem vagyok, nem, én sem vagyok benne biztos, hogy azt pont meg lehetne csinálni, különösen egy farmer nadrágnál, ami a, még te se vagy hozzá elég erős, pedig a legerősebb ember vagy, akit ismerek. Szóval önmagában ennek a javítási kultúrának az elterjedése szerintem egy lépés ebbe az irányba, és ez nem csak a ruháknál van így. Ugyanez a bármilyen háztartási eszköznél szerintem a mi generációnknak biztosan ki kell nőnie azt a reflexet, hogy hát ez már nem olyan jó, hát kidobjunk és veszünk egy újat. Tehát mi onnan indulunk, hogy kiskorunkban szerintem még az alkáli elemeket is a kukába dobáltuk, még azt meg kellett tanulnunk. Igen. A 90-es években, hogy ezt külön elemgyűjtőkbe kell kidobni.
1: Onnan, a dinoszauruszok.
0: Igen, onnan eljutni odáig, hogy hát ezt igazából meg tudom csinálni ad abszurdum évek múlva. 3D nyomtatok magamnak egy ilyen kis kitörött polcocskát. Nem fog egy új hűtőt venni azért, mert az az egy szem műanyag ott eltörött, hanem valahogy megpróbálok csinálni. Az, hogy tudjak rendelni ilyet, hogy rá legyen nyomtatva egy cikkszem. Mi múltkor egyébként WC tartályt javítottunk otthon, és mert valamiért nem akart abadni, állandóan folyt belőle valamennyi víz. Egy lehúzás után is mondom, mi lesz, elzártuk a vizet, megnéztük, leemeltük a tetejét, és képzeld el, hogy bent a tartályban ott volt, hogy milyen cikkszámú gumigyűrűt kell rendelni, és fölhívtam a szaniter üzletet a környéken, és megmondtam nekik, hogy ez ilyen meg ilyen típusú 100.43.87-es szilikon gyűrűcskére volna szükségem.
1: El volt vízhövesedve a gyűrű, mi?
0: Pontosan ez történt. Vettem belőle 2 darabot, és az egyiket otthon tart, mert hogy
1: és ki van még cserélni? Egy ugyan,
0: ki? Volt róla videó a YouTube-on, és valóban működött ez a dolog. Picit ügyetlen, tehát biztos vagyok benne, hogy az, ami nekem egy 45 percbe tellett, az egy szakembernek 45 másodperc alatt meg lett volna, de szerintem az ilyen kezdeményezések pont ezt a reflexet, akár ezt a mentális gátat segítenek átlépni, hogy hú, jaj, ez nem néz ki, hogy fú, elromlott, akkor vajon az lesz a reflex, hogy egyrészt megkérdezem a Google-t vagy a ChatGPT-t, hogy tud-e valami okosat mondani rá, másrészt nem félek a kezembe venni egy eszközt ehhez.
1: Igen, és hát igen, és megvan a lehetőséget, hogy megrendeld azt külön azt a kütyüt, mert mondjuk nekem például van olyan egyébként nem is annyira olcsó, és ki is mondom a nevüket, hát hogyha elszégyelik magukat, HD-típusú lézernyomtatóm, aminek annyi baja van, hogy van egy picike pöcök, ami azt érzékeli, hogy a papír benne van vagy sem, és az romlott el, és úgy érzékeli, hogy nincs benne papír, és elvittük valakihez, hogy hát mi a gond, mondta, hogy ez, és mondta, hogy ezt meg szeretnénk csináltatni, hiszen egyébként a nyomtató 99%-a teljesen jól működik. Nem tudjuk. Nincs rá opció. Tehát ott áll, és én egyébként azóta sincs, hogy nem dobtam ki, mert úgy vagyok vele, hogy ezt nem
0: olyan rossz érzés kidobni. Igen. Működő eszköz.
1: Egy darab kis műanyag, kis lapka, ami egy kis relét kapcsolgat, és én legalábbis nem, utána néztünk, nem találtunk erre opciót. Ha egyébként ti hallottok ilyenről, akkor azt írjátok meg nekünk, vagy várjuk a HP jelentkezését is, hogy lehet ezt megoldani. Tehát, hogy ez nagyon szomorú lenne, hogyha igen, szóval nagyon jó lenne, hogyha ezek a dolgok megváltoznának, és akkor tényleg mindent tudnánk javítani. Mi ezt nagyon adnánk.
0: A lényeg, hogy számoljunk le a szeméttel.
1: Jó, de úgy érted, hogy itt a műsorban vagy egy áblok.
0: De mind a két helyen mehet részemről, ahogy szerinted a legokosabb, de most már tudjuk, hogy kell valamit kezdeni a csomagolásokkal, a túl hamar lecserélt elektromos autókkal, az űrszeméttel, de minden szemét megoldható, csak tanuljunk meg gombot varni.
1: Ennyi. Ha tudunk gombot varni, minden probléma megoldódik.
0: Akkor nagy baj nem lehet.
1: Meleg se lesz például. Nem kell a hőséges, hiszen ha gombot tudunk varni, akkor megszűnik a hőkupola is fölöttünk.
0: Igen, mert hogy a másik feladatunk ugye ez, és ezzel kapcsolatban gyűjtöttünk híreket az adás hátralevő részére, hogy mit tudunk csinálni, hogyha ilyen pokolian melegek lesznek a nyaraink. Ugye beszéltünk róla, hogy talán ennyire, mint ez a nyár, itt a Super El Niño-val, ami megint csak túlmenően hangzik, valami sokkal nyomorultabb név kéne ennek a jelenségnek. Szóval, hogy ilyen nem lesz.
1: Lerohasztó Niño.
0: De egyébként talán valamelyik ázsiai nyelvben lett is, talán a japánoknál lett most új szó erre az undorító melegre.
1: Aha.
0: Tehát ott a helyi kazinci dolgozott rajta, hogy ennek most már azért hogy nyoma legyen a szótárban.
1: De ez nem egyszerűen meleg. Tehát, hogy volt eddig a meleg, ez ugye ez a régi vicc, amikor a szörnyek

0: sekundás hölgyet nagyon-nagyon nagy téli hidegben kiszáll a sportkocsiból a benzinkúton, és azt mondja, hogy összehúzza a galit, és azt mondja, fú, de hűvös van, és azt mondja a benzinkutas, hogy nem, hűvös kisanyám, az nyáron van a diófa alatt, ez rohadt, nem a rohadt szót használ, ez nagyon hideg. Úgyhogy igen, tehát ugyanez ezzel a meleggel, hogy így volt, oké, melegecske, de ez nem az, ez tényleg elviselhetetlen, ez a hőség.
1: És ezt érezzük, és sokszor olvasunk is róla statisztikákat, de az Ars Technikán most volt egy izgalmas írás két kutatóról, két kínai kutatóról, akik elkezdték nem azt figyelni, amit általában figyelünk fölmelegedéskor, ami ugye a napi átlag hőmérséklet változása szokott lenni, hogy tavalyhoz képest, meg 100 évvel ezelőtthöz képest ezeken a napokon átlagosan mennyivel van melegebb.
0: Tehát a 24 órát nézik annak az átlagát.
1: Ők azt mondták, hogy mi lenne akkor, ha úgy néznénk ezekre a statisztikákra, hogy a reggel 8 órát a reggel 8 órával, a reggel 9-et, a reggel 9-el, és így tovább hasonlítjuk össze. Nem. Sajnos rosszabb. Az extrém hőséget egyébként, amit vizsgáltak, ők úgy határozták meg, hogy meghaladja az 1981 és 2010 közt az adott napszakban rögzített hőmérsékletek 9. tizedét, tehát hogy azt tekintik extrém melegnek, aminél 10-ből 9 esetben hidegebb volt. És azt mondják, hogy az elmúlt 4 évtized átlagát figyelembe véve nyaranta körülbelül 270 órányi extrém hőségnek vagyunk kitéve, Rután. És ez évtizedenként 62 órával növekszik. És ez azért két izgalmas vetülete van szerintem. Az egyik az a délután 2 és 4 közti elviselhetetlen perzselő meleg, ami tud ilyenkor lenni. Nekem rögtön ez kattant be, de ők viszont azt mondják, hogy ami rosszabb, azok az éjszakai órák.
0: Aha, igen. Tehát amikor tényleg nem, még este se hűl le, és nem tudsz rendesen aludni, borzasztó, és igen, és ez ugye a természetre is nagyon rossz hatással van, mert ugye régen, még ha nagy melegek is voltak, este lehűlt, akkor azért legalább reggel egy kis harmat ki tudott csapódni mondjuk a növényzetre, de mivel hogy nem hűl le éjszaka, marad a nagy meleg, ezért ez a harmat sem alakul ki, tehát még ennyi sem jut a természetnek.
1: És ez egyfelől ugye egy jelentkezik nálunk fehér galléros munkát végzőknél, bár te azért kertben is dolgozol sokat, ami nem tudom, hogy milyen színű a gallér, de valószínűleg nem kék, nem fehér.
0: Nem,
1: zöld
0: nem.
1: Gallér? Barna gallér?
0: Barna gallér.
1: Barna gallér.
0: Nagyon koszos barna gallér.
1: Szóval nálunk barna-fehér gallérosoknál ez talán kevésbé, hogy mondjam, inkább egy kényelmi kérdés, vagy inkább egy ilyen luxus probléma, hogy mit kezdünk ezekben a nagyon meleg órákban, feljebb tekerjük-e a klímát, vagy eszünk-e egy fagyit, de hát ugye rengeteg ember van, akinek dolgoznia kell ilyen időszakokban, és különösen Ázsiában szokás szerint.
0: Ahol... Ha tetszik, ha nem, tehát ott kell kint lenni, mert haladni kell a munkával.
1: Igen, és Ázsiában kezdtek el kísérletezni az olyan eszközökkel, amik valahogy ezt elviselhetőbbé teszik a munkások számára. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a Japán egyik legnagyobb elkereskedelmi platformján, a Rakutenen 800 ezer féle ilyen termék létezik most. Döbbenetes, a New York Times közölt erről egy
0: 800
1: ezer féle termék, és olyan példákat hoztak az újságírók, hogy például az állami áramszolgáltató derékre rögzíthető miniventillátorokkal szereli föl a dolgozóit. Olyan képgaléria, ami az egy dolog, hogy mi is megszoktuk a kis kézi ventilátorokat, de ott most olyan megoldásokkal kísérleteznek, amik még egy fémlapot tesznek ezekbe, és még hidegebb ilyen elektromos feszültségnek köszönhetően még hidegebb levegőt bocsájt ki magából a ventilátor, de a légkondis ruhától kezdve a teljesen fehér, gyakorlatilag a szemed épp, hogy kilátszik ruhán át, az ernyővel mászkálásig.
0: Szörnyű.
1: Nagyon-nagyon komoly mennyiségű innovációt kell belerakniuk ebbe a területbe, az, hogy elviselhetővé tegyék a munkát.
0: De nem leszünk lassan olyanok, mint az asztronauták a saját bolygónkon, hogy gyakorlatilag szkafander kell ahhoz, hogy a nap bizonyos szakában kint legyünk, tehát ebben ez az rémisztő vízió.
1: Pontosan, én ugyanezt gondoltam, ahogy láttam ezeket a képeket, és közben már a, nem tudom, a klímás jackiknek a sokadik generációjánál tartunk, szóval amikor már arra terveznek ilyen eszközöket, hogy a melegházakban dolgozók el tudják viselni azt az időjárást, akkor szerintem tényleg szép lassan meg kell azzal barátkoznunk, hogy gondoljunk minél többet azokra, akik kénytelenek ilyen időben dolgozni, vagy barátkozzunk meg azzal, hogy éjjel végeznek ilyen munkákat körülöttünk, mert szegények ne pusztítsák a saját egészségüket. Igen. Útépítése, ha be lehet világítani azt a munkát, akkor szerintem egy idő után dönthessen arról egy munkás, hogy napközben inkább a légkondis jackiben dolgozna, igen, vagy éjjel talán egy jelezserebben.
0: Hát semmiképpen sem nagyon bíztató. Én még egy opció jutott eszembe, hogy esetleg valamit mondjuk elkezdenénk mondjuk úgy komolyabban tenni ez ellen a klímaváltozás ellen, de ez mondjuk csak egy ilyen nagyon, nagyon valóságtól elvaszkodott ötlet, de tudom.
1: Inkább hallgassunk zenét, vagy ilyesmit, csak ilyen butaságokat ne beszélj.
2: Rádió Café. Van barátod. I said, are you gonna be my girl?

Sziasztok, én Gundel Takács Gábor vagyok. A rádiózás egy igazi, örök, klasszikus műfaj. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
2: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola szín, és vele a teljes

0: spin.org. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
1: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
2: Az utolsó blokkjához érkezett a kávézó, a világ végén a Rádió Café 98-on, még mindig Pőce Balázs és jó magam Megfelelő Márk vagyunk itt a stúdióban, és hát próbáljuk ki szemezgetni azokat a híreket, amik a jövőnk szempontjából érdekesek és meghatározóak lehetnek, és egy nagyon érdekes hír, illetve megállapítás érkezett Ausztriából, ahonnan egyébként nem ilyen híreket szoktunk egyébként kapni, hanem pont az ilyen nabezzeg az osztrákoknál minden milyen szépi szuper, de úgy tűnik, hogy azért ott sem minden szépi szuper, már ami a környezetvédelmet meg a zöldséget illeti, mert hogy az osztrákok is szeretnek betonozni, és az nem feltétlenül jó nekünk.
3: Igen, azt egy Telex cikk óta, illetve a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kutatása óta tudjuk, hogy éves szinten egy négyzetméter lefedett talaj, tehát betonnal lefedett talaj annyi hőt vonhatna el a környezetéből, amennyit egy átlagos légkondi otthon fél napnyi folyamatos maximális teljesítmény mellett
2: hűt. Ez azért nagyon elgondolkodtató.
3: Nagyon elgondolkodtató megállapítás volt. És akkor ehhez képest ezzel egy időben olvastuk azt a Standard nevű osztrák labban, hogy Ausztriában most nagyjából 3000 négyzetkilométernyi talaj van lefedve aszfalttal.
2: Soknak tűnik.
3: Ennek a 91%-a az utak és parkolók. Uh-huh. A vasúti közlekedésre, a közlekedési klub szerint mindössze 7% jut, tehát hatalmas a különbség a kettő közt. Annak ellenére, hogy az emberek közlekedésénél ez az 1/5 a közlekedése, tehát a közlekedése megtett kilométerek számának, teherfuvarozásnál meg a negyede. Uh-huh. Tehát nem arról van szó, hogy a vasút egy elhanyagolt dolog, de ahhoz képest, hogy milyen az áteresztő képessége, ahhoz képest lényegesen kevesebbet kell hozzá betonozni.
2: Igen.
3: És a vasúti közlekedésnél az igénybe vett terület fele az lefedett, míg a közúton ez csak 3/4, amire azt ottani szakértők azt mondják, hogy el kéne azon gondolkozni, hogy útépítési moratóriumot vezessenek be.
2: Uh-huh. Hát igen, ugye ez egy nagy kérdés, mert ugye sok mindenki számára igen, az útépítés jelenti a fejlődést, összekötjük ezt a területet azzal a területtel. Barátom még Ekvádorban élnek, és ugye ott is lebetonozták az utcájukat, és ők próbáltak ez ellen tiltakozni, mert hogy ott meg óriási nagy esőzések esnek le, és ugye próbáltak elmagyarázni a szomszédoknak, hogy hát, hogyha lebetonozzuk, akkor nem fogja elszívni a talaj a vizet, be fog csorogni a házakba a víz, és mondták, hogy gringo, progresso, tehát, hogy nyilván sok mindenki azt mondja, hogy ez a fejlődés, és persze, bizonyos szempontból igen, én is egy ilyen földutas murvás út mellett lakom, nyilván én is nagyon boldog lennék, hogyha beton kerülne az útra, és nem szállna a por, de másrészről meg, hát igen, el kell ezen gondolkodni, hogy biztosan jó ez nekünk, hogy mindent lebetonozunk, illetve lehet, hogy azon kéne gondolkodni, hogy hogyan tudnánk a kettőt valahogy összehozni, és ugye vannak erre már mindenféle kísérleti megoldások, hogy olyan vízáteresztő burkolat, ami azért legalább a vizet átengedi, meg nem veri annyira vissza a hőt, mert ugye itt ez a probléma, hogy nagyon visszaveri a hőt, meg hát aztán lehetne fákat ültetni, meg árnyékolni. Tehát, hogy azért lehetne olyat is kitalálni, ami mind a kettő kiszolgálja.
3: Engem ami meglepett ilyen téren, ami ehhez kapcsolódik, hogy a kiszámoló blogon volt a szerzőnek egy úti beszámolója Japánról, és azt mondta, hogy őt nagyon meglepte, hogy nincsenek parkoló autók az utcán. Uh-huh. és hogy az a terület, ahol ő járt, nem tudom, hogy az egész Japánban így van-e, előírja, hogy akkor lehet autód, ha van neki parkolóhelyed. Uh-huh. És az nem az utcán van. Szóval vajon...
2: Csak hol van? Mélygarazsak? Mélygarazsak van?
3: Ezen gondolkoztam pont, hogy vajon létezik-e most már mindezt látva, amilyen állapot, amilyen lebetonozottsági arányjal dolgozunk, vajon létezik olyan megoldás, mert azt mondja, hogy mostantól csak épületek alatt létesül új parkolóhely. Uh-huh. És biztos vagyok benne, hogy rettenetesen megdrágítja mondjuk egy bevásárlóközpontnak a létesítését, hogyha ahhoz képest, mint hogy mellette lebetonozom a placot, és igen, ott lehet parkolni. De nem tudom, hogy mi lenne a reális ebben a helyzetben. Azt se tudom, hogy az osztrákoknál amellett nyilvánvalóan egy élénk társadalmi vita lesz erről, hogy akkor most útépítési moratórium vagy sem, és pont a Progresso példa Ecuadorból, hogy nehéz azt mondani egy embernek, aki már nagyon várja, hogy elérjen az aszfalt az utcájába, hogy az az aszfalt bizony nem fogott elérni, de mi lehet vajon életszerű megoldás erre? Valószínűleg ez, amit te mondasz, hogy árnyékolható vagy árnyékolt legyen az a beton, ami le lesz fektetve?
2: Hát ugye, amiről már korábban az előző ilyen adásokban beszélgettünk, hogy miért nincs az, hogy mindenhol, minden parkolóban például vagy fásítás van, vagy napelemrendszerrel van árnyékolva, ott vannak ezek az óriási nagy parkolók, iszonyat meleg van, és közben pedig ki lehetne használni arra, hogy árnyékolunk is, meg energiát is termelünk. Nyilván ez a nagy hőség szerintem ezt mindenféleképpen megmutatta, hogy hát minden talpalatnyi helyen fákat kell telepítenünk, hogy egy kicsit élhetőbbek legyenek, különben gyakorlatilag meg fogunk sülni, tehát hogy valahol egy ilyen egyensúlyt húzunk, és tényleg megnézzük, és kétszer meggondoljuk azt, hogy biztosan kell-e ide nekünk ennyi beton, meg mondjuk erre a térre biztosan akkor járunk jól, hogyha parkolót létrehozunk létre, és lehet, hogy jobban járnánk, hogyha itt nem parkoló lenne, hanem egy park lenne oló nélkül, és aztán meg nem tudom, föl lehet ülni a közösségi közlekedés, hogy el lehet menni bringával, stb. Tehát ne menjünk már mindenhová autóval.
3: Ha viszont már lebetonoztunk egy területet, akkor lehet, hogy ott sincs minden veszve. Engem egy holland labban, a Volkskrantban ért utol az a hír, hogy lehet mohát növeszteni betonon.
2: Igen, hát nem véletlen, hogy ezt mondjuk egy holland labban találtad, mert ilyen jellegű elképzelésekkel már találkoztam, hogy igen, hogy akkor a házatnak a falait úgy alkotnánk meg a betont, hogy a moha tudjon rajta élni, de azért az kell egy olyan klimatikus viszony, mint ami Hollandiában van, tehát nagyon sok csapadék és nagyon páradús levegő, tehát Magyarországon szerintem nincs az a moha faj, tehát nézz körül, hol látsz egyébként ilyenkor mohát, néha ugye, amikor nyírkosabb az idő, akkor úgy megül a moha, aztán ahogy jön ez a meleg száraz idő, mindenhonnan leszárad. Tehát, hogy szerintem ez nem biztos, hogy mondjuk a mi városainkban tudna működni, de mondjuk, ha csak a holland városokban működik, már az is fantasztikus nagy dolog lenne.
3: Igen, nagyon izgő volt magában a sztoriban, hogy onnan indult a kutatás a Delfti Egyetemen, hogy egy nagy vasúti fejlesztési projektnél, ugye ebben az országban rengeteget vonatoznak, és teszik ezt minden nagyon elképesztő. Nagyon kényelmesen, és nem is annyira drágán. Szóval, hogy megkeresték az egyetemet, hogy a spontán moha növekedést a betonon hogyan lehetne megelőzni. Kedves egyetemi kutatók, mondjatok már erre valamit. Mire a két kutató úgy volt vele, hogy igazából mi lenne, ha úgy terveznénk meg a betont, hogy a moha szeressen
2: igen,
3: rajta
2: lenni. Miért akarnánk megakadályozni a beton növekedést?
3: Mert hogy azt mondják, hogy egyébként 8 Celsius fokkal tud hidegebb lenni ilyenkor ez az anyag, ami azért ilyen nyarakon nagyon nem minden.
2: Nagyon-nagyon. Hát meg tényleg az ugyanúgy oxigén termel, ugyanúgy párásítja a levegőt, ugyanúgy megköti a széndioxidot, a port, tehát ez egy élő növény, tehát én egyébként egy nagyon jó dolognak gondolom ezt, meg azt gondolom, hogy a városainknak valószínűleg ilyen irányba kell majd mozdulni majd, hogy ilyen szivacs városok legyenek, ahol tényleg minden felületet kiaknázunk arra, hogy zöld legyen, hogy megfogja a vizet, hogy árnyékoljon, hogy párásítson. Tehát láttam szintén Kínában is ilyet, ahol a házak tetejéről ilyen műesőt nyomnak. Így vannak ilyen befecskendezők, és akkor ezzel gyakorlatilag öntözik fölülről a parkot, tehát hogy muszáj lesz ebbe az irányba menni. Erre nyilván vannak egyébként ilyen sokkal egyszerűbb megoldások, és például ezt nem is értem, hogy miért nem használjuk gyakrabban, ez például a vadszőlő, ami sokkal egyszerűbb, mint a moha, vagy ugye nagyon-nagyon nagy infrastruktúra kulturális beruházással lehet ilyen függőleges kerteket kialakítani, és ugyan egy speciális öntözőrendszer. Egy vadszőlő, leültetsz egy tövet, iszonyú igénytelen, felszarad a házon, csak hogy egy csomó mindenki retteg tőle. Tehát én csináltam erről külön egy videót, és jaj, de nem, mert a bogarak, meg majd az egerek, meg a mindenféle téfi leszedi a vakolatot. Tehát, hogy ezeket kellene szerintem eloszlatni, meg nyilván olyan házakat létrehozni, ahol lenne helye ennek. Úgyhogy vannak szerintem lehetőségek. Van hová fejlődnünk, hát az az egyetlen egy dolog jó ezekben a nagyon durva években, hogy így még a szkeptikus embereket is szerintem egy kicsit fölrázza, és mindenki talán belátja, hogy ez nem egyszerűen egy zöld hiszti, meg nem a mindenféle trendi vegán arcoknak a baromsága ez, hanem ez gyakorlatilag mindenki érdeke, hogy ebbe az irányba mozduljunk. Hát ennyi férte be mai adáskánkba?
3: Hát lehet, hogy igen.
2: Igen, mert egyébként még egy csomó mindenféle jópofa hírünk lett volna, megmondtunk is.
3: Elrakjuk szerintem, mert nagyon egészen jó kis gyűjteményünk van, például a brit bárokról, ahol betiltják az okos szemüvegeket, és ezt a szabályt szerintem mi is nagyon szeretnénk hamar meghonosítani. Igen. Vagy hogy mi történt akkor, amikor a kutyák és a macskák internetre köthető etetői egyszer csak leálltak, és nem adtak kaját szegényeknek, illetve azokról a BMW tulajdonosokról is meg szeretnénk majd emlékezni, akiknek egy pókember film előzetest kellett végignézniük a verdájukban, mert
2: nem volt drága.
3: Legalább ez.
2: Igen, meg hát arról, hogy jó dolog ez, hogyha genetikailag módosítunk különböző növényeket, hogy ellenállóbbak legyenek, ez is egy nagyon érdekes és izgalmas téma, úgyhogy ezekre biztos, hogy vissza fogunk majd térni. 2 hét múlva lesz majd megint Houston adásunk, mi pedig majd jövünk vissza. Most hirtelenjében akartam mondani, hogy ki lesz a vendég, de ez már késő van. Túl optimista vagyok, hogy ezt most meg tudjam nézni nektek, úgyhogy maradjatok velünk itt a Rádió Cafén, és találkozunk hamarosan. Sziasztok!
3: Sziasztok!
0: Rádió Café. Van barátok!
4: Welcome to the Heartbreak Hotel. Check your problems in, drop your feelings off, and enjoy your stay.

0: Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Visszahallgathatod a rádiókafé 98.hu-n. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
6: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
7: Szegeden négy napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
8: A fővárosban a 19. kerületben a Nádasdy utcában a Batthyány utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert csatornát javítanak. A 194-es és a 194B autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti egyik irányban sem a Batthyány utca megállót, illetve a határút felé a Kossuth Lajos utca, a Nádasdy utca és a Hunyadi tér megállót sem. Helyszínelnek a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában a Dolmány utcánál. A Dózsa-György úton a Váci út felé a Szondi utcánál lezárták a belső sávot elektromos közmű építése miatt. Lassú az előrejutása a Hősök terétől. Erős a forgalom a Budaörsi úton a Sasadi úttól befelé. a Károly körúton az Astoria felé, valamint a Ferihegyi repülőtérre vezető úton kifelé a bevásárlóközpontnál. A Margit körúton a Margit híd felé a Széna térnél útszűkületen kell áthajtani felújítás miatt. Sávszűkületre kell készülni mától az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt csatornajavítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
3: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
9: Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Gyakorlat közben érte baleset a Gripent. Szennyezett olívaolaj kerül le a polcokról. AI-jal segítik az erdőtüzek elleni harcot a szomszédban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Vizsgálják, hogy mi okozta a szolnoki Gripen balesetet. A vadászgép egy másik repülővel párban éppen gyakorlatozott, szimulált légi harcot vívtak egymással. A feladat végén hibajelzés érkezett a vezérgép fedélzetéről, emiatt landolni kellett a Gripennel, a leszállást követően pedig katapultált a pilóta. Amíg ki nem derül, mi okozta a katasztrófát, felfüggesztették a Gripenek kiképzési repülését, a szolgálati feladataikat a készenléti gépek látják el. A honvédelmi miniszter közölte, Svédországból is érkeznek szakértők, hogy segítsék a vizsgálatokat. Lucin Szendi Romulus közölte, a pilóták és a tűzoltók felkészültségének köszönhető, hogy nem lett nagyobb baj. Műtétre szorul a balesetet szenvedett Gripen pilótája. A tiszt katapultált, miután letette a vadászgépet. Az Észak-Pesti Centrum Kórház közlése szerint jól van a pilóta, de a katapultálás során gerincsérülést szenvedett, ezért meg kell műteni. A beavatkozást várhatóan holnap végzik el. Ásványolajjal szennyezett olívaolajat hívott vissza a polcokról a forgalmazó. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közölte, hogy az érintett Olitalia és Noi Voi márkájú 5 literes kiszerelésű törköly olívaolajakban határértéket meghaladó ásványolaj szennyezettséget mértek. Az egészségre káros anyag feltehetően gépek kenőanyagaiból, feldolgozás során vagy csomagoló anyagokból kerülhetett a termékbe. Azt kérik, hogy az érintett ételeket ne fogyasszák el. Ötvár megye 63 településen gyérítik a szúnyogokat a héten. A Balatonnál, a Dráva mentén és Borsodabaúj-Zemplénben földi permetezést végeznek az esti éjszakai órákban. Az aszály miatt nagyobb szúnyogtenyészőhelyek nem alakultak ki, a kevés csapadék viszont kedvezhet az inváziós fajoknak. Ezeknek már a virágalátétekben, hordókban vagy a locsolás után összegyűlt kevés víz is elegendő a szaporodáshoz. Mesterséges intelligenciával működő kamerákat vetnek be az erdőtüzek ellen Horvátországban. A tűz korai észlelését segíti a rendszer. Most 50 új kamerát szereltek fel 25 helyszínen, főképp természetvédelmi területeken. Nagy rész derült idő lesz, kevés felhővel, északon borulhat be jobban az ég. Eső nem lesz, és a szél is gyenge marad. Késő estére 16-22, éjszakára 12-17 fok közé hűl a levegő. Holnap eleinte csak fátyol felhők zavarhatják a napsütést, aztán nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Déltől már szorványosan lehet zápor, főképp a délnyugati nyugati területeken, délen pedig akár zivatar is előfordulhat. A szél néhol megélénkül, megerősödik, 28-33 fok között alakulnak a csúcs.
9: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 3, 2, 1, 0. A stúdióban a három gigász, a három afrodiziákum, a műsorvezetők, akik többen vannak, mint azok, akik szeretik őket. Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hölgyeim és uraim, ez itt a Talpon.

0: Sziasztok, kedves talpanálló hallgatók! Szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Rádió Cafén. A nem a stúdióból jelentkezünk most, és még csak nem is élőben, hanem amit a mai adásban hallani fogtok majd, az egyfajta interjú best of lesz majd, úgyhogy aki egy ilyen OG talpanálló hallgató, azok kedvéért mondom, hogy igen, ez pont ugyanaz lesz, mint ami tavaly volt az EFOTTON, vagy éppenséggel már néhány alkalommal megtörtént idén is, talán pont az EFOTTON idén is. Tavaly a strandról élőben voltunk, most viszont egy interjú best of-val gondoltunk jelentkezni, mert hogy hát hogyan lehetne jobban átadni az előadóknak az emberi oldalát, a civil oldalát, mint sem egyfajta ilyen fesztivál kulisszák ölelte területen itt Zamárdiban. És hát sokat gondolkodtunk, hogy ki legyen az első megszólaltatott előadó, aki itt a mai műsorban mikrofon végre lesz majd kapva. És arra jutottunk, hogy bár ugye nagyon sokszor készítünk interjúkat a műsorban feltörekvő előadókkal, sokszor tudunk beszélgetni olyanokkal is, akik a legeslegnagyobb színpadokat és arénákat töltenek meg, mégis talán az a legjobb irány, hogyha egy olyan embert mutatunk most be nektek, akit nem feltétlenül ismer minden Rádió Café hallgató, aztán most lehet, hogy ezzel megsértettem, mert már itt ül mellettem, ő pedig nem más, mint Gombkötő Sára, a Sári nevű zenekarnak a frontembere, egyébként tippre róla lett elnevezve, de majd erről is mindenféleképpen mesél nekünk biztosan. Szia Sári, szeretettel köszöntünk a műsorba, és nagyon köszi, hogy egy ilyen rendhagyó körülmények közötti interjút elvállaltál.
1: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, és nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek veletek.
0: Mesélj egy kicsit nekem arról, hogy mennyire vagy rutinos interjú alany, mert ugye jó pár éve már benne vagy azért a szakmában, viszont így a nagyobb közönség, tehát tudom, hogy 2024-ből olvastam az első cikkeket rólad, viszont a nagyobb közönség az mostanában kezdheti megismerni a Sári zenekart. Mennyire gyakori ez a te életedben, hogy interjúkat zargatnak téged fesztiválokon?
1: Hát a zargatás az egyébként szokott lenni, fesztiválokon még nem adtam soha interjút, szóval ti voltak az elsők, és amúgy ez így nagyon menő, meg egy kicsit stresszelek is még ezen a témán. De egyébként volt már több interjúm, voltunk élőben zenélni több rádióban is, meg egy csomó ilyesmi volt velünk, szóval egyébként az, hogy nem vagyok rutinos, azt nem mondanám, de azt sem mondanám, hogy ilyen teljesen otthonosan mozgok ebben a körben.
0: És azt sem felejtsük el, hogy a jó néhány koncert között egy Budapest Park is volt már, amikor ugye a Follow the Flow előzenekara voltatok, de eddig is el fogunk majd jutni, kicsit távolabbról kezdenék, mert hogy a zenekaroddal 2025 eleje óta működtök, és az Instagram profilotokon lévő kis bemutatkozás alapján, Sárit nagyon mosolyog, hogy fölkészültem belőle, egy érettségi tételt írtam belőle tulajdonképpen. Szóval, hogy az Instagram profilotok bemutatkozása alapján ez úgy indult, hogy neked egy kedvenc zenekarod volt, és annak a tagjait te tulajdonképpen összetrombitáltad. Ezt hogyan kell elképzelni a gyakorlatban? Te hallgattál egy zenekart, és aztán pedig megtetszettek, és aztán lenyúltad a tagokat, hogy legyen egy saját zenekarod?
1: Igen, ez egy kicsit komplikáltabb benne, kicsit ijesztő, hogy ennyire fel vagy készülve belőlem, de egyébként nagyon jól esik, és örülök neki. Úgy nézett ki, hogy nekem volt egy kedvenc zenekarom, ami egy idővel feloszlott, és viszont az egyik tagukkal...
0: Nem tudom, ismeritek-e LGT?
1: Pontosan nem, egyébként a Beneath My Skin nevű zenekar volt, és az egyik taggal jóban lettem, mivel hogy kiderült, hogy ilyen nem rokoni kapcsolat, de így például apukáink jóban vannak, és barátok voltak már tök régóta, és ezt nem tudtuk eddig egymásról, úgyhogy ilyenek derültek ki, és így jóban lettünk, és utána én kaptam egy lehetőséget, még csak egyedül Gombkötő Sáraként, és hát kell

0: már nem tudtak együtt zenélni.
1: De hogyan definiálnád a Sári zenekarnak a zenét azok számára, akik egyébként még nem feltétlenül ismernek benneteket? Mert van már azért jó néhány olyan számotok, ami Spotify-on nagyot megy, neked azért TikTokon van egy tetemesebb követőtáborod, de biztosan sokan most először találkoznak majd veletek. Hogyan írnád le, hogy mi az, amit a Sári zenekar csinál?
0: Hát a Sári zenekarral egyébként mindig ezt meg szokták kérdezni tőlem, hogy ez milyen stílus, vagy milyen irány, és...
1: Nagyon sajnálom, hogy ilyen protokoláris és unalmassá vált az interjú.
0: Semmi baj, soha nem tudok erre rendesen válaszolni. Tehát mindig az van benne, hogy hát igazából hivatalosan pop stílus, de valójában egy csomó másféle stílust viszünk bele. Van egy ilyen tök furcsa metal irányzatunk is, van egy ilyen kicsit ilyen latinosabb vibe, meg egy csomó minden, amit így beleviszünk. Igazából inkább azt tudnám mondani, hogy színes a szövegvilága a daloknak, meg színes a hangulatvilága, és nem feltétlenül egy stílusban alkotunk, inkább azt tudnám mondani, hogy mindenki talál olyan dalt, ami szerintem számára így beleillik a mindennapjaiba, vagy az ő általa kedve, vagy hát ilyen kedvelt zenéibe.
1: Ez azért van, mert szőnyegbombázást végeztek, hogy tulajdonképpen bárki is tudjon kapcsolódni a Sári zenekarhoz, vagy azért, mert te nem vagy hajlandó a saját kreatív energiáidat falak közé szorítani?
0: Hát igazából inkább a B. Nagyon-nagyon szeretek mindenféle stílusban alkotni, meg hát kicsit talán az is, hogy nagyon-nagyon-nagyon fiatal még ez a projekt, és még magunk sem tudjuk feltétlenül, hogy mi az az irány, ami a legjobban áll nekünk, vagy amit a legjobban szeretünk csinálni, mert hát mindannyian különböző zenészek vagyunk, és nagyon-nagyon szeretünk minden stílusban alkotni, és emiatt nem feltétlenül van egy, amihez így nagyon ragaszkodik mindenki.
1: Egy fiatal a karrierje útjának elején járó előadó életében szerintem kettő lehetőség van, vagy talán ketté lehet így igazából szedni a lehetőségek tárházát. Az egyik az, hogy tehetségkutatók, a másik pedig az, hogy self-branding és TikTok, és akkor egy kis ilyen önmarketing. Ti tulajdonképpen mind a kettőt csináljátok, vagy csináltátok, mert arról nekem nincs infóm, hogy ti nem tudom, X-Faktor, hogy ilyen jellegű dologba mentetek-e valaha is, de azt tudom, hogy több kisebb tehetségkutatóban részt vettetek, és minden mellett pedig párhuzamosan építettétek azt, amit most a Sári zenekarnak nevezünk. Hogyha neked most így mindkét úton járva meg kéne mondanod, akkor szerinted melyik a célra vezetőbb egy fiatal előadó számára?
0: Hát ez nagyon durván attól függ, hogy mi a cél. Mert ugye a cél az lehet az, hogy mondjuk eljutsz egy bizonyos közönséghez, akik szeretik a te zenédet. Hogyha ezt szeretnéd elérni, mint fiatal előadó, akkor szerintem mindenképpen az a jobb, hogyha jelen vagy a social médián és saját magadat építed fel. Viszont hogyha mondjuk az a célod, hogy minél gyorsabban berobbanjál, és minél hamarabb eljuss emberekhez, és nem feltétlenül az a célod, hogy egy tartós követőtábort építs meg, egy tartós közönséget, hanem inkább az, hogy minél több emberhez eljuss rövid időn belül, akkor a tehetségkutatók egyébként nagyon-nagyon gyümölcsöző irány. Nyilván ilyenkor már érdemesebb megcélozni a nagyobb tehetségkutatókat, amik már tévében mennek, és így nyilván sokkal-sokkal több embert el lehet érni. Mi a tehetségkutatókkal sokkal inkább azért tudtunk, vagy hát azért jelentkeztünk ezekre a versenyekre, mert nagyon-nagyon jó lehetőségeket nyerhettünk rajta, koncert lehetőségeket, zene kiadáshoz kapcsolódó bármilyen jellegű segítséget, és emiatt jelentkeztünk.
1: Az egyik ilyen tehetségkutató az szerintem még nem zenekarilag, hanem így egyedül ugrottál bele, ez a Petőfi féle volt, amikor egyfajta ilyen mentorprogramba lehetett bekerülni. Ott önmelléd rendeltek valami mentort, aki egyengedte a te utadat még a zenekar előtt?
0: Ez igazából úgy nézett ki, hogy lehetett rá jelentkezni, és producerek voltak a segítségünkre, akik ugye röviden annyit jelent a producer, hogy a zenei alapot elkészíti, illetve az utómunkákat megcsinálja egy adott dalhoz. És egy ilyen társat kaptam magam mellé, először Kozma Katával dolgoztam, a Pihék című dalt egyébként vele együtt adtuk ki, utána pedig átkerültem Somogyvári Danihoz, akinek a neve ismerős lehet így zenés körökben, mert eléggé sok nagy előadóval dolgozik, és vele pedig egy EP-t csináltam, ami a Szakasz címet viseli, úgyhogy ezt is hallgassátok meg, hogyha tudjátok.
1: Ez a promóció helye, nem tudom, észrevették-e már a kedves hallgatóink. És említettem már egy néhány kérdéssel ezelőtt ezt a bizonyos Follow the Flow előtti Budapest parkos warm-upot. Hogyan kell elképzelni, hogy hogyan jön egy ilyen lehetőség egy előadó életébe? Mert azért az, hogy egy teli parknak zenélhetek, még akkor is, ha ők a Follow the Flow miatt jöttek, azért ez egy óriási dolog. Ők kerestek meg benneteket, esetleg ti bombáztátok őket e-mailekkel, meg nem tudom, Szakács Gergőnek már a negyedik új Insta profilt kellett csinálnod, hogy ne tiltsa le az előzőket, mert annyi üzenetet küldtél neki, hogy kell ezt elképzelni?
0: Hát Szakás Gergőt azért nem bombáztam, ellentétben viszont, hát ez egy kicsit illúzióromboló lehet, de ez nagyrészt azért sikerült így, mert én a Furacsével, aki az egyik rapperük a Follow the Flow-ban, vele voltam már viszonylag régóta jobban, egyébként zene kapcsán lettünk jobban, nagyon régen csináltam feldolgozásokat, amik ilyen Follow the Flow dalokra épültek, meg másmilyen dalokat is. Azon keresztül talált meg, és utána pedig bekövetett, és az egyik saját dalom megjelenése, vagy hát

0: Ellen kirakása után rám írt, hogy ezt én csináltam, mert hogyha igen, akkor nagyon-nagyon tehetséges vagyok, és szívesen segít a későbbiekben, és azóta is egyébként egy ilyen mentor szerepet tölt be az életemben, nagyon-nagyon sokat segít. Rengeteg lehetőséghez egyébként miatta jutottunk hozzá zenekari szinten is, és egyedül is, és ezt a parkot is ő szervezte le nekünk igazából nagy részt.
1: Hát másoknak a 2010-es évek elején, amikor X-Faktorba jelentkeztek, azoknak mondjuk Nagy Feró jutott, mint mentor, szerintem te jobban jártál. Na, viszont ami még szerintem egy tök érdekes kérdés, lehet, hogy ilyen technikai egy kicsit és túlságosan specifikus, de mégiscsak érdekel, hogy ugye szerintem tök nehéz így elkülöníteni a self-brandet a zenekari brandtől. És nektek az összes számotok kb. Úgy van kint Spotify-on, hogy Sári zenekar, vesző, gombkötő Sára. Tehát mi ennek az oka, hogy te tulajdonképpen önmagaddal feat-elsz?
0: Ez nagyon viccesek egyébként, szerintem ez nagyon menő, ilyet még senki nem csinált, legalábbis én nem láttam eddig. Ez igazából azért van, mert a zenekar előtt már jelentek meg saját dalaim, illetve az addig, tehát a zenekar előtt készült dalokat, oké, hogy nem rég adtam ki, de azokat is még a zenekar létrejötte előtt írtam. És úgy voltunk vele, hogy a saját profilomon már van annyi hallgató, akik ismernek és szeretik a zeneimet, hogy érdemes hozzájuk eljutni a zenekaros profillal is, és így oldottuk meg, hogy talán így a legegyszerűbb.
1: Azt hittem, hogy valami lesz, hogy így duplázódik a jogdíj, de akkor így világos, hogy nem.
0: Bár csak így lenne. Hát akkor csinálnék egy pár ezer profilt, és együtt adnánk ki az összes dalt.
1: Ha már a Spotify, most jött ki, Spotify-on nemrég találkoztam a Nem szólok senkinek című új dalotokkal, ami én szerintem így végighallgatva a diszkográfiájátokat, szerintem a legjobb dalotok, amit eddig csináltatok, szerintem elképesztően király. És ezzel kapcsolatban szerintem tök érdekes, hogy egy nagyon más alapállásból indul, mint amit egyébként a női előadók az ilyen férfi-női kapcsolatok témájában felszoktak venni, vagy így meg szoktak közelíteni. Neked mit jelent ez a dal, és miért érezted ezt fontosnak?
0: Egyébként ez nagyon vicces, mert rengeteg komment érkezik a TikTokon, majd mindenképpen nézzetek rá a csatornámra, hogy milyen kommenteket írnak erre a dalra. Nagyon vicces. Ez a megközelítés, ez egy ilyen szimpla felindulás volt, amikor egy buli után így azt éreztem, hogy amúgy meg nyilvánvalóan tök fontos az, hogy tiszteljük egymást emberileg, és hogy megbecsüljük azt, amikor a másik mondjuk érdeklődik irántunk, de ettől függetlenül fiatalok vagyunk, és az élet az nem feltétlenül csak azt jelenti, hogy tartod a távolságot minden embertől, aki a közeledbe jön, hanem lehetsz nyitott, barátkozhatsz, ismerkedhetsz, és érezd jól magad, és minden buli igazából csak arra való, hogy arra az egy estére kikapcsolj, és jól érezd magad. És ennyi az üzenet ennek a dalnak, ha bárki bármit ebbe beleképzel, nagyon sajnálom, de a többi részét meg nyilvánvalóan szeretném a közönségre hagyni, hogy ők ezt hogyan értelmezik, és hogyan szeretnének ezzel kapcsolódni.
1: De valahol kicsit ezt akartam kérdezni, pont ez a funkciója, nem a művészetnek vagy a dalírásnak, hogy mindenki úgy értelmezi, ahogy szeretné.
0: Pontosan, és ez nagyon-nagyon fontos, és ez minden dalnál érvényes, és nem csak az én dalaimnál, ezt rengeteg előadótól hallottam már, hogy nyilvánvalóan tök szívesen mesélek a dalaim eredetéről és történetéről, de azért nem árulok el sokszor mindent, mert szeretném, hogy az emberek azért hallgassák, ami éppen egy adott pillanatban velük történt, és azért hallgatják ezt a dalt, mert valahogy beleillik az életükbe és az ő élethelyzetükbe.
1: Itt vagyunk a nyár legvégén, és túl vagyunk tulajdonképpen egy fesztivál szezonon, vagy hát legalábbis annak a zömén már mindenképpen. Mondhatjuk, hogy a 2026-os nyári szezon az egy ilyen game changer volt a Sári zenekar életében?
0: Hát valahogy úgy egyébként a nyár elején nagyon sok koncertünk volt, rengetegszer találkoztunk így a közönségünkkel, és ez nagyon-nagyon jó érzés volt nekünk. Így a végére kicsit mindenki elutazott, mert kicsit így visszavettünk az energiából, de határozottan rengeteget fejlődtünk, és rengeteget nőtt a követőtáborunk és a közönségünk, és ennek nagyon-nagyon hálásak vagyunk, és nagyon örülünk, úgyhogy reméljük, hogy a következő év még jobb lesz.
1: Sári, nagyon szépen köszönöm a válaszaidat, és azt is, hogy egy ilyen egészen rendhagyó közegben most interjút adtál nekünk, mert hogy egyébként a hallgatóink kedvéért mondom, hogy éppen a Balaton parton csücsülünk, és a világ összes ilyen vízparti bogara meg rovara megpróbált minket megtámadni közben, úgyhogy nagyon sok sikert kívánunk nektek a továbbiakban, és hogyha esetleg lesz olyan számotok, amit szeretnétek a Rádiókafén bemutatni, akkor várunk szeretettel a stúdióban.
0: Köszönjük szépen, élni fogunk a lehetőséggel mindenképpen, és nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
2: Ez a Talpon álló a Rádiókafén.
1: A Strandfesztivál második napján járunk, hogyha beleszámoljuk ezt az ilyen félig nulladik napnak számító 19-ét, mert hogy augusztus 20 van, és délután 3 és 4 között, miközben én egy programot kerestem magamnak, rájöttem, hogy Bánki Benny, aki egy költő, slammer és műsorvezető is volt egyébként, ha jól tudom, ő éppen egy rendhagyó irodalomórát tart, és most pedig bevállalta azt, hogy megszólal a Talponállóban itt a Rádiókafén. Szia Benny, nagyon köszi először is, hogy elfogadtad ezt a meghívást vagy felkérést, és kérlek, mondj egy pár szót arról, hogy mi történt itt most pontosan a rendhagyó irodalomórában. óra keretein belül.
3: Én köszönöm, hogy bevállaltad az órát, mert te is leültél közénk alkotni. Én ide egy kreatív játékot hoztam a fesztiválozóknak, verseket kellett dalszövegekkel mixelniük, így találkozik egymással Tídeni és Petőfi Sándor, Ady Endre és Jude Law, tehát tulajdonképpen a strand fellépőinek szövegei kerülnek elő, és a klasszikusok, és itt tulajdonképpen ebben az egy órában egy tét nélküli alkotás ment, azt éreztem, hogy sikerélménnyel zárult, a fesztiválozók jól érezték magukat, és létrehoztak valami kézzel foghatót, egy szöveget, egy versdalszöveg mixet a végére.
1: Említetted még az irodalom óra keretein belül, hogy te ezt a játékot szoktad vinni középiskolásokhoz. Ezt úgy kell elképzelni, hogy akkor te nem csak az alkotással töltöd a mindennapjaidat, hanem tulajdonképpen próbálsz egyfajta ilyen kultúrmissziót végrehajtani, és akkor sulikba eljársz, hogy ezt a játékot, vagy éppen hasonlókat vigyél nekik?
3: Igen, abszolút. Én egészen fiatal voltam, amikor először figyelem hárult rám, online figyelem, és utána próbáltam ezzel valami hasznosat kezdeni. Elkezdtem ezt az irodalmi missziót folytatni, középiskolákba járni, rendhagyó irodalomórákkal. Azt éreztem, hogy rám jobban hallgatnak a diákok, meg ez a korosztály, mint mondjuk a 60 éves tanára, mert hogy valójában az ő nyelvüket beszélem, vagy közelebb állok az ő világukhoz. Úgyhogy kitaláltam mindenféle játékokat. Most amellett, hogy alkotok, és van az irodalmi küldetésem, valójában én még tanuló vagyok szintén, az ELTE-n doktorizom irodalomtudományból.
1: Engem az érdekelne még nagyon, hogy a te életedben hogyan vagy milyen szinten vannak jelen ezek a nagyköltők, mert most ugye láttuk a különböző dalszövegeket, a mai napjainknak a dalszövegeit, de közben pedig ugye Pilinszkit, Petőfit és Radnótit olvastunk föl, és ezeket is egy kicsit így próbáltuk értelmezni így magunkban. És engem tökre izgat az, hogy valaki, aki ezzel foglalkozik tulajdonképpen, és most oké, azon túl, hogy az egyetemen nyilván foglalkozol ilyen szövegekkel, van-e olyan, hogy te erőt merítesz egy Radnóti szövegből, van-e olyan, hogy adott esetben egy hétköznapi döntés helyzetben eszedbe jut, hogy ezen a ponton Babics egyszer úgy fogalmazott, hogy...
3: Abszolút, de nem akarok álszent lenni, azért is hoztam be a dalszövegek világát, mert én is rengeteg zenét fogyasztok, és sokszor, amikor magam alatt vagyok, akkor nem a kedvenc verses kötetem nyitom ki, hanem a kedvenc dalaim jutnak eszembe, de nem mindig, mert van olyan, hogy a magányban, vagy valami nehéz élethelyzetben a költészet felé fordulok, és sorok ugranak be, van, hogy ezeket a sorokat elkezdem mantrázni. Volt egy konkrét élményem, amikor Párizsban sétáltam egyedül, és nagyon bedobogott a szívem, és elkezdtem hirtelen stresszelni ezzel, meg szorongani, hogy mi fog történni, hogy most egyedül vagyok, senkire nem számíthatok, mi van, ha valami tragédiába torkolik az egész, és eszembe jutott egy vers, és elkezdtem azt fejben így lúpolva mondani, és nagyon segített abban, hogy egy kicsit lenyugodjak, hogy valami, nem tudom, valami biztonságérzetem legyen ebben a zaklatott szituációban. Úgyhogy nekem a versek abszolút ezt jelentik, és ezt próbálom valójában átadni, hogy amellett, hogy nyilván a zene az egy nagyon fontos művészeti ág, és nagyon sokat ad nekünk, a szöveg, a versek szövege, az viszont sokkal érzékletesebben, rétegzettebben, árnyaltabban tud beszélni olyan érzésekről, amiket élünk.
1: Sokan, akik laikusok, általában a korai, klasszikusabb költők szövegeit a különböző mai rapperek, vagy éppen dalszövegíróknak a szövegeinek feleltetik meg. És ez a párhuzam, ez egyébként többször már az életemben így szembe jött velem, és engem tökre érdekel az, hogy te, mint költő, aki tulajdonképpen ugyanazt próbálod, vagy ugyanazt hozod, amit ők annó hoztak, te ezt hogy látod? Mennyire érzed azt, hogy történik egyfajta trónfosztás a rapperek irányából?
3: Hú, nehéz ezt megmondani, mert egyrészt volt egy olyan időszak, amikor, hát illetve tulajdonképpen most vagyunk abban az időszakban talán, amikor a hip-hop térhódítása történik újra, vagy legalábbis a szövegcentrikus előadók szerintem ismét fókuszban vannak. Korábban ugye a slam poetrynek volt egy ilyen felívelő ága, ahhoz csatlakoztam valójában én is. De valahogy azt érzem, hogy ezek párhuzamosan működnek, szóval valahogy a költészet, vagy kortárs költészet világa is valahogy egy ilyen kicsit ilyen önmagára záruló buborék, és én ezt próbálom megbontani, hogy ilyen belterjes duma legyen, vagy ne csak ott az Asztórián, az ELTE közelében lehessen beszélni ilyen dolgokról, hanem hogy ez sokaknak jelentsen valamit. nem tudom, hogy a rap az kiszorítja ezt. Én azt gondolom, hogy nincs ilyen, hogy sőt, amikor én elkezdtem először izgalmas rap zenét hallgatni, akkor tulajdonképpen a kezdet fiaim keresztül fedeztem fel a slam poetryt, és azt, hogy van még kortárs költészet, úgyhogy szerintem ezek így tudják egymást erősíteni. Én ebben hiszek.
1: Bánki Beni, nagyon szépen köszönöm, hogy válaszoltál a kérdéseinkre, és hallottam, hogy holnap is lesz majd irodalomóra, úgyhogy nagyon remélem, hogy ismét találkozunk majd.
3: Nagyon köszönöm szépen.
2: Rádió Café. Van barátod.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Talpon Álló a Rádió Cafén. Ez a Talpon Álló a Rádió Cafén.
3: Miközben a Strandfesztivál egyik nagyszínpadának a backstage-ében, és nem véletlenül mondtam, hogy egyik, mert hogy egyébként kettő nagyszínpad, egyenértékű nagyszínpad is van, de hát a Talpon Álló hallgatók már ezt tudják, hisz Lobben vagy Norbi elmondta nálunk adásban. Szóval miközben a backstage-ben tengődtem itt, megláttam Kis V. Balázs bűvészt, aki itt van most koreinkben. Szervusz Balázs, köszi, hogy itt vagy.
4: Sziasztok, én is köszi, hogy itt lehetek.
3: Balázs, mesélj kicsit, kire várunk most éppen, kit akarsz most éppen becsapni és megpróbálni egy kicsit komfortzónán kívül helyezni. Mert ugye tudjuk, hogy te előadókkal szoktál trükköket a backstage-ben prezentálni.
4: Igen, igen, a becsapás szót azt azért nem szeretem, mert tudod, ez nem ilyen pejoratív, hanem, tehát hogy nem átverem őket, inkább így szórakoztatom őket, meg úgy kb. Egy csodaélményt akarom odaadni nekik. De egyébként most épp a Brunóra várunk, hogy bármelyik pillanatban beesett, mert ő kérte, hogy most mindenképp nyomjunk valami trükköt, úgyhogy vele fogunk most egyet tolni nem sokára. Aztán még aki, hát nyilván így folyamatosan itt vannak az előadók, és próbálunk minél több mindenkivel egy-egy trükköt így forgatni a social médiára.
3: Számtalan előadó mellett láttunk már téged különböző videókban, és itt mindig egyfajta ilyen földön túli ilyen bűvészi magabiztosságot látunk rajtad, de engem tökre érdekel, hogy van olyan, hogy az ember mikor készül egy ilyen nagy találkozásra, akkor van olyan előadó, akitől egy kicsit jobban tartasz, mert hogy ő kevésbé adja ki az érzelmeit, vagy éppen azért, mert azt gondolod, hogy ő egy kicsit fifikásabb lehet, és akkor nehezebb lesz majd előtte bemutatni azt a trükköt, amivel készültél?
4: Hát igazából az van, hogy nincs nagyon ilyen, általában nagyon jó fejek az előadók, meg tök jó arcok, inkább az van, hogy inkább magára mutatványra szoktam annyira koncentrálni, hogy minden jól jöjjön ki, hogy inkább ez adja maximum a feszültséget bennem. De az előadók nagyon jó fejek, tehát hogy pont az a jó ebbe, amit csinálunk, hogy szerintem egy annyira emberi arcukat mutatják meg. Ők is ugyanolyanok, mint bárki. Tehát ugyanúgy reagálnak egy bűvész mutatványra, mint bármelyik néző, akit itt megállítunk a fesztiválon. Úgyhogy így nem nagyon van rossz tapasztalatunk itt senkivel. Tehát tényleg így a jó fejséget kapjuk.
3: kicsit ilyen kulisszák mögé bepillantva a dologban, amikor az ember mondjuk rádióműsort vezet, amit mondjuk én tudok tapasztalni, ott úgy bennünk van az, tudod, hogy egyszer egy több drive-on gondolkodunk. Van az a sík, amin beszélünk a mikrofonban, van az a sík, ahogy nonverbálisan kommunikálunk egymással, hogy ki fog most megszólalni, és van az a sík, ami pedig a technikát vagy az adásmenetet kezeli. Te akkor, ha jól értem, mert mondtad, hogy te mindig csak a bűvész produkcióra koncentrálsz, ha jól értem, akkor a bűvész mesterség az valami olyasmi, aminek a során nincsen több drive, mert annyira minden idegszáladra szükség van benne, hogy te nem tudsz, hanem hogy nem lehetséges közben egyszerre több síkon működni?
4: Hát pont inkább az, hogy annyiféle síkon kell, hogy ilyen megszámálhatatlanul sok, tehát annyi mindenre kell figyelni, hogy egyszerűen működjön egy ilyen mutatvány. Nyilván azok a mutatványok, amiket prezentálni szoktam, ezek már azért komplexebbek, mint egy egyszerűbb trükk, és itt annyi mindennek kell passzolnia, hogy jól sikerüljön, és ezt így végig menedzselem magamba, meg így a környezetembe, hogy így minden szuper legyen. Szóval ez inkább a nagyon nagy hard drive ebbe.
3: Vannak ugye, gondolom, olyan trükkök, amik elsősorban kamera előtt működnek, vagy tévéképernyőn, és azt hiszem, vagy hát most teljesen laikusként kérdezek, és gondolom vannak olyanok, amik pedig inkább élőben ütnek nagyot. Nehéz egyébként így szelektálni, hogy egy ilyen helyzetben mi legyen az a trükk, amit behozol?
4: Szerintem ugyanaz a kettő. Szerintem én olyan azokat a mutatványokat prezentálom be, ezekbe a videókba, azokat mutatom be, amiket egyébként a műsoraimon csinálok. Tehát az előadásokból merítem ezeket a trükköket. Van olyan, amit egyébként ide találok ki, tehát hogy itt mutatom be először mondjuk egy előadónak, és később épül bele a műsoromba. De hogy én azt gondolom, hogy egyrészt az is fontos, hogy olyan mutatványokat mutassak, amit utána azért, ha találkozok a közönségemmel, ilyen trükköket fog tőlem elvárni, tehát hogy azokat élőben is tudjam prezentálni a közönségnek. Tehát én nem akarok ebben így válaszvonalat húzni, hogy ez mondjuk képernyőn jó, ez meg élőben jó, sőt maga az egész bűvészet egy élő műfaj, ez mindig élőben lesz az igazi. Tehát nyilván videóban teljesen normális, benne van a feltételezés az emberben, hogy biztos valami lehet megbeszélt néző van ott, vagy megbeszélt valami dolog, vagy esetleg úgy van vágva, ami nyilván így teljesen érthető, csak élőben, mikor élőben nézed és veled történik, akkor tapasztalod meg igazán, hogy nem, ez tényleg így működik. Tehát, hogy én szeretem, ha ez a kettő ugyanaz.
3: Azt gondolom, hogy a laikus és nem feltétlenül ebbe az irányba érdeklődő néző, hallgató nem feltétlenül ismer sok bűvészt Magyarországon. És éppen ezért érdekel engem az, hogy az a kevés igazán ismert bűvész, az hogyan tekint egymásra? Ti egy csapatot alkottok, vagy hogyha nem tudom, szembe jön a Blahán a Hajnóci Soma, akkor átmész a túloldalra, mert még a végén a mozgásodból le fog majd nyúlni valamit.
4: Nem. A Soma az egyik legközelebbi barátom egyébként, és említhetném most, vannak nagyon jó bűvészek Magyarországon, mondhatnám itt a Badár Tomitól kezdve a Holc Gabinát, nagyon sok kiváló bűvészt ismerek itthon, és azt gondolom, hogy jó viszonyunk van egymással, tiszteljük egymás munkásságát, tehát hogy például, ha hiába tudják akár valamelyik mutatványomat, hogy működhet, vagy én az övükét, én azt mondjuk nem prezentálom a közönségnek, mert nyilván tiszteljük egymást ennyire, és szerintem egy jó viszonyunk van, sőt, hát itt akár mondjuk említve a Badár Tomét, vagy említve a Hajnóci Somát, velük össze is szoktam ülni, hogy figyelj, ez az ötletem, mit szóltok hozzá, és ők egy picit így hozzá tesznek a saját tanácsaikat. Tehát szerintem jól működünk együtt. Ez nem tudom, hogy az egész bűvész társadalomra biztosan igaz-e, de hogy így szerintem mi jól fúzionálunk együtt, meg én azt gondolom, hogy én nem tekintek ezekre a személyekre konkurenciaként, vagy ilyesmi, mert egy abszolút jó baráti viszony van közöttünk.
3: Egy búcsú kérdésem maradt még, ez pedig az, hogy ugye most a Brunóra vársz, és nem tudom, hogy itt van-e már, vagy megérkezett, vagy sem, viszont tudsz esetleg valami kis insight betekintést adni, hogy mivel várod most a Brunót? Mert hogy mire egyébként ez kikerül, addigra már ez valószínűleg már le lett forgatva.
4: Hát figyelj, elmondom, kíváncsi vagyok, hogy sikerül-e a trükk, ha nem fogjátok látni a social médián, akkor nem sikerült. De arra fogom megkérni, hogy gondoljon vissza az iskolás évére, és gondoljon egy osztálytársára, akit kedvel, és én megpróbálom kitalálni, hogy ki az, anélkül, hogy nekem bármit mondana róla. Hát ez lesz a kísérlet, figyelj, tökre izgulok azért így legbelül, hogy ez most menni fog-e, főleg, hogy most már itt felhájpoltam nálad, de hát szurkoljatok.
3: Szurkoljon mindenki, és nézzétek meg Kisvé Balázs social oldalait, mert valószínűleg ezt hamarosan, vagy már most is akár megtekintetitek. Köszi Balázs, hogy válaszoltál a kérdésekre, és sok sikert kívánunk Brunóval.
4: Én is köszönöm, és köszönöm a hallgatóknak is, hogy meghallgatták.
3: És már is robogunk tovább, és itt el mellettem a Strandfesztivál nagy színpadának egyik legnagyobb neve, aki nem más, mint Tideni. Nagyon köszi, Dani, hogy elfogadtad a meghívásunkat, felkérésünket.
5: Hello, sziasztok, én örülök, hogy itt lehetek.
3: Hogy érezted magad a színpadon?
5: Azt mondtam pont a többieknek, a bandatagoknak, meg a menedzsmentnek, hogy a Budapest Parkos koncertemen kívül idén ez volt a második kedvencem.
3: Tök jó, hogy mondod a Budapest Parkos koncertet, mert én ezen gondolkodtam pont, hogy neked megvannak azért nagyon erőteljesen a saját felületeid, megvannak az önálló koncertjeid, megvan a tévés szereplés. Ebben a képben hol helyezkednek el a fesztivál koncertek? Mi, hogyan viszonyulsz te ezekhez valójában? Ez tulajdonképpen az, amikor megéled az eddigi munkádnak a gyümölcsét, vagy inkább az, hogy ez is azért valamit hozzá tud tenni a rólad kialakított képhez?
5: Én azt gondolom, hogy nekem ez mindig a prioritás marad. Talán itt tudnám a legjobban leírni, ez az életem, a színpad. Itt érzem magam a legjobban otthon, itt érzem magam mindig a világ tetején, és azt gondolom, hogy ez a legfontosabb pillanat egy zenész életében mindig, amikor a színpadon állhat és bizonyíthat, és megadhatja azt a teljesítményt, amiért dolgozott, és azt gondolom, hogy nekem is ez a legfontosabb feladatom.
3: A Megasztáros szerepléselet még ugye nem láthattuk, hiszen az csak összekerül majd a tévékbe, de azt gondolom, hogy ez a fajta ilyen mentor szerep, ez nincsen olyan nagyon-nagyon távol tőled, mert talán sok laikus gondolhatja azt, hogy egy kicsit azért a K-Kevin is a te szárnyaid alól reppent ki ide a magyar könnyűzenei életbe. Te meg gondolsz egyébként, hogy a popzenei, vagy akár bármilyen nagy formátumú előadóknak kötelessége az, hogy egy ponton mentorrá váljanak?
5: Szerintem abszolút nem. Én meg nem is gondolom, hogy bárki alulam röppent volna ki. Én igyekeztem segíteni barátaimnak, mindenkinek, akinek tudtam. Nekem is azt gondolom, hogy volt, aki segített a karrierem során, ha bár nem annyit, mint amennyit én szeretnék átadni most. De én azt gondolom, hogy nincsen ilyenfajta felelőssége, inkább ez egy nagyon nagy plusz dolog, egy olyan öröm, amit az ember tök jó, hogy átél, hogy valakinek segíthet, valaki másnak, valakinek adhatsz tanácsot, aki ugyanazt éli meg, mint te, és ugyanabban van, amiben te. Ez egy tök ritka dolog, hogy ugyanazt az életstílust osztjátok, főleg egy ilyen ritka élethelyzetben. Úgyhogy szerintem ez egy ajándék, és én szeretek vele élni.
3: Láttuk most ugye, hogy itt a színpad előtt elképesztő tömeg volt most is, mint ahogy szinte minden egyes tídeni koncerten. És azon gondolkodtam, hogy én most nemrégiben ott voltam a Sziget Fesztiválnak a mínusz akárhányadik napján, ahol a Bródi Dalok napja volt. És amikor így a Bródit láttam a színpadon, így ezen filozofáltam, hogy vajon a mai igazán nagy, igazán hype-olt előadók közül van-e olyan, aki ebbe a legenda státuszba tud emelkedni. Te mit gondolsz, hogy most, akik ti vagytok, te akár a Mazi, Krubi, Dash, most lehetne a világ végéig sorolni ezeket az előadókat, mi kell ahhoz, hogy évtizedek múltán úgy emlegessünk benneteket, mint ahogy most a Brodyról vagy a Presserről beszélünk?
5: Én nem gondolom, hogy valaha úgy fognak beszélni rólunk, ahogyan róluk, mert ők olyan legendák, akiket nem is lehet, és nem is érdemes felülszárnyalni, tehát megpróbálni sem. Tehát ők azok, akik ők egy nagyon ékes és megilletett helyen vannak a magyar kultúrában, az az övék, azt nem lehet elvenni, és nem is szabad. Mi azt gondolom, hogy a saját dolgunkat tesszük, ha emlékeznek ránk, az egy nagyon nagy plusz dolog. Azt gondolom, hogy mindenki úgy dolgozik a maga szintjén, meg a maga motivációja alapján, ahogyan tőle kitelik. Mi a saját helyünket szeretnénk kérdemelni a kulturális körökben, amennyire sikerül, annyira sikerül. Én csak nagyon élvezem azt, amit csinálok, nagyon szeretek itt lenni, és örülök neki, hogy ilyen gyökereink vannak Magyarországon.
3: Van esetleg közülük az imént említett nagy nevek között olyan, aki így inspirál téged bármilyen szempontból, vagy akinek adott esetben egy korábbi produkcióját, koncertfelvételét, színházi darabját láttad, és úgy érezted, hogy igen, ez most így hozzám tett valamit?
5: Sokszor néztem Presser bácsinak az élő koncertjeinek felvételeit. Én azt gondolom, hogy egyébként mindenkinek, aki valaha magyar előadóként nagyot alkotott itthon, és én hallottam a művét, az mindenki hozzám tett egy kicsit. Én azt gondolom, hogy nekem olyan... Én úgy állok a zenéhez, hogy mindig egy kicsit magamba szívom ezt, magamba szívom azt, és szeretek ezekből inspirálódni. Valahol szerintem mindenkinek a vérébe van. Mégiscsak magyar legendákról beszélünk, szerintem ez a magyar nép vérében csörgedezik.
3: Sok szempontból lehet mondani, hogy igen, az első vonalas előadók mint a tídeni, de szerintem van egy olyan téma, amiben nem kérdés, hogy a tídeni abszolút a top Magyarországon, ez pedig a klipeknek a vizualitása. Szerintem olyan videóklipeid vannak, amiről álmodozni tud a legtöbb magyar előadó, így vizuális szempontból legalábbis mindenképpen. Mi az oka annak, hogy ekkora hangsúly van ezen az egész videóklip képi világ kérdéskörön? Esetleg érzed-e úgy, hogy mondjuk ehhez egy plusz réteget tudsz hozzátenni a dal jelentéséhez, vagy csak szimplán úgy érzed, hogy így teljes a csomag?
5: Én mindig úgy álltam hozzá, hogy szeretnék valami filmszerűséget forgatni. Én nagyon szeretem a filmes világot, nagyon szeretem a médiát, mint olyat így mozgókép szempontból, és én nagyon szeretem azt a fajta kettősséget, ami van a zene, az audio és a vizualitás között, és szeretem, hogy ezzel a kettővel lehet játszani, lehet balanszolni a dolgokat, hogy egyszer az egyik van előtérben, egyszer a másik, és szerintem nagyon-nagyon-nagyon sok kiaknázatlan lehetőség van még a videoklipek terén is, ahogyan az én zenémben is nagyon-nagyon sok kiaknázatlan terület van. Szeretném mind a kettőből kihozni a maximumot, és szeretnék olyan dolgokat lerakni az asztalra, ami szokatlan, és ami talán új, és szeretném magamat mindig meglátni egy lépéssel.
3: Egy utolsó kérdésem van, így búcsúzóul lesz, pedig az, hogy ahogy mondtam, és a Megasztárt még ugyan nem láttuk, de az ősszel azért valószínűleg a Csaból is ti fogtok majd folyni. Hogy most így augusztus vége felé elképzeled, hogy mondjuk decemberben, vagy nem tudom mikor lesz ennek az egész szériának a döntője, akkor hogyan fognak majd tekinteni az emberek Tidenire és erre az egész karakterre, amit te vagy? Akkor mit gondolsz, miben fog ez változtatni majd az emberek fejében, vagy esetleg arra is válaszolhatsz, hogy mi az, amit te szeretnél, hogy az emberek majd másképp gondoljanak rólad a jövőben?
5: Egy valami biztos, hogy sose szeretném, hogy az emberek így vagy úgy gondoljanak rám. Én vagyok, aki vagyok. Van, hogy az embereknek ez tetszik, van, hogy nem, amit teljesen megértek. Sose leszek mindenkinek szimpatikus, nem is szeretnék. Azt gondolom, hogy a világ olyan, amilyen. Vannak olyan emberek, akik könnyebben befogadnak engem, vannak olyanok, akik nem. Ez is teljesen rendben van. Ettől még nem kell, hogy harag legyen a szívünkben, vagy bármi ilyesmi. Én szerintem én magamat adom a műsorba, nem hiszem, hogy meg fognak lepődni a nézők, nem hiszem, hogy máshogy fognak gondolkodni rólam. Maximum esetleg többen megismerik egy olyan oldalamat, amit eddig esetleg nem láttak, vagy lehet, hogy olyanok is megismernek, akik egyáltalán nem láttak eddig.
3: Dani, iszonyatosan örülök, hogy létrejött ez a találkozás, és további jó bulit kívánok neked a mai este során. Köszönöm a beszélgetést.
5: Nagyon szépen köszönöm nektek is.
3: Tovább folytatjuk a Strandfesztivál nagyszínpad backstage-ben történő kalandozásainkat, és itt ül mellem szemben Matyi és Gaben a BSV-ből. Sziasztok!
6: Ciao, sziasztok!
7: Hello, köszönjük a hallgatókat!
3: Mennyire gyakori az, hogy ti párosban adtok interjút?
7: Csak párosban adunk, külön-külön, nagyon ritkán. Egyszer adott a Matyi külön interjút, mert elaludtam.
3: Matyi, egyébként az az egy interjú, az milyen emlék neked?
6: Azt tudom, melyikre gondol a Gabi.
7: Hát amikor egyszer nem mentem el.
6: De nem, azért néha előfordul, hogy adunk különben, például volt a Hajdús, például az külön interjú volt, de amúgy az esetek...
7: Ja, de rádióban nem, rádióban
6: 99%-ában
7: nem.
6: Együtt adunk elő. Vagy milyen élmény volt az, amikor egyedül adtam elő?
3: Igen, igen, érezted-e úgy, hogy szabadabb vagy egy kicsit, hogy a Gabi esetleg akkor így nem tudom, hagyott téged szárnyalni, volt-e ilyen?
6: Én inkább azt éreztem, hogy unalmasabb vagyok.
7: Én is azt éreztem, amikor visszahallgattam.
3: Na most mondanám, hogy meglepődtem azzal, hogy mekkora elképesztő nagy buli volt, de hazudnék, mert hogy aki azért jár ilyen helyekre, az tudja, hogy a BSV koncertek azok elképesztő helyek ilyen szempontból. Ti hogy érzitek egyébként, az utóbbi egy-két évben szintet lépett a BSV?
6: Persze, abszolút. Tehát amióta ugye a Budapest Park, első Budapest Parkunk, ami teltház lett, megtörtént, ugye utána csináltuk ezt a teltházas mirror akusztikot, igazából abban az évben mindenünk teltház volt, aztán ugye idén ráfejeltünk egy teltház arénába, most egy dupla parkkal, szóval
7: meg egy abszolút jó plázsa, most újra megint a plázson leszünk, szóval azt kell mondanunk, hogy szerintem, ha kell egy ilyen nagy lépcsőt mondani, akkor két évvel ezelőtt a Lidokain LP-vel lépett egy óriási szintet a BSV, ez az Afrót, ezt nagyon elcsíptük, meg addigra érett be már a produkció, tehát idén vagyunk 20 évesek.
6: Tavaly... A park, ezek az a nagyon álló koncertek, hogy meg tudtak valósulni.
7: Így van, így van, úgyhogy mindenféleképpen az elmúlt két év a szintlépés.
3: A BSV azért messziről indult, hogyha ezt az abszolút ilyen populáris zenét nézzük, tehát azért egy ilyen réteg valamiként indult, nyilván én laikus vagyok, csak hogy én így értelmezem. Ti hogy érzitek egyébként, ez mennyire ilyen sorszerű vagy szükségszerű, hogyha valaki elindul egy ilyen rétegebb valamiből, hogy egy idő után popposodjon, hogyha igazán szeretné elérni a céljait?
6: Szerintem nem azért poposodik egy előadó, mert el akarja érni a céljait, hanem egyszerűen törvényszerű, hogy 20 év alatt nem, tehát annyit változol, nem ugyanaz foglalkoztat, csak nagyon ritka az, hogy valaki 20 éven keresztül folyamatosan aktív, szóval ezért tűnik talán olyan furcsának a BSV-nek ez a változása a 20 év alatt, de nagyon ritka szerintem az, hogy valaki 20 éven keresztül csak ugyanolyan zenét csinál, mert egyszerűen megunja, meg változik annyit belülről ő is, hogy máshogy akarja csinálni.
3: Közben hatalmas találkozások itt a backstage-ben, és tulajdonképpen mindenki üdvözli itt a srácokat. Gaben, ehhez egyébként akartál még hozzáfűzni valamit?
7: Nem, teljesen egyetértek a Matyival. Nálunk a változás az igazából mindig magától értetődő volt. Tehát mindig az új zenéket hallgattuk, mindig az új zenéket szerettük. Amikor elkezdtük zenét hallgatni, akkor nyilván egy ilyen underground vonalon mentünk, és szépen nyitottunk a világ felé. És ahogy nyitottunk, úgy egyre jobban tágult ez a spektrum, és mindig olyan zenét csináltunk, amit szeretünk, és az általában mindig a trendi zene volt. És lehet azt mondani, hogy sokat változtunk, vagy eladtuk magunkat, amit szeretnek mondani, de ez nem így van, hanem csak mindig olyan zenét csinálunk a mai napig, amit szeretnénk csinálni.
6: Szerintem az is nagyon-nagyon fontos, hogy az ember próbál azért tudatosan is friss maradni, tehát akár mentalitásba, energiába, stb. Mert egyszerűen amúgy a zenéhez muszáj, tehát ahhoz, hogy az ember felmenjen a színpadra, vagy dalokat írjon, ehhez muszáj. És én mindig nyitottan állok az új előadókhoz, és meglátom, vagy próbálom meglátni azt, hogy mitől működik, mitől jó. És van egy csomó esetben, hogy még sokkal előbb felfedezem azt, hogy anyád, ez kurva jó. Lehet káromkodni?
3: Alapvetően nem, de majd kisipoljuk.
6: Akkor felfedezem, hogy asztal, ez nagyon jó. Például, most ezt még nem mondtuk így be sehol, de hogy a Mollywood, amikor megjelentek az első dalaik, akkor mi tudtuk a Gabival, hogy ez a csávó, ez nagyon jó. Tehát, hogy érezhető volt, hogy nagyon tehetséges, és így ki fogja forni magát hamarosan, aztán most tényleg az van, hogy óriásit is megy.
7: Így van, és még nagyobbat is fog, tehát, hogy még mindig a Mollywood, még mindig abba a rétegben van, ahol még lehet azt mondani rá, hogy ez nem tudni, mi lesz belőle, de az a csávó nagy lesz, mint ahogyan pár évvel ezelőtt a Lumen Praláról is ilyen 5000-es nézettség után megállapítottuk, hogy isten jó csávó lesz, és leigazoltuk a turnénk elé előzenekarnak. Ugye mi erre azért így ráharapunk, ráérzünk, hogy kik lesznek jók.
3: Kívülállóként azt gondolja az ember, hogy kifejezetten nehéz feladat lehet az, hogy akik a kezdeteknél szerettek bele a BSV-be, vagy akkor még Bírszi Volkba, hogy őket megtartani tulajdonképpen, és láthatóan nektek ez sikerült. Mi a kulcsa ennek, hogy ezeket az embereket ezeken az ilyen formátumváltásokon, vagy ilyen lassú evolúción végig hozzátok magatokkal?
6: Szerintem az önazonosság és az, hogy ez a közönség szintén felnő velünk, tehát 20 évvel ezelőtt, amikor elkezdtük, mit tudom én, 16 éves voltam, és akkor 16 évesek hallgattak minket, és akkor most ugyanazok az emberek 36 évesek, tehát átmentek ugyanazokon a változásokon, vagy körülbelül ugyanazokon a változásokon, amiken mi is átmentünk, és ezért megmaradtak hallgatóknak, de közben ugyanúgy emlékeznek a régi dalokra is, és nosztalgikusan hallgatják. De egyébként én a parknál nagyon féltem ettől, mert ott ugye az volt, hogy dupla parkunk volt, és akkor az egyik nap régi bulit csináltunk, tehát a régi dalok voltak az előtérben, a másik nap meg az újak, és én féltem attól, hogy a régi bulin, ahol egyébként mixeljük az újat is, ott majd hogy fog reagálni a közönség, de abszolút látszott, hogy mindenki vág mindent.
7: Így van, meg amúgy törvényszerű egy lemorzsolódás, tehát hogy van az a réteg, aki hallgatott minket 2006 óta, és azt mondja, hogy neki ez az új nem tetszik, de amúgy nagyon érdekes, hogy amikor az akváriumban tavaly megcsináltuk a nagy koncertet, ott a közönség összetétel olyan volt, hogy kinéztem a színpadról, és láttam azokat az embereket, azokat az arcokat, akiket egy tipik BSV koncerten soha nem látok, mert ők azt várták, hogy mikor veszük elő a 2016 előtti dalokat, és ott látszott az, hogy ezek a hallgatóik ugyanúgy hallgatják, és ugyanúgy szeretik azt, és nem változott semmi, és én amikor kimentem oda a színpadra, újra, mit tudom, 20 évesnek éreztem magam, szóval ez egy nagyon jó koncert volt, és erről jött az ötlet az Aqua kapcsán, hogy csináljuk meg a dupla parkot, és csináljunk egy old school parkot is, ami ugye nyilván nem teljes old school park volt, hanem fele régi, de nagyon jó volt az is.
3: Azt gondolom, hogy egy előadónak mindig kihívás az, hogy újat hozzon, és hogy olyat hozzon, ami beleillik a képbe, és az a szerencse, hogy nektek a vállatokról ennek az alkotásnak a kényszerét tulajdonképpen levette a Mirror Glimpse azzal, hogy kihoztak egy BSV számot. Hogyan értesültetek erről, hogy ők alkottak egy BSV számot?
7: Nagyon érdekes, mert amúgy ők már csináltak egyet előtte, tehát ők ilyen 2000, szerintem ilyen 20-21 körül csináltak egyet a Jajból is, és azt mi hallottuk, hogy ők azt nyomják koncerten, és az első, még a Monyoland még működött, elmentük az első Monyolandes nagy koncertjére a Mirror Glimpse-nek, és ahol minket parodizáltak az első dal, arra mi felmentünk a színpadra, és együtt bulisztunk a saját paródiánkra, és onnantól mi nagyon jóba vagyunk, tehát ezt nagyon kevesen tudják, de mi nagyon szeretjük egymást a Misivel is, meg a Krisztel is, és pont most találkoztunk egy fesztiválon, és mondtam neki, hogy küldjétek már át azt a dalt, és mondják, hogy nem, az nincs felvéve, de küldünk valami más, és jött egy ilyen, mennyi? 10 másodperces hangüzenet ebből az új dalból, hogy elkezdték csinálni.
6: Jó pár hónappal ezelőtt volt, tehát így annyi volt, hogy így jött egy ilyen üzenet, van egy csoportunk, az a neve, hogy Márki Zaj Gang, egyébként nem tudjuk, hogy miért, de ez a csoport neve, hogy Márki Zaj Gang.
7: Ez ilyen, mit tudom én, hát az előző választásról maradt valószínűleg.
6: Igen, tehát ez nagyon régóta megvan az a csoport, és akkor egyszer csak jött bele egy ilyen snippet, hogy a régi már elavult, kaptok egy újat, és akkor abban jött ez a dal, úgyhogy mi nagyon imádjuk azt a dalt.
3: Akkor a Krisznek a tetkóit Matyi úgy értékeled, hogy megállják a helyüket.
6: 10/10.
3: Matyi, Gaben.
6: Bár lenne ennyi hajam.
3: Nagyon szépen köszönöm, hogy választottatok a kérdéseimre, és további jó bulit kívánok nektek itt a backstage-ben.
7: Köszönjük szépen, a hallgatók is bulizzanak, igyanak keveset, ha vezetnek.
8: Kezdődik az este, valaki kileste, hogy szabad az út. Mindenki keres.

0: esőség.
1: Nem gyűjtöttünk elég PET palackot, le vagyunk égve.
0: Le.
1: Tudjátok, mi következik.
0: Mi tagadás?
1: Maradjatok velünk, utána folytatjuk.
0: Megadom. Egy szó megadom. Addig éljek.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
2: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
3: A műsor támogatója az Opel Frontera.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvény termei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
5: Egy rádiót venne, de minek, uram?
6: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra, kikapcsolódás. Vagy csak háttérnek, mert szeretem?
4: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
7: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
4: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Vizsgálják a szolnoki Gripen baleset okát. Komoly büntetés lehet, ha nem jelentik be az alkalmi munkavállalót. Erőszakosabbak a műkincsrablók. Villányi Eszter vagyok. Vizsgálják, hogy mi okozta a szolnoki Gripen balesetet. A vadászgép egy másik repülővel párban éppen gyakorlatozott, szimulált légiharcot vívtak egymással. A feladat végén hibajelzés érkezett a vezérgép fedélzetéről, emiatt landolnia kellett a pilótának, majd katapultált. A manőver során gerincsérülést szenvedett, műteni kell, de az állapota stabil, közölte az Észak-Pesti Centrum Kórház. Amíg ki nem derül, mi okozta a katasztrófát, felfüggesztették a Gripenek kiképzési repülését, a szolgálati feladatai a készenléti gépek ellátják. Kétnapos rendkívüli ülés tart a parlament csütörtökön és pénteken. A képviselők csütörtökön a média tanács vezetőit jelölő bizottság létrehozásáról dönthetnek, majd szakképzési és igazságügyi törvénymódosításokat vitathatnak meg. Pénteken titkos szavazással választhatják meg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit. Az augusztus utolsó napjára tervezett újabb rendkívüli ülés várhatóan elmarad. Akár 2 millió forintos bírság is lehet belőle, ha nem jelenti be a munkáltató az alkalmi munkavállalót. A NAV szerint még az üzletet is bezárhatják ilyen esetben. Arra figyelmeztet a hivatal, hogy még a munkavégzés előtt be kell jelenteni a dolgozót. Ezt akár online, mobilappal vagy a 185-ös ingyenes számon is megtehetik. Ennek ellenére még mindig sokan elmulasztják a bejelentést. Júliusban egyébként 75 ezer vállalkozás több mint 285 ezer alkalmi munkavállalót jelentett be. Erőszakosabbá váltak a műkincsrablók Európában. Az Európol jelentése szerint pörölyt, robbanóanyagot és lőfegyvert is gyakrabban használnak a múzeumfosztogatók. A hagyományos elkövetők mellett már olyanok is vannak, akik a közösségi médiában toboroznak alkalmi tolvajokat. A célpontok leginkább nemes fémekből és drága kövekből készült, könnyen értékesíthető tárgyak. Összeütközött két kisrepülő Alsó-Ausztriában, mindkét gép lezuhant és kigyulladt, a pilóták életüket vesztették. A repülőkön feltehetően más nem tartózkodott. A baleset egy polgári reptér közelében történt, de egyelőre nem tudni, hogyan kerülhetett egymás útjába a két gép. A hatóságok vizsgálják a tragédia körülményeit. Nagy rész derült idő lesz, kevés felhővel, északon borulhat be jobban az ég. Eső nem lesz, és a szél is gyenge marad. Késő estére 16-22, éjszakára 12-17 fok közé hűl a levegő. Holnap eleinte csak fátyolfelhők zavarhatják a napsütést, aztán nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Déltől már szorványosan lehet zápor, főképp a délnyugati-nyugati területeken, délen pedig akár zivatar is előfordulhat. A szél néhol megélénkül, megerősödik, 28-33 fok között alakulnak a csúcsok.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 3,

fröccs újra töltve, mosdó letudva, a stúdióban továbbra is a három afrodiziákum. Peti, Zoli és Luca. Ez itt még mindig a Talpon álló.

0: Sofia.
1: Hello, Luca.
2: Szia, Peti.
1: Zoli nincs, ellenben beszélgető partnerünk lesz Zolitól függetlenül is a következőkben. Ugyanis, ahogy azt már megszokhattátok, ezen a nyáron is, meg már a tavaly nyáron is, ilyenkor mi mindig végig zongorázzuk a teljes magyar fesztivál piacot, és minden fesztiválnak a szervezőségével próbálunk valakit elérni és beszélgetni egy kicsit az általa szervezett fesztiválról, hogy ezzel egyfajta ilyen katalógus nyújtsunk, vagy segítséget nyújtsunk a hallgatóinknak, hogy el tudják dönteni, hogy melyik fesztivál az, amely leginkább képviseli őket, vagy ahova leginkább szeretnének menni. És bár már beszéltünk arról, hogy a Sziget Fesztivál kezdődik holnap, viszont egyből utána meg Strandfesztivál van, és nem nagyon lenne egyébként lehetőségünk arra, hogy erről beszéljünk majd egy kicsit adásban. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy kicsit megkeverve itt a kronológiát, már így a mai nap során fölhívjuk Lóbenvej Norbertet, a Strandfesztivál főszervezőjét, aki, ha minden igaz, akkor itt van velünk a vonalban. Halló, Norez, hallasz-e bennünket?
3: Itt vagyok, sziasztok, köszönöm a hallgatókat, mint titeket is.
1: Hello, hello. Hát tulajdonképpen már annyit beszélgettünk itt az elmúlt fesztivál szezonokban, hogy lassan bele kéne írnunk a Szignálba téged.
3: Jó este, hallgatom.
1: Jó, mindenféleképpen akkor majd elindítjuk a folyamatokat. Most csak egy kérdés erejéig, mert hogy nekem ez tök izgi, hogy ugye itt a fesztiválok egymást követik abszolút, és hogy te, mint a Strandfesztivál főszervezője, te mennyire tudsz ilyenkor egyéb fesztiválokba belenézni? Te mondjuk most a Sziget Fesztiválon jelen leszel el, és ott egy kicsit home office-ból dolgozgatsz még a fesztiválon, vagy ilyenkor már teljes gőzerővel te Zamárdiban vagy, és abszolút az utolsó simítások zajlanak?
3: Hát tegnap például kint voltam a szigeten, ma is gondolkodtam rajta, de most éppen utol vagyok Zamárdi felé, hogy egy-két nap pihenő, meg ilyen helyszínen dolgozás következzen. Egyébként pedig, amikor csak tehetem, azért egy-egy fesztiválra itthon igyekszem elmenni, tehát így ide is voltam művészetekről, egy ilyen jazz pikniken, foton, ahova csak tudok, azért egy-egy napra körülnézek. Szakmai kíváncsiság is, meg hát igazából műfajt is szeretem, talán az nem titok, hogy máshogy ezt nem lehetne űzni, mint hogy az ember szeret ott lenni, és látni akár a saját művét, akár a kollégáknak az ország különböző pontjain működő fesztiváljait.
2: És egyébként az mennyire tudatos, hogy mindig az ilyen 20-ai, augusztus 20-ai hosszú hétvégére tervezitek a Strandfesztivált?
3: Abszolút tudatos, amikor 2013-ban a Nagyon Balaton és ezzel itt a Strandfesztivált is kitaláltuk, az épp egy augusztus 20-i ötletből jött, lent voltam Balatonon 20-án, és azt láttam, hogy a fél ország, fél Budapest ott van a Balatonon, és készül valamilyen ünnepre, de ugye igazán pont az ünnep hangulat hiányzott belőle, és azon kezdtünk el gondolkodni, hogy évvel később mi lenne, hogy augusztus 20-át a Balaton környékén, ebben az értelemben kicsit megújítanánk, hogyha szabad így fogalmazni, és hát ennek köszönhetően indítottuk el a Strandot és sok minden más. Kell is egy ilyen fesztivál esetében, azt gondolom, amikor Balatonra várunk sok tízezer vendéget, hogy egy olyan plusz apropót tudjunk adni, hogy egy ünnephez még egy ünnepet kapcsolunk, tehát az államalapítás ünnepéhez tudunk kapcsolni még egy olyan ünnepet, amit mi fesztiválokat általában annak hívjuk, és úgy is éljük meg, mint egy valódi ünnep.
1: Most ugye az néhány nappal ezelőtti, tegnap előtti DJ Oti koncerttel kapcsolatban volt nagyon sok szó a közösségi közlekedésről így egy fesztivál esetében, és azon gondolkodtam, hogy Zamárdiban ez a fajta közösségi közlekedés, ez talán kicsit még korlátozottabb lehet, és még nagyobb fejtörést okozhat nektek. Ilyenkor mennyire van plusz teher mondjuk egy fesztivál szervezőnek a vállán olyan szempontból, hogy itt kiszolgálják mondjuk, nem tudom, a MÁV járatai adott esetben az utazó közönséget, vagy éppen a helyi Zamárdin belüli közlekedést, hogyan segítsétek meg. Ilyenkor ez mekkora szervezési kihívás számotokra?
3: Hát azt lehet látni akkor, amikor fesztivált szervezünk bárhol az országban, mondjuk jelesül akár a Balaton Strandot korábban, vagy most a Strandfesztivált, olyankor a vonatok hát még annál is sűrűbben és annál is telítettebben járnak, mint egyébként, és ha éppen beüt egy pályán vágányzár, vagy hogy hívják azért, mint egyébként tavaly ilyenre volt például a Strand esetében, az elég kellemetlen tudja érinteni a közönséget, amikor azt hallják, hogy Székesfehérvárnál állnak a vonatok, és több órás késésre lehet számítani. Nem akarom az ördögöt a falra festeni, remélem, hogy nem lesz ilyen, de abban az értelemben Zamárdi azért nagyon-nagyon szerencsés és jó helyen van, hogy akár autóval, akár vonattal, akár a környező városokban biciklivel is nagyon jól megközelíthető. Hihetetlen az a fajta adottság, ami tulajdonképpen azt mondom, hogy fesztiválra termett a terület, hiszen 200 méteren keresztül, itt a 2 kilométeren keresztül egy olyan vízpart a miénk, ahol közvetlen vízparton

0: érdekel adott esetben, és egyébként milyen a viszony ott a helyi lakossággal, a helyi lakosság és a fesztivál között?
1: Így, hogy már mondhatom azt, hogy több évtizede, 2007 óta vagyunk jelen Zamárdiban, Balatonszalon is ott kezdtük, és később folytattuk a Strandfesztiválra. Megtapasztaltuk egymásnak az erőnyös és általános oldalait egyaránt. Balatonszalon esetében azért sokszor ért minket negatív komment a helyiek részéről, azzal kapcsolatban, hogy zaj, tömeg és esetleg a közönség összetétele kapcsán tapasztaltunk ilyesmit. A Strand ebben azért terében egy sokkal inkább elfogadott, vagy ki nem mondja, hogy szeretett esemény, ahol a helyiek, a szülők, sok mindenki abszolút jól tudja magát érezni, annak a program összeállítása, meg a milliója az abszolút illik ahhoz, amit a helyiek szeretnek. És hát sok olyan közös ügyünk van, hogy más nem mondjak, most hét pénteken a város vezetéssel közösen a Balaton partján egy padot avatunk föl Fenyő Miklósnak a tiszteletére, aki Zamádiban lakott félig meddig, és hát azzal az ötlettel kerestük meg polgármester urat, hogy mi lenne, hogyha közösen emlékeznénk meg azokról, akik a városnak a büszkeségei voltak, és már nem lehetnek közöttünk. Hát sok ilyen közös akciónk van, ami azt remélem, hogy tényleg erősíti a kettőnk kapcsolatát.
0: Említetted, hogy 2007 óta jelen vagytok Zamárdiban különböző fesztiválokkal, és ezzel kapcsolatban jutott eszembe, hogy ilyenkor melyik a fontosabb egy fesztivál szervező számára? Az, hogy évről évre megpróbálni a már jól ismert területet kicsit új köntösbe helyezni, kicsit új dolgokat adni a fesztiválozóknak, hogy legyen az az élmény, hogy ott kell lenni idén is, hiszen ha nem vagyok ott, lemaradok valamiről, ami csak idén történik, vagy éppen, hogy az a kulcsa egy fesztivál hosszú távú, egy helyben történő működésének, hogy mint a nem tudom, McDonald'snak, hogy ha bemegyek, mindig ugyanazt az ízt kapom. Itt melyik a helyesebb út, amin jártok?
1: Én azt hiszem, hogy valamennyire mind a kettőt alkalmazni kell, vagy igénybe kell venni. Abban az értelemben igazad van, hogy ha már rá tudunk arra ébredni, hogy jaj, de jó, hogy ennyire jól bejáratott mondjuk egy színpadnak az elhelyezkedése, vagy bármilyen olyan útvonal, amit bejáratunk, megszoktunk, közönségi szereti, akkor azon nem érdemes változtatni, de közben azon kell bennünk, hogy mindig valamivel meglepik a közönséget, és azt tudjuk mondani, hogy még kényelmesebb, még látványosabb, még szebb tud lenni az esemény. Akár abban az értelemben is, hogy én azt szoktam mondani, hogy az soha nem jó, hogyha a közönség úgy érzi magát, mint egy reptéren, ahol gyakorlatilag egymástól kilométerekre vannak a színpadok, és túl nagy tér van. Persze arra is vigyázni kell, hogy biztonságosan tudjon fölépülni egy-egy közönség számára, nagy közönség számára nyitott küzdőtér, de legalább ennyire fontos az, hogy azt érezzék, hogy a kritikus tömeg jelen van. Ez egy izgalmas játék, hogyan tudjuk azt belülni, hogy mind a kettő szempont, a biztonság is és a hangulat is érvényesülni tudjon.
2: Ha már itt az újdonságokról is szót említettél, lesz-e idén bármi újdonság, ami esetleg nem titok, és el lehet árulni, valamire számíthatnak-e az odalátogatók?
1: Még a következő másfél hétben, amennyi hátra van, egy csomó-csomó új dologgal fogunk előrukkolni. Ami igazán izgalmas, azt hiszem, azt talán 2-3 olyan projekt, amitről már szót ejtettünk korábban, de remélem, hogy a közönség kíváncsian várja. Az egyik az, hogy ugye eddig is több színpadunk volt, egy szabadtéri és egy sátras nagy színpad. Most viszont azt látjuk, hogy annyira sok egymáshoz hasonlóan erős zenekar létezik, magyar zenekar idehaza, hogy kívánatos volt két teljesen egyforma nagy színpadot felépítenünk a Balaton partján. Ez egy újítás. Nem vetésforgóban, hanem némi átfedéssel játszanak a csapatok, de azt reméljük, hogy sikerült úgy összeállítunk a programot, hogy ne ütközzenek túlságosan. Ami egy izgalmas újítás még az a minden, ami Balaton jelszavunk, amit idén kitaláltunk, tulajdonképpen kézenfekvő lenne arról beszélni, hogy mi másról szólhatna egy balatoni fesztivál, mint a Balatonról. De mi ezt abban a formában szeretnénk, úgymond extra megénekelni, hogy az étkezés, a gasztronómia terén, a képzőművészet terén, a beszélgetések, zenekarok terén sok-sok olyan produkcióval rukkolunk elő, amelyeknek a lényege az, hogy mutassuk meg a Balatont, hiszen sokszor mondjuk azt, hogy mi vagyunk olyan szerencsések, hogy sok időt töltünk a Balatonon, de akinek ez a 4 nap adatik meg, mint nyaralás a Balaton partján, azoknak meg tudjuk mutatni, hogy mik azok, amiket igazán szeretünk a Balaton régióban. Illetve még egy projekt, amiről szívesen beszámolok, az a Strand City névre hallgató, már tavaly elindult, és idén azt remélem, hogy tökére fejlesztett produkciónk. Ez tulajdonképpen a Tesz város mintájára arról szól, hogy aki oda megérkezik, és reggeltől estig jól szeretné magát érezni, azoknak tulajdonképpen egy kis várost alakítunk ki, kertmozival, diszkóval, saját stranddal, tornateremmel, focipályával, iskolával, sok minden mással, orvosi rendelővel, rendőrséggel, házasságkötőteremmel, tulajdonképpen minden olyannal, amit egy igazi városban is szeretünk, ezt összehozzuk olyan körülmények között, ahogy 4 napig igazán szeretnénk együtt lenni, és még polgármestert is választottunk, Lil Frak és Pumpet Gabó személyében, aki nagy rajongói.

0: Köszönöm.
1: Tehát akkor, hogyha én mondjuk tegyük fel, hogy a rádióstáb keretein belül megérkezem Zamárdi Basland Fesztiválra, és szeretném feleségül venni Lucát az ezen házasságkötött terembe, akkor lehet, hogy Lil Frak is alá fogja írni majd az erről szóló dokumentumot?
2: Szinte biztos vagyok benne, és a Balaton partján fotót is készítünk rólatok, ha tetszik, ha nem.
1: Na jó, szuper. Luca, remélem, hogy ez most vetted, hogy egy felhívás keringőre, úgyhogy szabaddá kell tenned magad az augusztus 20-ai hétvégére.
0: Az iskolát azt hogyan kell elképzelni? Ott milyen program lesz megtekinted?
2: Nagyon izgik lesznek, lesz történelem óra, lesz egy nagyon izgalmas két alkalommal is zajló beszélgetés óra előadás, tulajdonképpen nyelvtan, ami azt, ahol az előadók azt elemzik, hogy a káromkodások mennyire helytállóak, mennyire jó hangsúllyal és jó szövegkörnyezetben használjuk azokat a szavakat, amiket hát nem illik használni, de még zenetörténet órát is tart Venom barátom, aki a Halott Pénz DJ-je és egy két lábon járó zenész, zenei lexikon, azt szoktam neki mondani.
1: Ez az influencer, nem? Aki a káromkodásról tart, ő már szerintem jött velem szembe az interneten.
2: Így van, sajnos a neve nem ugrik most be nekem, de én is sokszor megnéztem az anyagait, és nagyon-nagyon izgalmas.
1: Szenzációs, úgyhogy mindenféleképpen senki ne rettentsen el egyébként maga a téma. Ami nekem még, ha már egy influencerek, még nekem így tök érdekes volt, hogy én hónapok óta találkozom folyton a Strandfesztiválnak a videóival, Instagramon, meg ilyen olyan felületeken, ahol egy ilyen influencer lány páros tulajdonképpen a Strandfesztiválról gyártja folyamatosan az anyagot. És az, hogy nekem a Strandfesztivál az így itt volt a zsebembe és a feedemen az elmúlt hónapokban, az tényleg adott egy olyan érzés, hogy kicsit ilyen identitásképző egy fesztivált, hogy a fesztiválnak nincsen vége akkor, amikor vége van, és nem csak akkor kezdődik, amikor kezdődik. Ez mennyire tudatos, hogy egyfajta ilyen strandfesztiválozó identitás legyen, és aki beköveti az Insta oldalt, az ne csak azt lássa, hogy akkor most itt nem tudom, 8 hónapig csend van, aztán elkezdenek jönni a nevek, hanem ténylegesen egy létező entitásként működjön a Strandfesztivál évközben is.
2: Célunk ez olyannyira, hogy időnként évközben úgynevezett Strand Akadémia címmel működtetünk egy rendszert is, ahol különféle fiatalokat érintő kérdésekről az Aquarium Klubba vagy bárhol máshol beszélgetünk. Az említett influencer páros esetében pedig hát ezt azért bevallom is, hogy ez szerencse is kell. Ővelük tavaly a strandon találkoztunk, és kifejezetten azt szerettük bennük, vagy szeretjük bennük a mai napig, hogy nem egy megvásárolható influencer csapat, hanem ők ilyen hülyék, hogy így mondjam, egyébként doktornő az egyikük, éppen most doktorált, és ennek ellenére képesek teljesen szabad kezet adtunk nekik eljátszani hétről hétre azt, hogy hogyan készülnek a strandra. Nagyon hitelesen játsszák én nekem az a benyomásom velük kapcsolatban.
1: Elképesztően szórakoztató. Mindenkinek javaslom egyébként, hogy érdemes megnézni a különböző felületeken. Kevés időnk van, úgyhogy egy kérdés van, amit mindenki szeretek ilyenkor föltenni, és tudom, hogy ilyenkor az embernek nagyon nehéz válaszolni a fesztivál szervezőként, de mégis kíváncsi vagyok rá, hogy neked melyik az a koncert, ami a legjobban várt esemény a fesztiválon, vagy ami valamilyen szempontból nagyon-nagyon különleges.
2: Mindig sokat vakargatom ezen a fejem, mert nem tudok egyet említeni. Ahogyan szerencsések vagyunk abban, és összetesszük a programot, az egy egész éves izgalmat jelent számunkra, hogy elképzeljük a közönség hogyan és miként reagál majd akkor, amikor megérkezik hozzánk. De mondjuk a nyitónap augusztus 19-e az biztos, hogy ilyen program lesz, amikor Robin Schulz, Stevie Trumpet, Purple Disco Machine a főszereplőnk, egy másik színpadon csupa retro sztár lesz a vendégünk. Tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg járkálni, mászkálni lesz nagyon izgi. Én nagyon várom azokat a friss tehetségeket is, akiket most először láthat szerintem nagy fesztiválozós közönség, Gyuristól, Mollywoodon át sok mindenki a fesztiválon. Jó lesz látni azt, hogy az új generáció is megjelent nálunk.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönjük a válaszaidat, Noresz, és tényleg nagyon remélem, hogy találkozunk majd Zamárdiban, mert mi mindenféleképpen ott leszünk majd stábilak, ha minden jól megy, és tényleg csak javasolni tudom minden kedves hallgatónknak, hogy jöjjön és csatlakozzon ehhez a bulihoz, mert szerintem ennél tökéletesebb nyárzárás nem nagyon lehet elképzelni.
2: Nagyon szépen köszönöm, sok szeretettel várunk titeket.
1: Köszönjük szépen, Lóbemegy Norbert, a Strandfesztivál főszervezője volt a telefonos vendégünk. Hiába nem jön Zoli, mi akkor is beszélgetünk valakivel
0: hát
1: itt a műsorban, és hát látod, mennyivel informatívabb is volt, mint amit egyébként hárman szoktunk itt összerakni. Szóval a Norbival szeretem nagyon, hogy tulajdonképpen bármikor csak így bedobsz egy témát, és ő a végtelenségig tudja fejtegetni.

A talpon állóban a valósággal történő bármi nemű egyezés csupán a véletlen műve lehet. Rövid szünet következik. Maradjatok velünk, utána folytatjuk.

0: András vagyok.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
3: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
1: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
3: És hol vannak a gyerekek?
1: Olvasnak. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem. Mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
4: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikávé.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája. Nyár, árnyas terasz, remek ételek, hideg italok, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a minőségi zenét kedvelők társaságához. A Vekerle telep legendás szórakozó helyén, a Post Balatonon. Augusztus 28-án péntek délután 5-től George Mihály játsza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most élőben is. Augusztus 28-án a Post Balatonon, a 19. kerület, Mészáros Lőrinc utca 45 szám alatt. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelő közösségének.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
6: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Azt hittétek, hazamentünk? Nincs akkora szerencsétek. Ez itt még mindig a Talpon Álló.
7: 2 perccel múlt el 7:30, és most jól meglepődött minden kedves hallgatónk, hogy egyszer csak így élőbe beköszöntünk így az utolsó megszólalásra.
8: Igen, most én is meglepődtem. Nem tudtam, hogy miért vagyok itt.
7: Ugye, de szerintem a hallgatóink se nagyon. Szia, Luca, kösz, hogy itt vagy.
8: Szia, Peti.
7: Na, hát a helyzet az az, hogy ugye a strandfesztiválos interjúkat hallgathattátok meg itt az elmúlt 3/4 adásban, és egyébként ez úgy is lett volna, hogy így végig ilyen interjúkat töltjük ki a dolgot, ám de hát van egy olyan téma, ami mellett ugye nem lehet elmenni szó nélkül, és hát emiatt még úgy is bejöttünk, hogy Luca kb. Nem tudom, tegnap este esett be Magyarországra a világ végéről, jó magam pedig még itt a fesztiválos befont hajomba ülök itt, és tulajdonképpen még a tegnapi ruháimban.
8: Igen, úgyhogy értékeljétek ezt az effortot, amit megteszünk itt azért a műsorján.
7: így van, de hát van valami, amiért muszáj volt bejönni, ez pedig az, hogy ugye Zoltánunk, drága műsorvezető társunk, ő most le fog lépni egy ilyen hosszabb időre Erasmusra, és erről ugye már beszéltünk adásban több alkalommal, és ha jól tudom, akkor ez a valami, vagy ez a valamikor, ez holnap lesz majd. Úgyhogy hát arra gondoltunk, hogy ha már itt a szigetes külön kiadásunkban, amikor élőben voltunk, ugye akkor volt utoljára rendesen így a stúdióban, de hát ugye a sziget miatt, meg az élménybeszámolók miatt így kevéssé tudtuk ezt így átbeszélni, sőt konkrétan semennyire se érintettük.
8: El se búcsúzkodtunk tőle, de hát most a mai erre lesz alkalom, úgyhogy reméljük, hogy itt van velünk, mert Zoli telefonon, hogyha fizikai mi voltában nem is.
7: Így van. Zoli, hallasz
0: így van,
7: minket?
0: Itt vagyok.
8: Ez
0: igen,
8: az...
0: igen, szuperül. Nagyon örülök, hogy végre bevezették a rádióban is a home office intézményét, szóval én ezt szeretném megtartani egyébként így hosszabb távon, és ez nagyon kényelmes így nekem.
7: Hát figyelj, most erre az őszre azt gondolom, hogy lesz erre lehetőséged, de utána viszont biztos, hogy vissza fogunk majd hívni a stúdióba, mert egyszerűen nekünk meg egyfajta ilyen magabiztosságot ad, hogy itt vagy, és hogy van, akinél jobbak vagyunk, úgyhogy... Na, mi újság, Zoli, mesélj egy kicsit, mi történik most éppen, gondolom plafonig van pakolva a sportáskákkal a lakás, és a hatalmas izgalomba már a, nem tudom, második nyugtató sörre bontottál rá, hogy kell elképzelni az aktuális életképet a Kovács lakásban?
0: Az a baj, hogy ott még nem tartok, ugyanis én ezzel az Erasmusos dologgal kapcsolatban mindent egy kicsit így tényleg a végére hagytam, de úgy, hogy ez nem az az egészséges végére hagyott, hanem így ez a pánikszerűen a végére hagyott. Tehát már amikor kiválasztottam, hogy hova szeretnék menni, már akkor is az volt, hogy volt egy ilyen szép nagy Excel tábla, és akkor el kellett kezdeni nézni az egyes egyetemeket. Pénteken volt a leadási határidő, és én ezt ilyen kedd este kezdtem el. Ha bárki azt hiszi, hogy ez elég rá, nem elég egyébként. Ugye kicsit egyébként ezért is alakult, úgyhogy végül Tallinnba megyek, mert ennek az egyetemnek jó volt a honlapja, meg hamar megtaláltam minden infót.
7: Tehát olyanok maradtak bent, ahol még lehetett menni azon a ponton, hogy Ózd, meg Bukarest.
8: Még Erdélyben biztos lehetett menni.
0: Eger, ilyen helyekre lehetett menni Erasmusra, de végül Tallinn maradt. Úgyhogy majd most fog következni csak a pakolás része, ma egész nap ilyen ügyeket intéztem, de tudod így most jutott eszembe, hogy igen, el kéne menni bankba, úgyhogy majd bankba járkáltam, meg természetesen így most igazából az utóbbi pár napban realizálódott bennem, hogy hát Tallinnban elég hideg lesz, és erre rásegített egy olyan e-mail is, amit küldtek az egyetemtől, hogy ilyen, mégis így felkészítsenek minket így a nagybetűs tallini életre, hogy srácok, nem poénból mondjuk, hogy hideg lesz, tényleg a november-decemberben már mínusz 20 fok is lehet, úgyhogy hozzatok meleg ruhát.
8: Úristen, hát akkor kettő kabátot is pakolj.
0: Igen, majd ezután jött egy szaktársam, aki már kint van, és írta, hogy srácok, 15 fok van, egész nap esik az eső, két pulcsiban meg egy kabátban voltam egész nap. És akkor ez ugye augusztus így végén.
7: Milyen jó lesz majd így nézni a sztoriaikat Instán azon barátaidnak az egyetemről, akik meg mondjuk hogy nem, nem tudom, Ibiza mellé mentek Erasmusra, meg
0: igen,
7: nem tudom, Lisszabon.
0: Igen.
7: Hatalmas ötlet volt. De miért ez a Tallinn? Tehát, hogy most akkor vegyük végig ezt az egész históriát, hogy te itt kint fogsz tölteni most egy majdnem fél évet. Hogyan, most oké, mondtad, hogy ennek ilyen adminisztratív okai, vagy a logisztikai okai voltak elsősorban, de hogy így mi az, ami Tallinnban van, és így bármennyire így érdekel? Vagy így bármilyen szinten indokolja az, hogy oda menjél?
0: Úgy voltam vele, hogy alapesetben azért vannak az ilyen nagyon népszerű Erasmus országok, mint hogy nem tudom, Németország, Hollandia, Belgium, ahol minden ismerősünk, vagy hát minden második ismerősünk megy nagyjából, és semmiképp sem ilyet szerettem volna, hanem valami olyan helyet, ahova alapesetben egyáltalán nem biztos, hogy eljutnék, és így született meg a döntés, hogy akkor legyen Észtország egyébként, és... ide volt is hely, valamint ez szakmába is vág, én ugye IT-biztonságot tanulok a mesterképzésen, és hát az észtek azok fantasztikusak benne. Ennek van egy olyan háttere is, hogy a 2000-es évek közepén Oroszország azt mondta, hogy akkor legyalulja Észtország teljes infrastruktúra hálózatát egy kibertámadásban, és az észtek rájöttek, hogy hú, hát akkor ezzel valamit...
7: Hogy itt van ez a srác Magyarországon, ő kell nekünk, hogy ezt helyrehozza.
0: Nem, de az észtek rájöttek, hogy hát akkor így ezt eléggé fel kell húzniuk magukat így IT-biztonságban, és ez meg is történt, és tulajdonképpen most már majd, hogy nem világ elsők ebben. Úgyhogy itt nagyon jót lehet tanulni, valamint az, hogy itt a környező országokat bejárni szerintem egy nagyon izgalmas élmény lesz. Nyilván nem Oroszországra gondolok, hanem az összes többire. Úgyhogy emiatt is döntöttem arra, hogy jó, legyen ez, valamit így láthatok havat, ami lassan így Magyarországról nézve egy kuriózum egyébként.
8: Mennyire készültél fel egyébként Tallinnból? Mennyire ismered már a várost? Milyen nevezetességek vannak? Készültél ezekből? Nem tudom, hogy ezt így tudod magadtól.
0: Nem. Egyáltalán nem. Cserébe felvettem egy észt kultúra órát, hogy majd ott elmondják nekem ezeket a dolgokat.
7: De szerencsére benne, hogy... a nulladik napon már sikerült egyfajta vizsgahelyzetbe csöppenned, mégpedig az összes rádiókafé hallgató előtt, úgyhogy a következő témakört már is prezentálnám, középiskolai matematikai képleteket fogok majd kikérdezni tőled, és megnézzük abból, hogy teljesítesz.
0: Észtül.
7: Igen, ez, de hogy... Amúgy észtül beszélnek? Van ilyen nyelv, hogy észt?
0: Van, határozottan van. Nem sokan beszélik egyébként, tehát nagyjából beszél az 1,3 millió észtországi lakos, meg még pár tízezeren, akik elszármaztak onnan. Úgyhogy hát nem egy világ.
7: 1,3 millióan laknak csak ott.
0: Aha, ez nem egy nagy ország.
7: Hát tesó, ez egy combosabb budapesti este, több emberrel fogok kezet.
0: Hát nagyjából igen. Meg a ország területe is így fele Magyarországnak, de ilyen 45 ezer négyzetkilométer. Szóval így tényleg az, hogy ez ilyen kis családias hely.
7: Na, engem még az érdekelne amúgy, hogy van-e valamilyen, ami így a kötelező dolgokon kívül így veled megy ki, így majd a cuccaid között, és úgy érzed, hogy ez mindenféleképpen említésre méltó, mert az, hogy most nagy kabát, meg nem tudom, az persze benne van, az, hogy most egy rádiós mikrofont... Ó, pálinkát, az nagyon fontos, igen, csak mondom, hogy egy rádiós mikrofont ugye küldünk neked, hogy majd be tudjál online igen, csatlakozni, ha úgy van. Így, de igazából ezen kívül nem nagyon
8: hogyha
7: tudom.
8: Hogyha kell, akkor postán is utánad küldjük.
7: Így van.
0: Nagyon kedvesek vagytok. Hát igen, itt a pálinka az, ami mindenképp említendő, hogy azért viszek egy kis ajándékot itthonról, így tulajdonképpen a kolistársaknak. Ezen kívül más egyelőre nagyon nincsen. Úgy vagyok vele, hogy majd ott úgy is veszek dolgokat, tehát hogy így most fölösleges tényleg egy félháztartást kivinni, meg ismerősöktől is azt hallottam, akik voltak már Erasmus, hogy amúgy akarva akartanul is veszel ott dolgokat. Amire nagyon készülök, hogy mindenképp szeretnék menni észt NB1-es meccsekre.
7: Ó, oh, yeah.
0: Igen.
7: Levádia Tallinn nevű csapat például ott van melletted majdnem sokkal.
0: Igen, még nem választottam ki, hogy melyik csapatnak akarok szurkolni, de a barátaimmal néztük, hogy úgy van, hogy van a első két csapat a bajnokságban, vagy az első három, ezeknek ugyanaz a stadionja, ilyen nagyjából ilyen pár tízezer fő stadion, és utána a negyedik, ötödik helyzetek pedig ilyen 2000 fő stadionjai vannak, úgyhogy elég szignifikáns a visszaesés. De mindenképp akarok majd észmeccsekre járni, vagy hát egy-kettőre kimenni.
7: De most én azt nézem közben itt egyébként, hogy az észbajnokságban valami egészen hülye lebonyolítási rendszer van, mert hogy összesen 10 csapat van, de már 23 lejátszott meccsnél járnak. Tehát úgyhogy akkor lehetséges, hogy ez ilyen tavaszi-őszi rendszerű bajnokság? Fogalmam sincs.
0: Én nekem se, de igazából nem is ez lesz a lényeg. Kimegyünk, majd szerintem beszerzek egy ész szurkolói meszt, és onnantól kezdve annak a csapatnak élek halok.
7: Na, ez nagyon tetszik. És egy ilyen teljes hátas, nem tudom, interturkú mez, nem az finn, várjál, akkor nomme kájú mezben fogsz majd, vagy tetoválással fogsz majd hazaérkezni.
8: Kivéve, hogyha egyébként traumát okoz ez egész észt kirándulásod, kiruccanásod.
7: De legettől nem félsz amúgy, hogy egy kicsit ilyen, nem tudom, kevésbé extra irányba megy el, mert gondolom az van tot, hogy ilyenkor így mindenféle nagy várakozás ott van az emberbe, aztán úgy megy ki, hogy na most életem fél éve következik, és hogyha mondjuk nem tudom, ilyen uncsi lesz, azt is könnyű tragédiának megélni.
0: Amúgy erre én is gondoltam, ezen gondolkodtam én is, de egyébként a tantervemet úgy állítottam össze, hogy mivel nekem ez a végzős évem egyébként, végzős évem lenne itthon, tehát így a minimális kreditszámot akarom teljesíteni, tehát 15 kreditet valahogy összekaparok, és onnantól kezdve egyébként annyira nem lesz ez nehéz. Valamint azért sem izgulok egyébként, mert már küldtek előre programokat, és lesznek ilyen baltikumi túrák, amikre mindenképp akarok majd menni, meg tényleg ilyen, nem tudom, északi fényt lehet nézni, meg azért Skandináviába is át lehet ott ruccanni, úgyhogy emiatt egyáltalán nem aggódom, aztán meg ha rossz lesz, hát figyelj, ott az interneten lehet lenni, tehát...
8: végül is itt van, és van.
0: Így van, ilyen szempontból meg lesz, ami lesz. Azt már tudom, hogy mindenképp ami nagyon más itthonhoz képest, hogy nagyon érződik azt, hogy mennyire digitalizált ez az ország. Tehát, hogy tényleg annyira flottul ment minden bejelentkezés, minden regisztráció, mindent küldtek időben, és ez egy tök jó élmény volt, hogy így tulajdonképpen meló meg egyetem mellett még nem kell plusz ezzel is határozottan foglalkozni, mert például akik Olaszországba mentek, főleg dél-olasz egyetemekre, azok mondták, hogy nagyjából nekik kell megtudni mindent, de úgyhogy nem küldenek egy e-mailt, csak hogy ja, igen, felvettünk az egyetemre, aztán hajrá.
7: És van ilyen bakancs listád, vagy valami hasonló, hogy na dolgok, amiket mindenképp szeretnéd, hogy megtörténjenek a következő fél évben. Tehát vannak ilyen nagy elvárások, nem is feltétlenül nagy, hogy elvárások?
0: Abszolút, ugye az egyik az egy ilyen foci meccs, arra mindenképp szeretnék kijutni, meg ez az északi fény dolog is eléggé mozgat. Amit szeretnék mindenképp megcsinálni, hogy így elmenni legalább egy-két napra, így megnézni az Észtországon, hogy a vidék az hogy néz ki, tehát például egy falut meglátogatni, így távolabb a fővárostól. Ezen kívül a már említett baltikumi túra is nagyon bennem van, valamit átmenni Finnországba, azt is meg szeretném csinálni majd mindenképpen.
7: Annyi, hogyha esetleg egy helyi suliba elmész, akkor lehet, hogy megszerezném neked a Lannert Juditnak a számát, jó? Mert hogy így a finn oktatási rendszerről ugye hallani jókat, úgyhogy majd légy szíves, ebből csináljunk egy ilyen túrát, vagy egy ilyen tanulmányi utat. Úgyhogy ezt tudnám javasolni. Nem félsz attól, hogy túl sok lesz a magyar?
0: Hát attól egyáltalán nem. Figyelj, így az túl egyetemről sok lesz megyünk. Amúgy attól sem, hogy az Erasmusosként legtöbbször amúgy nem is az adott nemzetnek a diákjaival találkozol a legtöbbet, hanem más Erasmusos diákokkal. Tehát, hogy annyira nem lesz sok észbarátod, mint amennyi barátod lesz szerte Európában.
7: De ezért kérdeztem egyébként, mert tök sokszor az van, hogy kimész, és akkor utána oda csapódik néhány magyar arc, és tulajdonképpen nem történik meg az a fajta ilyen kulturális összekapcsolódás, így nem tudom, Európa különböző nemzeteivel, amit egyébként várna az ember egy ilyentől, mert hogyha van már három magyar, akkor nyilván összeverődik a brigád, aztán együtt fogtok mozogni. Tehát, hogy ez csak azért kérdezem, mert volt már olyan Erasmusra menő ismerősem, aki ettől kicsit tartott.
0: Igen, ezen én is gondolkodtam. Egyrészt én nagyon más órákat vettem fel, mint a többiek, úgyhogy rá leszek kényszerítve, hogy interaktáljak másokkal.
7: Szőlész-borászszakhoz kapcsolódó különböző kurzusok.
0: Így van. Római és görög irodalmat fogok hallgatni észtül.
7: Florbal kurzus.
0: Nem, ilyenek nem lesz. Vagy például képzeld, az egyetemhez tartozik, képzeljétek el, egy tengerészeti akadémia, és ott milyen vicces lett volna pár alapozó tárgyat felvenni.
7: Az mennyire menő lett volna.
8: Na, igen, lehetél... kivésznek a nyílt vízre, aztán bedobnak.
7: Lehetél volna te esetleg a nem tudom, második nagy tenger nagy a magyar történelembe.
0: Az előző... Jó, itt most álljunk meg a párhuzamokkal, mielőtt még tovább menni. Tehát, hogy még maximum a sárkányos tetkó, ami neki is volt, de ennél tovább tényleg nem szeretnék menni. De amúgy nem félek ettől, mert a nagyon magamra fogom erőltetni, hogy menjek el minden ilyen közösségi programra, tényleg próbáljak minél több barátot szerezni, mert hát ugye kol is leszek, úgyhogy már csak emiatt is így az ottani létben, ott biztos lesznek majd interakciók emberekkel.
7: Egyébként van-e már olyan dolog, amire így előre tudod, hogy na ez nagyon fog hiányozni Magyarországról, tehát hogy nem tudom már így előre a fejedben, hogy azért az borzasztó lesz, hogy nincs a környéken Cinema City, tehát hogy nem tudom, van-e esetleg ilyen jellegű dolog?
0: Az ételek, az biztos, tehát hogy néztem azért, az észteknek az étel kultúrája az legtöbbször a sózott lazac, egyébként vagy sózott halak, meg krumpli, meg ilyen különböző kásák, tehát ami így megterem ott. Úgyhogy a magyar étel, tehát egy jó kifőzde, tudjátok, amikor így elmentek, és akkor ott különböző rántott dolgok, főzelékek, az biztos nagyon fog hiányozni. Hát aztán nem tudom, még talán nyilván a magyar nyelv az, hogy nem kell majd gondolkodni, tehát hogy gondolkodni kell majd minden egyes interakció előtt, hogy akkor pontosan mit is akarok mondani, hogy akarom mondani.
7: Ezt hát mondjuk, hogy a rádióban is szoktad, úgyhogy nincs ezzel.
0: Nem szoktam gondolkodni.
8: Csak mondjam, én csak kifejezem.
0: Így pontosan. Meg hát nyilván a legalapvetőbb az a barátok, ismerősök, szerettek. Az rossz lesz, azt egyáltalán nem várom.
7: Nem baj, Zoli, majd küldünk magunkról képet rendszeresen neked. Képeslapot.
8: Meg ugye hívogatunk majd.
7: Igen, most tényleg. Ugye erről beszéltünk már, hogy akkor lesz majd egyfajta ilyen rendszeres bejelentkezgetés itt, abban az esetben, hogyha tényleg el tud hozzád jutni még a mai este során a mikrofon, amit át kell ruháznom rád. Szóval igen, hogy ezt így hogyan képzeljük el majd az ottani bejelentkezésedet, hogy majd ülsz egy ilyen koli szobában, és akkor ott onnan nyomod, vagy lesz egy ilyen elrendszeresített kávézód?
0: Ne, én nagyjából ezt a koli szobás dolgot tudom elképzelni, szerencsére koli szobában nem lesz más, csak én. Na jó. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem ez teljesen megoldható lesz, a hétfőim úgy tűnik, hogy szabadok, lekopogom, úgyhogy ez lehet rendszeres. Mindenképp szeretnék kérni valami egyedi szignált majd.
7: De megcsináltuk ilyen neked a Zoli idefelé.
0: Vagy valami.
7: Hát de hogyha rendszeresen hát leszel, jó, akkor most... elveszti az érdekességét a második adásra. Most mindig szignálozzuk az összes megszólalásod, Zoli.
0: Nem, de ha mondjuk az lenne, hogy mondjuk most van egy kifejezetten ilyen Tallinnról szóló történetem, akkor előtte mehetne a tallini színes szignálja.
7: Aha, jó, átgondoljuk még, és az azért lesz különösen mókás, mert ugye ebbe így nem lesz beleszólásod, hiszen nem fogod tudni előre meghallgatni. Úgyhogy majd itt adásban szembesülsz vele, hogy... abszolút irreleváns dolgok északi országokból. Zoli rovata a talponállóban, vagy valami hasonlót így el tudok képzelni.
0: Ha lenne beleszólásom is, nagyjából ez lenne, úgyhogy igazából mindegy. Áldemokrácia van ebben a műsorban.
8: Na, azért ne mondd ezt. A Peti dönt sok mindenben, de...
7: Hát pont ezt mondta Zoli is egyébként. Szerintem, szóval nagyjából így kell ezt elképzelni. Na, Zoli, van-e még bármi, amit még szeretnél, így nem tudom, Magyarország elhagyása előtt a hallgatóinkkal tudatni, vagy bármilyen információ, ami még szerinted érdekes lehet, mielőtt még itt elbúcsúzunk
0: tőled?
7: Igen, azt
0: hiszem, hogy most... Peti most nagyon bepromózta, hogy én repülök ki. Ez igaz, holnap repülök is ki, de aztán 27-én jövök vissza egyébként, majd 30-án repülök 27-én? Ki véglegesen.
8: 27-én?
0: Igen.
7: De most minek jössz vissza? Kiviszed a, nem tudom, a cuccok nagy részét, aztán utána még egy kört vagy?
0: Egy kicsit egyébként ezért is, igen, valamint van egy-két olyan lemondhatatlan program, ami már sokkal előbb benne volt a naptárban, mint sem azt, hogy én tudtam, hogy Erasmusra megyek.
7: Akkor pénteken 6-kor rádiókafé?
0: Nem, azért nem mondanám, de ha valaki esetleg nem tudom látni az országban, akkor ne higgye azt, hogy egy hazug ember vagyok, mert itt azt hallott a rádióban, hogy én már kiutaztam.
7: Amúgy az milyen mókás lenne tényleg, Zoli, itt elbúcsúztatjuk, stb. Majd utána egy kapjuk a képeket a talpaláló rádió Instára, hogy lefotozták a mamutba, nem tudom, hogy pulóvert vesz.
8: Mindenki stalkolna téged, és így bolykálnának a kukák mögött a plázákban.
7: Na, ez nagyon tetszene.
0: Én nem úgy ezzel nem aggódok, ha az adásból hármunk közül valaki stalkolnának, szerintem az nem én vagyok, Luca.
7: Igen. Az biztos, hogyha Luca húzamosabb időre egy külföldi városban lenne, akkor nem mondanánk be a város nevét. Tehát téged annyira azért nem féltünk, Zoli, te azért lehozod.
8: Ebben a címemet azért előszeretettel mondjátok be.
7: Így van, úgyhogy akkor ismét idézném. 11:44. Még egy utolsó kérdésem van egyébként, miért rendeltük ide a kedves futárunkat, aki majd be fog segíteni és oda viszi a mikrofont, hisz most jut eszem, hogy itt tök közel laktok egymáshoz. Ez teljesen egy
0: logikus.
8: Azért nem annyira közel, tehát légvonalban közel, de hogy oda eljussok azért, vagy egy fél óra szerintem.
0: Két megálló, de gyalog fél óra, igen, hogyha rákjárásba jössz, de hogy amúgy két megállóra lakunk.
8: Én pókba szeretek menni, jó?
7: Na jó, innen folytatjuk majd a következő adásban, amikor majd Zoli bejelentkezik, és már nem ilyen telefonos minőségben, hanem reményeink szerint majd stúdió minőségben tudunk beszélgetni. Zoli, nagyon jó utat kívánunk neked, kellemes pakolást és kitartást a következő időszakhoz. Nehéz lesz nélkülünk, de valahogy lehozod.
0: Köszönöm szépen, a legjobbakat nektek és a hallgatóknak is. Sziasztok!
8: Vigyázz magadra!
7: Szervusz, Zoli! Szervusz, Zoli! Nagyon örülünk, hogy itt volt velünk. Drága műsorvezető társunk, kollégánk Kovács Zoltán volt az interjú alanyunk, és ebbe az ilyen random adásba azt gondolom, hogy ez most így belefér. Tehát ez a kis benfenteskedés a mai adás végére igazán odafért.
8: Reméljük, hogy hallgatják még a műsort.
7: Igen, nem volt senkiben az, hogy na jó, már a nem tudom, második interjú után azt mondták, hogy ezen a ponton
8: ennek
7: a műsornak...
8: Már megint, Zoli, azt hittem, hogy most lesz valami vérfrissítés.
7: Ez az, hogy azt hitték, hogy valami normális interjú a strandfesztiválról, tudod, aztán erre kiderült, hogy mégse.
8: Hogy szólni? Nem baj, de hát most érted szegényt. Elmegy itt, aztán hiányolni fogjuk igazából mi is.
7: Fizikailag mindenféleképpen, igen. Úgyhogy majd nem tudom, ide kell képzelni. Vagy egy ilyen bábot csinálni, így ideültetni, hogy néha így nem tudom, megölelgessük adás közben. Mint ahogy ugye szoktuk, ahogy fizikailag, mikor jelen van, megtörténik ez mindig.
8: Igen, olyan sokszor előfordul.
7: Abszolút. Na, Luca, kösz, hogy bejöttél erre 20 percre.
8: Hát és... köszi, hogy behívd el, és tovább tartott ide bejutnom, mint amennyit itt töltöttem.
7: Na jól van, és mindezt azért, hogy föltegyünk 4-4 kérdést, majd utána elköszönjük a hallgatóinktól.
8: Bizonyám.
7: Ez volt már a talponálló, reméljük, hogy sikerült egy kicsit átadni a strandfesztivált nektek, és hogy ezt a kis extra interjút is meghallgattátok. Ennek is remélem, hogy nagyon örültök. Én mindenképp örülök neki, hogy ez így történhetett. Találkozunk a pénteki adásban, amit előre fogunk rögzíteni Lucával ketten, aztán pedig majd szépen kialakul annak a rendszere is, hogy Zoli miképpen és hányszor fog majd bejelentkezni Tallinnból. Azért azt hiszem, hogy lesz ebben egyfajta rendszeresség. Kösz, hogy itt voltatok. Tali, pénteken.
8: Sziasztok!
7: Hello!
9: Ez volt már a talponálló. Búcsúzik a három afrodiziákum, Peti, Zoli és Luca. Az elvonási tünetekre melegen ajánljuk a talponálló Spotify oldalát. Ha pedig tetszett az adás, bármikor a vendégeid vagyunk egy kis fröccsre a Szilágyi borozóban. Találkozunk legközelebb!

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
6: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
7: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
8: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Ma érkezik az iskola kezdési támogatás első fele. Nem talált bajt a fogyasztóvédelem a vizsgált tanszereknél. Hővédelmet kapnak a sorompók. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ma kapják meg a rászoruló családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás első felét. Az 50 000 forintot a családi pótléktól külön utalja vagy kézbesíti a Magyar Államkincstár. A támogatás több mint 400 000 gyermeket érint, és a már meglévő nyilvántartások alapján automatikusan jár, ezért külön kérelmet nem kell benyújtani. A második, ugyancsak 50 000 forintos részletet novemberben iskoláztatásra fordítható utalványként kapják meg a jogosultak. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A fogyasztóvédelmi hatóság toltartókat, ceruzadíszeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött, de egyikben sem talált egészségre veszélyes anyagokat. A szülőknek azt tanácsolják, hogy vásárláskor a minőséget és a tartóságot is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig őrizzék meg. Hővédőbe vonatta lóvja sorompóit a rendkívüli melegtől a MÁV. Az anyagot azokra a kis épületekre viszik fel, amelyekben a vasúti átjárók vezérlő berendezései működnek. Az első mérések szerint a bevonat 6-8 fokkal is csökkentheti a belső hőmérsékletet, így ritkábban hibásodnak meg a berendezések. Elsőként 50 sorompóházat kezelnek két Budapest környéki vasútvonalon. Letartóztatták a balatoni ámokfutót. A férfi kábítószer hatása alatt menekült, miután egy motoros rendőr igazoltatta Tihanynál augusztus 20-án. Meg annyi közlekedési szabályt szegett meg, kerékpárúton közlekedett, a tilos jelzés ellenére áthajtott a vasúti kereszteződésen. Neki ment egy rendőrautónak és a gyalogos rendőrök felé vette az irányt, egyiküket el is sodorta. Még lövéseket is leadott a hatóság a kocsi kerekeire, végül aztán Balatonfüreden egy villanyoszlop állította meg a férfit. Mesterséges intelligenciával működő kamerákat vetnek be az erdőtüzek ellen Horvátországban. A tűz korai észlelését segíti a rendszer. Most 50 új kamerát szereltek fel 25 helyszínen, főképp természetvédelmi területeken. Nagyrészt derült idő lesz, kevés felhővel, északon borulhat be jobban az ég. Eső nem lesz, és a szél is gyenge marad. Késő estére 16-22, éjszakára 12-17 fok közé hűl a levegő. Holnap eleinte csak fátyolfelhők zavarhatják a napsütést, aztán nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Déltől már szorványosan lehet zápor, főképp a délnyugati-nyugati területeken, délen pedig akár zivatar is előfordulhat. A szél néhol megélénkül, megerősödik, 28-33 fok között alakulnak a csúcsok.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén.

0: Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Egy regényt hoztam mára, amely olyan, mint egy üzenet. Mára címe is különös, Dolly, amikor üt az utolsó órád, itt az ideje elkezdeni élni. És már is mutatok néhány méltató mondatot a könyv fülszövegéből. Szatirába oltott kiáltvány az idősekért, amelyben Dolly a szócső, méltóságot, tiszteletet, felnőtt bánásmódot követel korosztályának. Vagy a szépkorúság lehetőség ahhoz, hogy mindazt megéljük, amire egyszer vágytunk, csak lehet, hogy elfelejtettük, hogyan is kell. Hiánypótló tabu döntő és realista mű úgy facsarja a szívedet, hogy közben nevetsz. És még egy rövid idézet. Dolly 70-valahány év után rájött, hogy kár volt megtanulni a csendben maradni, úgyhogy elkezdi megismerni a saját hangját. Vitába száll a konyhással, az eladóval, a biztonsági őrrel, de még a saját vérnyomásával is. Fekete Judit regényéről beszélünk ma, amely megérinti az olvasót. A főhőse, Dolly, pontosan tudja, mit szeret és mit nem. Nem szereti például a parkokat, a hangos embereket, és semmit, ami kizökkenti a megszokott rendjéből. Eljár a Margaréta idős otthonba, hogy megebédeljen, mert 70 év fölött az ember már megtanulja, hogy a világ akkor működik jól, ha kiszámítható. Csak hogy Dolly testében mostanában valami egészen furcsa dolog történik. Különös szívdobbanások, megmagyarázhatatlan érzések törnek rá, mintha valami változna benne. Ezzel kezdjük a beszélgetést Fekete Judittal. Dolly fiát idézem, aki egyébként orvos, és a riasztó tünetekről beszél. Anyám mostanában táncolás közben össze...

0: hát van egy ilyen kalandos része is a dolognak, és egy kicsit átmegy nyomozásba is, de a lényeg az, hogy Dolly elkezdi furcsán érezni magát, és elkezdi azt érezni, hogy talán ebben a világban valami más is van azon kívül, amit ő eddig látott.
1: Arról mesélhetsz, hogy miért nem látta ő ezt eddig?
0: Hát az, hogy ő miért nem láthatta eddig, szerintem nagyon sokan nem látják, és ez nem csak Dolly, hanem szerintem ez a mi korosztályunk is, és tényleg bármilyen korosztályt lehet erre mondani, hogy nem nagyon látjuk ebben a nagy rohanásban és ebben a nagy kapkodásban, hogy miben vagyunk, kik vagyunk mi, és hogyan érezhetnénk sokkal jobban magunkat. Most nyilván egy nő esetében azért azt kell, hogy mondjam, főleg ugye Dolly generációjánál, az, hogy hogyan élték le az életüket, és hogy volt-e, hát nem volt, ezt tudjuk, hogy nem volt én idő például, tehát, hogy ez nagyon divatosan hangzik ma, de hogy tényleg szükségünk van az én időre, és szükségünk van arra, hogy mi magunk jól érezzük magunkat, hogy egy kicsit magunkra figyeljünk, és igenis kell egy bizonyos fokú önzőség. Ez Dolly generációjában tulajdonképpen nem volt, tehát mit csinált Dolly? Dolgozott egész életébe, szinte egyedül nevelte az egy szem fiát, és éjjel-nappal tulajdonképpen azzal foglalkozott, hogy másoknak hogyan legyen jobb és komfortosabb, és egyszer csak azt veszi észre az ember, hogy így elreppent az az élet, ami tulajdonképpen róla is kellene, hogy szóljon.
1: Hogyan szól ez rólad, ez a regény? Mert nyilván téged valami miatt foglalkoztat ez az idős generáció, de hát azért a te életed az utóbbi időben elég sokat változott. Két laki lettél, egy napsütötte országban, Spanyolországban is élsz. De hogy jött ez a téma neked?
0: Jól érezted, Sherlock, jól érezted, hogy ennek van hozzá köze. Én is éltem azt a bizonyos életet, amit azt gondolod, hogy ez a normális élet. Reggel bemész dolgozni, ott vagy az irodába, berakod a gyerekeket ide-oda, dolgozol 8 órát, hazaruhansz, összeszeded a gyerekeket, elmész bevásárolsz, főzöl, és mire ágyba zuhansz, nem tudom, 11 óra, és tulajdonképpen így teltek el a napok. Az én életemben az a változás, hogy egy kicsit Spanyolország és egy kicsit Magyarország ide-oda ingázgatás, ez tulajdonképpen egy teljesen más életszemléletet adott. Ez valószínűleg köszönhető a fantasztikus spanyolok életszemléletének is, akik sokkal-sokkal lassabban és jobban odafigyelve az élet finomságaira tudnak élni. Ez egyszerűen ragályos, tehát hogy tényleg azt veszi észre magán az ember, hogy Atya Úristen, ez nekem mennyire hiányzott, és hogy mennyire szüksége van az embernek arra, hogy egy picit lassabban, egymásra jobban odafigyelve, kicsit jobban élvezve az életet, és ez elkezd beszűrődni azért az ember életébe, ez a fajta nézőpont, és nekem ami nagyon-nagyon meglepő volt, hogy kint, amikor azt látod, hogy hogy áll össze egy család, hogy az idősebb generáció hogyan van megbecsülve, hogy ők milyen fontos részei a családnak, hogy milyen renoméja van ott a nagymamának vagy a nagypapának, hogy egy egész másfajta családi struktúra áll ott össze, és ezt tényleg látod a hétköznapokban. Itthon meg azt látod, hogy az idős ember teljesen láthatatlan, hogy teljesen infantilizálva vannak, hogy tulajdonképpen észre se vesszük őket, vagy idegesítenek, mert túl lassúak, mert csoszognak előttünk, mert kiskocsit húznak, türelmetlenek vagyunk velük. Tehát, hogy az a fajta szemlélet, amit kint én tapasztaltam az idős emberek irányába, az olyan fokú különbség, ami elkezdett azért bennem is mozogni, hogy elkezdtem magamat figyelni, hogy én amúgy hogyan viszonyulok az idős emberekhez, hogyan reagálok rájuk. És azt hiszem, hogy ez kezdett el bennem így ficeregni, és ezért született ez a regény.
1: Az, amit produkál Dolly a könyv első oldalain, egy pici szorongást okoz az olvasóban, mert a demenciának bizonyos jelei lehetnének ezek, és végig szorongja az ember tulajdonképpen a könyvet amellett, hogy nagyon jól mulat Dolly ténykedésén, és most nem mondjuk el, hogy mi derül ki a végére, de hogy ez benne van a levegőben. Aztán gondolkodom azon is, hogy ez mennyire tipikus, nem, hogy Magyarországon ez jut az embernek eszébe, igen, hogy biztos valami nagy, igen, baj van.
0: Igen, hogy biztos, hogy nagy baj van, és ez nem csak a betegségekre, hanem én azt látom, vagy lehet, hogy ez csak az én érzékelésem, nem tudom, de én azt látom, hogy az az első reakció, ha bármi történik, hogy megijedünk, hogy imádunk rettegni, és várjuk a rossz dolgokat, és nagyon fel akarunk készülni minden szörnyűségre, és egyébként magamon is így érzékelem, hogy teljesen máshogy reagálok bizonyos szituációkra itthon, tehát, hogy azonnal a para van, hogyha valami történik, és nagyon vicces, hogy a kinti Judit, a spanyol életű Judit, meg megint egy másik Judit. Kint olyan emberekkel vagyok körülvéve, és olyan a környezet, hogy egyszerűen fel sem merül bennem, hogy ezt ne lehetne megoldani. Tehát, hogy egyszerűen az az első reakcióm kint, ha bármi probléma van, hogy van egy ilyen bizalom az emberek felé, hogy tudom azt, hogy nagy dolog nem történhet, mert százan ugranak oda segít.

0: mindennel, meg fog minden oldódni, és hogy van egy ilyen, tényleg egy ilyen pozitív, nyilván aki kint él régóta, vagy aki spanyol, ő nem biztos, hogy ezt ennyire látja, vagy érzékeli, hiszen tényleg teljesen máshogy ítéljük meg. Én is azzal, hogy ilyen ingázgatás van, azért nyilván nekem még egy rózsaszín szemüveg rajtam van, tehát hogy nem azt mondom, hogy én nagyon-nagyon ismerem őket, de az, hogy magamon érzékelem a különbséget, hogy itthon hogyan reagálok bizonyos helyzetekre, és kint hogyan, azért az elég érdekes.
1: Hogyan lett Dolliból szabadságharcos, vagy forradalmár, vagy nem is tudom, hogy te hogy nevezed.
0: Anarchista.
1: Igen, megelégedhetne azzal, hogy ezeket a kis változásokat beiktatja az életébe.
0: Én azt hiszem, hogy hát most Dolli nevében próbálok nyilatkozni, de én azt hiszem, hogy ez a sok változás, hogy ő elkezd érezni, tehát hogy az apátia helyett elkezd érezni dolgokat. Az igazságérzet szerintem még egy nagyon fontos mozgatórugó, amikor van több empátia, akkor megjelenik az igazságérzet is, és elkezdünk kiállni másokért. Elkezdünk igazságtalanságokat jobban érzékelni, és kimondani, és lépni, és azt gondolom, hogy Dolinál ez a változás az, hogy elkezdi érzékelni a dolgokat, saját magára odafigyelni, és hogy az igazságérzete is elkezd tombolni. Ő valószínűleg ilyen lehetett, tehát hogy én azt gondolom, hogy Dolly biztos, hogy ilyen volt, csak
1: fiatalon?
0: Az élet és az ebből adódó nehézségek egyszerűen kikoptatják az emberből azt, hogy még erre is energiát. Tehát, hogy szerintem valószínűleg az alaphabitus az nem hiszem, hogy nagyon megváltozik, de biztos, hogy vissza tud jönni egyszer csak.
1: A saját felnőtt fia, aki orvos, azt mondja róla, hogy teljesen szürke életet élt, nem nagyon látja nevetni.
0: Igen, hiszen a fia tulajdonképpen abban nőtt föl, azért a pici korunkra nem annyira emlékszünk, de hogy ő amióta emlékszik az ő Dollival való, a saját édesanyjával való kapcsolatára, ő nyilván azt látja, hogy van egy nagyon-nagyon fáradt és kicsavart édesanyja, aki csinálja reggeltől estig a dolgokat, ő ebben nőtt fel, hogy az anyjával volt egy ilyen kicsit távolságtartó kapcsolata, hiszen Dolly valószínűleg nem tudott vele annyit foglalkozni, vagy nem tudott ezzel az időszakkal ennyit foglalkozni, vagy ennyire odafigyelni a családra és a fiára, és hát ebben nőtt fel, hogy ő ezt látta. Tehát ő nem ismerte azt a Dollyt, akivé vált Dolly, vagy aki volt annó, ő azt látta, hogy az édesanyja tulajdonképpen a reggeltől estig rohanás, és hogy abban nincs mosoly, meg abban nincs kedvesség.
1: Mégis az idős korára is ez jellemző, hogy ő teljesen beszűkült.
0: Igen, mint ahogy annyian egyébként, tehát hogy attól függetlenül, hogy ez a könyv azért egy ilyen feel good kötet, és az, ahogy tudunk nevetni Frederick Bachmann Uwe könyvén is.
1: Sokszor eszembe jutott.
0: Igen, én is nagyon szeretem, és ezen is nagyon sokat lehet nevetni, és hogy tulajdonképpen humorral van minden tálalva, de hogy azért tényleg azt tudjuk elmondani az idősebb generációról, vagy az idős emberekről, hogy ez a fajta beszűkülés, ez azért nagyon veszélyes tud lenni. Azért látunk egy-két kivételt, hogy azért 70-80, akár 90 évesen is hogyan tudnak pörögni. Most pont beszélgettem egy ismerősömmel, hogy az édesanyja 80-valahány éves, és hogy nem lehet levakarni a repülőről, tehát ő most világutazó lett 80-valahány éves korára. Tehát, hogy van azért ellenpélda, és látjuk, hogy ha fizikailag egyébként rendben vannak egészségileg, akkor miért ne? De hogy ez a szellemi leépülés, meg beszűkülés, azért ez egy nagyon veszélyes dolog.
1: Hogyan reagál a fia? Mi mindent próbál?
0: Neki ez ijesztő, tehát ezt értjük azért, hogy még ha felnőtt is az a gyerek, azért neki ijesztő teljesen más arcát látni egy szülőnek, akit valamilyen módon valahogy megszokott egy karakterként, és ő ahhoz nincsen hozzászokva, hogy egyszer csak az ő édesanyja elkezd igazságbajnoka lenni, és hogy különböző tünetei vannak emellé, ami még egy ilyen félelmetes dolog.
1: Táncolni.
0: Szerintem mindannyiunknak egy kicsit félelmetes lenne az, hogyha a szüleit egyszer csak azt látna, hogy teljesen kivetköznek önmagukból, holott ennek így lehet, hogy lehetne örülni. Tehát, hogy az, hogy azt látjuk, hogy elkezdik élvezni az életet, még akkor is, ha azelőtt nem úgy éltek, alapvetőleg egy ilyen teljesen pozitív dolog. És hát van a könyvben egy jelenet, ahol ugye Dolly elmegy orvoshoz, és minden, ami egyébként egy ilyen hatalmas öröm, azt az orvostudomány lefordítja egy ilyen időskori parának, mert hogy nem találkoztak azzal, hogy 70 évesen vannak ilyen jó dolgok az életünkben. Tehát, hogy ez ilyen tipikus szerintem egy gyereknél, ez biztos, hogy félelmetes, hát persze.
1: Ráadásul, Dolly, ez a te hősöd hajmeresztő dolgokra is vállalkozik tényleg, ami életveszélyes, és említetted az előbb Bachmant, Frederick Bachmant, nekem Richard Osman csütörtöki nyomozó klubja is eszembe jutott, de azért, mert ott ugye a 80 fölötti időseknek már semmi nem drága. Meg nincs veszíteni valójuk, tehát, hogy eszemen dolgokra vállalkoznak, mert azt mondják, hogy oké, nincs már olyan sok hátra, még ez nekem belefér. Igen. És Dollin is azt érzem, hogy hát nem nagyon gondolkodik.
0: Hogy mit veszíthet? Hogy tulajdonképpen semmit. És hogy tényleg nagyon vicces, én a 40-es korosztály vagyok, de már én is érzem magamon, hogy egyébként sokkal könnyebben döntök, és sokkal könnyebben reagálok bizonyos dolgokra, mert azt érzi az ember egy idő után, hogy így elvesznek ezek a ilyen stresszel járó, saját magunkat szétvizsgáló, tehát hogy nincs rá szükség, rájön egyszer csak az ember, hogy igenis lehetek önmagam, és dönthetek úgy, ahogy, és jogom van dolgokat érezni, és jogom van úgy érezni dolgokat, ahogy. Ez egy szerintem egy rettentően felszabadító érzés, tehát hogy szerintem 70-80 éves korra eljutni odáig, hogy tulajdonképpen nem tök mindegy, szerintem nagyon-nagyon felszabadító lehet.
1: Mennyire szántad ezt a regényt kritikának, társadalomkritikának, mert hogy azért számos olyan szegmensét bemutatod a magyarországi helyzetnek, az egészségügyet, az idős gondozást, és akár a médiát, amire érdekes ezen a szemüvegen keresztül rálátni. De te ezt ismered?
0: Én ezt ismerem valamilyen szinten, igen. Nekem a nagymamám is jó pár évig idősek otthonában lakott, úgyhogy... Persze, nyilván, hát amikor az ember bemegy látogatni, akkor látja, hogy mi a helyzet, látja, hogy a gondozók, ápolók, akik egyébként végtelenül ki vannak csavarva, és ki vannak égve, és minden tiszteletem mellett, hogy milyen munkát végeznek, azért mégiscsak szembesül azzal az ember, hogy amikor úgy lépek ki az otthonból, hogy atya úristen, és ez az otthon, ez nem egy állami otthon volt, tehát hogy ez egy ilyen fizetős magánotthon volt, és hogy még ott is találkozol olyan szituációkkal, meg olyan helyzetekkel, ami azért riasztó tud lenni. Abszolút volt benne kritika, és ez teljesen tudatosan. Most nyilván próbáltam arra odafigyelni, hogy ez ne egy ilyen nyomorpornó legyen, meg hogy így ne próbáljam meg ezt a rengeteg sok jó embert és jó szakembert bárhogy is kritizálni, hisz sose dolgoztam ebben, de az biztos, hogy kell róla beszélni, tehát az, hogy milyen állapotban vannak mondjuk az idősek otthonai, vagy a kórházak, hogy a falak, a fürdőszobák, de hát ezt tudja az ember, hiszen amikor, ha van gyerekünk, és már voltunk kórházban és szültünk, akkor van az, amikor ilyen ijesztőbe menni a fürdőszobába letusolni. Tehát, hogy pontosan tudjuk, meg látjuk ezt a helyzetet, de ez olyan szempontból nehezebb szerintem, hogy itt nem rólunk van szó, hanem arról a nagyszülőről vagy szülőről, akit ránk bízott a sors, és utána nekünk kell eldönteni, hogy ő hol legyen, és ez egy tök nagy felelősség. És úgy otthagyni őt, hogy hát tudjuk, hogy azért ez nem pontosan az, amit mi szeretnénk neki, és hát azért ez elég nehéz, tehát hogy teljesen tudatosan voltak benne ezek a jelenetek és leírások.
1: És mi a helyzet a médiával, mert itt nagy segítségére lesz Dollynak, de ahogyan ez működik, azért ez elég ironikusan van benne a regényedben.
0: Én azt hiszem, hogyha valaki a médiában dolgozik, akkor ennek látja azért persze az, hogy miért van benne irónia. Attól függetlenül ez egy fantasztikus eszköz lehet a média. Tehát, hogy ha ez jól van használva, és jókor, jó helyen, azért a könyvből is szerintem az jön le, hogy egyébként fantasztikusan lehet ezt használni, és Dolly ilyen teljesen ösztönösen képes média személyiségé átalakulni.
1: Instagram sztár lesz.
0: Instagram sztár lesz. Igen. Úgyhogy azért attól függetlenül, hogy egy kis kritika itt is van, meg ott is van, azért ez elég hasznos dolog tud lenni, én azt gondolom.
1: A kiszolgáltatottságról, és arról, hogy mennyire gyerekként kezelik ezt a generációt, az előbb erről már beszéltél, de azért ez nagy hangsúlyt kap itt. Tehát ő sokszor kikéri magának, hogy nem vagyok gyerek, majd én eldöntöm, én tudom, mit kell csinálni, akkor megyek ki, amikor akarok. Nem kérem ezt a vizsgálatot, pedig a fia kéri. Szóval, hogy ez egy nagyon nagy probléma, és észre se vesszük.
0: Igen, szerintem ez az egyik ilyen fő hát ilyen irány, amiről szerintem az összes interjúban, meg mindenhol szeretek beszélni, hogy hogyan kezeljük az idős embereket. Hát abszolút gyerekként kezeljük őket, tehát csak meg kell nézni egy szituációt a kórházba, tehát a fejük fölött beszélgetünk az orvossal, akkor is, ha ő egyébként szellemileg teljesen épp. Az, hogy átbeszélünk a fejük fölött, hogy gyerekként kezeljük őket, szerintem az, hogy megnézni mondjuk egy idősek otthonában, hogy sokszor milyen, ha egyáltalán szerveznek programot, hogy milyen programot szerveznek, hogy én egyébként simán el tudnám képzelni, és én úgy hallottam, hogy van is ilyen, hogy hogy megtanítják a mobil kezelését, vagy számítógépes kezelést, vagy bármit, tehát hogy miért ne lehetne, helyette bábozás van, meg rajzozás. Tehát hogy ez az infantilizálás, amit az idős emberekkel mi magunk is csinálunk, hogy elkezdünk más hangon beszélni, máshogy nevezni őket, nem a nevükön, hanem a mama, meg a nem tudom, főleg az egészségügyben, mint ahogy a frissen szült anyát, nyilván nem lehet nekinek a nevét megjegyezni, de hogy egyszer csak anyukává válsz, és onnantól kezdve anyuka lett a neved. Tehát, hogy ez az idős embereknél szerintem, ahogyan őket kezeljük, hát arról van mit beszélni, igen.
1: Tudatos volt az, hogy teljesen reális boldogság pontokat adtál Dollinak, tehát hogy nem vitted őt el a Maldív-szigetekre, vagy semmi extrémitás nem történt, hanem csak attól, hogy süt a nap, vagy nem tudom, egy-két táncmozdulat eszébe jut, vagy tetszik valakinek, szóval hogy ezek annyira ilyen valós dolgok, nem kerülnek semmibe.
0: Itt fontos, hogy a realitás talaján maradjunk, hiszen nincs mindenkinek arra lehetősége, hogy a Maldív-szigeteken süttesse magát, és valószínűleg ennek ahhoz is van köze, hogy én magam is kint Spanyolországban tényleg az most ez borzasztó nyálasan hangzik, de tényleg az apróságoknak kezdtem előrülni. Tehát, hogy az, hogy bámulhatom korlátlanul a tengert, vagy amikor kisüt a nap, vagy nem tudom, meglátom ezeket a csodálatos növényeket Spanyolországban, virágokat és színeket és egyebeket, én magam is elkezdek rá csodálkozni ezekre a dolgokra, és szerintem ez az, ami mindenkinek elérhető. Tehát apróságokra rácsodálkozni és így örülni nekik, szerintem az mindenkinek elérhető. Tehát a kis nyugdíjasnak is, meg nekünk is, csak elfelejtünk ezekre odafigyelni, mert annyira rohanunk, meg annyira tényleg minden az értékről és a gyorsaságról és a pénzről szól, hogy nem vesszük észre ezeket az apróságokat.
2: Fekete Judittal beszélgetünk új regényéről, amelynek címe Dolly, amikor üt az utolsó órád, itt az ideje elkezdeni élni. Tartunk egy kis szünetet itt a műsorban, azután folytatjuk.
3: This is Brian Azzarello. I write comics and you're listening to Radio Cafe.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
2: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: A világ Szegeden találkozik.
4: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál.
3: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
4: a világ sikerű Bastille,
3: az amerikai hip-hopikon Swaybe
4: és a legnagyobb hazai együttesek. Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén.
6: Könyvben utazom, Olá Andrea vagyok. Fekete Judit a vendégem, akinek regénye szellemes, szórakoztató, helyenként vitriolos és szívszorító tükröt tart nekünk azzal kapcsolatban, milyen is megöregedni és hogyan bánik a társadalmunk az idős emberekkel. A könyv címe Dolly, amikor üt az utolsó órád, itt az ideje elkezdeni élni. Folytatom a szerzővel a beszélgetést.
0: Könyvben utazom.
6: Mennyire szól ez a te könyved az elszalasztott lehetőségekről? Már úgy értem, hogy azért a Dolly, ahogyan így gondolkodik, mert ugye sokszor látjuk, vagy olvasjuk, hogy mi zajlik benne, vagy mi minden jut eszébe, hogyan élt, hogyan nevelte a gyereket, milyen párkapcsolata volt, és akkor nyilván az ember érzi, hogy valamit nagyon elmulasztott.
7: Ő nem az a típus, aki nagyon visszafelé tekingetne és megbánna dolgokat, ő egy sokkal gyakorlatiasabb nő. Tehát, hogy ő szerintem nem tekinget vissza, és nem érzi azt, hogy hát a fene tudja, hát én se ismerem, csak leírtam a történetét. De abban viszont nagyon bízom, hogy az olvasók egy kicsit azt is érzik majd, hogy ha letették a könyvet, egyrészt nem hajítják jó messzire, hanem kiteszik a polcra, és szerették. Másrészt, hogy abban egy kicsikét belegondolnak, hogy most élünk meg, most lehet jó dolgokat csinálni, most tudunk örülni dolgoknak. Szerintem ez először egy tudatosság. Uh-huh. Aztán jön magától szerintem.
8: De ebben benne van az is, hogy lehetne azt gondolni a könyv üzenetei alapján, hogy jó, akkor most kimegyek a Margit-szigetre, sétálok egyet, és nem rohannok egyik uh-huh. helyről a másikra, de azért a Dolly történetében benne van az is, hogy lehet, hogy a párkapcsolatomon időben kéne módosítanom. Szóval eznél sokkal nagyobb dolgok Igen. is szóba kerülnek.
7: Igen, az ő életében ugye van egy szál, ami az ő toxikus párkapcsolatáról írók, és Dolly esetében egyébként persze ezek olyan történetek, ami azt gondolom, hogy fontos vele foglalkoznunk, meg így átgondolnunk, de ezt a szálat, ezt azért nem érdemes egyébként szerintem, vagy én azért gondoltam, hogy nem fogom ezt jobban kibontani, vagy foglalkozni vele, mert ez az a sztori, amit így tényleg mindenkinek magának kell, tehát hogy meg kell pendíteni, és aztán vagy történik, vagy nem, bármi is az olvasóban, ennél mélyebbre én nem mehetek, én csak leírtam ezt a történetet, utána mindenkinek magának kell megtalálni a könyvből azokat a pontokat, ami neki segítség lehet, vagy amivel egy kicsikét így elindulhat. Ez a trükk a regényekben, hogy nem, nincs megmondva a tuti, tehát ez nem egy self-help könyv, meg nem egy ilyen non-fiction ismeretterjesztő könyv, amiben megmondjuk, hogy mit kell csinálnod, hogyha narcisztikus a pasid, tehát semmilyen nem történik. Ez egy regény, ez egy szórakoztató regény egy történettel, amiből ha egy picikét is ki tudunk csipkedni a saját életünkre vonatkoztatva dolgokat, akkor én vagyok a legboldogabb.
8: Mivel régóta ismerjük egymást, én azért olvasás közben gondolkodtam azon, hogy jó, itt a Judit, mellé szegődött a Dolly, most nyilván hónapokat töltöttél el vele, hogy mikor kerültél a legnagyobb bajba, amikor írtad. Tehát, hogy mi volt az, amikor azt mondtad, hogy fú, ezt azért nem kéne csinálnia, mert hogy szerzők gyakran mondják, hogy ők eltervezik, hogy merre megy ez a karakter, de nem biztos, hogy arra Igen. fog menni.
7: Tulajdonképpen nem is az ő akciózásával kapcsolatban, ott aztán tényleg Dolly döntött el, hogy mit csinált.
8: Tényleg?
7: Én csak leírtam, igen, ott nagyon szaladt a kezem. Inkább, ami nekem egy kicsit így problémás volt Dollyval kapcsolatban, hogy próbáltam egy ilyen személyiségfejlődési ívet végigvinni. És Dolly azért visszarántott időnként, azért jó olyan karaktert írni, aki nem a nagyon ilyen, nagyon olyan, nagyon pozitív vagy nagyon negatív, hanem ez ilyen emberi dolog legyen, emberi Dolly legyen, tehát hogy igenis van, amikor így tökre elegünk van valakiből, és elviselhetetlen, és hogy ezt is meg kell, hogy ismerje az olvasó Dollyról, tehát ezt az arcát. Tehát Dolly nem egy szuper nagymama, akit így imádunk mindig, minden helyzetben, hanem Dolly egy ilyen húsvér idős asszony, akinek vannak olyan arcai, amire azt mondjuk, hogy jó, ezt így be kéne fejezni.
8: Ledugítaném a boltból, hogyha üzletvezető lennék, igen.
7: Igen, hogy hát ilyenek vagyunk mind. És azért így íróként a személyiség fejlődését jól átadni, hogy van, amikor tök fárasztó és idegesítő Dolly, és van, amikor meg így megzabáljuk, azt nehéz, mert hogy idő után tényleg ilyen önálló életet élnek, úgyhogy itt kellett azért nekem nagyon fékezni.
8: Fontos momentum a könyvedben az étel. Mint boldogságforrás is, de úgy is, mint legalapvetőbb elem az ember életében, ami nincs meg mondjuk ebben az otthonban, hogy nincsenek ízek.
7: Én amikor ezeket a részeket írtam, én ezen komolyabban nem gondolkoztam el, nekem ez egy ilyen teljesen ösztönös, hogy így vannak ezek az élvezeti dolgok, amit neki tudunk örülni, tehát hogy a jó ízeknek, a szép tálalásnak, szerintem az, ahogy például a mediterrán népek is, ahogy megadják a módját a gasztronómia területén, szerintem abból így tanulni lehet, mert maga az evés és az étel az nem csak azt jelenti, hogy így ne korogjon a gyomrunk, hanem főzni a másikra az egy ilyen gesztus. Szépen megteríteni neki az egy gesztus. Úgy megadjuk a módját. Szerintem onnantól kezdve, hogy vállalhatatlan ételeket teszünk az idős emberek, mert nyilván úgy a legolcsóbb, meg annyira nem is érdekel minket, és nem is számítanak, és szerintem ez ilyen alapvető az egész könyvbe végig, hogy mennyire számít az idős ember, vagy mennyire nem számít. Szerintem megalázó egyszerűen egy ember számára, amikor azt látja, hogy már annyiba se veszik, hogy egyébként így ne egy ilyen hideg sárga leves tálaljanak oda elé. Tehát, hogy szerintem az étel, az evésnek az élvezete, a gasztronómia, ez mind-mind ilyen élvezeti dolog. És tényleg ezt kell úgy mondjam állandóan, de hogy amikor az ember jobban megismer egy mediterrán országot, ahol mondjuk a gasztronómia még fontos is, akkor azt látja az ember, hogy a legutolsó, legkisebb béna büfébe is olyan ételeket kapunk, ami ketté áll a fülünk, és a boltokban olyan minőségű alapanyagokat tudunk venni, még az alsó polcról is olcsón, amivel azt érezzük, hogy megtisztelnek minket azzal, hogy a fonnyat, szottyat, drága dolgot nem teszik oda elém. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az étkezés, az, hogy ez hogyan van tálalva, és most nem csak szó szerint, hanem hogy hogyan van tálalva ez az egész, szerintem ez egy fontos, fontos momentum, igen.
8: Van egy meghökkentő figura a könyvedben Dolly mellett, a Bugi nevű karakter, gondolom mindenki szóba hozza. Mindig azt éreztem, hogy te ismertél egy ilyen fickót, de lehet, hogy csak kitaláltad.
7: Képzeld el, a Bugi az... Én nem ismerek ilyen fazont egyébként. Uh-huh. Az Adrian Moll könyvben ez a Bird Baxter típusú pali. Sajnos, hogy nem ismerek ilyen fickót. Zaválom ezt a karaktert, tényleg nagyon szeretem. Én Bugit nagyon régóta meg akartam írni. Nekem több regénybe is bekerült és kikerült így a próbálkozásaim során, mert nagyon akartam írni egy ilyen karaktert. Ő az, akit egyszerűen nem lehet lecsapni, aki kimondja, amit gondol, irtószemtelen, elképesztő humorral. Tehát, hogy az, amikor egy idősebb emberben, főleg egy férfiben, amikor megjelenik ez a Bird Baxter-ség, hát ez valami zseniális szerintem. Tehát, hogy ezt nehéz elviselni egyébként egy ilyen típusú palit, tényleg nem egyszerű. Több emberből tudok egy ilyet összegyúrni, tehát nekem nincs konkrétan mellettem egy ilyen Bugi, bár lenne. Inkább azt mondom, hogy az idősebb férfiaknál, nagypapáknál látok ilyen dolgokat, amit így ki lehet csípni, és ebből született a Bugi, roppant szórakoztatóak. Tehát az, aki cigizik és káromkodik, és amúgy még mindig csajozik, és még mindig a nőkkel van elfoglalva, és roppant szemtelen, tehát hogy ez egy olyan karakter szerintem, ami ilyen parádés tud lenni.
8: És neki köszönhető az is, hogy belecsempészheted a, hát nem is a szerelmet, hanem egyszerűen csak a tetszeni vágyást ebbe a könyvbe, de azért a fiatalok terén is van egy pici szerelem. Ez alapvető egy ilyen szórakoztató könyvben, hogy legyen ilyen érzelmi szál?
7: Hát igen, szerintem kell. Én nagyon nehezen írok ilyeneket, mert nagyon ebbe azért tök szemérmes vagyok, de azért ennyi kell, és ez se volt azért annyira tudatos, hanem egyszerűen hozta magát a történet, hogy igenis, hogy kell, hogy valahogy az emberek kapcsolódjanak, és kell, hogy itt alakuljanak dolgok. Azért mégiscsak én magam is, ha olvasok egy regényt, azért tökre jó az, amikor úgy érzékeled, hogy itt így valami alakul, szeretünk erről olvasni persze, és egyébként azt is gondolom, hogy igen, 70-80 évesen is miért ne lehetne vonzódni a másikhoz, meg miért ne lehetnének szerelmi kapcsolatok, tehát hogy ez megint az, hogy azt gondoljuk, ilyen címkéket teszünk a 80 éves emberekre, hogy már pedig ott már biztos, hogy érzelmileg. Nem, miért ne? Ez is az élet szeretet szerintem, tehát hogy ez is arról szól.
8: Nagyon más ez a regény, mint amit eddig írtál.
7: Hát nem tudom, az előző könyvem, az Őrület határán, ugye ez a munkanélküliséggel foglalkozik egy ilyen napló formájában, mint egy ilyen Bridget Jones, ott is ugye nyilván a humor, ott tulajdonképpen ami hasonlóság bennük az, hogy mind a két esetben olyan témát dolgozok föl, amiről így nagyon nem szeretünk beszélni, tehát a munkanélküliségről se szeretünk, mert megalázó, mert kellemetlen, az időskorról se szeretünk, mert úristen, hát mi is azok leszünk, és rettegünk ettől, tehát én azt gondolom, hogy ezek a témák azért tök jó, ha így regénybe így megjelennek. Amiben különbözik, az talán csak annyi, hogy kicsit a Dolly fikciósabb lett, tehát meseszerűbb lett. Nem akartam elvinni a Dollyt egy olyan irányba, hogy realitás szintén jobban megmutatni és mélyebben belemenni, mert hogy ez nem ilyen hangulat. Én azt szeretném, alapvetően az a célom, hogy szórakoztassam az embereket. Tehát akkor, amikor végre kiszakadunk ebből a nyüzsiből, és van egy óránk olvasni, és ott így leülünk, akkor igenis a szórakoztató irodalom azért tök sokat tud segíteni. Tehát egy picikét fikciósabb lett, mint az Őrület határán, szerintem ebbe van nagy különbség. Nem mondanám, hogy én amikor leülök és írok egy történetet, akkor én lennék a tudatos író, aki végig gondolja, hogy milyen zsáner, és hogy patika mérlegen kicentízni, hogy miből mennyit. Én a teljesen ösztönösen, tehát hogy ami jön, az így jön, és aztán birkozzon meg vele a szerkesztő, de ebbe különbözik az Őrület határántól, igen.
8: De azért Dolly hasonlít rád?
7: Én nagyon bízom abban, hogy én bennem is lesz majd egy kis Dolly, és igenis akarok anarchista lenni, és kimondani, és megvédeni embereket, és oda csapni, hogyha kell. Tehát, hogy ezt nagyon szeretném, ha ebből lenne bennem. Azt hiszem, hogy egy kicsi van is bennem, és hogy remélem, hogy erősödik majd bennem, így ahogy telnek az évek.
8: Milyen visszajelzéseket kapsz? Mert most már sokan olvasnál.
7: Igen. Hát nagyon boldog vagyok. Nagyon jó visszajelzések jöttek, bár ki vallaná be, ha nem, de hogy amúgy tényleg az nagyon tetszett sokaknak, hogy egy olyan témát humorral feldolgozni, ami egyébként egy tök szomorú téma. Tehát, hogy az öregedéssel járó szörnyűségek, hogy hogyan viszonyulunk hozzájuk, és hogy ezt egyszer csak majd mi is megtapasztaljuk, és ezzel a témával úgy foglalkozni, hogy mégiscsak humorral, meg hogy azért mégiscsak megmutatni a jó oldalát ennek, Ez nagyon sokaknak tetszett. Hát a humor része az, az mindig nagy öröm számomra, amikor így azt hallgatom, hogy a humor az mennyire jó benne, ezt nagyon szeretem. És hát a szórakoztatás, és hogy milyen gyorsan elolvasták, ami persze én ezt tök sokáig írtam, tehát tökre nem jól működik. Szerintem ezt nem tudom, egy évig írtam kb. Abba hagytam egy kicsit, és újra kezdtem. Elég sokáig írtam. Most, ha valaki ezt, mint egy Netflix sorozatnál is ez van, hogy nagyon sokat dolgoztak vele a készítők, és én ledarálom 20 perc alatt, az készítőként biztos nem jó érzés, de hogy alapvetőleg, hogy két nap alatt kiolvassák, azért ez nagy boldogság, igen.
8: Meg hogy érdekli őket, nagyon érdekes, hogy írod a végén a könyvnek, hogy már az csodálatos, hogy valaki egy idős főszereplővel elolvas egy könyvet. Ez igen. Annyira meglepő?
7: Nekem ez nagy félelmem volt a könyvvel kapcsolatban. Bachmann sikere azért egy különleges dolog szerintem, hogy a magyar olvasók körében is ekkora sikert arat. Nem jellemző ránk, hogy idős emberekről olvasnánk, nem szokás, és pontosan ezért nekem tényleg nagy félelmem volt, és hát nagyon hálás voltam a Partvonal kiadónak és Korencsi Mátéknak, hogy nagy örömmel igent mondtak ennek a könyvnek a kiadására, mert attól fél az ember, hogy nem szívesen olvasunk idős emberekről, mert szembesít minket azzal, hogy mi lesz velünk. Uh-huh. Ezért kapott a könyv egyébként nagyon vidám borítót, nagyon erős színeket, és hogy egy kicsit elvigyük ezt abba az irányba, hogy ez egy szórakoztató regény, és nyugodtan le lehet venni a polcról és elolvasni.
8: Most ugye egyes ember azt mondja, hogy fú, azt hiszem ezután a könyv után másképp nézek a nagymamámra, nem tudom, az otthonban élő apukámra, anyukámra, de hogy ez kevés talán. Amit mondasz, hogy másképp élnek és másképp bánnak az idősekkel Spanyolországban, ez egy társadalmi kérdés?
7: Teljesen máshonnan indulunk mi is, tehát nyilván nekünk, mint kis ember, meg kell próbálnunk mindent megtenni a saját rokonainkért, meg a családtagjainkért, meg a körülöttünk lévő idős embereket. De alapvetőleg azért Spanyolországban ez teljesen máshonnan indult, tehát hogy az a fajta megbecsülés, amit ott nem csak családilag, hanem mindenhogy társadalmilag is, ahogy megbecsülik az idős embereket, azért az sok mindenben megmutatkozik. Ami nekem nagyon meglepő volt, és teljesen így belém ivódott ez az élmény. Sétáltunk el egy idősek otthona mellett, akkor még nem tudtuk, hogy ott idősek otthona van, egy átlag épület, nagy parkkal, zöld volt, szép volt, és egy ilyen dübörgő zenére lettünk figyelmesek, így délben, a legnagyobb rekkenő hőségben valami diszkószerű dolog, és kapkodtuk a fejünket, hogy honnan jön ez a zene, és egyszer csak észrevettük, hogy pont mellőlünk ott az épületből, benéztünk, és azt láttuk, hogy ez egy idősek otthona, ahol 20-30 idős ember táncol körbeállva, középen az ápoló srác, egy fiatal fiú volt, aki ott táncolt, szülinapoztak, tele volt lufival a kert, meg tortával, meg mindenfélével, és ezek a 70-80, nem tudom, 90 éves emberek, ezek délben Spanyolországban úgy táncoltak, és úgy ünnepelték a szülinapot, és csak úgy borultak az üvegek, meg a tányérok, hogy én még ilyet nem láttam. Az, hogy egyébként van erre lehetőség, hogy megünnepelni egy szülinapot kint a kertbe, és dübörögtetni a zenét, én ilyet magyar idősek otthonában nem láttam, és meg lehet ezt tenni, és lehet, hogy jól érzik magukat, és ez meg van szervezve, és örülnek neki, tehát hogy azért ez számomra tényleg a döbbenet volt.
8: És az, ahogyan például a családokban bánnak az idősekkel?
7: Szerintem nekik, vagy én legalábbis azt látom, hogy ez a tapasztalat átadás, ami miatt régen nekünk nagyon fontosak voltak az idős emberek, ugye az, hogy a családban a különböző generációknak átadni a különböző tapasztalatokat. Most itt mindegy, hogy arról beszélünk, hogy hogyan kell bevetni a földet, tehát hogy mindegy, hogy melyik területéről beszélünk, de ez a tudás átadás, meg a tapasztalat, az élettapasztalat átadása, amíg régen az fontos volt, és ezért voltak jobban megbecsülve az idős emberek, ma már nem fontos nekünk, hiszen nem ez az érték. Az az érték, hogy érts az AI-hoz, hogy a digitális technológiához minél jobban értsél, hogy gyors legyél, tehát hogy kicsit azt érzem, hogy az élettapasztalat, mint olyan, az ma már nem érték nekünk, hiszen ezt tudják ők átadni, azt az élettapasztalatot, amivel rendelkeznek, és olyan, mintha ez már nekünk nem lenne fontos. Spanyolországban ez még mindig érzékelhető, hogy igenis odafordulnak a nagymama felé, és igenis, ez nagyon szépen látszik egyébként, van ott egy ilyen, évente egy ilyen nagy ünnep, és ilyenkor kivonulnak ők a tengerpartra, és ami nagyon érdekes, hogy nem csak a fiatalok vonulnak ki, és esznek, isznak, és élvezik ezt az ünnepet, hanem a teljes család, és az idős ember is ott van velük, tehát hogy ott a legkisebbtől a legidősebbig mindenki ott van együtt, és a tengerparton megy az ünneplés, tehát hogy amíg nekem nem jutna eszembe az, hogy egy ilyen nagy tömegrendezvényre a nagymamát kivinni, mert jaj, mi lesz vele, meg hangos, meg zajos, ott ez teljesen természetes, hogy együtt ünnepelnek, és nagyon fontos nekik az idős rokon, tehát hogy így meg vannak becsülve, és hogy fontosnak tartják őt.
6: Fekete Judittal beszélgettünk új regényéről, amelynek címe Dolly, amikor üt az utolsó órád, itt az ideje elkezdeni élni. A könyv a Partvonal kiadó gondozásában jelent meg. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is. Ez az interjú is újra hallgatható a Spotify-on, a Könyvben utazom csatornáján. Találkozunk egy hét múlva. Ola Andreát hallottátok.
9: Rádió Café. Van barátod.
10: Egy, két, há!
11: Ha!

0: könyvben utazom. A legjobb könyvajánlókat újra meghallgathatod a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: A vámpír vendégségben az a jó, hogyha megvacsorázott a vámpír, akkor nem kell utána mosogatni.
3: Lehet, hogy sok francia ember reggelenként egy irányba fordítja az arcát, és ők fújják a passzát szelet. Nem tudom, nem értek a meteorológiához.
1: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
6: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Műteni kell a Gripen pilótáját, 60-nál több településen írtják a vérszívókat, olívaolajaknál talált hibát a fogyasztóvédelem. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Gyakorlat közben történt a szolnoki Gripen baleset. A vadászgép egy másik repülőgéppel szimulált légiharcot vívott éppen, amikor hibajelzést kapott. Ezért megkezdte a landolást, a leszállás után a pilóta katapultált. A fedélzeten rakéta és gépágyú lőszer is volt, a pilóta felkészültségének és a tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhető, hogy nem történt nagyobb baj, mondta Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. Amíg ki nem derül, mi okozta a katasztrófát, felfüggesztették a Gripenek kiképzési repülését, addig a készenléti gépek látják el szolgálati feladataikat. A pilótát meg kell műteni, az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórház közölte, hogy gerincsérülést szenvedett a tiszt, de az állapota jó, a beavatkozást várhatóan holnap végzik el. Öt vármegye 63 településen gyérítik a szúnyogokat a héten. A Balatonnál, a Dráva mentén és Borsodabaúj-Zemplénben földi permetezést végeznek az esti éjszakai órákban. Az aszály miatt nagyobb szúnyogtenyészőhelyek nem alakultak ki, a kevés csapadék viszont kedvezhet az inváziós fajoknak. Ezeknek már a virágalátétekben, hordókban vagy a locsolás után összegyűlt kevés víz is elegendő a szaporodáshoz. Ásványolajjal szennyezett olívaolajat hívott vissza a polcokról a forgalmazó. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közölte, hogy az érintett Olitalia és Noi Voi márkájú 5 literes kiszerelésű törköly olívaolajakban határértéket meghaladó ásványolaj szennyezettséget mértek. Az egészségre káros anyag feltehetően gépek kenőanyagaiból feldolgozás során vagy csomagoló anyagokból kerülhetett a termékbe. Azt kérik, hogy az érintett tételeket ne fogyasszák el. Német kórházból elvitt beteg csecsemőt találtak a magyar rendőrök. A kisbabát engedély nélkül vitték el az egészségügyi intézményből, emiatt körözést adtak ki a német hatóságok. A csecsemőt az M43-as autópálya egyik pihenőjénél feltartóztatott kocsiban találták meg a csongrád-csanádi rendőrök. A babát a mentők segítségével stabil állapotban vitték kórházba, ahol megkapta a szükséges orvosi ellátást. Nagy rész derült idő lesz, kevés felhővel, északon borulhat be jobban az ég. Eső nem lesz, és a szél is gyenge marad. Késő estére 16-22, éjszakára 12-17 fok közé hűl a levegő. Holnap eleinte csak fátyolfelhők zavarhatják a napsütést, aztán nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Déltől már szorványosan lehet zápor, főképp a délnyugati-nyugati területeken, délen pedig akár zivatar is előfordulhat. A szél néhol megélénkül, megerősödik, 28-33 fok között alakulnak a csúcsok.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, Szatmári Róberttel a Rádiókafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén Szatmári Róberttel a Rádió Cafén.
1: Szervusztok, ez itt az Enyhe katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit, mai vendégem Wolf Péter zeneszerző, szervusz, és köszöntelek a stúdióban.
2: Én is köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást.
1: Annál is inkább szívesen látlak, mert számomra olyan szimpatikus dolgokat csinálsz, feszegeted a határokat, műfajokat általában nem tart, műfaj határokat nem tartasz be, nagyon jókedélyű vagy, és szereted a szóvicceket.
2: Ez így van.
1: És ezeket a műcímeidben is alkalmazod.
2: Próbálok, igen, olyan címeket találni, amik megragadnak az embereknek.
1: De a Wolf Temper írt ezt a klavír, ami egy ilyen zongoraciklusodat tartalmaz, az ugye egy akár egy szemtelen utalás is lehetne a nagy elődre, Bach.
2: Persze, egyrészt én azt gondolom, hogy minden zenész életében kikerülhetetlen a Bach. Akármilyen műfajban dolgozik a tanulmányai során, vagy a zene hallgatásai során, a Bach kikerülhetetlen. De miért is kéne kikerülni, amikor egy földön túli géniusz, legalábbis én így tartom. Ugye az ő műve a Wohl Temperiertes Klavier, tehát a helyesen hangolt, jól hangolt zongora, és már az első három betűs, nem mer ott a H harmadik, de a hangzásában az első három betűs stimmel, akkor az én darabom, amelyik a Wohl Temperiertes Klavierhoz hasonlóan 24 darabot tartalmaz, a Wohl Temperiertes Klavier ugyan 48-at, de ott is minden a kromatikuskán minden hangjáról indul egy dur és egy moll darab. Ez nálam is így van, az enyém meg csak prelüdök, tehát fuga nincs, és hát találtam egy brilliáns zongoraművészt, Balogh Józsefet, aki ezt már lemezen rögzített és többször előadta.
1: De maga a cím az hogy jött? Az kísérleteztél, hogy milyen a legfrappánsabb cím ennek a darabnak, vagy kaptál külső segítséget, mondjuk a Fábri Péteréktől esetleg,
2: nem.
1: Vagy attól a csapat, mert azért ez egy jó, erre mindenki fölkapja a fejét.
2: Igen, címadásban egyedül...
1: Én amikor először beszéltél róla a telefonon, beszéltünk, igen? Akkor éppen én akkor hangosan felrögtem, hogy hát ez baromi jó.
2: Tehát igen. Éppen Fábri Péter viszont viszonylag egy kicsit kifogásolta ezt. Bizonyos tekintetben igazat is adok neki, de ha egy címről beszélnek, akkor az már jó. Ha nem nagyon negatív a kontextus, akkor rendben van.
1: És miben kifogásolta, ezt lehet tudni? Vagy ez...
2: Nem akarok részletekbe bemenni, de némileg igazat is adtam neki. Kicsit pofátlan cím, de oké, hát legyen. A címadásban egyedül apámtól kaptam segítséget, annak idején írtam egy darabot, és mondtam, mi legyen a cím? Sweet, mondtam én. Ezt mondja, hát mutass egy kicsit bőle. Elkezdtem ezt, mondja, legyen ennek az a cím, hogy tiszteletem Vivaldi úr. Na most, ahogy te felfigyeltél a Wolf Temperiertes Klavierra, ugyanígy a Zeneakadémián az egyik tanára, Nagy Oliver jött, és milyen jó, és nem tudom micsoda. És onnan kezdve is szerette a darabot is.
1: És nem voltak soha olyanok, akik ezt kvázi ilyen a szentség megsértésének titulálták, és aztán ennyi, hogy...
2: Mindenkinek szíve joga ezt úgy értékelni, ahogy akarja. Aztán én vagy foglalkozom vele, vagy nem. Vagy nem.
1: Vagy nem, általában nem szoktál.
2: Hát nem akarok senkit megbántani, de hát ha mindenkihez igazodni akarsz, abból semmi jó nem jön ki. Olyan, ami mindenkinek tetszik, vagy aki mindenkinek tetszik, ilyen a földön nincs. Nem kell vele foglalkozni. Én megírom, tisztességes szándékkal írom meg a címeket is, a darabokat is, és aztán akinek tetszik, a körülök, aki nem tetszik, az ne foglalkozzon vele, vagy én nem foglalkozom vele.
1: Mikor jöttél rá, hogy nem szabad igazodni semmihez és senkihez, meg semmilyen irányokhoz?
2: Nagyon régen. Én tulajdonképpen annak az elvnek az alapján élek, hogy mindenki véleményét tiszteletben tartom, ezzel szemben elvárom, hogy az enyémet is tartsák tiszteletben. És tulajdonképpen ez a kiindulás, mert ha én elvárom ezt, akkor hogy várhatnám el, hogyha én mások véleménye iránt nem tanúsítanék tiszteletet?
1: Uh-huh. Apukád zenész volt.
2: Apám zenész. Mérnök volt, de mérnökként egy percig nem dolgozott, mint zenész élte le az életét.
1: És akkor ennek dacára így rögtön megtalálta a korai művetben a lényeget, és akkor címeket is tudott javasolni. Tehát volt benne ilyen kreatív
2: erő. Egy nagyon kreatív ember, több nyelven beszélő, nagyon értelmes, olvasott művelt. Mai szóval mondanám, hogy egy világfi volt. Én a nyomában nem érek, de próbálkozom.
1: Hogyan lehet ezt utolérni? Zeneszerzésben, életvezetésben,
2: vagy érdekes, hogy ő nem nagyon ír zenét, de a végén a

0: területen dolgozott, komoly ismeretekre tetszett minden területen, és én örülök, hogy apámtól, anyámtól is ugyanilyen dolgokat tanultam.
1: Te eredetileg zongoraművésznek készültél, ugye volt sok év alatt, és az egyszer csak volt egy valami, nem is tudom, villanás, vagy valamilyen gondolat, hogy nem ez lesz a befutó szakma.
0: Mindenki úgy tekintett rám, mint majd egy leendő zongoraművész, és a tanulmányaim teljes mértékben erre irányultak. Tehát én már zeneóvodába jártam, aztán jártam a Steinitz zenedébe, az általános iskolával párhuzamosan, aztán fölvételt nyertem a Bartók Övére a zeneművészeti szakiskolába párhuzamosan a zenegimnáziumba, és aztán fölvételt nyertem a zeneakadémiára, akkor még akadémiának hívták, most Liszt Ferenc Egyetem, zeneművészeti egyetem. És már korán versenyekre jártam, ahol lehetett fellépni, mert gyakoroltatták velem, hogy a publikummal hogy bánik az ember az előadói székből, és ezeket általában meg is nyertem. Tulajdonképpen nem is lett volna semmi baj, hogyha a zenegimnáziumi éveim alatt nem tűnik föl a Beatles együttes, amelyiknek a zenét az egyik tanár hozta be az órára egy magnón, tehát én a legjobb forrásból, a legjobb körítésben találkoztam igen a Beatles első dalaival, és megőrültem értük. De nem voltam egyedül, hát az egész korosztály, az egész világ. Ugye ott két dolog találkozott.
1: Ez a 60-as évek legeleje, amiről beszélünk, tehát 62, amikor berobbantak.
0: Igen, igen. Én azt gondolom, hogy ilyen szerencsés két véletlen nem fog egyszerre, már helyesen nem tudom elképzelni, hogy történhetne. Egyrészt ők hoztak zenében valami döbbenetesen ugyan. A másik a technika volt, mert hallottunk egy basszus hangot, amit fogalmunk se volt, hogy mivel állítanak elő. Basszus gitárral állították elő, az akkor tűnt föl. És ez a technikai és zenei forradalom egyben találkozott két rendkívüli invenciózus ember, ugye a Paul McCartney és John Lennon, a két, vagy mondjam, 20. századot jelző két géniusz, és én akkor elkezdtem a zongorán nézegetni, hogy is vannak ezek a dalok, milyen harmóniákat is fognak hozzá. És akkor ez egy icipicit elvont engem a napi mondjuk 3-4 órás klasszikus zongora gyakorlástól. Olyannyira, hogy mire a zeneakadémiára mentem felvételizni, addigra már nem csak a zongora érdekelt, mentem biztos, ami biztos, karvezetésre, és mert az elméletben nagyon jó voltam, és zongorán már nem gyakoroltam annyit, mint amennyi ez a pályához szükséges lett volna, de a zeneszerzés is érdekelt. Már a zenegimnáziumban, a konzervatóriumban bekéreckedtem Sugár Rezsőnek a zeneszerzés óráira, megtűrt, és ott nem is voltam hivatalos vendéghallgató, csak bennültem a többiekkel az óráján.
1: Ott sok ilyen volt, hogy más szakokról mentek?
0: Nem, ez nem volt gyakorlat. Én voltam ilyen, például a Zeneakadémián is még első éves voltam, amikor már bejártam Nagy Olivérnek a folyamot tartott összhangzattan óráira. Tehát jött a Beatles, és akkor én elkezdtem egy picit a könnyű zene felé nyitni, és nagyon vonzott a dolog. Ráadásul apám, aki a könnyű zene területén ténykedett, néha olyan időben hívták őt felvételre, amikor nem ért rá, mert vagy aludt, vagy korán volt, vagy későn volt, vagy egyáltalán más dolga volt, és elkezdett engem küldeni maga helyett a rádióba könnyű zenei felvételre zongorázni. És én bizony 15-16 éves koromban belettem dobva a mély vízbe. A Stúdió 11-ben, ha nem egy billentyűs hangszerre volt írva a hangszerelés, hanem kettőre már én játszottam a másodikat. És a szimfonikus zenekar szervező is igen hamar rám kaptak, mert soha senkinek nem mondtam nemet. Sokkal szívesebben mentem ezekre a felvételekre, mint alkalmasint iskolába. Úgyhogy ott megült a bajom természetesen, de ott olyan menlevél volt, ha az ember zenéleg jól teljesített, hogy tulajdonképpen mindent elnéztek nekünk, nem csak nekem, mindenkinek. Hát volt példa rá, hogy iskolai óra helyett, közismereti óra helyett elkaptak minket, hogy zsugázunk a pincében. És hát nem akarom mondani a neveket, de tényleg európai hírű művészek lettek azok, akikkel én a dzsugáztam, és kiírtak az fali újságra, hogy így meg úgy, és fegyelmi, és tárgyalás, és nem tudom, hogy micsoda. És valamennyiünk főtárgy tanára azt mondta, hogy mutass fiam megbánást és szerénységet, és akkor nem lesz semmi baj. Úgyhogy

0: egy enyhe le, egy súlyos, szigorú enyhe lett a vége, mert az egyik jól zongorázott, a másik jól hegedült, és így tovább, és így tovább.
1: Ezek a csíntevések egyébként valahol alapját is jelentik az invenciózus gondolkodásnak, meg a kreativitásnak, vagy nem, nincs ezek között összefüggés?
0: De jól látod, szerintem igen. A szokásostól való eltérés, és ez alkalmas, mint a, hogy mondjam, a jó nevetségtől való eltérés is néha jön. Nem kell.
1: Wolf temper írt ezt klavírt.
0: Hát igen. Jó, szóval igen, a csibészség meg bele kell férni az életbe.
1: Biztosan térünk egy kicsit vissza. Neked a Paul McCartney a kedvenced. Ezt több helyen nyilatkoztad. Miért nem a Lennon? Vagy miért a
0: hát McCartney-t? Kevesen tudják, mert a Paul McCartney a zeneszerző ebből a összegből.
1: Nem az van, hogy azok a dalok, amiket ketten jegyeznek, ott az, aki énekli, az írta magát a zenét is, meg a szöveg, ez nem így van?
0: Nem.
1: Minden zenét a McCartney írt.
0: Angolszász országokban elő van a szövegíró, és aztán a zeneszerző, fordítva, mint ahogy nálunk.
1: Tehát az összes zenét a McCartney írta?
0: Az zenét, igen.
1: Persze. Tényleg?
0: Tényleg.
1: Én ezt nem tudtam.
0: Na, akkor most itt volt az ideje.
1: Tehát a Lennon csak szövegeket írt?
0: Zöm előírt a szöveget, de írt dalokat is, de a Zöm, hát meg kell hallgatni a Paul McCartney egész életművét, ahol már nincs John Lennon. Az ömében nincs a John Lennon.
1: Én megmondom, nekem annyira nem tetszik, mint a John Lennoné, de azért gondoltam, hogy
0: joga.
1: Abszolút, de hogy ez érdekes. Mert például a Wings az olyan átütő volt, például a... Abszolút, de győzz meg, én csak érdekel a véleményed.
0: Nem akarok én senkit meggyőzni, én mindenkinek fenntartom a saját döntésjogát, sőt, nagyon nem viselem, hogyha ilyen ízlés diktátumok, vagy bármiféle diktátumok működnek az ember életében. Snit. Tehát azt gondolom, hogy a Wings, nekem nagyon tetszett a Wings. Az egyik embernek tetszik a tök főzelék, a másiknak meg a lencse főzelék, és képesek ölre menni érte. Uh-huh. Én Real Madrid drukker vagyok.
1: Most ezt kihagyjuk.
0: Igen, én Real Madrid drukker vagyok, de a Barcelona minden meccsét megnéztem, ebben a Messi játszott, mert azt gondoltam, hogy az én életemben ennél zseniálisabb focista nem volt, és ugyan miért zárnám el magam az egyiktől azért, mert amúgy a másiknak drukkolok. Ez elmebaj. Uh-huh. De gondolj bele, hogy amikor bárminek elkezdünk drukkolni, akkor rögtön automatikusan elkezdünk a többinek ellen drukkolni. Normális dolog ez?
1: Nálam nem, de így működik a világ.
0: Akkor úgy teszem fel, hogy normális a világ.
1: Nem.
0: Persze,
1: és egyre kevésbé normális lesz. Egyre kevésbé lesz normális.
0: Ezzel egyetértek. Bár sokszor beszélünk azon, hogy nem hiszem, hogy nagyon változna a világ. De az információ változik, tehát amit valaha vagy eljött a híre, vagy nem jött a híre, és tudtunk róla, azt ma a világ másik oldalán történik valami, és élőben nézzük az interneten, élőben, egy időben ugyanak a történése, tehát tudomást szerzünk, az az egyik. A másik része pedig az, hogy olyan módon kaptak az ostobák fórumot a social media révén, tehát buta ember régebben nem volt hol, mert azt szűk körben oszthatta az eszét, mondjuk a kocsmában, amíg meg nem pofozták. Rádióban nem mehetett el, televízióban nem mehetett, újságban nem mehetett el. Ma a legostobább embernek is szíve joga, és él is vele, hogy az interneten, mondjuk a Facebookon közzé bocsássa a legelvetemültebb, legostobább véleményét. És ha nagyon hamar egymásra találnak. Szóval ez még a falka ösztönből van, szerintem a hülyék nagyon hamar egymásra találnak. A lapos földhívők, az oltás ellenesek, ezek nagyon hamar megtalálják egymást, és igazolják, hogy a másiknak ereje van, mert hát tömeg áll mögöttük. De nem gondolom, hogy a világ változik, és biztos, hogy nem változik olyan mértékben, mint hogy ez kívánatos lenne, ha már elnevesszük magunkat kicsit elhapkodva homo sapiensnek, azaz bölcs gondolkodó embernek, de lassan föl lehetne nőni a feladat a névhez.
1: Hát majd a Marson. Majd a marsi kolóniában. Egyébként miért gondolod, hogy nem változik a világ?
0: Hogyan?
1: Miért gondolod, hogy nem változik a világ?
0: Nagyon lassan. A felmérések azt mutatják, hogy még mindig az ösztöneink vezetnek, még mindig az érzelmeink sokkal-sokkal dominánsabb, mint a ráció, az a gondolkodás. És ha változik a világ, nem biztos, hogy minden tekintetben az irányba változik, ami az emberiség javát szolgálná. Nem biztos, hogy mi vagyunk itt az első hogy mondjam, élőlény halmaz, amelyik sikerrel kiirtotta magát. Én nem tudom, tényleg azok, akik a klíma dolgait várt vonogatva, azoknak nincs melege nyáron? Vagy azok nem vették még észre, hogy télen nincs hó? És így tovább, és így tovább. És vannak emberek, akik ennek ellenére azt mondják, hogy ez egy blöff, és nem tudom én, és a repülő csíkjában mindenféle mérgeket képzelnek ők. Szóval nem vidít föl a felismerés, hogy nagyon messze vagyunk még attól, mint amilyenek egy magát gondolkodónak hirdető lény tényleg kellene tartson.
1: Igen, hogyha egy zeneszerző, aki zenét állít elő, zenét szerez, igen, zenét ír, az ugye főleg az érzékekre adott, és az ösztönökre, érzékekre épít egyébként. Abszolút. Ez csak egy érdekes szempont. Arra világít, amit mondtál.
0: Abszolút, és
1: az érzékek ösztönök felül nem jöhet jó döntést, vagy egy jó megérzés, ráérzés?
0: Dehogy nem. Amit mi józan paraszti észnek hívunk.
1: Az ez.
0: Az ez, igen, gondolom én. És bízom is abban, hogy végül is még a legelvetemültebb butát is visszatartja a végén egy végzetes lépéstől az, hogy ja, ez rám is érvényes lehet. Amikor majd saját maga sínyli meg a butaságát, akkor lehet, hogy észbe kap. De lehet, hogy még akkor sem.
1: Igen, a McCartney kontra Lennon vitát egyszer korábban már lefolytattuk még a Klasszik Rádió irodájában, amikor egyszer ott találkoztunk, ahol te egyébként a legjátszottabb kortárzeneszerző lettél, ezt az érdemes megemlíteni. Még egy másik rádióról van
0: jó,
1: szó, de azért ez a maga bódján egy
0: azért ez tényleg napokig vigyorogtam ennek a hírnek a vételén.
1: Én örültem, amikor megláttam a listában, akkor én örültem neki.
0: Hát még én.
1: És a magyarázatát is tudom. Tehát hogy a te munkásságon abszolút egy...
0: De nagyon kedves vagy. Ugye én viszonylag később, ugye az egy klasszikus zenét adó rádió, és én viszonylag későn kezdtem el csak erre koncentrálni. Hát az életem első felét a könnyű zenében értem le, popzenét írtam. Írtam akkor is mindig ilyen a klasszikus zene felé kacsintgató műveket, de hát az egy ilyen oldalág volt. Egyébként élni a popzenéből, a könnyű zenéből, szimfonikus könnyű zenéből éltem. És akkor egyszer csak bekövetkezett a 80-as évek végén, úgy 89-90 táján egy ilyen bajom volt, és nem tudtam megállapítani, hogy mi az, ami nem tetszik igazából. És elmentem Amerikáig, vittem magammal ilyen reklám, rólam a zeneimről készült reklámanyagot, és ott kint egy hét alatt, hála a Jóistennek, rájöttem, hogy nem a világgal van bajom, hanem saját magammal. Tehát én nagyon sok olyan munkát végeztem korábban, amiből csak a bevétel volt, ami igazán örömet okozhatott volna, de maga a munka az nem elégítette ki ezt az igényt, amit én a zenével kapcsolatban magamról látok. Tehát elkezdtem.
1: Nyilatkoztál olyanokat, hogy te alapvetően örömödet lehetett majdnem minden munkádban.
0: Addig dolgoztam azon. Most mondjam azt, hogy bizonyos munkákat túl csináltam ahhoz képest, ahogy kellett volna, messze az igény fölé csináltam meg egy hangszerest, de tulajdonképpen a dal ugyanaz maradt, az énekes ugyanaz maradt attól, hogy én szebben öltöztettem föl, az alaptermék az ugyanolyan, hogy mondjam, kommerciális valami.
1: És nem is biztos, hogy átlag hallgató hallja, amire te utalsz, nem?
0: Valószínűleg csak a zenész hallja, igen. Na most én nem csak annak a néhány zenésznek akartam megfelelni, akinek a véleményét a mai napig kérem, hanem azt gondoltam, hogy nekem olyan feladatom is van, hogy egy, hát ez nagyon fellengzős, amit most mondani fogok, hogy egy kicsit emeljek, vagy neveljek, vagy nem tudom micsoda a zenei ízlésem, egy picit, ha tudok, emeljek. Hát voltak elődeim, mondjuk a Fényes Szabolcs, vagy egy Bágya András olyan nívós darabokat írtak, amik akár a dalirodalomba is elmentek volna. Egy Schubert dalnak a szövetétől nem nagyon térnek el ezek. Ezt hát, vagy a Lehár operettek, vagy egyáltalán tényleg ezeknek a dalait énekelték volna, énekelték is operaénekesek.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Az enyhe katarzis folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
4: Egy rádiót venne, de minek, uram?
5: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
6: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, Szatmári Róberttel a Rádió Cafén.
8: Mai vendégem Wolf Péter zeneszerző. Wolf Katival, a lányoddal sokat dolgoztok együtt, és milyen, amikor együtt dolgoztok? Mennyire van meg az alapkémián túl a szakmai kémia is.
9: Igen. Miután az én lányom pop énekes, egy pop diva, én rögtön az elén elmondtam, amióta ez a sorsa, azt mondtam, hogy popzenét nem papák szoktak írni a lányuknak, az a fiatalok zenéje. Fiatalok beszélik azt a zenei és irodalmi nyelvet, helyesebben szöveget, ami egy ilyen popdalban benn van. Ha az unokáim ki akarnak zárni engem a beszélgetésből, akkor olyan szavakat használnak, amik állítólag magyar szavak, de ilyen összefüggésben és ilyen háttérjelentéssel én nem ismerem őket. Tehát én nem vagyok alkalmas arra, hogy a lányomnak ilyen dalt írjak. Ha mégis, akkor az csak azt merném, hogy a zenét írom és a szöveget írja valaki más. De az ő élete, ő viszi a vására a bőrét. Az, hogy én csináltam neki két, szintén Fábri Péterre, két gyereklemezt a pandémia alatt, az egy kirándulás volt, nagyon élveztem, hallottam, hogy a Kata, hogy pánik a lányaival, az én unokáimmal, és mondtam, hogy akkor ezt nyugodtan ő leje át az összes gyereket, meséljen nekik ugyanilyen kedves, meleg szívvel, és megírtuk ezeket a dolgokat. Egyébként direkt Katának az élet első lemezét írtuk, ott is volt egy pár szövegíró, de ott olyan kényszerhelyzetben voltunk, hogy néhány dalnak én írtam a szövegét. Hát ez egy röpke kirándulás volt, azért nem töröm a fejemet szövegem, zenéken töröm a fejemet.
8: És egyébként ő jó érzi magát popdivaként, tehát ő megtalálta magát ebbe. Te hogy látod, ez, mint apa és mint alkotóművész? Tehát például hogy érted meg, amikor a tehetségkutatón ott ilyen hatalmas siker volt, Eurovíziós dalfesztivál, igen, akkor ez robbant az a híres dal,
9: amit a kortársai írtak, igen, meg, igen, a Rakonczi Viktorék írták meg a dal. menjünk egy kicsit korábban vissza. Én az összes gyerekemnek azt gondolom, hogy kinyitottam annyi ajtót, amennyit csak tudtam, és azon se, amelyiken döntöttek, hogy besétálnak az emberek, abban kell segíteni őket. Kata elvégezte a Zeneakadémiát, hogyha ha zenei akar, pályára akar menni, akkor neki nem engedném meg azt a merényletet, amit én merénylőknek hívom, nagyon sokan a popzenébe, komoly tehetséggel, komoly adottságokkal tanulatlanok maradnak a pályán. Ezzel maguknak egy határt állítanak, egy limitet állítanak, a fölött sose fognak írni, és a gondolkodásuk mint egy ketrecbe fognak csak. Aki csak három akkordot ismer, az a negyediket sose fogja megírni.
8: Akkor te nem szereted a punkot?
9: De azt is, de minden zenét szeretek, amit
8: Komoly
9: gondolkodás. Jó, mondjuk a repér nem vagyok oda, mert azt gondolom, hogy lassan teljesen zajnál maradunk.
8: Ott a szöveg, és ott arról van szó, nem az elején.
9: Az a szöveg is, ha bemegyünk a részletekbe. Hát milyen prozódiával mondják ezeket? Mondjuk volt erre példa korábban is, de hát most ezek a kedvesem, lelkemblem, hát ez azért, mert a ritmus így hozzá, hát ezt nem lehet így mondani. Én nálam nem lehet így mondani. Ettől a publikum szereteti, érezheti a sajátjának. De azért érzi a sajátjának, mert nincs benne fölkeltve az a normális igény, ami ha három nyelvtan órán odafigyelne, akkor már élne, de nem figyel oda. Vagy lehet, hogy el se hangzik az iskolában az, aminek el kellene hangzania. Na, visszatérve Katára. Amikor Kata zenei pályára mentek, azt mondtam, hogy oké, tessék felszerelni a tehetség mellé magadat a szakmai tudással. Mert például az asztalos, aki nem tudja, hogy milyen irányból kell gyalulni, az nem asztalos, az egy kontár. Tehát felszerelte magát mindenféle stúdiumokkal, és utána, hát én hallottam óráját az énektanárnál, ahol Gildát énekelt. Nem popdalt énekelt, hanem Gildát énekelt. De úgy, hogy könyvbe lábadt a szemünk. De nem érdekelte. Nem ez volt a cél, hanem az volt a cél, amit most csinál, és azt fantasztikus körültekintéssel, és szakmai tudással, és alázattal csinálja, és semmilyen megalkuvás nincs a részéről, és én ezért megsüvegelem. Tehát azt gondolom, hogy ennek így kell lennie. És hál' Istennek megtalálja hozzá a legjobb partnereket, a legjobb kollégákat, zenészeket, akik most már vele együtt teszik föl erre az életüket. Egyébként is azt gondolom, hogy bárki bármilyen pályát választ, ha nem teszi föl az életét, akkor az csak egy foglalkozás marad. Hivatás sose lesz belőle.
8: Ezzel egyetértek egyébként. Én is mondtam az előbb, hogy a képzetlenség egy idő után határt szab a tehetségi bontakoztatásának, de és hogyha túl sok ez a tárgyi tudás vagy képzettség, az nem szabadhat át ennek az ős energiának.
9: Igen, szerintem ettől félnek. Igen, hát ez valamint a Hájó Kovács volt annak idején, aki Bugyli Bicskával operált szemet, és amikor bevitték az egyetemre megmutatni neki, hogy mit csinál, akkor soha többé nem mert. De ezt nem gondolom, hogy ez a zenére ugyanígy érvényes lenne. És azokat, akik a pályán tényleg, engem bosszan, én azt gondolom, hogyha valaki a tehetségét nem bontakoztatja ki tanulás hián, tehát azért, mert nem hajlandó tanulni, az nem érdemelte meg, hogy tehetséget kapjon. És amikor ilyennel találkozom, én mindig mindenkinek fölem, gyere el, egy pár órát leülünk, és egy kicsit fény kerül a dologra. Jaj, nagyon jó, kösz. Soha egyszer el nem jött ezért, hogy mert az életem megy folyamatosan, és így is megvan a fellépése, és így megvan a dalai, meg a nem tudom, Ábrahám Pál is elfütyült a dalait, és mégis egész sikeresek lettek. De én komolyan azt gondolom, hogy amihez semmi közünk nincs, hogy tehetségesek vagyunk, mert azt vagy kapjuk, vagy nem kapjuk. Az a dolog egyik része, hogy ezt kibontakoztasd, ahhoz neked is tenni kellene. De most én azt gondolom, hogy ezek az emberek nem tesznek, és én ezért nem is értem őket.
8: Ugye beszéltünk arról, hogy zenehatárok nélkül, illetve hogy nem nagyon tartott be ezeket. Voltál könnyű zeneszerző, jazzt is írtál, komoly zenét is szereztél, vagy klasszikus zenét, vagy ki hogy hívja. most a ma futó, ma érvényes, vagy ma időt, tehát a mai idő zenék közül melyek azok, akikkel, vagy amikkel te tudsz azonosulási pontot találni? Vagy pedig ez igazából azt mondod, hogy ez már nem a te nyelved, és nem tudod közel engedni magadhoz.
9: Nagyon-nagyon ritkán hallgatok könnyű zenét, pop zenét. Szándékoltan sosem. Szándékoltan csak komoly zenét hallgatok. Tehát ha választhatok, akkor komoly zenei koncertre megyek, komoly zenei adókat hallgatok, a YouTube-on komoly zenei előadókat. De azért olyanokat, hogy azért képes vagyok elmenni, májusban el fogok menni Münchenbe egy koncertre. 2-3 napot veszel az életemből, hogy beüljek egy fiatal zongora művésznőnek a koncertjére.
8: München?
9: München.
8: Ki lesz az? Igen.
9: Úgy hívják a hölgyet, hogy Alexandra Dovgan. És véletlenül botlottam bele a Facebookon, valaki föltett vele egy Bach partitát, és most már értes korú a hölgy, mert most már megvan, 18 éves is. Az a felvétel, amiről beszélek, az 17 éves korában készült, és káprázatos. Nekem volt alkalmam megfigyelni embereket évtizedeken keresztül. És azt látom, hogy tisztul a dolog, kezd csallangmentessé válni, és az igazán nagy öregek megengedik maguknak. Már nem versenyez senkivel, már nem akar bizonyítani senkinek, már nem arról szól a történet, hogy őt tetszen, meg nem tudom. Ezek egyszerűen leülnek egy hangszerhez, és eljátszák a darabot, amit valaki megírt. Minden faxni, minden hajlongás, minden külsőség nélkül. Na most, amikor azt egy 18 éves embertől látod, az orba vág, mert ezek a 18, van fönt egy olasz kisfiú, nem mondom meg, hogy kicsoda, nagyszerűen zongorázik, de a fél szemében mindig azt nézi, hogy honnan fényképezi őt a kamera. És ilyen átszellemült pofát vág, ami egy gyerektől olyan idegen, ez csak betanították neki, borzalmas. Pedig jó zongorázik. Na ez a kislány, Alexandra Dovgan, nem tudom, hogy orosz a lányka, de hogy hol él, meg nem tudom. Ez olyan letisztultan játssz el ezt a Bach partitát, annyira meggyőző, hogy az ember szerint, hát igen, Bachot így kell játszani. Igen ám, de föl van bele Mozart is a YouTube-on, és akkor azt mondta, hogy hát Mozartot is így kell játszani. És amilyen koncerten megyek, azon négyféle szerzőtől játszik. Én már most, mint egy izgalmas randevúra úgy készülök erre a dologra, ami májusban lesz Münchenben. Uh-huh. Szóval elmegyek a világ végére és egy hajót.
8: Én legutóbb Münchenbe a Wagner Ring ciklusáért mentem el, tehát átérzem ezt a dolgot.
9: Akkor tudod.
8: Bár én egy nagy apparátusért megyek, te meg csak egy hölgyeményért.
9: Elmegyek én nagy zenekarért is, hogyha tényleg van ilyen. Hát amikor Dublin, említettük már Dublint, amikor én a Friderikával Dublinba vezényeltem, akkor tűnt fel a Riverdance. És nekem annyira tetszett a produkció, hogy akkor ahol Európába jöttek, én 2-3 helyen elmentem és megnéztem őket, és hát csábítottam másokat is, mondom, gyertek ilyet, mert amióta élek, nem láttam még ilyet, már a dublini eurovíziós adásnál az a telefonáltam a feleségnek, mondom, vedd föl a tévéadást, mert az lesz benne egy táncolat, amit még 5 perc, amit még sosem. Na most én ezeknek láttam ott kint a gyakorlását, énekelt minden, nagyon-nagyon nagy hatással voltak rá. De ugyanígy elmegyek egy jó zenekarért, elmegyek egy jó zongora koncertért, elmegyek én a világ végén, és hogyha olyan csemege kínálkozik, amit az élmények nincs ára. Tulajdonképpen ti mondja meg, hogy drága. Mi az, hogy drága? Egy ruha drága? Hát drága. Egy koncert drága? Hát drága. Na és ha élvezetet akarsz, halál még emlékezni fogok rá.
8: Mm-hmm. Szereted a jóba jól söröket? Sörös vagy? És ott az ember kiegészíti kulinás élményekkel, és akkor
9: nem. Én pici töményet szívesen elfogyasztok, és borok porokat. Igen. A sörben engem az összes sörivó most mindenki olyan pofákat fog vágni, hogy borzasztó, mert én a Radlert szeretem, az a sörös limonádé, amit nyáron iszom, mert akkor oltja a szomjat, de hát egy igazi sörös ettől, hát ez kivet engem az emberi társadalomból.
8: Na, hát én meg nem iszom bort, engem meg a boros társadalom, és akkor más ott van, hogy Barcelona vagy Real Madrid, bor, sör, és akkor lehet vitatkozni.
9: De nem, lehet, ez is jó, és az is jó. Lehet, hogy azért nem szeretem a sört, mert a nagyapám mindig hurcolt magával már, amikor nagyon kicsi voltam, és a sörből mindig megkaptam a habot. És ezt úgy adta oda, mint egy ajándékot, tehát nem lehetett visszautasítani, nekem keserűnek tűnt. Lehet, hogy a sör egyébként jó, de én azóta nem kóstoltam meg.
8: Egyébként, amikor legutóbb még a Klasszik Rádióban találkoztunk, akkor éppen arról beszélgettünk, hogy mennyire van túlértékelve Liszt Wagnerhez képest, és hogy maga Liszt mint zeneszerző túl van értékelve. Nem tudom, hogy emlékszel erre, nyilván nem, évek ezelőtt volt.
9: De tudom.
8: Hogy ez...
9: Tudom, hát a Wagner kiröhögte az apósánt. Szóval aha. Ez egy nagyon... A Wagneri szövethez képest a Liszté egy... áttetszőbb, jobban is befogadható. Tehát én azt gondolom, hogy a Liszt zenére talán több ember vendég ma, mint a Wagnerre. A Wagner egy nagyon súlyos szövet. Én bevallom, hogy én ott az instrumentális részeket hallgatom tátott szájjal. És na, menjünk egy kicsit odébb. A Wagner-féle hangzás az annyira megragadta az embereket, hogy ez tovább élt. Azt ma is a John Williams...
8: Meg a filmzene, az egész, Korngold, stb.
9: Mind ugyanazt a partitúrát, ugyanazt a hangszer összeállítást használják, ugyanaz a zenekari összeállítás. Na mondjuk egy-két modernebb dologgal fűszerezve, de az öme az nagyon hatásos és nagyon jó. A Wagnernek az operáiban a dalok az én számomra egyszerűen megegyezhetetlenek.
8: Nem is törekedett arra, hogy megegyezd.
9: De azokat az opera énekeseket, akik ezeket kívülről meg tudják tanulni, hát azok előtt én leborulok, mert én képtelen még. Igaz, hogy én arra is képtelen lennék, hogy azt a rengeteg népdalt, ami kötelező volt az akadémia megtanuljon, mert valahogy ez nem nyílik rá az agyam. Vagy ha igen, akkor egy bejön, és amikor megtanul a következőt, akkor mint egy gyufás katjából betolt, akkor az egyik bejön, a másik meg putja, a másik végén kiesik.
8: Na most akkor Liszt Wagner ellentét után zárjuk azzal a beszélgetést, hogy most éppen miken dolgozol, akár egyedül, akár közös elkább Fábri Péterrel, ahogy akár igen. Kivel együtt.
9: Van ilyen is, és van olyan is. 2024 áprilisában egy New York-i koncerten játszották a zongoradarbjaimat, és akkor kimentem Amerikába.
8: Ez a Wolf Temperi-re szklavír volt, nem?
9: Egy része, igen. És mert a jazz prelüdők volt a másik része, az is, mint Wolf Temperit, ez kettő jelent meg, de annak önállóan a jazz prelüdők. Erről szívesen elmondom, hogy az kinyitott egy ajtót a komoly zenészeknek, akik sokan szeretnének jazz játszani, de nincs olyan kotta, ami az ő számukra értelmezhető lenne, mert a jazzisták más módon egy sorba írnak le egy melódiát, fölhívják betűkkel a harmóniákat, és odaírják az elére egy swing, és onnan kezdve a ritmus képletekkel nincs baj, mert mindenki automatikusan úgy értelmezi őket. Én a komoly zenei notáció szerint írtam le jazz prelüdőket, és ezekből is elhangzott ott egy pár. És ott megkeresett engem egy amerikai ember, aki átnyújtott egy szöveget, és azt kérte, hogy ezt csináljam meg, és megtörtént, mert megírtam egy olyan, mint a Péter és a Farkas, egy ilyen narrátorral végigmenő zene, azzal a különbsége, hogy Péter és a Farkasban Prokofjev művében megáll a zene, amikor a szöveg elhangzik, az enyém bele van komponálva a zenébe, tehát egy kivétellel a mesét úgy mondják végig, hogy az alatta szól a zene, sőt, mert rímbe van, még néha játszik is a ritmikával a darabban. Ez történik tehát Amerikára, ahol megtetszett a darab egy vonos négyesnek, és megkért, ez egy hatalmas szimfonikus zenekarai darab, és megkért a vonos négyes, hogyha lehet valamilyen módon ezt próbáljam átírni nekik, ennek ez a munkálat folyik most, és Fábri Péterrel pedig ez egy nagyon izgalmas munka van. Annyira benne vagyunk az angol nyelvű dolgokban, hogy, és az opera után megint vágytam valami komolyabbra, hogy most a bibliai történet megírása van soron József szemszögéből, ami egy nagyon, hogy mondjam, egy komoly dolgokat fölvető, komoly kérdéseket fölvető téma. 17-18 dalból álló sorozat, kórussal, szólistákkal, és valamilyen zenekai kísérettel. Azon még spekulálok, de ezt is szeretném ugyanazokkal az előadókkal, akik az én misémet most már országszerte előadták, kórus, zenekar és egy-két szólista. Hát itt nem egy-két szólista, hanem négy, de azt remélem, hogy a nyelvi nehézség ellenére, mert angolul van. Ma már abban ingatom magam, hogy a fiatalságnak egy jelentős része nem idegenkedik az angol nyelvtől. Hát a történet meg mindenki számára ugye ismert, József és Mária története. Itt most ezen dolgozunk.
8: Ja, az angol nyelv ugye világszerte ismert, tehát akár még világkarriert is befuthat.
9: Hát, ha őszinte akarok lenni, igen, van bennem ilyen vágy, és van bennem ilyen gondolkodás, hogy olyat csinálni, ami a nemzetközi piacon is valamilyen módon piacképes. Tehát, ha valamilyen nyelv van, akkor a magyar nyelvet nagyon kevesen beszélik sajnos, és az, hogy a piac milyen kicsi, az már a Lisztet is, meg a Bartók Bélát is arra ösztökélt, hogy kinyissanak a világ felé.
8: Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és beszélgetünk egy jót.
9: Én köszönöm a meghívást.
8: Köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
1: Sziasztok, Gyulai Zsolt vagyok. Én is a Rádió Cafét hallgatom. Hallgassátok ti is.

0: Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallottátok. Enyhe katarzis legközelebb jövő hétfőn este 9-kor a Rádiókafén. Ezt a műsort is megtaláljátok a Rádiókafé Spotify oldalán. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
2: Az iskola kezdési támogatás első része már a rászorulóknál van. Nem volt baj a vizsgált tanszerekkel, óvják a forróságtól a sorompókat. Villányi Eszter vagyok. Megérkezett a rászoruló családokhoz az iskola kezdési támogatás első fele. Az 50 ezer forintot a családi pótléktól külön utalta vagy kézbesítette a Magyar Államkincstár. A támogatás több mint 400 ezer gyermeket érint, és a már meglévő nyilvántartások alapján automatikusan jár, ezért külön kérelmet nem kellett benyújtani. A második ugyancsak 50 ezer forintos részletet novemberben iskoláztatásra fordítható utalványként kapják meg a jogosultak. Kétnapos rendkívüli ülést tart a parlament csütörtökön és pénteken. A képviselők csütörtökön a média tanács vezetőit jelölő bizottság létrehozásáról dönthetnek, majd szakképzési és igazságügyi törvénymódosításokat vitathatnak meg. Pénteken titkos szavazással választhatják meg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit. Az augusztus utolsó napjára tervezett újabb rendkívüli ülés várhatóan elmarad. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A Fogyasztóvédelmi Hatóság toltartókat, ceruzadíszeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött, de egyikben sem talált egészségre veszélyes anyagokat. A szülőknek azt tanácsolják, hogy vásárláskor a minőséget és a tartóságot is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig őrizzék meg. Hővédőbe vonatta lóvja sorompóit a rendkívüli melegtől a MÁV. Az anyagot azokra a kis épületekre viszik fel, amelyekben a vasúti átjárók vezérlő berendezései működnek. Az első mérések szerint a bevonat 6-8 fokkal is csökkentheti a belső hőmérsékletet, így ritkábban hibásodnak meg a berendezések. Elsőként 50 sorompóházat kezelnek két Budapest környéki vasútvonalon. Legalább 140 autó égett ki egy ipari parkban a londoni Gatwick repülőtér közelében. A lángok több órán át tomboltak, és egy autószerelő műhelyt, valamint reptéri utasok járműveit is elpusztították. Senki sem sérült meg, a tűz azonban megrongálta az elektromos hálózatot, ezért több mint 2000 otthonban szünetelt az áramszolgáltatás. A rendőrség gyújtogatás gyanújával őrizetbe vett egy 67 éves férfit, akit később óvadék ellenében szabadon engedtek. Nagy rész derült idő lesz, kevés felhővel, északon borulhat be jobban az ég. Eső nem lesz, és a szél is gyenge marad. Késő estére 16-22, éjszakára 12-17 fok közé hűl a levegő. Holnap eleinte csak fátyol felhők zavarhatják a napsütést, aztán nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Déltől már szorványosan lehet zápor, főképp a délnyugati nyugati területeken, délen pedig akár zivatar is előfordulhat. A szél néhol megélénkül, megerősödik, 28-33 fok között alakulnak a csúcsok.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Nem csak eszméletlen mennyiségű slágerrel uralta az amerikai listákat a 60-as, 70-es években Frankie Valli, akár szólóban, akár csapata a The Four Seasons élén, de az előadó és a dalok utóélete is kitesz pár fordulatos fejezetet a poplexikonokban. Az együttesről készült musical, a Jersey Boys 12 évig telt házzal futott a Broadway-n, és nem kisebb legenda rendezett belőle moziváltozatot, mint Clint Eastwood. Az I Can Take My Eyes Off You-t a Pet Shop Boys, Lauren Hill és Jimmy Somerville is feldolgozta. A Walk Like a Man-t a szexepilemként fordította magyarra a Bombon. A Begin című 67-es szerzeményt sokan a Madcontól és a Maneskintől ismerik. De a francia DJ Pilouski is újra gondolta 2007-ben. Valli 2025-ben 90 éves korában vette át első Grammy-jét, egy életműdíjat.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A Frank Palermo együttest 2011 végén alapította Henry Gonzo énekes-gitáros frontember Budapesten. A zenekar stílusa sok különféle műfajt érint, az indie-től a rock and rollon át az afropopig. Mindez ütősökkel, fúvósokkal és billentyűssel megdobott mediterrán hangulattal fűszerezve. Egyedi, összetett hangzásviláguk talán annak is köszönhető, hogy négy nemzet, magyar, spanyol, kubai, görög gyermekei hozták magukkal és gyúrták egybe zenei kultúrájukat.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Tudtok mondani alaszkai zenekart? Mi igen, bár jelenleg Portlandben működnek, de a Portugal The Man zenekar valójában az Egyesült Államok 49. államából származik. A Feel It Still című slágerük mindössze 45 perc alatt született meg, miután 3 évnyi munkát dobtak ki az ablakon. Ez a spontaneitás hozta meg számukra a Grammy-díjat és a világsikert.

0: Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik.
1: Elnézést. Elnézést.
2: Nem bírsz bemenni.
1: MZKT.
2: Tessék.
1: MZKT.
2: Angolul egy szín.
3: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, bird, balearic, indie, no disco, house, acid, Quality Music Lovers Society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészüléken keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
3: Angolul létszi.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
6: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
7: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Jukebox, zenegép, Wulitzer. A lemezjátszó automata pénzérme bedobása után a benne tárolt kislemezek közül lejátsza a kiválasztottat. Már Edison fonográfiát is felszerelték pénzbedobó nyílással, és az 1900-as évek elején több számból lehetett választani. Később nagyvállalatok, például a Wulitzer, tömegével helyeztek el Jukeboxnak nevezett lemezjátszókat.

0: Pedagógus.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
2: A Tudor Cinema Club az észak-írországi Bangor városában alakult 2007-ben. A csapatnak három tagja van. Alex Trimble, aki énekel és ritmusgitáron játszik, a gimnáziumban találkozott Sam Halliday szólógitárossal, majd később Kevin Baird basszusgitárossal. A legenda szerint közösen kezdtek lányokkal flörtölni. A csapat a nevét a helyi moziról kapta. Sam Halliday szólógitáros a Tudor filmszínházat ejtette Tudornak. A zenekar tagjai később egyetemi tanulmányaikat is félbehagyták a zenélés miatt. A társaság bemutatkozó lemeze, a Tourist History 2010-ben jelent meg, és rögtön az év íralbuma lett. A csapat a következő években több nagy lemezt is megjelentetett. Mindegyiket óriás lelkesedés fogadta a közönség részéről.

0: emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Nagyon úgy néz ki, hogy sok száz év elteltével az angliai Nottingham városának a legendás Robin Hood után végre egy újabb hőse van. Ő nem más, mint Liam Bailey, énekes dalszerző, akinek sorsát már korán meghatározta, hogy angol származású édesanyja egy jamaikai férfi párja lett. A zenész széles körben ismert soul, reggae és blues hatású énekstílusáról. Első albumát 2010-ben adta ki, és sikere azóta is töretlen. Folyamatosan koncertezik világszerte.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádiókafén.
1: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partkafét.
3: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádiókafén. Partkafé. A Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Nyár, árnyas terasz, remek ételek, hideg italok, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a minőségi zenét kedvelők társaságához. A Vekerletelep legendás szórakozó helyén, a Post Balatonon. Augusztus 28-án péntek délután 5-től George Mihály játsza eklektikus szettjét. Quality Music Lover Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén, és most élőben is. Augusztus 28-án a Post Balatonon, a 19. kerület, Mészáros Lőrinc utca 45 szám alatt. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelő közösségének.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.

Sacha.

0: A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Sziasztok, Göttinger Pál rendező vagyok, szoktam hallgatni a Rádiókafét, és azért is örültem, hogy most eljöhettem és lehettem itt vendég. Hallgassátok ti is, sziasztok!

Ön Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

szívbe pottyentek a mesék. Az, akinek nem volt soha olyan szép, kis színes tollam, mitől az olga? Nényinek szívébe lopta magát tolba. Tonva lenne, ha nem rettenne meg, de sajnos elvetem

A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó.

Megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a Talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi.

Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.